0: 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Héten döntenek a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyettes jelöltjeiről. Már pályázhatnak az iskolák a határtalanul programra. Marad a napos enyhe idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a vagyonvisszaszerzési hivatal három elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés. Akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, arányosan kapják meg a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Folytatódik a külhonni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat pedig továbbítják a gazdasági és energetikai minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csaknem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak.
0: Időjárás.
1: Napos, fátyolfelhős idő lesz kedden is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A hajnali 1 és 8 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
0: Manna Hits. Manna Hits.
2: Brothers and sisters.

0: Manna Hit. Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
1: Writing songs is usually an arduous process for us that is filled with revisions.
2: A dalok írása általában eléggé fárasztó folyamat, állandóan vizsgáljuk a mondani valóját, és mindig ott van bennünk a kételj, hogy valóban Isten dicsőségét szolgálja-e, amit létrehozunk. A Glory, Honor and Power kivétel volt ez alól. Egy reggel felébredtem, és egy szöveg és egy dallam is hihetetlenül hangosan és tisztán zengett a fejemben. Úgy éreztem, hogy ezt a dalrészletet már hallottam valahol, minthogyha egy emlék lett volna. A következő napokban több embernek is elénekeltem, mindenki megpróbált utána járni, hogy mi ez a zenerészlet, és létezik-e az egész dal valahol. Aztán elénekeltem Jeffnek is, és ő azt mondta, hogy úgy gondolja ezt a szöveget és ezt a zenét Kevin adta nekem, és hogy be kell fejeznünk, hogy egy teljes dicsőítő dal legyen belőle. Miközben elkezdtük készíteni a dalt, észrevettük, hogy ez igazából egy kinyilatkoztatás, mégpedig a Jelenések könyvének 4. fejezetéből, és gyönyörű képet fest arról, hogy pontosan mit mondanak a mennyben jelen pillanatban. A jelenet mennyei lényeket mutat be, akik imádják és köszöntik az Urat, a 24 vén pedig a koronáját Isten lábai elé tette, és mindenki őt dicsőítette, és minden dicsőséget, becsületet, hatalmat neki tulajdonítottak, és nem tudták abba hagyni a dicsőítést. Azért imádkozzunk, hogy ez a dal mindenkinek megnyissa a mennyországot, és hogy mindenkit emlékeztessen arra, hogy egy szuverén Isten ül a trónon, aki méltó az imádatra.
1: There is a sovereign God sitting on the throne who is worthy of worship and has our best interest at heart.

0: Hey everybody, this is Patrick Dobson, and I'm so glad you're checking out my song, God is Able. I actually wrote this song.
1: Nagyon örülök, hogy meghallgatod ezt a dalt, ami annak a bizonyítéka, hogy Isten képes erőt adni az életünk legnehezebb időszakában is. 2015-ben meghalt az édesanyám, az ő elvesztésének a fájdalma miatt teljesen átalakult az Istenbe vetett hitem. Azokban az időkben minden nap emlékeztetnem kellett magamat arra, hogy Isten képes megtenni, amit kérünk, vagy csak gondolunk. Ezért írtam ezt a dalt, ami egyben a reménység üzenete is.
0: As well as your listeners, and I pray that it brings a message of hope.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: A Márk 4-ben olvashatunk a magvető példázatáról, amiben igazán sok lecke van számunkra. Nem olvasom fel az összes verset, ami ide kapcsolódik, de ma szeretnék egy kicsit több időt eltölteni ezzel a példázattal, mert szeretném, ha mindannyian teljes mélységében megértenénk, hogy mit mond ez számunkra. A harmadik versre kezdődően azt mondja, figyeljetek ide, halljátok. Tulajdonképpen azt mondja, most figyeljetek, mindjárt mondok valami fontosat, szóval figyeljetek. Kiment a magvető vetni, és tudjuk, hogy a magvető az a Szent Szellem, aki szétszórja az Isten igéjét. És ahogy tovább olvassuk a negyedik fejezetet, az azt mondja, hogy ugyanaz a mag, teljesen ugyanaz a mag esett a különféle szívekre. Tudjátok, most is, ahogy beszélek, a Szent Szellem az én számat használja arra, hogy elvesse az Isten igéjét az életetekben, de tudjátok, hogy nem mindenki fogadja ezt ugyanúgy. Néhányan megragadjátok majd az ígét, és tudjátok, hazamentek és radikálisan megváltoztok majd. Néhány alapelvet beépítetek majd az életetekbe, többet fogtok ígét tanulmányozni, belássátok magatokat, ti lesztek, akik azt mondjátok, nem elégszem meg kevesebbel, csak is a legjobbal. Szeretném azt hinni, hogy mindenki ezt teszi majd, de tapasztalatból tudom, mert már régóta csinálom ezt, hogy valószínűleg lesztek néhányan, akik egy vagy két év múlva visszajöttök, amikor megint Dallasban járok, és még mindig ugyanazokkal a problémákkal küzdöttök majd az életetekben, amivel most küzdötök. Jézus maga mondta, hogy vannak, akiknek van fülük, de nem hallanak, és van szemük, de nem látnak. Milyen a szívünk? Fogadóképes az Isten igéjére? Vagy olyanok vagyunk, mint az első típusú ember, akinél a mag... Negyedik vers, és történt vetés közben, hogy egyik mag az útfélre esett, de jöttek a madarak, és felkapkodták. Aztán tovább megy, és másfajta talajokról beszél. Most átugrok a 13. vershez, és az előző verseket majd mellé olvasom ahhoz, ahol Jézus megmagyarázza mindezt a tanítványoknak. Először is elmondta nekik a példázatot. 13. vers. Aztán így szólt hozzájuk. Nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? Nos, tudjátok, én már nem is tudom, hányszor olvastam ezt egész életem során, és soha nem fogtam fel ennek a versnek a jelentőségét. Azt mondja itt, nézzétek, srácok, ha nem értitek ezt a példázatot, akkor a többit sem fogjátok megérteni. Ezért aztán megnéztem jó néhány egyéb példázatot a Bibliában. És igen, bizony mindegyik egy-két olyan alapelvet képvisel, egyéb fontos alapelveket, melyeket meg kell értenünk, ha győzelmes életet akarunk élni. Jézus különböző módon közelíti meg ezeket a példázatokat, de végső soron mindegyik ugyanarról beszél. Tehát azt mondja, meg kell értenetek ezt a példázatot, mert ha ezt nem értitek meg, akkor a többit sem fogjátok. Ezért tehát azt gondolom fontos számunkra, hogy megértsük ezt. Tehát a 14. verstől. A magvető az igét veti. Akik az útfélen vannak, azoknak odahull az ige a szívükre, de amikor meghallják, azonnal jön a sátán, és erővel kiragadja a beléjük vetett igét. Valamelyik este mondtam erre példákat, amikor az egyik fajta talajjal kezdtük a tanítást. Csak ismételni tudom magamat. Mondjuk, hogy itt ülsz és hallod az igét, de hogy a lehető legtöbbet nyert ki ebből, ahhoz haza kéne menned, és tovább kéne tanulmányoznod ezt a témát. Egy jó héten keresztül. Főleg akkor, ha ez egy olyan terület, ami mellett bizonyságot tesz a Szent Szellem. Ez esetben itt jegyzeteket kellene készítened a témáról, haza kéne menned, majd eldönteni, tovább fogom tanulmányozni ezt a magam számára. És gondolkoznod kellene azon, amit itt hallottál. Ha találsz valakit, aki meghallgat, akkor neki is el kellene mondanod, amit itt hallottál. Ó, olyan jó volt ez a konferencia, ezt tanultam meg ezt, meg azt, De sajnos a legtöbben, miután elmentünk egy ilyen helyről, ha valaki megkérdezi, hogy miről volt szó, akkor nem is emlékszünk, mégpedig azért, mert nem elmélkedünk rajta, és nem engedjük, hogy az életünk részévé váljon. Ha odaugranánk a 24. vershez, ott azt mondja, vigyázzatok, hogy mit hallotok, amilyen mértékkel méritek a hallott igazságon való elmélkedést és annak tanulmányozását, olyan mértékkel mérik nektek a tudást és az erényt, ami visszatérül majd nektek, sőt, még ráadást is adnak. Tehát én kanállal eltetlek benneteket az igével, de ez nem válik valósága az életetekben, amíg magatokévá nem teszitek. El nem kezdtek elmélkedni és gondolkozni rajta, és tovább nem tanulmányozzátok. Tudjátok, hogy mi a lényeg? Az, hogy Isten nem fogja engedni, hogy valaki más tegye meg ezt helyettetek. Ezért nem elég az, hogy csak gyülekezetben járj minden héten. Akár kétszer is mehetsz egy héten, ha csak annyit teszel, hogy ott ülsz és várod, hogy valaki prédikál jön neked, és ennél többet sosem teszel. Akkor őszintén szólva sokat hallasz majd, de nem sokat fogsz tanulni. Hányan értitek, hogy igét kell tanulmányoznotok? Én örülök, ha reggelente nézitek a műsoromat, de ennél többet kell tennetek. Ha választanotok kell, hogy engem nézzetek, vagy igét tanulmányozzatok, akkor azt ajánlom, hogy tanulmányozzátok az igét. Nem akarok a műsorom kárára szólni, de tudjátok, én azért vagyok, hogy Istenhez vezesselek benneteket, és az igazság az, hogy semmi sem helyettesíti az Istennel töltött személyes időt. Amit pedig itt hallasz, azért imádkoznod kell otthon. Ne gondold, nos, igen, dicsőség Istennek, hazamegyek, és ezt meg azt kell csinálnom majd. Nem, az első dolgod az legyen, hogy hazamész, és azt mondod, Istenem, hallottam néhány igen fontos dolgot a hétvégén, olyasmiket, amivel igazán megérintetted a szívemet, és szeretném ezeket átültetni a gyakorlatba, de nélküled nem vagyok képes rá. Istenem, szükségem van rád. Kérlek, dolgozz az életemben. Ne helyettesítsd az Istennel való kapcsolatodat emberekkel. Gondoskodj róla, hogy mindig Isten legyen az első az életedben. Oké, vissza a példázathoz. Szóval, hogy tudná a sátán ellopni az igét? Nos, kimész innen. Nem gondolkozol rajta. Mérges leszel valami miatt. Kimész a könyves pulthoz. Túl hosszú a sor. Frusztrált leszel. Nem akarsz várakozni. Vagy nem is tudom. Talán hibázunk és rosszul adunk neked vissza. Ez felidegesít téged. Hazamész, míg távol voltál a gyerekeid nem csinálták meg, amit mondtál nekik, szóval emiatt is ideges leszel, meg mérges, és tudod mit? A sátán már el is lopta a magot. Vagyis minden munkám és a te időd is haszontalanná vált. Mert az nem elég, hogy csak itt ülsz az épületben. És én hiszem, hogy folyamatosan el kell ezt mondanunk az embereknek, el kell mondanunk, mert úgy tűnik, hogy azt hisszük, a gyülekezetbe járás a csodálatos válasz mindenre. Pedig ez nem igaz. A gyülekezet az, ahol közösségben vagy, dicsőítesz, tanítást kapsz, de ez csak irányt mutat, hogy mit kell tenned, ha hazamész. Mondhatok valamit? Nem lehetsz lusta és sikeres keresztény is egy időben. Újra mondom, nem lehetsz lusta és egyben sikeres keresztény. És ha azt akarod, hogy ez működjön az életedben, akkor ez egy egész embert fog kívánni. Amen. Úgy értem, ha tényleg azt akarjuk, hogy ez működjön az életünkben, akkor ez egy teljes munkaidős állás lesz. Minden nap oda kell szánnod magadat. Heti 7 napban teljes szívvel bele kell vetned magadat. Amen. Rendben. Now. Nézzük meg a 16. verset, akiknél a mag a sziklás talajra hullott. Amikor meghallják az igét, ó, ők érzelmesen reagálnak, tetszik nekik, amen Joyce, amen, amen. Tudjátok, könnyű dolog itt ülni és áment mondani, de akkor, amikor hazamész, ne mondd azt, hogy ó, ne. Akiknél a mag a sziklás talajra hullott, hú, ők nagyon izgatottá váltak. Befogadták az igét, elfogadják, és örömmel veszik, ámen, igen, ámen, de nem gyökerezik meg bennük, azért csak egy ideig tartanak ki, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük, az ige miatt. Azonnal elégedetlené, méltatlankodóvá, neheztelővé válnak, és végül eltántorodnak. Másoknál a tövisek közé hullott a mag. Ezek meghallják az igét. Eljárnak a gyülekezetbe, hallják az igét. De a világ gondjai és aggodalmai a figyelmüket elterelő, zavaró tényezők, a gazdagság és hamis báj csábítása, vagy egyéb dolgok iránti szenvedélyes kívánság megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést. Tudjátok mit? Itt szép környezetben vagyunk. Pont azon gondolkoztam nemrég, hogy milyen nagyszerű érzés egy ilyen helyen lenni. Tudjátok, én szeretem, hogy őszinte legyek, szeretem a saját összejöveteleimet. Egyszerűen szeretem őket. Olyan jó érzés itt lenni a dicsőítés alatt. Ott ülök, és csak figyellek benneteket, a gyönyörű embereket, ahogy Isten dicséritek, és arra gondolok, olyan nagyszerű a légkör. De tudjátok mit? Nem ilyen légkörben élünk. Kint élünk a világban egy csomó modortalan, kellemetlen, türelmetlen emberrel. Az életünkben vannak problémák, vannak szükségeink, vannak olyan emberek az életünkben, akikkel nehéz kijönni. A világ mindenféle módon vonz minket, és időnként azt érzem, hogy olyan, mint egy mágnes, és megpróbál elvonni minket az Istennel való kapcsolatunktól, hogy a sötétség birodalmába juttasson. Ezért meg kell értenetek, hogy harcolnotok kell ez ellen, ellene kell állnotok ennek. Meg kell értenetek, hogy a világban vagytok, de nem a világból származtok. És tudom, időnként azt gondoljuk, azt kívánom, bár csak kivennél ebből a világból. Nos, Isten nem fog kivenni, mert szüksége van rád itt. Rájöttem valamire, ami azt hiszem, János 17-ben van. Jézus mondja, hogy ahogy az Atya küldött engem a világba, úgy küldelek én is. Ha nem lenne célja velünk itt, akkor abban a pillanatban, hogy elfogadtuk Krisztust, ő kiragadna minket innen, és onnantól élhetnénk Istennel. De ehelyett ő teletölt minket a szellemével, és céllal hagy itt minket ezen a nem túl kényelmes földön. Miért teszi ezt? Azért, mert mi vagyunk a világ világossága. Lehet, hogy te vagy az egyetlen esélye a szomszédodnak, hogy meglássa benned Krisztust. Ha-ho! Lehet, hogy te vagy a kollégád egyetlen esélye, hogy meglássa, milyen is Isten. Mert te az ő képviselője vagy. Ő rajtad keresztül dolgozik, amikor megpróbálja megbékéltetni magával a világot. Ezért olyan fontos, hogy minden hívővel megpróbáljuk megértetni, hogy milyen fontos az ő szerepe. Többé ne imádkozz, hogy Isten mutassa meg, mi a szolgálatod. Az a szolgálatod, hogy kimenj a világba, és Krisztust képviseld. Az imánk gyakran az, hogy Istenem, mutasd meg, hol az én helyem a színpadon. Szeretnénk mások előtt lenni, valami hangosat és nagyot akarunk csinálni. Nos, tudod mit? Isten a legtöbb embert a saját kis életterében fogja használni. A szomszédságában, az iskolájában, a munkahelyén, és ezek egyáltalán nem kevésbé fontosak. A legtöbb ember, akinek hallania kellene, amit mondok, ma nincsen itt. Bár tele van ez a hely, a legtöbbjük még sincs itt. A szomszédodban élnek, vagy melletted dolgoznak, együtt jársz velük iskolába, egy helyen vásárolnak veled, és én arra próbálok felkészíteni, hogy menj és szolgálj feléjük. Ez a mi munkánk, hogy felkészítsünk téged. És tudjátok, ha a keresztények valami egyszerű dologgal kezdenék, például, hogy egyfolytában boldogan élnek. Gondoljátok csak el, mit eredményezne a világban, ha minden hívő valóban boldognak tűnne. Szerintem minket könnyen észre kéne venni. Szerintem az embereknek nem kellene keresgélni minket. Nagyon egyértelműnek kellene lennie, hogy kiszolgálja Istent, nem azért, mert vallásosan viselkedünk, hanem azért, mert jó gyümölcsöket termünk. Amen. Huszadik vers. Akiknél a jó, alkalmas földbe hullott a mag. Ugyanaz a mag. Isten mindig ugyanaz. Csak mi nem vagyunk mindig ugyanazok. Akiknél a jó, alkalmas földbe hullott a mag, ezek hallgatják az igét, befogadják és gyümölcsöt teremnek. Gyümölcsöt teremnek. Nem akarom, hogy csak itt üljetek. Örülök, hogy eljöttetek, de nem akarom, hogy csak itt üljetek. Szeretném, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. De még a jó talaj esetében is azoknál, akik eldöntik, hogy gyümölcsöt teremnek, az egyik 30-szor annyi, a másik 60-szor annyi, és némelyik 100-szor annyi termést hoz, mint amennyit elvetettek. Nos, én a legjobbat akarom. Nem akarok kevesebbel megelégedni. Ha lehetséges a 100%, akkor én azt fogom megcélozni. Nem fogom beérni a 30-al, sem a 60-nal, sem a 98-al, vagy a 99-al, a 100-ra fogok törekedni, és amíg csak lélegzem, e felé fogok haladni. Minden nap, amíg élek, törekedni fogok, hogy az Isten által nekem tartogatott legjobbat éljen meg. Szeretném tudni, hogy ki fog velem tartani. Amen. Nos, azt kérdezed, Joyce, mi kell ahhoz, hogy a legjobbat kapjam? Nos, először is meg kell szabadulnod az életedben lévő kompromisszumoktól. És a kompromisszum azt jelenti, hogy tudod, mi lenne a helyes, de egy kicsit kevesebbet teszel. Csak egy kicsit. Csak egy kicsit kevesebbet. Mint kellene. Óvatosan kell bánnunk a kompromisszumokkal. Mindannyiunknak kitűnőnek kell lennünk, és a kitűnő azt jelenti, hogy mindig a tőled telhető legjobbat adod. Minden helyzetben, mindenben a legjobbat adod. Amen. Vegyünk egy példát a munkából. Ha dolgozni fogsz valahol, akkor kitűnő munkavállalónak kell lenned. Ha utálod a helyet, a főnököt, és utálod az embereket, akkor mondj fel. Ha nem tudsz javítani a hozzáállásodon, utálod a helyet, akkor találj egy olyan munkát, amit szeretsz, hogy olyasmit végezhess, ami boldoggá tesz. De lehet, hogy nem kell felmondanod. Lehet, hogy csak jobb hozzáállásra van szükséged. Lehet, hogy hálát kellene adnod Istennek a munkádért, mert ha utálod, akkor valaki valószínűleg elveszi majd tőled. Lehet, hogy van valaki, akit boldoggá tenne. Ne késs minden reggel 5 percet. Érj oda 5 perccel hamarabb. Ne késs el a gyülekezetből minden vasárnap. Érj oda korábban. Ne csak azért menj, hogy áldás kapj. Menj és légy áldás, te is valakinek. Változtatnunk kell bizonyos dolgokon. Változtatnunk kell. Ne ülj a munkahelyeden úgy, hogy az interneten játszol, és a személyes dolgaiddal foglalkozol, míg be nem jön a főnök, és aztán meg úgy teszel, mint aki dolgozik. Ne vigyél haza gémkapcsokat, radírokat, tollakat, ceruzákat és jegyzetfüzeteket. Az lopás. De én minden vasárnap tizedet fizetek. Nos, ha tolvaj vagy. Ó, ma jól prédikálok. A kis rokák dúlják fel a szőlőt. Ezek a kis kompromisszumok, a kis dolgok, amikről azt gondoljuk, hogy nem számítanak. De elmondom én, mert megtanultam abból, amit Isten tanított nekem, meg a személyes tapasztalataimból is, hogy ezek azok a dolgok, amikből a különbség származik, hogy 30-szoros, 60-szoros vagy 100-szoros lesz-e az aratásod. Mennyi kompromisszumot kötsz? Mennyire akarsz kitűnő lenni? Csak odaszánod magad, vagy teljesen odaszánod magad? Élsz-e majd a világban úgy, mint ahogy a világ is él, vagy a világban élsz majd, de úgy, mint aki nem abból származik? Isten képviselőjeként indulsz el otthonról, és előre eldöntöd-e, hogy én ma mosolyt csalok az arcokra. Bármerre megyek, áldás leszek. Bárkivel találkozom, jobbá akarom tenni őt azáltal, hogy látott engem, nem pedig rosszabbá. Van egy szolgálatod, egy teljes idejű szolgálatod. Nem számít, hogy hol vagy, Isten elhívott, hogy az embereket visszatérítsd hozzá. Hogy közbenjáró légy, és olyan valaki, aki visszatéríti az embereket Krisztushoz. Ha a Krisztus teste aktívvá válna, izgatottá és lelkessé, szenvedélyessé, telve buzgossággal, és ha minden egyes ember közöttünk azzá válna, akinek Isten tervezte őt, akkor nem sok idő telne el, és ezt az egész földet fenekestől felforgatnánk. Ez így igaz. Már csak mindenkit rávehetnénk erre, de nem tudok. Meg kell kérdeznem tőled, hogy hoznál néhány döntést. Azok, akik a tévén néztek minket, hoznátok néhány döntést. Kérlek, ne csak azért nézzétek a műsoromat, hogy vajon mi mondani valón van mára, hanem hozzatok néhány döntést, hogy mit is akartok kezdeni az életetekkel. Mit tehetsz, hogy még kiválóbb ember légy? Mi az, amiről Isten beszél neked? Nos, többé ne harcolj ellene, ne vitatkozz vele, csak engedelmeskedj és tedd meg. Ne gyere gyülekezetbe azt énekelni, hogy mindent átadok neked, ha utána hazamész és idegrohamot kapsz valami értelmetlen dolog miatt. Emlékszem, amikor énekeltem ezt a dalt, ott álltam Dave mellett a gyülekezetben, és miközben énekeltem, mérges voltam rá, mert aznap összevesztünk a gyülekezetbe menet. Emlékszem, ahogy ott álltam és énekeltem, néztem a szavakat a kivetítőn, mindent átadok neked, és közben arra gondoltam, hányan tudjátok, hogy lehet úgy énekelni a kivetítőről, hogy közben máshol jár az eszed. Arra gondoltam, ha azt hiszi, hogy bármit is főzök ma neki, akkor nagyon téved. Mindent átadok neked. Ezt hívják hamisságnak. Nos, én nem voltam teljesen odaszánt. Kívülről úgy tűnt, magamra öltöttem ezt a szerepet, elmentem a gyülekezetbe, de belül, legbelül, hányan tudnátok egy kicsit jobban gondolkozni? Hányan tudnátok megváltoztatni azt, ahogyan az emberekkel beszéltek, meg az emberekről beszéltek, és egy kicsit kitűnőbbé válni a beszédetekben? Na gyerünk, elkaplak benneteket, mielőtt ma elhagyom a várost.
0: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: mindennapi motiváció a léleknek és a szellemnek a Public House médiától. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM kanapéja, sziasztok! És már is itt van velünk Horváth Patrícia, a New Way testtudattrénere, aki ezúttal egy nagyon-nagyon izgalmas témát hozott nekünk. Szia!
1: Szia Kriszta, köszöntöm a hallgatókat, és hát hogyha már októbert írunk, és tudjuk, hogy az a menopauzáról szól, és a menopauzának a hónapja, egy picit nézzük más, meg más aspektusból is, az andropauzával, ugye gyakorlatilag összehasonlítva, vagy párhuzamba állítva. Ugyanis ugye ugyanaz az életkor, de két különböző történet, ugye menopauza nőknél, andropauza férfiaknál. Mi történik akkor, amikor egy 50 éves nő reggel fölkel és belenéz a tükörbe? Ugye mit szoktunk ilyenkor mondani, hogy ugyanannyit eszem, mint eddig, mégis máshova rakódik le, miért ébredek fel hajnalban, miért ömlik rólam csatakokban a víz, miért van melegem, utána meg miért fázom, miért vagyok néha ingerültebb, és hova lett a derekam?
0: Ezzel szemben mit tapasztalnak a férfiak ebben az életkorban?
1: A férfiak is, hogyha reggel belenéznek a tükörbe, vagy szembenéznek magukkal, akkor náluk is azért elhangzanak ebben a korban különböző kérdések, hogy miért nincs annyi energiám, régebben könnyebben ment az edzés, miért nől a hasam, úristen, miért vagyok állandóan fáradékony, miért vagyok stresszes, miért nincs annyi kedvem a szexhez. Egyszerűen azt kell mondani, hogy mind a két nemnek egy teljes áthangolódás van ebben az időszakban. És azt kell látni, hogy mind a két nem átmegy változásokon, de két külön történetet látunk körvonalazódni.
0: Ez a kettő egyébként ugyanaz?
1: Nagyon jó a kérdésed. A menopauza és az andropauza nem ugyanaz. És ez az egyik legfontosabb mondat. Ugyanis a menopauzának van egy jól definiálható biológiai végpontja. Ez az, amikor ugye 12 hónap, egymás követő hónap után ugye nem jön meg már a menstruáció. Ilyenkor a nők átmennek egy nagyon sokszor hullámzó, lefölingadozó kedélyállapotváltozáson. Egy hormonális hullámvasúton ülünk ilyenkor. A férfiaknál viszont egészen más történik. Az andropauza az egy népszerű szó, de orvosilag nem pontos megfelelője a menopauzának, ugyanis a férfi nem egyik évről a másikra veszti el a reproduktív működését, hanem a tesztoszteron általában sokkal lassabban változik az életkor előrehaladtával, és itt nagyon sok egyéni különbség is lehet, tehát nagyon eltolódhatnak időben ezek a tesztoszteron csökkenések férfiaknak, és egy sokkal lassabb folyamat. Na, azt szoktam mondani itt a vendégeimnek, hogy a nőknél inkább egy ilyen hormonális vihar érkezik meg, a férfiaknál pedig inkább egy ilyen lassan változó évszaknak szoktam nagyjából definiálni.
0: Na, hogy mi a közös a két nemben a változókort illetően, erről fogunk még beszélgetni a folytatásban Horváth Patriciával, a New Way testtudattrénerével.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: És folytatjuk a témánkat Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével. Október ugyanis a menopauza hónapja, de most nem csak a nőket, hanem a férfiakat is megvizsgáljuk a változókor szempontjából. Na akkor nézzük, hogy ebben az időszakban, Patricia, mi a közös a két nemben?
1: Ez egy érdekes kérdés, mert hogy bár más hormonok dominálnak, nagyon sok következmény viszont érdekes módon hasonló lehet. Mindkét nemnél megjelenhet az izomtömeg csökkenés, a hasi és zsigeri zsírszál halmozódásának a növekedése, mindkét nemnél az alvásnak a romlása, jellegzetesen a fáradékonyság, hangulati változások, koncentrációs nehézségek jelentkezhetnek, libidó változás, a csonttömeg csökkenése az egy jellegzetes pont ebben a korban, és a testsúly és a testösszetétel is nagyon más irányba, tehát nem jó irányba változik meg. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy amikor egy 50 év körüli pár egymás mellett él, vagy egymás mellett alszik, akkor észre se veszik, de mindketten rosszabbul alszanak, mindketten fáradtabbak, mindketten érzik a testüknek a változását, ezáltal ugye a mentális és hangulatbeni változást, és nagyon sok esetben ilyenkor a párok azt hiszik, hogy a másik változott meg. Úgyhogy ez az időszak, én azt gondolom, hogy párkapcsolatilag is egy nagyon nehéz időszak, és egy nagyon komoly kérdés.
0: Mi okoz nehézséget a nőknél?
1: Hát a nőknél az egyik legnagyobb nehézség szerintem, hogy ez a nagy változás viszonylag rövid időn belül történik, meg rövid időre koncentrálódik. Ugye egyszer jelentkezik ez a hőhullám, izzadás, alvászavar, testösszetétel változás, és közben pedig ugyanúgy kell működnünk, tehát dolgoznunk kell, gyereket nevelni, párkapcsolatot,

0: talán pont azért, mert ez náluk kevésbé látványosan körülhatárolható. Tehát az ő életükben nincs egy olyan egyértelmű esemény, mint a menstruáció megszűnése, ezért könnyű mindre nekik azt mondani, hogy hát öregszem, fáradt vagyok, áll csak nő a hasam, csökken a libidó, és nem értik, hanem ráfogják gyakorlatilag az öregedésre. Pedig ezek mögött nagyon komoly alváshiány lehet, elhízás, stressz, anyagcsere problémák, és egyre nagyobb számban jelennek meg az alvási apnoék, ami azt jelenti ugye, hogy nem igazán jól alszanak ilyenkor a férfiak, és ezáltal még fáradtabbak lesznek ugye másnapra, és innentől fogva komoly valódi hormonhiány, meg hormonfelborulás is jelentkezhet náluk.
1: Hol ér össze, Patricia, a két történet?
0: Hát ugye említettük itt az elején, hogy a párkapcsolatban ugye a két fél, amikor egyszerre esik át ezen a folyamaton, az egy nagyon kritikus pont lehet, és itt elsősorban, tehát a legelső pont sok esetben a libidónál kezdődik, mert hogy azt veszi észre mind a kettő fél, hogy ez megváltozik az életükben, és innentől fogva tovább rakódik a hormonális állapot változásra, alvásra, stresszre, aztán jön a következő, a testkép megváltozás okozta szorongások, esetleg gyógyszerek beiktatása az életbe, ezáltal a pszichés állapot változás. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy a hálószoba néha hamarabb jelez, mint az összes többi tünet, viszont érdemes arra figyelni, aki ezt most hallgatja, urak, és eddig azt érezte, hogy ő most nincsen jól, és nem tudja az okát, és egy 50 körüli férfiről beszélgetünk, akkor érdemes gyanakodni arról, hogy esetleg andropauzáról van szó, mert hogy nem annyira látványos, mint nálunk nőknél, illetve sokkal többet foglalkoznak ugye manapság a médiában és a menopauzával.
1: De hogy mi a megoldás, mire érdemes odafigyelni, legyen szó akár férfiakról, akár nőkről a változókorban, erre is még kitérünk majd Horváth Patriciával, a nyúvétes tudattrénerével.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. A női menopauzáról már nagyon-nagyon sokat hallottunk, de a férfiakat is érinti ebben a korban változás, ez pedig az andropauza. Erről beszélgetünk ezúttal Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével, és akkor az a következő lépés, hogy térjünk át a megoldásra, hogy mi az, ami ebben az időszakban mindkét nemnek segíthet, mire érdemes odafigyelni.
2: Azt szoktam mondani, az egyik legnagyobb kincs, 50 felett, az az izom. Én, hogyha egyetlen dolgot visz most valamelyik hallgató haza ebből a beszélgetésből, akkor én mindenképpen ezt javasolnám, hogy az izom a legfontosabb, az izomépítés. Nőknél és férfiaknál egyaránt. Ugyanis az izom nem azért kell, hogy most rontosunk a strandon, hanem az izom, ugye azon kívül, hogy segít mozogni, ugye támasztja a csontokat, hozzájárul a funkcionális erőnkhöz, és egy metabolikusan aktív szövet, tehát gyakorlatilag nagyon fontos, hogy megvédjük az izomzatunkat. Úgyhogy nem az a fontos ebben a korban, hogy kevesebbet mutasson a mérleg, hanem az, hogy meg tudjuk védeni. Ezért nagyon fontos ebben a korban a fehérje bevitel. Ugyanis a fehérje, ugye például a tejfehérje, én a vendégeimnek ugye elsősorban ezt szoktam javasolni, tartalmazza azt a 9 eszenciális aminosavat, amiket máshonnan nem igazán tudunk bevinni, tehát lizin, leucin, valin és a többi, amik ugye izomépítés, izomregenerálódás, izomstimuláció, és ezekre mind-mind nagyon pozitív hatással van. És ami érdekesség, hogyha már a párkapcsolatot, illetve az intimitást és az izomvédelmet összekapcsoljuk, akkor én előszeretettel szoktam javasolni így a klienseimnek, hogy az esti utolsó étkezés legyen adott esetben fehérje, kazein, mert onnantól fog az egy lassú felszívódású fehérje, és az éjszakai izomstimuláció energiát igényel a szervezettől, és ezáltal éjszaka is megy a zsírbontás, úgyhogy nagyon jó esti közös program lehet azért, hogy a párkapcsolat is működjön, az izomépítés is megvan, és a zsírbontás, hogy este közösen beszélgetés mellett egy meleg fehérjelevest megesznek adott esetben az emberek, és onnantól fogva háromnegyed ütünk egy csapásra.
1: Mi az, amit még mindenképpen kiemelnél ebben a témában?
2: Még egy nagyon fontos szereplője van szerintem a menopauza és az andropauza megfelelő kezelésének, ez pedig az alvás. Nagyon sok esetben ezt alábecsüljük. Ugye a nőknél menopauzában a hőhullám és az éjszakai izzadás szétveri az alvásunkat. A férfiaknál pedig a hasra való hízás gyakorlatilag, ahogy az előbb is említettem, alvási apnoéhoz vezethet, és ezáltal szintén nagyon fáradékonyan és fáradtan kelnek másnap az urak. És amikor fáradtabbak vagyunk, akkor kevesebb energiánk, meg kedvünk van mozogni, éhesebbek lehetünk, rosszabbul döntünk étkezés tekintetében, és hogyha viszont nem jó étkezést választunk, vagy magas szénhidrát tartalmat, vagy csak gyorsan napközül bekapunk valamit, akkor sokkal ingerlékenyebbek leszünk, és ez egy ilyen negatív ördögi spirál. Úgyhogy ezért, hogyha jól alszunk, akár már az esti félben, amit az előbb említettem, és utána kipihentebben kelünk másnap reggel, tudatosabb döntést hozunk táplálkozás tekintetében, és még egy picit sportolni is tudunk, hiszen itt visszacsatolhatunk arra az izomvédelemre, amit a táplálkozás fronton megtámogattunk fehérjével, emellett elkezdünk mozogni, nagyon komoly életminőség javulást tudunk 50-es nőként és 50-es férfiként is gyakorlatilag elérni.
1: Na, hogy miben nyerhet mindkét nem ebben az időszakban, ezt is ki fogjuk deríteni Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: legjobb pillanatok.
1: Köszi, hogy ti is a 98.6 Manna FM-et választottátok, ez a vasárnapi kanapé, amiben Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével beszélgetünk, és a menő és andropauza közötti különbséget, illetve hasonlóságot veszük górcső alá, és az biztos, hogy ez az időszak egyébként mind a férfiak, mind a nők számára megterhelő lehet. Na de miben nyerhet mindkét nem ebben az időszakban?
2: Talán ez a legszebb része ennek az életkornak. 50 körül már általában ugye jobban ismerjük magunkat. Tudjuk azt, hogy mi fér bele, mi nem fér bele, kivel akarunk lenni, kivel nem akarunk lenni, kivel akarjuk az időnket tölteni, mivel akarjuk az időnket tölteni. Esetleg felveszünk újabb szokásokat, igényünk alakul ki újabb dolgok megtanulására, újabb hobbinak a elsajátítására. És hogyha ez hozzátesszük a test tudatosabb támogatását, az egyáltalán nem nevezhető szerintem hanyatlás kezdetének, hanem gyakorlatilag lehet egy új korszak kezdete, egy újra kalibrálásnak a kezdete. Csak lehet, hogy másképp kell ennünk, másképp kell magunkra nézni, másképp kell edzeni, oda kell jobban figyelni az alvásra, és komolyabban kell venni az izomépítést és az izmot, és jobban kell azt a hangot meghallani, amit a testünk esetleg már évek óta mond nekünk, vagy jelez nekünk.
1: Na hát, Patricia, mit tartogattál nekünk a végére? Mivel zárjuk a mai beszélgetést?
2: Talán nem az a jó kérdés, talán legyen ez a zárszó, Kriszta, itt a menopauza és andropauza, tehát mind a két nemnek 50 környékén, hogy talán nem az a jó kérdés, hogy miért nem működik már úgy a testem, mint 25 évesen, hanem inkább legyen az a kérdés, hogy most ebben az életkorban mire van szüksége a testemnek, és tegyük hozzá, hogy a lelkemnek. Mert hogy a menopauza az nem egy női meghibásodás, és az életkorral változó férfi hormonrendszer változása sem vesztette el a férfiasságát. Mindkettő egy új biológiai életszakasz pusztán, és minél többet tudunk róla, annál kevésbé kell félni tőle. És hogyha már itt az elején úgy kezdtem, hogy egymás mellett élnek, és egymás mellett alszanak, és reggel, amikor felkelnek, akkor más kérdésekkel kelnek fel, akkor lehet, hogy erre fűzve zárnám ezt a beszélgetést, hogy lehet, hogy 50 évesen a nő és a férfi ugyanabban az ágyban alszik, ugyanazt a vacsorát eszi. Ugyanazok miatt stresszelünk, hiszen egy háztartásban élünk, de biológiailag két egészen külön utazáson vesznek részt a különböző nemek. És talán akkor értjük meg egymást jobban, mi nők az andropauzát, uraim, önök pedig a mi menopauzás változásunkat, amikor végre erről őszintén elkezdünk otthon beszélni. Úgyhogy ehhez kívánok a pároknak sok türelmet, tudatos döntést, és egy tudatosabb odafigyelést a fehérje alapú táplálkozásra és a megfelelő mozgásra. Úgyhogy minden jót kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm, Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével jártunk utána, hogy mi is az az andropauza, és hogy miben különbözik, illetve miben hasonló a nőket érintő menopauzával. Ez a beszélgetés is visszahallgatható lesz, kereshetitek a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rá. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Best of Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM. Sziasztok, a vasárnapi kanapét hallgatjátok. Én Argyelen Kriszta vagyok, és saját bejáratú pénzügyi tanácsadónk is itt van velünk, Argyelen József, aki a bankmonitor.hu vezető elemzője, és akivel a témánk ezúttal az, hogy mi lenne, ha nem lenne otthonstart program.
3: Az otthonstart program ugye tavaly őszén indult el, és egész gyorsan egy sikertörténetnek tekinthető. Hatalmas volument vesznek fel belőle az emberek, nagyon sok az érdeklődő, nagyon nagy a hitelkihelyezés, Na de fölreppentek olyan hírek, hogy felülvizsgálják ezt a programot, sőt, még a felfüggesztés is elhangzott, de ez inkább félreértésből eredt, mert nem az otthonstart programot függesztette fel a kormány, hanem a hozzá kapcsolódó építési projektek egy részét függesztette fel. Legalábbis felülvizsgálják ezeket a projekteket, hogy azokat a plusz engedményeket, kedvezményeket, amiket kaptak, értek itt az alatt adminisztrációs egyszerűsítést, illetve értek ez alatt akár helyi építési elvárások aluli mentességet is, hogy ezeket jogosan kapták-e meg, és hogy tényleg azok a projektek, ahogy így végül tervekben léteznek, tényleg szolgálják a lakhatási válság megoldását, vagy sem. De ez nem az otthonstart felülvizsgálatát jelenti, illetve felfüggesztését jelenti.
1: Akkor megnyugodhatunk, hogy nem lesz semmi változás az otthonstart házatáján?
3: Ettől függetlenül tényleg az a hír járja, hogy zajlik egy felülvizsgálat az otthonstarttal kapcsolatban, amelynek eredményeképpen lehetnek bizonyos változások a programhoz köthetően. Ez teljesen érthető, eltelt az első év, mondjuk úgy túl van a gyerekbetegségeket az otthonstart, láthatók már a hatásai a programnak, ilyenkor törvényszerű, hogy felülvizsgálják ezt az ilyen típusú támogatásokat. Na de, nézzük meg, itt azért nagyon szélsőséges dolgok is elhangzanak, akár a teljes megszüntetés, akár az érdemi szigorítás is szóba kerül, ha bizonyos portálokat olvasunk. Nézzük meg, hogy az ilyen típusú drasztikus beavatkozások mit okoznának, milyen következményekkel járnak, akár a hitelpiacra, akár a lakáspiacra nézve.
1: Rendben, nézzük meg, mivel kezdünk.
3: Először is szögezzük le, hogy az otthonstart, mint ahogy az induláskor is mondtuk, egy sikertörténet. Iszonyatos nagy az hitelkihelyezés a bankok oldaláról. Ha azt nézzük, 250-280 milliárd forint körüli havi szerződéskötési állomány van lakáshitelezésben be a bankoknál. Ebből durván 170-180 milliárd tartozik csak az új otthonstart programhoz. Hogy el tudjuk helyezni ezeket a számokat, korábban az otthonstart program indulása előtti időszakban a legsikeresebb, legkiugróbb hónapokban volt olyan 150-160 milliárd forintnyi teljes lakáskihelyezés. Azért láthatjuk, hogy ehhez képest azért több mint egy 100 milliárdos pluszról beszélünk, ami nem csak egy-egy hónapban történt meg, hanem mondhatjuk úgy, hogy októbertől masszívan velünk van ez a plusz kihelyezési volumen. A másik átalakulás, amit láthatunk, hogy még korábban durván minden ötödik forint tartozott ott támogatott hitelhez, és ugye 4 forintot pedig piaci alapon helyeztek ki a bankok. Most ez az arány megfordult, minden ötödik forint csak piaci alapon kihelyezett hitel, és a támogatott hitelek aránya nagyjából a kihelyezett volumen 80%-át lefedi. Ez azt jelenti, hogy a teljes lakáshitelpiac erősen támogatás központúvá alakult át. Ha a támogatást drasztikusan megszigorítanák, vagy éppen kivezetnék, az a hitel kihelyezési volument érdemben visszavágná. Nyilván nem tűnne el úgy, ahogy van 180 milliárd forint, mert jó eséllyel piaci alapon még mindig fölvennének emberek hitelt. Ugye, sokan lehetnek olyan vevők, akik kihasználják a támogatott kölcsönt, de ha az nem lenne, akkor is megvennék a lakást, a kiszemelt ingatlant piaci hitelből. Ha ezt is figyelembe vesszük, és azt mondjuk, hogy a piaci hitel felfutna, és mondjuk megduplázódna a volumene a mostani 50 milliárdról, megemelkedne mondjuk 100 milliárd környéki összegre, akkor is azt tudjuk mondani, hogy bő 100 milliárd forint havonta eltűnne a lakáshitelpiacról. Ez nagyon nagy összeg.
1: Na hát akkor menjünk innét tovább. A vendégem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, és arról beszélgetünk, hogy mi történne, ha megszűnne az otthonstart.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
4: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Anna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM kanapéja, és a pénzügyi perceket hallgatjátok benne. Vasárnap délután 4 és 5 között Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, és arról beszélgettünk, hogy mi lenne, ha megszűnne az otthon start, mert hogy felreppentek hírek, hogy felülvizsgálják ezt a támogatást. Hát ugye arról beszéltünk, hogy problémát jelentene, hogyha a támogatott hitelek egy része ugye ezek után piacivá válna, a fele meg kb. Eltűnne a piacról.
2: Magában nem probléma, viszont egy ekkora volumen kiesés már egyértelműen hatást gyakorolhat magára a lakáspiacra is. A tranzakciószámokra, a lakásárakra.
1: Nézzük meg, hogy most milyen helyzetben van a lakáspiac.
2: Azt látni kell, hogy az otthonstart program indulásakor egy hatalmas hype volt, nagyon megugrottak az adásvétel számok tavaly augusztusban, szeptemberben, azonban ez az időszak lecsengett, és most már az idejében inkább egy elnyújtott stagnálás, ilyen lassulás, inkább visszafogott trendek és számok jelennek meg. Az idei év első felében a Dunahouse becslése alapján havonta durván olyan 9500 lakásvásárlás születik Magyarországon. Ez egy évvel ezelőtt 1500 volt, tehát 1000-rel nagyobb havonta. Tehát egy lassuló, ilyen tompa lakáspiacról beszélünk. Ebbe a piacba csapódna be az, hogy kivezetnének vagy megszigorítanának jelentősen egy támogatott hitelt. Nem egy dübörgő, soha nem látott fordulatszámon pörgő piacra zuhanna ez a szigorítás, hanem egy amúgy is lusta piacra. Tehát azért egy elég komoly hatás történne. Jó eséllyel a tranzakciószámok még a mostani szint alá is mennének érdemben. Mondhatni, vevő nem lenne, mert az új hitel, vagy új támogatott hitel nélkül nem tudnák megfinanszírozni a mai vételárak mellett a vásárlást. Az eladók pedig értelemszerűen nem engednének gyorsan árat, inkább kivárnának. Tehát nagyon alacsony tranzakciószámokra lehetne számítani, és emellett mondjuk a ingatlanoknak a mondjuk úgy kínálati ideje érdemben megnövekedne, ez egy idő után oda vezetne, hogy az alku növekedne, tehát az irányárakat nem változtatnák az eladók, de abból komolyabban lehetne alkudni, és nyilván egy drasztikus program szigorítás mellett egy idővel az árak is csökkenésnek indulnának.
1: Most akkor nézzünk rá, Józsi, a lakásárakra is.
2: Az MNB vizsgálatai szerint a magyar lakások túlárazottak, a relatív túlárazottság mértéke tavaly évvégén 22%. Ez nem egy abszolút szám, ez egy viszonyszám, a magyar lakások túlárazottak a bérleti díjakhoz képest, a hitelek kamatához és a hitelhez jutáshoz képest, a GDP-hez képest, az ingatlan projektek számához és értékéhez képest, a keresetekhez képest, tehát ezek viszonyszámokból tették össze azt, hogy 22% volt tavaly évvégén a túlárazottságnak a mértéke. Ezt a túlárazottságot egyébként önmagában, hangsúlyozom csak önmagában, az otthonstart megszüntetése növelni. Gondoljunk bele az egyik mutató, ami azt mondja, hogy milyen áron és mennyire könnyen tudsz olcsó forráshoz, hitelhez jutni, ez romlana. Hiszen egy nagyon komoly tétel kikerülne, piaci alapon meg jóval drágában lehet hitelt fölvenni Magyarországon. Nyilván egy idő után ez a mutató elkezdene javulni, vagy azért, mert a tényleges lakásárak mérséklődnének, vagy azért, mert ezen mutatónak más elemeiben mondjuk javulás állna be. De önmagában az otthonstart kivezetése rontaná a túlárazottságot. Nyilván túlárazott volt a piac már az otthonstart indulása előtt is. Tehát itt nem arról van szó, hogy az otthonstart program indulásával annyit emelkedtek volna a lakásárak, hogy itt így 20% fölé növekedett a túlárazottság. A tavalyi évben az év elején is volt egy komoly áremelkedés, ennek semmi köze nem volt az otthonstarthoz, hiszen még kanyarba sem volt a program. Ennek az oka gyakorlatilag az állampapír piacban volt keresendő. Az állampapíroknál hatalmas hozamokat fizettek a magas infláció kifutásával az úgynevezett inflációkövető prémium állampapírokra. A piac azt várta, nem csak a lakáspiac, hanem az egész befektetési piac, hogy az ott megforduló hatalmas tőke és kifizetett kamatállomány meg fogja keresni az új helyét, és részben az ingatlan piacba fog beáramlani. Ez egy hype-ot generált az ingatlan piacnak, ami bizony komoly áremelkedésben csapódott le. Az év második felére már mindenki stagnálást várt az árak tekintetében, na ekkor jelentették be az otthonstartot, ami így össze egy újabb lendületet adott, sőt már nyár végén egy újabb lendületet adott a lakáspiacnak ároldalon is. Ez a lendület azonban már kifogyott a mai árak mellett, már otthonstartból sem igazán tudják megfinanszírozni a vevők a kiszemelt ingatlant. Éppen ezért jött a következő fázis, elkezdtek az árak oldalazni, most már az MNB 2026 második negyedévében enyhe árcsökkenést, 1-2%-os árcsökkenést mért az ingatlan piacon. Ez nem drasztikus árkorrekció, de egy enyhe árcsökkenés már megjelent.
1: Na, innét fogunk tovább menni, a beszélgető partnerem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, az otthonstarttal kapcsolatosan pedig ti is kérdezhettek a 0677-0986-ra írva SMS-t.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Jó, hogy ti is letettétek a voksotokat a vasárnapi kanapé mellett. A pénzügyi percekben Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgetünk, és az a témánk, hogy mi történne, hogyha megszűnne az Otthonstart program. És ugye megvizsgáltuk az ingatlanpiac jelenlegi helyzetét, és ránéztünk a lakásárakra is, amiben azt lehetett látni, hogy az oldalazás után ugye megtörtént egy enyhe árcsökkenés. Ez egyébként akkor főként a fővárosra jellemző ez a változás?
2: Nem csak a fővárosban, nem csak a vidéki városokban, hanem a községekben is. Tehát egy mondhatjuk általánosabb árcsökkenésnek. Ez nem azt jelenti, hogy minden település, minden ingatlan, amit eladásra kínálnak, olcsóbb lett, de ez azt jelenti, hogy azért egy tendenciózus árváltozást lehet látni. Ez idővel, ha az Otthonstartot tényleg megszigorítanák, felerősödne, és ez az árkorrekció megnőne. Tehát konkrétan értelmezhető árcsökkenés menne végig. Ez nem azt jelenti, hogy 10-20%-kal esnének az árak. Azért erre nem lehet számítani, de értelmezhető mértékű árváltozás történne az Otthonstart eltűnésével.
1: Tekintsünk akkor most egy picit a lakásprojektekre.
2: Ugye magára a GDP-re egy ilyen otthontámogatási program nem hat, mert a használt lakások vásárlása, annak nincsen GDP pozitív hatása, nem fog ettől a gazdasági teljesítmény nőni. Ez akkor fog beindulni, ha beindul az építőipar, tehát ténylegesen új lakóingatlanok építése jelenik meg, és ezzel kvázi a kínálati oldal is bővül, ez önmagában jó hír, mert kordába tudja tartani az áremelkedést. Másrészt ez egy tényleg egy produktum, ami a GDP-t is növeli. A kormánynak, az előző kormánynak célja volt, hogy az Otthonstartra beindítsa a kínálati oldalt is. Itt visszautalnék azokra a lakásprojektekre, illetve kiemelésekre, a projekt kiemelésekre, amelyek az Otthonstarthoz kapcsolódnak. A projektek bizonyos feltételeket teljesítettek, két kritérium volt, legalább 250 lakás épüljön, illetve a lakások legalább 70%-a megfeleljen az Otthonstartnak, akkor gyakorlatilag kiemelt minősítést kaphattak, amivel bizonyos alapfeltételek alól mentesülhet. Igen ám, de egyrészt ezen projekteket felülvizsgálják most, hogy minden mentesség jogos-e, és azok a tervek, ahogy belettek nyújtva, úgy tényleg hasznosak-e az adott régió lakhatási válságának kezelésére. Másrészt az Otthonstart megszűnésével, vagy érdemi szigorításával az ezen projektekre irányuló kereslet is érdemben csökkenne, tehát jó eséllyel az építőipar is egy nagy pofont kapna önmagában azért, mert az Otthonstart programot megszüntetnék.
1: Mi lenne, ha az építőipar megkapná ezt a pofont, és megszűnne az Otthonstart?
2: Azt látni kell, hogy az építőipar nem egy túlfűtött, hihetetlen dübörgő állapotában van most. Az elmúlt években látott új épített lakásoknak a száma, az historikusan alacsony szinten van. Az építési engedélyek száma ugye nyilván megelőzi az épített ingatlanok számát, hiszen az engedélyeket követően építik meg a lakásokat, és amikor ezek elkészülnek, válnak épített lakásokká, ez több évig is időt is, több éves időtartamot is felölelhet. Szóval az építési engedélyek száma sincsen túl magasan, de itt legalább el tudjuk mondani azt, hogy az elmúlt egy-két évben már fölfele történő korrekciót lehetett látni, tehát elkezdett emelkedni ez a szám. Na most, ha maga az Otthonstart megszűnne, akkor jó eséllyel az engedélykérések száma is csökkenne érdemben újfent, és a már folyamatban lévő projektek egy része is valószínűleg ilyen átmeneti tetszalott állapotba kerülne. Minimum felülvizsgálnák őket, hogy milyen állapotban, mekkora kereslet lenne rájuk, és hogy tényleg meg akarnak-e felelni minden Otthonstart feltételnek, vagy sem. Megismétlem, egy amúgy alacsony lakásprojekt pörgésszám mellett történne mindez. Éppen ezen következmények miatt gondoljuk azt, hogy a kormány drasztikus intézkedést nem fog tenni az Otthonstarttal szemben. Nem fogja azt megszüntetni, nem fog olyan érdemi szigorítást végrehajtani, ami gyakorlatilag az lakáspiacon komoly drasztikus hatást gyakorolna.
1: Na, eddig csak negatívumokról beszéltünk, hogy miért szűnne meg az Otthonstart program. Ez a témánk ezúttal Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, és még egy pici időnk van hátra a mai pénzügyi percekből, úgyhogy még folytatjuk ezt a témát, tartsatok velünk!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Ez a vasárnapi kanapé a Manna FM-en, a 98.6-on, és a vendégem Argyelá József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, akivel a témánk az otthonstart program és annak megszűnése, és hát eddig csak negatívumokról beszéltünk, Józsi, hogyha megszűnne az otthonstart program, akkor ez csupa-csupa negatív dolgot hozna magával, de akkor abszolút adódik a kérdés, hogy egyáltalán miért röppen fel az, hogy szigorítanák, vagy akár meg is szüntetnék ezt a programot. A beszélgető partnerem Argyelá József, a bankmonitor.hu vezető elemzője.
2: Itt két tényezőt kell kihangsúlyozni. Az egyik, hogy a támogatott hitel azt jelenti, hogy az ügyfél 3% vagy legfeljebb 3%-os kamatot fizet, és emeli az állam még az állami támogatást a bank részére. Ez a mai kamatkörnyezetben újabb 3-3,5%-ot jelent. És ezt nem egyszeri tételként adja a banknak a hitel felvételekor, hanem folyamatosan nyújtja a hitel futamideje alatt, a fennálló tőke törlesztésen felül gyakorlatilag az állam a bank részére. Ez több milliárd, ha fut föl és folyamatosan fut föl az eddig ellátott arányokban a támogatott hitel, akkor idővel több 100 milliárd forintos költségvetési kiadáshoz vezethet. Márpedig a magyar költségvetés nincs túl stabil helyzetben, hogy az előző elmúlt időszakban lehetett látni felülvizsgálatot, hiány célértéknek a módosítását, számos költségvetési szigorításnak a kilátásba helyezését. Tehát nincsen rózsás helyzetben, nem biztos, hogy ezt tudják vagy szeretnék finanszírozni az elkövetkező időszakban. A másik oldal, az otthonstart igénylőknek a 76%-a az gyakorlatilag a legmagasabb fizetésű ötödből jön ki. Tehát Magyarországon a legmagasabb jövedelemmel rendelkező 20% vette fel az otthonstartnak több mint a 3/4-ét. Nem azért, mert a programban van az alacsony jövedelmekkel szemben valami olyan elvárás intézkedés, amit nem tudnak teljesíteni. A program ebből a szempontból semleges, neutrális, ugyanazt várja el egy magas jövedelmitől, mint egy alacsony jövedelmitől. A probléma inkább a lakásárakban keresendők.
1: Ezt fejtsd ki egy kicsit részletesebben.
2: A mai ingatlanárak mellett egy alacsony jövedelmű, sőt, egy átlagos fizetéssel rendelkező személy sem tud akkora hitelösszeget felvenni, amiből meg tudná vásárolni a számára elvárt szükséges lakást. Tehát gyakorlatilag kiszorult az átlagréteg, és ez az arány, ez a magas jövedelmek jelenlétének az aránya, magas jövedelműek jelenlétének az aránya, ez az otthonstartban magasabb, mint a csokpusznál volt, meg ma a csokpusznál, és magasabb, mint a piaci hiteleknél volt látható, vagy látható ma. Gyakorlatilag egy olyan támogatást üzemeltetünk most, ami mondhatjuk úgy a magas jövedelműeket hozza helyzetbe. Kérdés az, hogy az államnak szerepe az, hogy támogatást nyújtson a magas fizetéssel rendelkezők, mondhatni a gazdagoknak a lakásvásárlására. Ez egy teljesen jogos igény, teljesen jogos probléma, amelyet valóban orvosolni kell. De ha megismétlem, hogyha drasztikus eszközökhez nyúlna a kormány, és mondjuk brutálisan megszigorítaná, vagy ténylegesen kivezetni az otthonstartot, az a lakáspiacra nagyon-nagyon súlyos következményekkel járna. Ezeket a dilemmákat, helyzeteket, ellentmondó érveket és mindig minden szempontból racionális érveket kell mérlegelni a kormánynak akkor, amikor az elkövetkező időszakban döntést fog hozni, hogy mi lesz az otthonstart programmal, hogyan mehet az tovább az elkövetkező időszakban.
1: Nagyon szépen köszönöm Argyelá Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszéltük meg azt, hogy mivel járna az, ha megtűnne az otthonstart, és hát Isten igazából arra a végkövetkeztetésre jutottunk, hogy egyáltalán nem valószínű, hogy ezt kivonnák a forgalomból, esetleg pici szigorítás előfordulhat, vagy felülvizsgálat, de a kivonástól egyébként szinte biztos, hogy nem kell tartani. Ez a beszélgetés is visszahallgatható lesz, kereshetitek a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
3: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Döntenek a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyettes jelöltjeiről. Már pályázhatnak az iskolák a határtalanul programra. Marad a napos enyhe idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a vagyonvisszaszerzési hivatal három elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés. Akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, arányosan kapják meg a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Folytatódik a külhonni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat pedig továbbítják a gazdasági és energetikai minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csak nem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátások többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak. Napos, fátyolfelhős idő lesz kedden is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A hajnali 1 és 8 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Direkt István Dániellel.
1: Abban talán nincs semmi furcsa, hogy ilyen-olyanokból Budapest bizonyos utcái, tereit, épületeit a hivatalostól eltérő névvel említik a városlakók, ám olyan is akad köztük, amiről az emberek nagy többsége meg van győződve, hogy az a formális elnevezés, miközben ez nem igaz. A Villa Budapest összeszedett jó párat a még élő és használatban lévő nem hivatalos elnevezések közül. Azzal mindenki tisztában van, hogy a főváros hivatalos neve Budapest, de a vidékről érkezik az ember, és teljesen mindegy, hogy keleti, nyugati, déli vagy északi irányból jön, mindig azt mondja, megyek Pestre, ami végül is csak a város egyik fele. A vidéki ember számára Budapest egyszerűen csak Pest, és mindezt nem lehet arra fogni, hogy azért, mert az úgy rövidebb. Ennek oka valószínűleg az, hogy mindig is Pest volt a fejlettebb és a hangosabb része a fővárosnak. Hivatalos ügyben vagy szórakozás céljából is elsősorban a pesti oldalra jött és jön a vidéki ember. Amikor egyesült Pest, Buda és Óbuda, hogy Budapest legyen belőle, akkor is leginkább úgy állt a helyzet, hogy az utóbbi kettőt csatolták az előbbihez, ami jelezte a sorrendet a három település között. Ma már persze nincs így, maximum a megnevezés szintjén. A fővároson belül azonban számos hasonló eset figyelhető meg, amikor a hivatalos és a használatban lévő elnevezés eltér egymástól. A használatban lévő, de nem hivatalos elnevezések egy része azért speciális, mert egykor hivatalos nevek voltak ezek is, csak valamilyen okból eltörölték őket, de a budapestiek és azon belül azok, akik még használták a régi elnevezést, inkább ahhoz ragaszkodtak az újabb helyet. Egyszerűen azért, mert ezt szokták meg. Az idősebb korosztályok számára az Erzsébet tér még mindig Engels tér, a Teréz és az Erzsébet körút Lenin körút, az Oktogon November 7-e tér, a Nyugati tér Max tér, a Ferenciek tere pedig a Felsz

1991 és 2011 között azonban Moszkva tér néven futott, és a mai napig sokan még mindig így hivatkoznak rá, a Moszkva. A megszokás tartja életben azt a fura helyzetet is, hogy az Erzsébet téri koncerthelyszínt, az Akvárium klubot sokan még mindig Gödörnek nevezik, méghozzá két okból is. Egyfelől eredetileg ide épült volna az új Nemzeti Színház, ám a terv meghiúsult, és egy darabig szégyen szemre egy még gödör árválkodott a tér közepén, amit az alapszámára ástak ki. Ez volt a Nemzeti Gödör, amit azonban később betemettek, vagyis a helyén megnyitott a Gödör klub, ahol aztán az Akvárium is. A Gödör 2002 és 12 között működött az Erzsébet téren, majd 2012 tavaszától átvette a helyét az Akvárium, amit annak ellenére neveznek sokan még mindig Gödörnek, hogy a hely arculata teljesen megváltozott. A régi Gödör pedig azóta is létezik, csak a Király utcában találjuk. A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a Nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület, a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a Nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a földeltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba. Hiába járjuk nap, mint nap Budapest utcáit, legtöbbször rohanunk egyik céltól a másikig, és elsiklik a figyelmünk azok fölött, az apró részletek fölött, amelyek egy-egy izgalmas, titkos helyre vezetnek bennünket. Ki gondolta volna, hogy az egyik ismert pályaudvar éppen úgy szölöpökön áll, mint Amsterdam vagy Velence épületei, vagy hogy a nagycsarnoknál egy titkos alagút segítette a rakodást. Budai körképünk után most a pesti oldal rejtélyes helyszínei gyűjtötte össze a Vilav Budapest. Az első állomás a nagycsarnok dunai alagútja. 1892-ben, amikor a főváros arról döntött, hogy vásárcsarnok épüljön a mai Fővámtéren, egészen komoly feltételeket szabtak az épület megvalósításához. Ezek közé tartozott, hogy a csarnok alatt teljes egészében legalább 3 méter magas pincék épüljenek, és megfelelő szellőzés, világítás, valamint csatornarendszer segítse a terület jobb kihasználását. A pincerendszer tervezésénél azt is kikötötték, hogy legyen alagútja, ahonnan könnyűszerrel be lehet rakodni azokat az árukat, amiket vízen szállítanak a csarnokba. Így épült meg az a 120 méter hosszú föld alatti járat,

összeköti a fővámtéri vásárcsarnokot és a Dunát. A hatalmas pince 1897-re végül anyagi okokból valamivel szerényebb formában készült el, az alagút tervét pedig majdnem elmeszelték a költségek miatt, végül mégis megépületett, ráadásul vágányok és gyalogos útvonal is tartozott hozzá. A csarnok 1994-re elkészült nagy felújítása során speciális figyelmet fordítottak erre a részre. Az utca szintje alatt a Sóház utcában az épület hosszanti falát pillérekkel váltották fel, ennek köszönhetően akár több teherautó is lehajthatott az óriási pincébe. A felújítás során a háború alatt megsérült 40 méter hosszan beomlott Dunai alagutat is helyreállították, de nem áru, hanem szemétszállítás céljára rendezték be. A városban titkos helyek után kutatva sokkal többször nézünk a lábunk elé, mint a fejünk fölé, pedig odafent is legalább annyi érdekességet fedezhetünk fel, mint a pincékben vagy az alagutakban. Az Erzsébet városi Chicago egyik legjellegzetesebb épülete, a Bethlen Gábor tér 3 alatt található jókora épülettömb például rengeteg titkot rejt. Az épület tetején a II. Világháború alatt bunkerszerű gépfegyverállást alakítottak ki, ahonnan az egész környéket lőni lehetett. Az apró betoldás ma is megvan, szerencsére békésebb célokat szolgál, legfeljebb a panorámát megcsodálni mennek fel a tetőre a ház lakói. Bár a két város adottságai között jelentős különbségek vannak, a keleti pályaudvar impozáns csarnoka éppen úgy több ezer cölöpön áll, mint az amszterdami központi pályaudvar. A keleti 1884-re készült el, és impozáns épületével reprezentatív lezárást kapott a Rákóczi út. Az épület azóta is több mint 3000 darab 15 méter hosszú vörös fenyőcölöpön áll. A különleges Velencét és a holland városokat idéző megoldásra azért lehetett szükség, mert a környék mocsaras volt, és nem tudták másképp megoldani az alapozást, a vörös fenyőnek pedig az a különleges tulajdonsága, hogy vizes talajban megkövül. Mivel a környéken a talaj sok hulladékot is tartalmazott, vagonokban hoztak a helyére új földet, a korántsem egyszerű építkezésről bővebben a neten lehet olvasni. Egykor erős városfal védelmezte Pestet a városra törő ellenségtől, bár ma a bombák és az atomfegyverek korában már kevéssé lenne hatékony az efféle védekezés, az egykori városfal nyomait most is felfedezhetjük jártunkban, keltünkben, akár a legforgalmasabb budapesti csomópontok közelében. Sőt, egy múzeum is bemutatja, hogyan segítette a komplexum a tatárok vagy a törökök ellen. Már korábban is beszéltünk erről. Ha például sikerül bekukucskálnunk a múzeum körút 33 ajtaján, akkor egy egészen hosszú darabot fedezhetünk fel az egykori falból, a Bástya utca szomszédos telkein lévő jó hosszú darabon pedig még lőréseket is megfigyelhetünk.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: Több fontos megállapodás született a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása. Több mint 80 helyszín nyílik meg az erőművek éjszakáján. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Budapest finanszírozásáról, a közösségi közlekedésről és a parkolás átalakításáról is megállapodás született az újjáalakult Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első ülésén. A főváros és a kormány több olyan kérdésben is egyességre jutott, amely hosszabb távon meghatározhatja Budapest működését és fejlesztéseit. A megállapodás szerint a főváros eláll a szolidaritási hozzájárulás miatt indított perektől, a kormány pedig egyszeri 120 milliárd forintos támogatást biztosít Budapestnek. Emellett átalakítják a szolidaritási hozzájárulás szabályait, így a tervek szerint a jövőben a jelenleginél lényegesen kevesebbet kell majd ezen a címen befizetnie a fővárosnak. Budapest ugyanakkor vállalta, hogy jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkenti működési kiadásait, a kormány pedig költségvetési felügyelőt rendel ki az önkormányzathoz. Jelentősen átalakulhat a fővárosi közlekedés szervezése is. A BKK az állammal közösen regionális közlekedés szervezővé válik, és Budapesti Várostérségi Közlekedési Központ néven működik tovább. Feladata lesz egyebek mellett a fővárosi és az agglomerációs menetrendek összehangolása és a tarifák integrálása. A közösségi közlekedés finanszírozását fele-fele arányban vállalja az állam és a főváros. A parkolási rendszer működtetése és a díjak beszedése a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerül át. A parkolásból származó bevételeket a rendszer fenntartására, valamint a budapesti közutak karbantartására és fejlesztésére lehet majd fordítani. Megállapodás született Rákos rendező és a 9. kerületi diákváros fejlesztéséről is. A Rákos rendező projektben közösen vesz részt az állam és a főváros, a diákvárosnál pedig a kollégiumi férőhelyek és a megfizethető lakások számának növelése a cél. Napirendre került a történelmi budapesti fürdők felújítása is, valamint az is, hogy a fővárosi csatornázási művek feletti irányítás ismét teljes egészében a fővároshoz kerüljön. A Duna budapesti partszakaszának és kikötőinek hasznosítására egy fele-fele arányban állami és fővárosi tulajdonú társaságot hoznának létre. A tanács emellett a közbiztonsággal is foglalkozott. A kormány tervei szerint több rendőr teljesíthet majd szolgálatot Budapest utcáin. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát a tervek szerint néhány héten belül ismét összehívják. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, hogy szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nullpontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a Paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. És akkor nézzük, hogy mínuszba került a Duna vízállása Budapesten, de ez mit is jelent, ez nem a folyó mélységét jelenti. A mérések történetében először mínusz 1 cm-es vízállást mértek a Dunán Budapestnél, ez azonban nem azt jelenti, hogy nincs víz a folyóban. A vízállást ugyanis egy előre meghatározott nullponthoz viszonyítják, és nem a Duna tényleges mélységét mutatja. A budapesti vízmérce a Vigadó térnél található, nullpontja pedig 94,97 század méterrel van, a balti tengerhez viszonyított alapszint fölött. A mínusz 1 cm tehát egyszerűen azt jelenti, hogy a Duna felszíne 1 cm-rel ez alatt a rögzített szint alatt van. A mostani adat ugyanakkor történelmi rekord. A korábbi budapesti mélypont 33 cm volt, amelyet 2018 őszén mértek. Érdekesség, hogy a mérce nullpontját már 1943-ban egy teljes méterrel lejjebb helyezték, éppen azért, hogy rendkívüli krízisnél ne kelljen negatív értékeket használni. A Duna most ezt a szintet is átlépte. A folyóban ettől még hatalmas mennyiségű víz halad át. Amikor szeptemberben 0 cm-es vízállást mértek Budapesten, akkor másodpercenként mintegy 685 köbméter víz folyt át a fővárosi szakaszon. Összehasonlításképpen a 2013-as rekordárvíz idején ez az érték másodpercenként 9200 köbméter volt. A rendkívül alacsony vízállás a főváros ivóvízellátása szempontjából is fontos. Budapest ivóvizét nem közvetlenül a Dunából veszik, hanem úgynevezett parti szűrésű kutakból. A folyó vize kavicsos és homokos rétegeken keresztül jut el ezekhez a kutakhoz. Minél alacsonyabb azonban a Duna, annál kisebb az a vízadó réteg, amelyből vizet lehet kitermelni, így csökkenhet a kutak teljesítménye is. A fővárosi vízművek ezért folyamatosan figyeli a Duna vízállását és vízhozamát, a kutak működését, valamint Budapest aktuális vízfogyasztását is. Több mint 80 helyszín nyílik meg az erőművek éjszakáján. Október 16-án ismét lesz erőművek éjszakája. Országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit, köztük olyan üzemek is, amelyek máskor nem látogathatók. A résztvevők szakemberek vezetésével nézhetik meg, hogy hogyan termelik és osztják el az energiát, illetve milyen folyamatokon keresztül jut el az áram, a hő, az ivóvíz, vagy éppen a földgáz a fogyasztókhoz. Budapesten, Csepelen egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű turbina csarnokába, kazánházaiba és központi vezénylőjébe is be lehet jutni. Kistarcsán a visszaváltott italos dobozok és petpalackok útját követhetik végig az érdeklődők, de vidéken is számos különleges helyszín csatlakozik. Hajdúszoboszlón egy földgázkompresszor állomást mutatnak be, Pécsen azt lehet megnézni, hogyan készül szennyvíziszapból biogáz és villamos energia. Püspök Szilágyon pedig a radioaktív hulladékok feldolgozásával és tárolásával ismerkedhetnek meg a látogatók. Az erőművek éjszakájához idén is kapcsolódik a távhőszolgáltatás napja, ezért több távhőtermelő és szolgáltató is üzemlátogatásokkal készül. Az október 16-ai programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek, és a férőhelyek száma helyszínenként korlátozott. Különleges római kori lelet került elő Pilis Szent Iván közelében, a Hárs erdőben végzett régészeti feltáráson egy apró ólomból készült Vénusz szobrocskát találtak, amely az egykori római település első ismert vallási vonatkozású emléke. A pilisi Vénusznak elnevezett tárgyat fémdetektoros kutatás során fedezték fel. A szobrocska az úgynevezett Vénusz pudika, vagyis szemérmes Vénusz ábrázolást követi. Az istennőt mesztelenül testét egyik vagy mindkét kezével eltakarva jelenítették meg. Hasonló ábrázolások Pannónia más területeiről is ismertek. A Pilis Szent Iván melletti római kori települést negyedik éve kutatják az ELTE Régészettudományi Intézetének szakemberei és hallgatói. Az Aquincumtól északnyugatra fekvő egykori Vicus, vagyis kisebb római település területén korábban több kő alapozású épület maradványait is megtalálták. Az idei ásatáson a Vénusz szobrocska mellett egy olmozott bronztükör töredéke, fibulák, érmék és különböző vas szerszámok is előkerültek. Az egyik épületben nagy mennyiségű kerámiát találtak, köztük egészben megmaradt edényeket és egy épp vasfogót is. A leletek segítségével a régészek pontosabb képet kaphatnak arról, hogyan éltek és dolgoztak a pilis római kori lakói. Az idei ásatási szezon szeptember végén lezárult, a megtalált tárgyak feldolgozása azonban még tart, a kutatást pedig a tervek szerint jövőre folytatják. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Napos száraz időre számíthatunk, ma van az aradi vértanúk emléknapja. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Nemzeti gyásznap van. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az állami rendezvénysorozat zászlófelvonással kezdődik a parlament előtti Kossuth Lajos téren reggel 8 órakor. 8:30-kor koszorúzást tartanak a Batthyány örökmécsesnél Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter részvételével. 10 órakor pedig a Fiumei úti sírkertben lesz megemlékezés. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncessziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata is. Felel majd a korábbi visszaélések feltárásáért, valamint az új koncessziós eljárások előkészítéséért és lebonyolításáért, tette hozzá. Súlyos légicsapást mért Harkivra tegnap délután az orosz hadsereg. Drónokkal és légibombákkal támadták a második legnagyobb ukrán várost. Legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Több tucat lakóépület, egy civil vállalat, valamint legalább 20 gépkocsi megrongálódott. Az oroszok múlt éjjel Odesszát is bombázták, több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen csaknem 1000 személy és teherautót vizsgáltak meg. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a káros anyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora. Szavazni október 15-éig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik. A gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce tegnap reggel 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer.
0: Időjárás.
1: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM.

0: this is Patrick Mayberry, and here's the story behind my song, How You Love Me. I grew up with a weird image of God.
1: Gyerekkoromban elég furcsa istenképen volt. Azt hittem, hogy Isten egy megközelíthetetlen lény, aki nem akar velem foglalkozni. Be kell tartani a szabályokat, amiket mondott, és békén kell őt hagyni. Sokáig keményen próbálkoztam, de mindig azt éreztem, hogy nem vagyok elég jó neki. Amikor apa lettem, Isten a gyermekeimen keresztül tanította meg nekem, hogy ki is ő valójában. Akkor jöttem rá, hogy ő az én apukám. A tékozló fiút az édesapja átkarolta, és azt mondta, nem érdekel, hol voltál, nem érdekel, mit tettél, csak az érdekel, hogy a fiam itthon van. Ez a dal megmutatja, hogy ki is Isten valójában, és azt, hogy ő nem használ különböző mércéket, úgy szeret, ahogyan vagy. Jézus kereszten végzett munkája valóban felnyitja a szemünket, és rájövünk, hogy az ő áldozata miatt feltétel nélkül szeret minket Isten.
0: It's easy. It's simple. All the work has been done through Jesus. It truly blows my mind how he loves me.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Átjáró néven indít ifjúsági programsorozatot 7 budapesti színház, melynek során a 15-25 évesek nem csak előadásokon, de workshopokon, vitaszínházi alkalmakon, kulisszajáráson és alkotó folyamatokban is részt vehetnek. A Budapesti Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Színház, a Szkéné, a Trafó, az Örkény Színház és a Víg Színház vesz részt a programban. A 15-25 éveseket megszólító programban a résztvevők az évad során mind a 7 intézménybe ellátogatnak, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közös alkotó folyamatok segítségével ismerhetik meg közelebbről a színház világát. A cél az, hogy a fiatalok aktív résztvevőként kapcsolódjanak a színházhoz, találkozzanak az alkotókkal, és a saját generációjukat érintő kérdésekről is közösen gondolkodjanak. A kezdeményezés 2027 májusáig tart, egy 3 napos fesztivállal zárul, az események többsége ingyenes vagy kedvezményes, de regisztrációhoz kötött. Október 30-áig látható a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület csoportos kiállítása a Pesti Vigadóban. A tárlat a kortárs hazai iparművészet különböző területeit mutatja be, a belső építészettől és formatervezéstől a kerámián, textilen, ötvös művészeten és üvegen át a vizuális kommunikációig. A felső kiállítótérben több mint 100 tervező és iparművész munkái láthatóak, az alaksori galériában pedig cseh és magyar diákok közös kiállítása mellett workshopok és kerekasztal beszélgetések kapnak helyet. A Puskin mozi 100. születésnapja alkalmából november 28-áig fesztivált rendeznek, amely 10 különleges filmvetítéssel, élőzenés alkalmakkal és filmhíradó vetítéssel idézi fel a filmszínház történetét. A programban többek között a Metropolis, a Hippolyta lakály, a Biciklitolvajok, a Szerelemre hangolva, a Medence, a 20 óra, a Párbaj, a Volt egyszer egy Amerika, a Bagdadi tolvaj és az Aranylás szerepel utóbbi élőzenei kísérettel. November 4-én a kreatív filmhíradók programot beszélgetés követi, a családokat pedig 4 magyar klasszikus várja. Közben megnyílt a World Pass fotó kiállítás a Biodomban, amely november 8-ig várja a látogatókat. A nemzetközi sajtófotópályázat idei válogatása a világ aktuális eseményeit és legfontosabb kérdéseit mutatja be. A 141 országból érkezett több mint 57 000 pályamű közül kikerült fotók különböző nézőpontokból mutatják meg napjaink eseményeit, miközben a képek mögött álló emberi történetekre is ráirányítják a figyelmet. A kiállítást 2 kísérőtárat egészíti ki, a 2026-os választáshoz, valamint az 56-os forradalomhoz kapcsolódóan. 2026. októberében első alkalommal rendezik meg a Cheese Budapest Gasztrofesztivált a Rákóczi téri vásárcsarnokban, melynek célja a sajtkultúra népszerűsítése. Hiába ez volt a város második vásárcsarnoka, a Rákóczi téri csarnok jelenleg nem tartozik Budapest legfelkapottabb piacai közé, a legtöbben inkább az üzletsoron található gasztrohelyek és boltok miatt keresik fel, melyek közül egyértelműen kiemelkedik a japán ihletésű, a koreai és az olasz ételeket kínáló egység. Mindezek mellett időnként különböző rendezvényekkel is igyekeznek több élettel megtölteni a csarnokot. Legutóbb például a Józsefvárosi Jazz Fesztiválnak, majd a Kórusok őszi fesztiváljának is kiemelt helyszíne volt. Október 17 és 18-án újabb eseménynek ad otthont, jön ugyanis az első Cheese Budapest.
0: Programajánlót hallottak. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Napos száraz időre számíthatunk, ma van az aradi vértanúk emléknapja. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Nemzeti gyásznap van. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az állami rendezvénysorozat zászlófelvonással kezdődik a parlament előtti Kossuth Lajos téren reggel 8 órakor. 8:30-kor koszorúzást tartanak a Batthyány örökmécsesnél Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter részvételével. 10 órakor pedig a Fiumei úti sírkertben lesz megemlékezés. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncessziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata is. Felel majd a korábbi visszaélések feltárásáért, valamint az új koncessziós eljárások előkészítéséért és lebonyolításáért, tette hozzá. Súlyos légicsapást mért Harkivra tegnap délután az orosz hadsereg. Drónokkal és légibombákkal támadták a második legnagyobb ukrán várost. Legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Több tucat lakóépület, egy civil vállalat, valamint legalább 20 gépkocsi megrongálódott. Az oroszok múlt éjjel Odesszát is bombázták, több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen csaknem 1000 személy és teherautót vizsgáltak meg. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora. Szavazni október 15-éig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik. A gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce tegnap reggel 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer.
0: Időjárás.
2: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható. Késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Mozisféláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
6: Vállalati mobilitási megoldások leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évisz autó kölcsönző.
7: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
8: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
9: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
2: Reklám hangzott el. Napos száraz időre számíthatunk. Ma van az aradi vértanúk emléknapja. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Nemzeti gyásznap van. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az állami rendezvénysorozat zászlófelvonással kezdődik a parlament előtti Kossuth Lajos téren reggel 8 órakor. 8:30-kor koszorúzást tartanak a Batthyány örökmécsesnél Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter részvételével. 10 órakor pedig a Fiumei úti sírkertben lesz megemlékezés. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncessziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncesziók felülvizsgálata is. Felel majd a korábbi visszaélések feltárásáért, valamint az új koncessziós eljárások előkészítéséért és lebonyolításáért, tette hozzá. Súlyos légicsapást mért Harkivra tegnap délután az orosz hadsereg. Drónokkal és légibombákkal támadták a második legnagyobb ukrán várost. Legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Több tucat lakóépület, egy civil vállalat, valamint legalább 20 gépkocsi megrongálódott. Az oroszok múlt éjjel Odesszát is bombázták, több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen csaknem 1000 személy és teherautót vizsgáltak meg. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a káros anyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora. Szavazni október 15-éig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik. A gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce tegnap reggel 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer.
1: Időjárás.
2: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható. Késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
10: A mikrofonnál István Dániel, már is indul a Budapest Update. Kedd van, és október 6-a, ennek megfelelően a kezemben a kalendárium, amit mindjárt nyitunk, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Ugye ma van az aradi vértanúk napja többek között, majd mindjárt erről is mesélek, és aztán jönnek a budapesti aktualitások. Jelentősen növelni a Budapesten szolgáló rendőrök számát a kormány, miközben az elmúlt hónapok több nagy visszhangú erőszakos esete is ráirányította a figyelmet a fővárosi közbiztonságra, illetőleg kutyák és gazdáik népesítették be szombaton Budapest belvárosát. Mindjárt jönnek a részletek.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres október 6-a. 177 éve a mai nap az aradi vértanúk napja, az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján végezték ki őket. A bukás után kerültek osztrák fogságba. A nemzeti vértanúk a következők: Aulich Lajos, Damjanich János, Dezsőfi Arisztid, Kisernő, Knézics Károly, Lakner György, Lázár Vilmos ezredes, Leiningen Westerburg Károly, Nagy Sándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsei Károly. 1891-ben a mai napon született Kalocsai Kálmán, orvos, egyetemi tanár, eszperantó író és nyelvész. 1920-tól nyugdíjazásáig a László kórházban dolgozott. Orvosi szakíróként főleg a fertőző betegségekkel foglalkozott, a diftériával és karláttal, ezek szérumterápiájával, majd a brucellózissal, dizentériával, hastífusszal. Közben hosszú évekig volt a Literatura Mondo című eszperantó lap főszerkesztője és jelentős műfordítói tevékenységet végzett. Eszperantóra fordította például Petőfi Sándor János Vitézét és Madách Imre az Ember tragédiáját. 1849-ben Pesten végezték ki gróf Batthyány Lajos államférfit, a mai napon Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét. 1870. június 9-én temethették el nyilvános tiszteletadással, majd 1874. május 26-án helyezték el a Kerepesi temető mauzóleumában. Ugyanezen a napon végezték ki, ahogy mondtam már, Aradon a Magyar Honvédség 12 tábornokát és egy ezredesét. 100 éve Budapesten avatták fel a Batthyány örökmécsest 1926-ban, amely a szabadság jelképe volt. Valaha itt volt a híret új épület árka, és mellette helyezkedett el a legsötétebb börtönök egyike. 1849. októberében itt őrizték, majd az árokba lőtték főbe gróf Batthyány Lajost, az első független felelős magyar kormány miniszterelnökét. 1905-ben vetették fel a fővárosi vezetésben, hogy a kivégzés helyén örökké égő lámpát állítsanak fel. A kiírt pályázatot Pogány Móricz építész nyerte, aki obeliszket tervezett, felső részében rács mögött égő örökmécsessel. A megvalósítás az első világháború miatt elmaradt. 1925-ben újra felmerült az emlékmű létesítésének ötlete, Pogány Móricztól új tervjavaslatot kértek, és az általa készített változatok közül a klasszicizáló, egyszerű talapzatra helyezett lámpa mellett döntöttek. Az emlékművet a Bátori utca és a Hold utca kereszteződésénél egy kistér közepén az utolsó, még élő 48-as honvéd Lebó István jelenlétében avatták fel az állam vezetői. 153 éve született Rózsahegyi Kálmán színész, színészpedagógus a mai napon, apja rózsahegyi Ödön is színész volt. 1900 és 35 között a Nemzeti Színház tagja volt, 23-tól az örökös tagja. Feleségével, Hevesi Angélával alapította magánszíni iskoláját. 85 éve hunyt el Kabos Gyula színész, komikus. Kabos kezdetekben táncos komikus volt, majd komikus lett, és a legnagyobb magyar nevettetővé vált. A 30-as évek elejétől a magyar filmgyártás egyik legtöbbet foglalkoztatott művésze volt, és ezzel párhuzamosan a főváros legjobb prózai együtteseiben játszott. Híres szájcsüsörítő grimaszával és jellegzetes dadogásával óriási sikereket aratott. Test és lelki sebeket hordozó kisemberei szívszorító őszinteséget és kedves ügyefogyottságot sugároztak. 1929-ben a fővárosi Operett Színház igazgatója lett, de vállalkozása nem járt sikerrel, óriási adósságot halmozott fel. 1939-ben a fasizmus elől az Egyesült Államokba emigrált, ahol alkalmi fellépéseivel szórakoztatta a magyar közösséget. Legnépszerűbb filmjei a Hipolita lakály és a Meseautó. Földi maradványait 1996-ban a budapesti Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra. És 116 éve hunyt el Laki Adolf, ötvös művész, a Szent Korona javítója, aki szétosztotta vagyonát. Apja mellett tanulta egyébként mesterségét, részt vett a 48-49-es szabadságharcban, melynek bukása után Párizsban élt. 1855-ben vett át apja üzletét Pesten, a Szervita téren. Később, az 1867. évi koronázáskor ő javította a Szent István koronát és készítette a koronázási ajándék dísz szekrényeit. Mai szinte zavartalan lesz a napsütés, csapadékra nem kell számítani, a hőmérséklet 23 fok körül alakul. Közben arról lesz majd szó a Budapest Update-ben, hogy kutyák és gazdáik népesítették be szombaton Budapest belvárosát, hogy miről szólt a nagy falkaséta, mindjárt elmondom.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Szokás szerint ilyenkor összefoglalom, amit Budapestről olvastam. Például arról is, hogy jelentősen növelni a Budapesten szolgáló rendőrök számát a kormány, miközben az elmúlt hónapok több nagy visszhangú erőszakos esete is ráirányította a figyelmet a fővárosi közbiztonságra. Ennek kérdése a fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülésén is napirendre készült, ahol a miniszterelnök arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy a kormány jelentősen növelni a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőrök számát. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint ennek egyik módja az lehet, hogy a minisztériumokban jelenleg portaszolgálatot ellátó rendőröket más típusú őrzésvédelemmel váltják ki, így az érintett állományt közterületi és más rendőri feladatokra lehetne átcsoportosítani. A bejelentést megelőzően a budapesti rendőrfőkapitányság már a nyáron átfogó közrendvédelmi akciókat indított a főváros több pontján. Az első 30 napban a rendőrök 11.167 embert igazoltattak, 252 embert fogtak el, további 195-öt pedig előállítottak. A BRFK szerint az ellenőrzések helyszíneit bűnügyi és közbiztonsági adatok, rendőri tapasztalatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján választották ki. Az intézkedések többek között rablásokhoz, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekhez, garázdasághoz, lopásokhoz és közlekedési szabálysértésekhez kapcsolódtak. A főváros frekventált éjszakai negyedeiben jelenleg is megerősített rendőri jelenléttel dolgoznak, 2025-ben pedig a budapesti rendőrök összesen mintegy 1,4 millió munkaórát töltöttek közterületi szolgálattal. Kutyák és gazdáig népesítették be szombaton Budapest belvárosát, október 3-án ismét megrendezték a Nagy Falka sétát. A résztvevők a Szent István Bazilikától indultak, majd az Andrássy úton keresztül egészen a Városligetig sétáltak együtt, a menetben több száz négylábú vonult fel gazdájával. Az Állatok Világnapjához kapcsolódó rendezvényt a Wild Dogs és a Noé Állatotthon Alapítvány közösen szervezte. A program célja a közös kutyás élmény mellett az volt, hogy felhívják a figyelmet a felelős állattartásra és az örökbefogadás fontosságára is. A Noé több mint 3 évtizede foglalkozik állatvédelemmel, és jelenleg több mint 1000 védenc ellátásáról gondoskodik. A 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon mutatta be a Varázsló című regényét Kom Toynbee. A 31. Nemzetközi Könyvfesztivál vendége magyarul is megjelentette legújabb regényét, amely Thomas Mann életét dolgozta fel. A szerző a Hungexpon tartott beszélgetésen alkotói módszereiről és a karaktereihez fűződő személyes viszonyáról is vallott. A magyar nyelven is megjelent kötet bemutatóján Forgács András író beszélgetett a szerzővel. A beszélgetés során szóba került, hogy a fogadóirodák szerint az író az esélyes többek között az idei irodalom Nobel-díjra, amelynek nyertesét csütörtökön hirdetik ki. Az író korábban 3-szor szerepelt a Booker-díj rövid listáján, ám a díjat eddig nem nyerte el. Elmondása szerint az első alkalommal sokkoló volt számára a veszteség élmény, ami fontos inspirációt adott a The Master, azaz a Mester című regényéhez, amelyben Harry James hasonló érzéseit írta le egy 1895-ös

színdarabjának kudarca után. A beszélgetésen elhangzott, hogy a szerző regényei gyakran személyesek és önéletrajzi ihletésűek. A rekordalacsony szintű Dunából két második világháborús bomba bukkant fel, a Szabadsághíd és a Margit-sziget környékét is lezárták. A Duna vízállása jelenleg 1 cent is a fővárosnál. Feltehetően második világháborús robbanótest került tehát elő, a rendőrség a területet 100 méter sugarú körben kiürítette és lezárta, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A tájékoztatás szerint a feltételezett robbanótestre járókelők bukkantak a Szabadsághídtól körülbelül 100 méterre a Dunaparton. A lezárás érintette a közelben állomásozó hajókat és a sétálóutat is, 50 embernek kellett elhagyni a területet. Második világháborús bomba bukkant a felszínre a Margit-szigetnél is. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a területet 200 méter sugarú körben kiürítette és bezárta. Közben visszatér Budapestre Slash, az amerikai gitáros legenda tavaly a Guns N' Roses-szal zenélt a Puskás Arénában, 2027. július 14-én pedig 24 után újra saját csapatával a Slash feat. Miles Kennedy and the Conspirators szalad koncertet a Budapest Parkban. A Flying Blind World Tour 2027 a jövő februárban megjelenő új lemezt népszerűsíti. A koncertsorozat bejelentésével egy időben megjelentette az album címadó dalát is, a Flying Blindot. A Michael Elvis Basket producerrel rögzített Flying Blind 12 új dalt tartalmaz. A Grammy-díjas gitáros dalszerzőnek Slashnek a Guns N' Roses-szal több mint 100 millió példányban keltek el albumai, bekerült a rock and roll hírességek csarnokába. A Saul Hudson néven 58 éve született zenészt minden idők egyik legnagyobb rock gitárosának tartják. A Time magazin a második helyre sorolta Jimi Hendrix után a 10 legjobb gitáros listáján. Legismertebb gitárriffjei a Guns N' Roses Sweet Child O' Mine vagy a Welcome to the Jungle című dalában hallhatóak. Közben új autó ellenőrző rendszer jöhet Budapesten. Jövő évre átalakul a parkolási rendszer Budapesten, amely mellé új típusú ellenőrzést is bevezetnének. Átalakítják a parkolás működést a fővárosban, a fővárosi közlekedés fejlesztések tanácsának csütörtöki döntése nyomán, így a parkolási rendszer és annak bevételei a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülnek. A parkolás egységesítéséhez és egy kézbehelyezéséhez jövő év március 31-ig kormányzati oldalon törvénymódosítás kell, majd a fővárosi közgyűlésnek rendeletet kell alkotnia. A főpolgármesteri hivatal főigazgatója hangsúlyozta, a parkolásból befolyó pénz nem a főváros működési költségeibe kerül be, hanem kizárólag és kifejezetten a fővárosi és a kerületi fenntartású utak felújítására, így kopó réteg cserére, kis korrekciós beavatkozásokra fordítják. A főigazgató szerint az egységes rendszerrel jobban járnak majd a kerületek, hiszen olcsóbb lesz az üzemeltetés, és ettől kezdve több forrás jut út felújításra. Az FKT ülésén elhangzottak szerint a 2026 júliusi parkolási elszámolások arányainak megfelelően kell legalább a kerületeknek ebből a forrásból juttatni, mondta. Nem jön egyelőre viszont a dupla parkolási díj. Átalakítják a parkolás működését, de egyelőre a dupla díjra nem kell számítani. Kis Ambrus, a főpolgármester hivatal főigazgatója hangsúlyozta, az autópálya matrica rendszerhez hasonló lehet majd a fővárosi parkolási ellenőrzés, tehát kamerával felszerelt autóval látnak el a feladatot. Már jelenleg is működik ilyen rendszer Budapest egyes részein, véletlenül ezt vagy ehhez hasonlót terjesztenének ki. A rendszer úgy működik, hogy a jármű haladás közben beolvassa a parkoló autók rendszámait. A nagysebességű infravörös megvilágítással dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben olyan járművet találnak, amely nem rendelkezik az érvényes parkolójeggyel, akkor az adott zónában dolgozó parkolóőrök értesítést kapnak, nem a rendszer adatai nyomán, hanem helyszíni ellenőrzés után szabják ki a bírságot. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az írisz is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, körülbelül 12 cm-es mélylila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
0: Ez volt a Manna morzsa.
5: Napos, száraz időre számíthatunk. Nemzeti gyásznap van, az aradi vértanúk emléknapja. Ma derül ki, kinek ítélték oda az idei fizikai Nobel-díjat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Ma van az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik a magyarság. 177 éve, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar kormány miniszterelnökét. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncessziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata is, tette hozzá. Az orvosi élettani kategória Nobel-díjazottjait tegnap jelentették be. Karl Deiserot, Peter Hegemann és Georg Nagel optogenetikai felfedezéseikért vehetik át a legrangosabb tudományos elismerést. Ma hirdetik ki a fizikai Nobel-díj nyertesét, holnap a kémiai, csütörtökön az irodalmi Nobel-díj, pénteken pedig a Nobel-békedíj nyertesét nevezik meg. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Híthez kapcsolódó ellenőrzésen csaknem 1000 személy és teherautót vizsgáltak meg. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a káros anyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora, szavazni október 15-éig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak. A szökőkutat jelenleg felújítják, kicserélik a hangfalakat és a multimédia rendszer főelemeit, majd téliesítik. A zenés előadások várhatóan májusban indulnak újra. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce tegnap reggel 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer.
0: Időjárás.
5: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Hasonló idő várható holnap is, majd csütörtökön hideg front érkezik.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
6: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Egyetlen estén vetítik a budapesti mozik Ozzy Osbourne és a Black Sabbath utolsó koncertjét. Az Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning című koncertfilm a legendás zenekar 2025. július 5-i utolsó koncertjén készült, ahol rajtuk kívül számos világsztár lépett fel a Metallicától a Guns N' Rosesen át a Toolig, Youngbloodon át a Slayerig. A film mindössze egyetlen alkalommal október 28-án kerül a mozikba, melyek között 4 budapesti helyszínt is találunk, írja a Vilav Budapest. A Birminghamből származó Black Sabbath egyike azoknak a zenekaroknak, akik nélkül valószínűleg teljesen máshogy alakult volna a 20. század második felének zenetörténete. Sokan őket tartják a heavy metal megteremtőinek, első 4 lemezük máig hivatkozási alap, de nem csak zeneileg alkottak nagyot, mint jelenség is örökre nyomot hagytak a szórakoztatóiparban. Köszönhetően elsősorban az énekes Ozzy Osbourne-nak, aki később szólóban is számos sikeres lemezt adott ki. Ha valakinek eddig kimaradt volna, érdemes meghallgatni a 70-es Black Sabbath című debütáló albumuk szintén Black Sabbath című első számát, és rögtön megérti, hogy miről is van szó. Az életet évtizedekig finoman szólva is nagy kanállal faló frontembernél 2019-ben diagnosztizáltak Parkinson-kort, állapota folyamatosan romlott, 2025 elejére már lábra sem tudott állni. Ekkor jelentették be, hogy július 5-én még egyszer utoljára elbúcsúznak élőben a közönségtől a birminghami Villa Park stadionban, ráadásul az eredeti felállásban, amire azelőtt 20 évig nem volt példa. Az esemény a Back to the Beginning nevet kapta, ahová számos barátjukat és zenésztársokat is meghívták, akik saját dalaik mellett egy Sabbath feldolgozást is előadtak. A koncertfolyam Ozzy szóló dalaival és a Sabbath legnagyobb slágereivel zárult, számos megható pillanattal tüzdelve. Az énekes többször is sikertelenül próbált felállni, még a teste már nem is engedte, szívét, lelkét ugyanúgy kitette a színpadra, ahogy egész korábbi pályafutása alatt. Mindössze 17 nappal az eseményt követően 2025. július 22-én örökre itt hagyott minket. A koncerteket élőben is közvetítették, emellett pedig egy koncertfilm is készült belőle, Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning címmel, melyet mindössze egyetlen alkalommal vetítenek a mozik október 28-án. Idehaza 4 budapesti mozi kapta meg a lehetőséget, a Cinemamom, a Lurdi mozi, a Go Buda mozi, valamint a Pólus mozi. Budapest nem csak a belső kerületekből áll, a külső kerületek ugyanúgy rengeteg felfedezni való értéket rejtenek. Ha nem tudjuk, merre induljunk, jó opció a Budapest kör oldalról ötletet szerezni, ami a főváros körbesétálásának egy lehetséges útvonalát mutatja. Izgalmas lehetőség gyalogosan körbejárni és megismerni Budapestet, a főváros kicsit rejtettebb, távoli arcát. A Budapest kör gyalogos körtúra Budapest körül oldal ötlete a londoni Capitol Ringen alapul, ahol szintén számtalan érdekes dolgot találni a város peremén. Az oldal egy lehetséges útvonalat kínál Budapest körbesétálásához, amit nyugodtan teljesítetünk szakaszosan, az pedig tőlünk függ, hogy hol kezdjük. Lényegében bárhonnan indulhatunk, bárhol abba hagyhatjuk, ahonnan egyszerűen hazajutunk. A tömegközlekedésnek és a közbringa rendszernek hála, erre bőven van lehetőségünk. A teljes útvonal 102 km, a gyaloglásunk kívül akár futva vagy biciklizve is megcsinálhatjuk. Most, hogy tartósá vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Vilav Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul akadálymentesen. akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani Bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemre való ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk, jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néha nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőit megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a Királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló Királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a Bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni, Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugat természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellérthegytől a többi budai hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van, gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Nálunk is egyre népszerűbbek a pumpapályák, amiket elsősorban bringákra fejlesztettek, de gördeszkával, rollerrel vagy görkorcsolyával is használhatóak. Budapesten 2021-22 óta gombamód szaporodik a számuk, a legújabb a Budaparton nyitott meg. A Vila Budapest összegyűjtött még néhányat. Kezdjük rögtön a legújabbal, ami a 14. kerületi Budaparton nyílt. A pumpapálya végül is egy bringás ügyességi pálya, és a neve onnan jön, hogy ezen a zárt, hepehupás, döntött kanyaros körpályán nem kell tekerni a pedált, hanem a saját testsúlyod folyamatos fellemozgatásával. Ez a pumpálás. Haladunk előre. Aki jól pumpál, az akár végtelen köröket is futhat. A Budaparton kialakított pálya árnyas, zöld környezetben található, és nem közvetlenül a lakóépületek mellett. Mint kezdő, mint profi bringásoknak ajánlott, sőt, ha úgy vesszük, az egész család számára kikapcsolódást jelenthet. A következő a Szilas Aktív Park. Az újpesti Szabadidő Parkban természetesen van pumpapálya, amit még 2023-ban adtak át, 25 végén pedig megújították. Korszerűbb lett és több lett benne a hullám meg a kanyar. A hely ázsióját növeli, hogy idén ez a pálya volt a helyszíne a Pannon Pump Track kupasorozat 6. fordulójának, valamint a 4. Pump Track országos bajnokságnak is. A 13. kerületben is lehet pumpálni, a Róbert Károly körút és a Hajdú utca találkozásánál egy magántelken, egy irodaház telkén is létesült pumpapálya, amit közhasználatra szántak, így bárki használhatja bármilyen guruló sporteszközzel. Idén nyár elején adták át, vagyis még ez is egészen friss. Az első pumpapályát, angolul Pump Track-et egyébként az Egyesült Államokban, Boulder városában létesítették 2004-ben, és egy profi hegyi kerékpáros tervezte meg, nem véletlenül. A 2000-es években a hegyi kerékpárosok fejéből pattant ki az ötlet, hogy szükség lenne ilyen speciális pályákra. De a pumpapályák előzményei közé sorolhatjuk a 70-es és 80-as évek BMX-i és görkori pályáit is. 2023 ősze óta a 15. kerületben Újpalotán is találunk pumpapályát, amit a Kőrakás Park egyik kihasználatlan részén alakítottak ki. És mindjárt nem is egyet, nagy előnye a Kőrakás Parki fejlesztésnek, hogy külön pumpapályája van a kisebb gyerekeknek, illetve a nagyobbaknak és a felnőtteknek. Ugyanakkor mindkét pályán kötelező, ahogy az összes többi pályán is, bukó, sisak és védőfelszerelés használata. A 16. kerületi pumpapályát, a Hermina Bringa Parkot 2022-ben adták át, és amit fontos tudni róla, ez az ország legnagyobb pumpapályája, összesen 1500 négyzetméter területű. Ezek után nem meglepő, ez a város legnépszerűbb pumpapályája. Fontos előnyei még, hogy közvetlenül a Bringa út mellett található, illetve hogy a főpálya mellett egy távolugró pálya is található itt. A Cseperi pályát a Daru Dombot 2023 nyarán adták át, a Duna utcában, a skatepark mellett található. A pálya több alternatív útvonalból áll, attól függően, hogy milyen szinten állunk, mert úgy lett kialakítva, hogy a különböző nehézségi szintek szinte mindegyikére használható legyen. A profik épp úgy jól érezhetik magukat itt, mint a kezdők. Szóval bringára vagy pumpára fel, a főváros bőven kínál erre az új sporttevékenységre is lehetőségeket.

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polisz parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig.
4: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
5: Indiai hetek a Pad Thai-vok bárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thai-od most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thai-ban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
6: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
7: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
8: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
1: Reklám hangzott el.
9: Napos, száraz időre számíthatunk, nemzeti gyásznap van, az aradi vértanúk emléknapja. Tovább csökkent a velencei tó vízszintje. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Ma van az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik a magyarság. 177 éve, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar kormány miniszterelnökét. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak. Ma és holnap hallgatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A testület elnöke elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre jelentkezők zárt ülésen ismertetik pályázatukat. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, hogy kiket terjesztenek az Országgyűlés elé. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncessziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata is, tette hozzá. Az orvosi élettani kategória Nobel-díjazottjait tegnap jelentették be. Karl Deiserot, Peter Hegemann és Georg Nagel optogenetikai felfedezéseikért vehetik át a legrangosabb tudományos elismerést. Ma hirdetik ki a fizikai Nobel-díj nyertesét, holnap a kémiai, csütörtökön az irodalmi Nobel-díj, pénteken pedig a Nobel békedíj nyertesét nevezik meg. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora. Szavazni október 15-éig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik. A gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak. A szökőkutat jelenleg felújítják. Kicserélik a hangfalakat és a multimédia rendszer főelemeit, majd téliesítik. A zenés előadások várhatóan májusban indulnak újra. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce tegnap reggel 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer.
0: Időjárás.
9: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Hasonló idő várható holnap is, majd csütörtökön hideg front érkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
10: És indulunk is, így van, egy Manna délelőtt életöröm zenékkel, zenei finomságokkal és különlegességekkel, és olyan érdekes vendégekkel, akikre mindenképpen érdemes figyelni. Indul a Manna délelőtt most.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Egy nagyon klassz program hétvégére, egészen pontosan most péntekre lehet jegyezni a dátumot, akár a telefon jegyzetei közé, akár papírra, hogyha valaki az analógabb módszert szereti. 50 éves születésnapi koncertje a 100 fok Celsiusnak október 9-én, most pénteken este 7-kor a Momkultban. Litvai Imrével beszélgetek, a 100 fok Celsius alapítójával és zenekarvezetőjével. Egy kicsit beszélgetünk magáról a koncertről, meg egy kicsit természetesen a zenekar történetéről is. Szia, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Nagyon szívesen. Hát az az igazság, hogy tényleg 50 éve kezdődött ez a nagy kaland, és még mindig tart, magam sem hiszem. Akkor nem gondoltuk volna, de hát még tart. És lesz ez a buli, ami talán a legfontosabb buli lesz a mi életünkben, mert hát többször már nem leszünk 50 évesek egyrészt. Másrészt meg illusztris vendégeink is lesznek, ott lesz Bródi János, mert őt szeretjük, hát ő is szeret minket. Ott lesz Vitális Iván, ami azért lesz érdekes, mert hogy ő még gyerek volt, mikor mi játszottuk a dalokat, és 100 fok dalt fog énekelni, úgyhogy ez egy nagyon különleges dolog lesz. Eszményi Viki, hát ő családtag, ő természetesen ott lesz a koncerten, ő is énekel velünk. És lesz egy olyan vendég, akit nem mondok meg, hogy ki lesz, mert ő egy meglepetés, de azt hiszem kifényesítjük a szemeket az ő nevével, amikor őt bekonferáljuk, és készülünk egy olyan fináléval, amikor lehet, hogy az én szemem is ki fog fényesedni.
1: Jaj, akkor valószínűleg mindannyiunk szeme ki fog fényesedni.
2: Hát igen, remélem.
1: Ez igazából a terv,
2: igazából mi egész életünkben azért játszottunk, hogy ne csak mi, hanem mások is jól érezzék magukat, és ez egészen jól sikerült.
1: A 100 fok Celsiusszal kapcsolatban azt hiszem, hogy az embernek korosztálytól függetlenül csak jó élményei vannak, és ez is nagyon lényeges veletek kapcsolatban, hogy mindig, tényleg mindig, ahogy ezt az oldalatokon is látni, mindig humoros, vidám hangulatú koncertek voltak, mindig jó érzéssel ment haza az ember, vagy ha hallgatta a lemezeket, akkor is mindig valahogy felvidámodott.
2: Igen, ez egy nagyon vidám zenekar, azt kell, hogy mondjam, és hát kérdezték, hogy miért, meg hogy lehet ennyit, és hát mindig mondom, hogy bármilyen furcsa, de mi szeretjük egymást, és szeretjük egymást társaságát, és vidám emberek vagyunk, egymást is el tudjuk szórakoztatni, nem csak a közönséget, és azt jelenti, hát így lehet zenélni akármeddig.
1: Hogyan alakult meg a zenekar? Kinek volt az ötlete? Miért jött életre? Miért hívtátok életre a 100 fok Celsius együttest 1976-ban?
2: Hát az az igazság, hogy én szép emlékű Orbán Józsimmal csináltuk ezt a dolgot, és hát ott ültünk egy asztal körül, és gondolkoztunk, hogy mi legyen, meg hogy legyen, és kitaláljunk egy jó nevet, aztán kitaláltuk, persze mindenki azt hiszi, hogy ő találta ki, pedig szerintem én, és elkezdtünk játszani mindenféle zenét, és valahogy kikötöttünk a country-rá, mert hogy ezt azt mondták, hogy egészen jól játsszuk. És akkor elkezdődött ez a kis country-s életünk, a cowboy kalapba, a csizmába, a banjo-val, a mandolinnal, a hegedűvel, és hát, ahogy az előbb mondtam, ez még mindig tart.
1: Mi volt a legjobb időszak? Volt-e?
2: Hát, hát az egész jó volt. Hát persze, mikor az ember fiatalabb, akkor még jobb, de most is

0: most idén kaptunk egy életműdíjat, ami hát nagyon szép, meg nagyon klassz, csak meg kell hozzá öregedni.
1: Hogyan reagáltak rátok annó külföldön, mondjuk Amerikában?
0: Hát az érdekes volt, mert nagyon csíptek minket, azt láttuk, viszont nem olyan értették, hogy mi nem amerikaiak vagyunk, mert úgy néztünk ki, ahogy ők, úgy játszottunk, ahogy ők.
1: Hát hiszen szerintem ott az a country hazája.
0: Hát igen, úgy játszottunk, ahogy ők, szerintem néha jobban, és hát előszakoskodnunk kellett, hogy mi magyar gyerekek vagyunk, de volt erre egy módszerünk, mert amikor már végleg nem hitték el, hogy mi nem onnan valók vagyunk, akkor eljátszottuk a nagy horgászt, és azt aztán nem tudták hova tenni.
1: Azt is mennyire szerettük, úristen. Hát az valami egészen elképesztően fantasztikus volt. Tehát, hogy az valami ultra különleges dolog volt. Hát az így meghatározta az életét a most 45-50 pluszos korosztálynak.
0: Hát igen, érdekes, mert aki akkor 10 éves volt, mikor mi alakultunk, akkor az most 60 éves lehet, hogy nagyszülő, de valószínűleg szülő, és ahogy látjuk, hogy jönnek a koncertre, a szülők hozzák a gyerekeket, néha a nagyszülők is ott vannak, és hát néha a szülők jobban tudják a Paffa Büdös Sárkányt, hogy éneklik együtt, és a nagymama ott könnyezik, mert énekel a gyereke is, meg az unokája is, meg néha ő is, úgyhogy ilyen családi zenekar lettünk.
1: Jó, tehát akkor még egyszer fontos a dátum, tessék jegyezni, 50 évet ünnepel a 100 fok Celsius, ez az 50 éves születésnapi jubileumi koncertjük, most pénteken október 9-én este 7-kor a Momkultban. Köszönöm szépen Litvai Imrének, a 100 fok Celsius alapítójának és zenekarvezetőjének, hogy ránk ért, és mindezt elmesélte, és a legcsodásabb koncertet nektek.
0: Nagyon köszönöm, remélem az lesz.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
1: Na és akkor néhány jó ötlet főzőcskézéshez, hogy egészséges is legyen, és tudatosan is csináljuk. Hangulatjavító ételekről van szó, amik az immunrendszert támadó stressz ellen is nagyon jól hatnak. Ugye ezt már nagyon sokszor megbeszéltük, és nagyon sokszor hallani róla, hogy a tartós stressz megviseli az immunrendszert, növelheti a náthás megbetegedések számát, és sok egyéb panasz kiváltó oka is lehet. Nyilván jön most már a hideg idő, bár mondjuk még tart a vénasszonyok nyara, vagy az indián nyár, bocsánat a kifejezésre, de hát ugye így is úgy is használják, de azért már erőteljesen lépkedünk az ősz közepe vége felé a tél elejéhez, amikor majd jönnek a rövid borús nappalok, amik bárkit könnyen lehangoltá tudnak tenni, és aztán ehhez jönnek még a mindennapokban átélt stressz helyzetek, amelyek aztán további kihívást jelentenek az immunrendszerünk számára. Dr. Bérci Judit endokrinológus segítségével összegyűjtötték azokat a tápanyagokat, amelyek segítségével ezt az időszakot könnyebben át tudjuk vészelni, és nyilván, hogyha emeli az ember még megfelelő étrendkiegészítőket, vitaminokat fogyasztja, és mozog, és levegőn van, és kikapcsolódik, pihen, jókat alszik, akkor egészen jó át tudjunk vészelni ezt az időszakot. A stressz az betegsége, teszi fel az ember a kérdést, tehát a tartó stressz az oly mértékben viseli meg az immunrendszert, hogy képes növelni a náthás megbetegedések számát, nagyon sok egyéb panasz vagy betegség kiváltó oka is lehet. A stressz a szervezetből különböző bonyolult folyamatok beindulását eredményezi, hormonális szinten, így magyarázta a doktornő. Ilyen az immunrendszer szempontjából lényeges momentum például a fertőzések elleni védekezés képessége és a sebgyógyulásra való felkészülés. Konfliktusok, viták és egyéb stresszel járó szituációk esetén az immunrendszer gyulladáskeltő citokinek termelését kezdi meg, mivel ezek az anyagok képesek gyorsítani a sebgyógyulást és csökkenteni a fertőzés veszélyt. Ha túl sok a stressz, az már önmagában is elég egyébként a szívinfarktushoz, úgyhogy emiatt is komolyan kell ezt venni. A valóságban ugye, hogyha visszatérünk a sebgyógyulást és a fertőzés veszélyt csökkenteni képes anyagok termelésére, a tényleges sérülés vagy fertőzés hiányában azonban, minek utána ugye a stresszt ugyanúgy ellenségnek, betegségnek érzékeli, vagy támadásnak a testünk, de mivel valódi sérülés vagy fertőzés nincsen, nem tudják elvégezni az eredeti feladatukat ezek a kis citokinek, és így aztán továbbra is a szervezetben keringenek, mert hát nem találják, hogy hol kéne elvégezni a kis dolgukat. Minek utána állandósul a stressz, így a szervezetben is folytonos gyulladás jön létre, már az enyhe fokú gyulladás is jelentős következményekkel járhat, ilyen a cukorbetegség, vagy a rákbetegség, vagy a szív- és érrendszeri betegségek, vagy például akár az aszma. Aztán ott van még a melatonin, ugye, a tobozmirigy által termelt hormon, ami a napszakokhoz alkalmazkodó természetes alvási ciklus fenntartásáért felelős, erről is beszélgettünk már itt a Manna délelőttben többször is. A termelődése a sötétedés beköszöntével fokozódik, a fény hatására pedig csökken. Ugye télen a nappalok rövidülése mellett sokszor akár hetekig is borús, ködös napokkal kell szembenézni, mindez serkentően hat a melatonin termelődésére, a magas melatonin szint azonban depresszióhoz vezethet, megfigyelhetjük azt is, hogy a téli lehangoltság már is alább hagy, amint kisüt a nap, tavasszal pedig, mintha kicserélnék az embert, vidámabbak leszünk, energikusabbak leszünk, jobb kedvűek leszünk. Léteznek hangulatjavító ételek, ezek mellett természetesen léteznek hangulatjavító ásványi anyagok is, például a magnézium nyugtatóan hat az idegekre, az izmokra, a hatására javul a memória és a tanulási képességek, viszont a hiányában idegesség, álmatlanság, fáradtság jelentkezik, nő a szívbetegségek és a diabétesz kockázata is, a pótlásáról a zöld levelű zöldségek, a napraforgó maga sütőtök és a teljes kérdősi gabonák fogyasztásával gondoskodhatunk. Aztán ott van még a pajzsmirigy alulműködés, ami szintén tartós fáradtságot, lelassultságot okozhat, kezelőorvossal egyeztetve jót pótlásával a tünetek enyhíthetők, a jó természetes forrásai pedig a tengergyümölcsei, az ehető algák, a halak és a tojás. Pajzsmirigy alulműködés tartós fáradtságot és lelassultságot okoz, úgyhogy erre mindenképpen figyelni kell, például, hogyha valaki rendszeresen vezet. Aztán ott van még az alacsony D-vitamin szint, mellette nő a mentális és daganatos betegségek kockázat, úgyhogy nagyon kell figyelni a D-vitamin bevitelre, úgyhogy ki kell használni télen a ritka napsütéses órákat mindenképpen, de akár már most is. is, és mindenképpen figyelni arra, hogy a napi 4000 nemzetközi egység D-vitamin bejusson a szervezetünkbe. A kalcium szintjének a csökkenésére utal, hogyha nyugtalanak vagyunk, idegesek vagyunk, lassul a gondolkodásunk, lehangoltság tüneteit tapasztaljuk. A kalcium elsődleges forrásai a tej és a tejtermékek, de a pótlásáról mákkal, sütőtökkel, szardiniával, káposztával, spenóttal, illetve mandula fogyasztásával is gondoskodhatunk. Ott vannak az omega-3 zsírsavak, ugye a jelentőségük a 70-es évektől került előtérbe, amikor a kutatók felfedezték, hogy a halfélékben gazdag táplálkozást folytató eszkimók körében gyakorlatilag nincsen szívbetegség, úgyhogy nagyon fontos az is, hogy ezt is bejuttassuk a szervezetünkbe. Arról nem beszélve, hogy a hangulatjavító ételek közé tartozik például a marhahús, a mája, kacsa és a rákfélék, mert hogy a vastraktál a kimerülését, illetve a vashiányt okozhatja az, hogyha ezekből nem fogyasztunk megfelelő mennyiséget. Hogyha valaki zöldségekből vinné be ezt, akkor aszalt, sárga barack és spenót, illetve petrezselyem nagyon sok vasat tartalmaz. A vashiányunk van, fáradtság, lassultság, koncentrációs zavarok, de például hajhullás is jelezheti mindezt, úgyhogy ezeket tessék fogyasztani. Magnézium, D-vitamin, aztán jótpótlás, hogyha pajzsmirigy alulműködésünk van, de akkor mindenképpen orvoshoz is kell menni. Kálcium, omega-3 zsírsavak és a vas természetesen.

Tőzsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: felállni.
1: Manna délelőtt Péter Petrával.
2: A 98.6 Manna FM.
1: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Manna FM.
3: Ünnepeljük meg a mozgóképet és az animációt azzal a fantasztikus emberrel, akinek tulajdonképpen mindezt köszönhetjük. Pontosabban az animáció kialakulásának az egyik legfontosabb szereplője az, akiről beszélek. Úgy hívják őt, hogy Charles-Emile Reynaud. A technikai megoldások keresése mellett a saját kezűleg festett mozgóképek vetítése volt az, ami az ő egész életét végigkísérte, és bár a pályafutása nem volt buktatóktól mentes, hiszen kinek az, ő végig kitartott az álmai és az elképzelései mellett, a magányos francia feltaláló. 1877-ben szabadalmaztatta az első találmányát, a praxinoszkóp nevű eszközt, amelyet zótróbból fejlesztett ki, és amely az 1878-as világkiállításon díjat is nyert. A praxinoszkóp szerkezete szintén függőleges forgástengelyű hengert vesz alapul, amelynek a belsejében a zótróphoz hasonlóan papírcsíkon található a rajzsorozat. A mozgás fázisai azonban nem réseken átkövethetők, mint az elődnél, hanem a henger központi tengelye köré elhelyezett sík tükrökben. A hengert megpörgetve a tükrök is forognak, és abban, amelyik éppen felénk fordul, láthatjuk a vele szemben álló és a benne tükröződő rajzot. Fontos az is, hogy a tükröző felület nem lehet folyamatos, hiszen akkor a sztroboszkóp hatás nem alakul neki, és elmosódott képeket láthatnánk csak. A jobb láthatóság kedvéért Reynaud egy fényforrást is beépített a henger fölé ernyős gyertyatartó formájában. A zótróphoz képest a praxinoszkóp annyiban jelentett előrelépést, hogy a rések kiiktatásával egy sokkal tisztább és folyamatosabb képet láthattunk. Charles-Emile Reynaud továbbfejlesztette a találmányát, nyilván nem állt meg ott, ahol egyébként némelyek megszoktak. Az első lépés a praxinoszkóp színház volt 1879-ben. A játékdoboz felnyitható tetejének a belső oldalára helyezte el azt a képet, ami a díszlet volt, a háttér. A következő tábla közepébe pedig olyan tükröt épített be, amelynek a közepét nem foncsorozták, így aztán az téglalap formában átlátszó volt, és emögött forgott a praxinoszkóp, amelynek mondjuk úgy, hogy a mozia így a kivágásban volt látható, míg a díszlet a foncsorozott részben tükröződött, és ebből a két elemből állt össze az előadás. Gyakorlatilag a rajzfilm. Szó szerint rajzfilm. Reynaud ebben az esetben fekete hátteret festett a figuráihoz, amely az átlátszó üveg mögött valamelyest szintén tükröző felületként működött, ezáltal a díszletbe való beágyazottság illúziója még inkább teljessé vált. A praxinoszkóp színház kétségtelenül összetett élményt nyújtott, viszont a produkciót még mindig csak egy személy élvezhette egyszerre, és ezen nyilván segíteni, vagy hát változtatni kellett. A következő lépés a praxinoszkóp vetítő volt, és ez az egyik első megoldása volt a rövid animáció kivetíthetőségének. Ehhez Reynaud dupla lencséjű laterna magikát használt, nevezzük így, amelynek egyik lencséjén keresztül egyszerű háttérként szolgáló állóképet vetített a falra, a másikon át pedig a tükör kombináció segítségével egy praxinoszkóp képsorozatát. A hagyományos praxinoszkóptól eltérően a fázisrajzok nem papíron kerültek a henger belsejébe, hanem a hengert magát építette fel üveglapokból, és ezekre festette rá a képeket. A fénysugár áthaladt az üveglapokon, visszaverődött a praxinoszkóp központi sík tükreiről, majd a lencsén keresztül eljutott a falra, és így kivetítette a képet. A figurák fekete alapon jelentek meg az üveglapokon, hogy semmilyen fölösleges tükröződés ne zavarja az illeszkedésüket ezen a bizonyos vetített háttéren, így módon aztán már egyszerre többen részesülhettek az animáció varázslatos hangulatából, vagyis egyszerre többen nézhették a rajzfilmet. De még mindig korlátozta akkor is az élményt valami, méghozzá az, hogy a felhasznált képek száma nem léphette túl a 12, tehát elég kis rövidke volt, amit megnézhetünk. Fontos észrevenni azért azt is, hogy Reynaud elsőként valósította meg azt a bravúrt, ami később elengedhetetlenné vált a rajzalapú animációs technikákban, hogy külön kezelte a mozgó figurákat a háttértől. Az egymásra vetítés következtében az alakok nem takarták ki a környezetet, az áttűnt rajtuk, mégis sokkal változatosabbá és teljesebbé vált a vizuális élmény. Reynaud viszont nem nyugodott, amíg meg nem alkotta az optikai színházat, amelyet 1889-ben mutatott be a közönségnek. Találmányában a képek hordozójaként perforált szélű flexibilis szalagot használt, amelynek ötletét az akkoriban kifejlesztett kerékpárlánc szolgáltatta, így aztán tetszőleges hosszúságú feltekert szalagra festhette a képsorozatait, majd a perforációk segítségével aránylag egyenletesen továbbíthatta a képeket egyik tekercsről a másikra. Ez tehát az animáció, a mozgókép és tulajdonképpen az animációs filmek és a rajzfilmek története.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A mikroműanyagok továbbra is és folyamatosan nagy problémát jelentenek az életünkben. Elképesztő mennyiségű mikroműanyag kerül be a szervezetünkbe. Készült erről több tanulmány is. Úgyhogy érdemes átállni, úgy tűnik, a csapvíz fogyasztása, már ezzel felére csökkenthető a folyadékkal bevitt mikroműanyagok mennyisége. Úgy tűnik, hogy csak nem évi 100 000 mikroműanyag részecskét fogyasztanak el azok, akik napi másfél liter palackozott vizet isznak. A Futurism is megírta ezt. A Bécsi Orvostudományi Egyetem tanulmányából derült ki az is, hogy az élethelytől függően a csapvíz fogyasztásával mindez a felére csökkenthető. Ezek a mikroműanyagok nem egyforma méretűek, akad köztük szabad szemmel láthatatlan, és akad köztük például 0,1 000 milliméter nagyságú, de olyan is, amelynek az átmérője eléri az 5 millimétert. A mikroműanyagok emberi szervezetre gyakorolt hatásáról még elég kevés információval rendelkezik az orvostudomány, de feltételezések szerint a krónikus betegségekben szenvedőknek nagyobb kockázatot jelent, ha bekerül a szervezetbe, vagyis hát maga a mikroműanyag fogyasztása, amit ugye nem szándékosan teszünk, de hát mégiscsak fogyasztásnak nevezhetjük, mint azokra, akiknek egészséges a bélrendszere. Bécsi kutatók szerint a műanyagok fogyasztását muszáj lenne kordában tartani, de ez egy elég bonyolult feladatnak tűnik. A szerzők szerint az ad az aggodalomra igen nagy okot, hogy még azt sem lehet pontosan tudni, hogy honnan származik a szervezetbe jutó műanyagok többsége. Kérdéses persze az is, hogy ezek mennyi idő alatt ürülnek ki, és az is, hogy kiürülnek-e egyáltalán, és képesek vagyunk-e részben vagy egészben például a megemésztésükre. Az osztrák tudósok úgy vélik, hogy minél gyorsabban el kell kezdeni a mikroműanyagok szervezet gyakorolt hatásainak a tanulmányozását, mert az elfogyasztott mennyiség hihetetlen tempóban emelkedik, és még mindig nagyon kevesen tudunk róla. Tehát úgy tűnik, hogy most egyelőre a csapvíz a megoldás. Ami fontos még ezzel kapcsolatban, hogy van egy Fion Ferreira nevű fiú, egy 18 éves ír fiú, aki kitalálta, hogy hogy lehet eltávolítani a mikroműanyagot a vízből. A környezetvédő ötletével meg is nyerte a Google diákok számára kiírt tudományos pályázatát még 2019-ben, hogy most vele hogyan dolgoznak együtt, arról nem szól a fáma, mert bizony elkezdtek vele az Egyesült Államokban is együtt dolgozni. Még akkor megírta a Google Science Fair pályázatával kapcsolatban a srácnak a történetét a Forbes magazin. Ugye a srác akkor volt 18 éves, hát most már nyilván 21. évében van. Fion Ferreira a neve, ahogy mondtam az imént, és a cég tudományos versenyére, amikor 13 és 18 év közötti diákok jelentkeznek, akkor mindig nagyon nagy a várakozás, hogy melyikük mivel rukkol elő. Mindegyikük a saját kísérletét hozza el, és ezeket mérettetnek meg 50 000 dolláros fődíjért. Cserébe 2011 óta minden évben meghirdetik a pályázatot, és olyan nagy vállalatok támogatják ezt, mint a National Geographic, a Lego, a Virgin Galactic és a Scientific American. A 2019-es kiírást az írországi West Corkban élő srác nyerte meg Fion, akinek a tudományos ötlete a vízben lévő mikroműanyagok eltávolítását célozza meg, és miután a mikroműanyagok végigmennek a szennyvíz csatornákon, bekerülnek a természetes vizekbe, onnan pedig szűréssel gyakorlatilag lehetetlen eltávolítani ezeket. Ezért veszélyes nagyon, mint amit az imént is elmondtam, mert nem csak a vízben élő állatok szervezetébe kerül be, hanem a miénkbe is. Ő viszont elkészített egy módszert, aminek a segítségével úgy tűnik, hogy ki lehet szűrni a mikroműanyagot a vízből, el lehet távolítani. Ezt a módszert kezdték el fejleszteni az államokban, nyilván ennek köszönhetően, és most már egyre több tudós, idősebbek, fiatalabbak, környezetvédők és biológusok csatlakoztak már a kezdeményezéshez, úgyhogy úgy tűnik, hogy a megoldás már itt van a küszöbön, de addig is, ami fontos, hogy úgy tűnik, hogy ha esetleg egy ilyen fordított ozmózisos kis víztisztítónk van otthon, akkor a csapvíz biztosan biztonságosabb, mint a palackozott, ahogyan ezt ugye több cikkben is most már olvasni lehet. Természetesen az egyéni döntés kérdés, hogy ki hogyan vélekedik erről, az biztos, hogyha van friss hír ezzel kapcsolatban, én el fogom mondani, a döntés a tiétek.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és a közelgő halottak napjához kapcsolódva is, ahhoz segítséget nyújtva, a vendégem lesz ma Nagy Zsolt, pszichológus, haladó gyászfeldolgozás módszer specialista, akivel az október 16-án második alkalommal megrendezésre kerülő gyászkonferenciáról, illetve nemrégiben megjelent gyásztörténetek könyvéről is beszélgetünk, illetve természetesen a gyászfeldolgozásról. A friss hírek után kezdünk is.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos, száraz időre számíthatunk, nemzeti gyásznap van, az aradi vértanúk emléknapja. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ma van az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik a magyarság. 177 éve, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar kormány miniszterelnökét. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak. Ma és holnap hallgatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A testület elnöke elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre jelentkezők zárt ülésen ismertetik pályázatukat. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, hogy kiket terjesztenek az Országgyűlés elé. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncessziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata is, tette hozzá. Az orvosi élettani kategória Nobel-díjazottjait tegnap jelentették be. Karl Deiserot, Peter Hegemann és Georg Nagel optogenetikai felfedezéseikért vehetik át a legrangosabb tudományos elismerést. Ma hirdetik ki a fizikai Nobel-díj nyertesét, holnap a kémiai, csütörtökön az irodalmi Nobel-díj, pénteken pedig a Nobel-békedíj nyertesét nevezik meg. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora, szavazni október 15-éig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak. A szökőkutat jelenleg felújítják, kicserélik a hangfalakat és a multimédia rendszer főelemeit, majd téliesítik. A zenés előadások várhatóan májusban indulnak újra. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce tegnap reggel 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer.
1: Időjárás.
2: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Hasonló idő várható holnap is, majd csütörtökön hideg front érkezik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor vendége ma Nagy Zsolt, pszichológus, haladó gyászfeldolgozás módszer specialista, akivel az október 16-án második alkalommal megrendezésre kerülő gyászkonferenciáról, illetve a nemrégiben megjelent Gyásztörténetek című könyvéről, és természetesen a gyászfeldolgozásról, a veszteségfeldolgozásról is beszélgetünk, hogy segítséget tudjunk nyújtani a közelgő halottak napjához is. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.
1: Manna FM. A műsor vendégem a Nagy Zsolt pszichológus és haladó gyászfeldolgozás módszer specialista, akivel az október 16-án megrendezésre kerülő második országos szakmaközi gyászkonferenciáról, illetve az ő saját nemrég megjelent könyvéről, a Gyásztörténetek címűről is beszélgetünk, meg hát nyilván átfogóan azért a gyász feldolgozásáról, feldolgozhatóságáról, hiszen közeledik a halottak napja, és ilyenkor mindig sokkal nehezebb azoknak, akik már veszítettek el számukra fontos embert. Szia Zsolt, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, köszönöm én is a beszélgetést.
1: Kezdjük egy kicsit azzal, akkor most is beszéljünk a konferenciáról, hogy mi történik egy gyászkonferencián, mit jelent az, hogy szakmaközi gyászkonferencia, csak a szakma vesz ezen részt, vagy csak a szakmának hasznos-e ez, illetve mi a különbség az elsőhöz képest most a második gyászkonferenciával kapcsolatban?
2: Igazából a konferencia megálmodásával tavaly volt az első, nekem az volt a célom, hogy egy ilyen szakmaközi párbeszéd tudjon létrejönni mindazok között, akik valahogyan a munkájukban találkoznak a veszteségekkel, de hogy nem csak azok számára nyitottak a konferencia kapui, akik így szakmában dolgozók, hanem bárki, aki így a téma iránt is érdeklődik. És igazából a cél az, hogy minél többet beszéljünk erről a tabu témáról, mert egy az ügy, egy a veszteségekkel és gyásszal való foglalkozás, és hogy létrejöjjön egy olyan szakmai összekapcsolódás, ahol a tudás megosztás egymás támogatása válik így a fontossággá. És a tavalyihoz képest annyi változás van, hogy idén újabb veszteségtörténetek, illetve újabb veszteségtípusok, mint például a meddőség kérdése, vagy akár a válás, vagy a generációs gondolkodásmód, így a veszteségek mentén ezek mind-mind meg fognak jelenni, illetve megjelenik idén két kerekasztal beszélgetés, és az egyik a munkahelyi veszteségek kapcsán, másik pedig pont a Gyásztörténetek című könyvem kapcsán, így a történeteknek négy szereplője, így a könyvből, így a beszélgetésben részt fog venni.
1: Ha már szóba került a könyv, akkor hamarosan arról is beszélgetünk, mennyire tud intim lenni egy ilyen intim témát feldolgozó konferencia, hiszen már önmagában a szó is azt sejteti, hogy ott sok ember van, és még hogyha a téma

0: hogy valahogyan a személyes történetek még inkább hidat tudnak képezni a hallgatóság felé, és igazából hiába vagyunk ugye nagyon sok helyzetben jelen szakemberként, a veszteségek és a gyász az egy olyan téma, ami mindannyiunkat érint, akár szeretteink elvesztése révén, akár azoknak az egyéb veszteségeknek is a révén, amik hasonlóan a haláleseti gyászhoz ugyanúgy egy gyász folyamatot indíthatnak el. Közel 40 ilyen veszteség van, akár a válás, a gyermek elvesztése, munkahelyváltás, vagy akár az idősebb kori nyugdíjazás is. Tehát, hogy ezeken a történeteken keresztül én úgy gondolom, hogy a szakmaiság mellett emberi pontokon is tudnak kapcsolódni, akár a résztvevők, akár az előadókerek, aztán a beszélgetők, és hogy ők nagyon, nagyon nyitottak erre, hogy mindazokat a történeteket, amik egyébként a vesztességük mentén egyfajta növekedést hoztak az életükbe, azt sokak számára meg tudják osztani, mert hogy így a könyvnek is egy fontos mondani valója, hogy a veszteségekből igenis lehet növekedni, mert hogy egyfajta értéktisztázás mentén valahogyan átstruktúrálják azt az irányt, amelyre az ember tart az életében, és valahogyan sokkal inkább saját magunkra helyezik a fókuszt egy-egy veszteség után.
1: Miért nem említetted az állatokat? Miért nem említik a kis állataink elvesztését a gyászsal kapcsolatban? Vagy miért említik olyan ritkán?
0: Igazából az egyik kerekasztal résztvevő pont kis állat veszteség mentén fog részt venni így a beszélgetésben, de hogy nagyon jogos így a felvetésed, mert hogy nagyon sokszor ugye ez még ugye nincsen benne szerintem annyira a köztudatban, hogy na igenis egy kis állat is ugyanolyan fontos családtag lehet. Mert hogy én úgy gondolom, hogy még mindig a gyász körüli tabusítás, az, hogy nem beszélünk róla addig, amíg mi sem válunk érintetté a témában, úgy gondoljuk, hogy elkerül minket, de hogy Jalom mondja pont azt, hogy ahhoz, hogy az életet más szemszögből is tudjuk értékelni, és annak valódi fontosságát meglássuk, foglalkoznunk kell mindenképpen a mulandósággal és a halál kérdésével is. És valahol a konferenciának is, meg a könyvnek is pont ez a célja, hogy olyan témákról beszéljünk, és hogy ezek a témák jobban belekerüljenek akár a köztudatba is, és a gondolkodásmódra is, hogy igenis lehet ezekről beszélni, mert hogy hiába teszünk úgy, mintha nem történt volna meg, az idővel igazából akár egy későbbi nehéz helyzetben, vagy egy későbbi bármilyen veszteség esetén sokkal erősebben fog visszaütni ránk.
1: Nagy Zsolt a vendégem, pszichológus és haladó gyászfeldolgozás módszer specialista. Vele beszélgetünk az immár második alkalommal megrendezésre kerülő országos szakmaközi gyászkonferenciáról, ami október 16-án lesz majd a Lourdes-ban, és hát természetesen Zsolt nemrégiben megjelent könyvéről, a gyásztörténetekről is, illetve hát ennek kapcsolódva egy kicsit a közelgő halottak napjához és Minden Szentekhez, a gyászról, magáról is hamarosan folytatjuk.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége Nagy Zsolt, pszichológus és haladó gyászfeldolgozás módszer specialista. Beszélgettünk már az október 16-án második alkalommal megrendezésre kerülő országos szakmaközi gyász konferenciáról. Itt lesz Budapesten a Lourdes-ban, de nem beszéltünk még csak említés szinten a Gyásztörténetek című nemrégiben megjelent könyvedről. Veszteségből növekedés, ez a mottoja vagy alcíme a könyvnek, ami egy pillanatra lehet, hogy fura az embernek, mert hogy amikor egy ilyen kaliberű, mélységű veszteséget élünk át, akkor sokkal inkább azt érezzük, hogy ez egy szívlövés, ami valami furcsa módon nem ölt meg bennünket, de mégis lyukas a szívem és a lelkem, és úgy érzem, hogy örökre így maradok, de hogy te azt állítod, vagy azt mondod, és hát ezt mutatja azért a gyakorlat is, hogy egy ilyen pokoli fájdalomból is lehet növekedés, lehet változás jó irányba, vagy akár valami újnak, vagy valami fajta újnak a születése, vagy valamilyen fajta újjászületés.
2: Igen, ez pontosan így van, ahogy te is mondod. Én is egyébként, amikor ezt a gondolatmenetet akár az egyéni gyászkísérésekben, vagy akár a gyászcsoportjaimban beviszem, hogy egyébként hogyan látják, van-e valami, amire ez a veszteség taníthat bennünket, akkor ott van bennem egy ilyen félelem is, hogy lehet-e ilyet mondani, de hogy akár a saját történetemet is nézve, a saját veszteség történetemet, vagy akár a szakirodalmi új gyászszakaszokra tekintve, igazából nagyon sok olyan kutatás van, ami azt bizonyítja, hogyha a veszteségben valamilyen jelentéstartalmat tudunk adni, akkor az nagyon sokszor könnyebbé teszi a későbbi feldolgozást, és igenis ott van pont az az értéktisztázás, amit a korábbiakban is említettem egy-egy veszteség során, mert hogy a veszteségek azért általában egy tükröt tartanak elénk, amiben nem mindig szeretnénk belenézni, és akaratlanul, de elgondolkodtatnak saját magunk halandóságáról és arról, hogy hogyan és merre is tartok én saját életemben, és mennyire tudok a saját életemnek a főszereplője lenni. Nyilván ezek az átkeretező gondolatok nem a gyász kezdeti szakaszaiban jutnak el így a gyászoló gondolataihoz, hanem leginkább a tudatosulás vagy átdolgozás szakaszokban, amikor már azért az érzelmi feldolgozás is kapott egy teret, és azok a kérdések, gondolatok, akár a mi lett volna, ha vagy miért pont ő, ezek már sok szempontból megválaszolásra kerülnek, de hogy ott van valami új létrejöttének a lehetősége, és én nekem az egy nagyon fontos irányelv így a szemeim előtt, a saját életemben, illetve a szakmai utamon is, hogy dönthetünk úgy, hogy egy-egy nehéz helyzetnek az áldozataivá válunk, és akkor igazából egy-egy szoba sarkában maradunk, és beleburkolózunk a fájdalomba és a veszteségbe, vagy próbálunk annak mentén valamilyen forrást fakasztva tovább menni, tovább élni, és átgondoljuk azt, hogy mi is az, amire ez az adott veszteség taníthat, akár saját magam működésével kapcsolatosan, akár az emberi kapcsolataim tekintetében.
1: Természetesen ezt már végig gondolni is szívfájdító, még akkor is, hogyha az ember nem veszített el még számára olyan fontos emberben. Azt gondolom, hogy elég hamar elérkeznek ezek a pontok, és akkor most nem kell feltétlenül egy nagyszülőről, tehát családtagról, vagy közvetlen hozzátartozóról beszélni, de ott vannak a kisállatok, ugye említettük őket az előző beszélgetésben, ott vannak akár a dédszülők például, és nem is csak halálról beszélgetünk, mert hogy a gyász nagyon sok mindenhez kapcsolódik, erről szó lesz majd ugye ezen a bizonyos október 16-ai gyászkonferencián. Viszont a könyvre visszatérve nagyon különleges dolognak tartom azt, hogy ezeket a történeteket meg tudtad úgy jeleníteni, hogy befogadható legyen, hogy érthető legyen, és azok az emberekkel összetudtad ezt hozni, hogy ők ezt az intim belső világot, amit egy gyász jelent, egy veszteség jelent, azt odaadják neked, hogy bekerülhessen a könyvbe.
2: Én ez számomra is nagyon megtisztelő volt, mindaz a bizalom, illetve az a megható légkör, ami egy-egy beszélgetés alkalmával létrejött. Ugye a könyvben 25 személyes egyéni veszteségtörténet és abból való növekedés olvasható. A 25. történet az én személyes növekedés történetem, és hogy pont ez volt a könyv megírásával is a célom, hogy egy picit átkeretezzük mindazt, amit a veszteségekről gondoltunk. Átkeretezzük esetleg azok számára, akik most élnek meg valamilyen veszteséget, és új gondolatokat, és esetleg perspektívát és reményt tudjon nyújtani a könyv. átkeretezzük azok számára is valamennyire, akik már túl vannak egy-egy veszteségen, de mondjuk egy más szemszögből szeretnének ránézni, illetve szól a könyv azoknak is, akiknek nincsen jelenleg veszteségük, vagy, hanem csak saját maguk működésével, az életük tudatosításával szeretnének valahogyan egy picit saját magukban mélyülni, vagy közelebb kerülni.
1: Mennyire volt könnyű vagy nehéz ezekkel az alanyokkal megbeszélni azt, hogy ez nyilvánosságra kerül ez a történet? Meg kellett-e őket győzni?
2: Igazából voltak, akiket így, amikor rögtön felkértem, rögtön igent mondtak, sokan így az ismerősi köreimből voltak, akik ismeretlenül jelentkeztek, de hogy mindazok, akikkel leültem beszélgetni, valójában nem igazán volt az kérdés, hogy ők ezt szeretnék-e megosztani velem, illetve a világgal, mert hogy azt éreztem mindegyik beszélgetés során, hogy ezek nagyon megdolgozott történetek, és hogy annyira szépen elindult valamilyen növekedés ennek a veszteségnek a mentén. Szinte minden egyes könyvben szereplő beszélgető társam életében, hogy igazából ők szerették volna így velem együtt ennek a mintáját és ezt a reménykeltést valahogyan továbbadni, és nagyon örülök, mert az olvasói visszajelzésekből is pont legtöbben a reményszót fogalmazzák meg, hogy a könyvet és a történeteket olvasva valahogyan a veszteségekről és a gyászról egy picit másképpen kezdenek el gondolkodni, és próbálják ezt akár így a saját magukra vonatkoztatva is ebből a szemszögből, aspektusból megvizsgálni.
1: A vendégem Nagy Zsolt, pszichológus és haladó gyászfeldolgozás módszer specialista. Az október 16-án második alkalommal megrendezésre kerülő országos szakmaközi gyászkonferenciáról, illetve a nemrégiben megjelent Gyásztörténetek veszteségből növekedés című könyvéről, és ezek kapcsán beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene.
3: Manna FM.
0: Ez a Manna.

0: Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A műsor vendége Nagy Zsolt, pszichológus és haladó gyászfeldolgozás módszer specialista. A hamarosan október 16-án megrendezésre kerülő második országos szakmai gyászkonferenciáról és annak kapcsán, illetve nemrégiben megjelent Gyásztörténetek című könyvéről, és hát a könyv kapcsán is a halálról, a gyászról is beszélgetünk. Nagyon érdekes dolog az is, hogy vajon miért tabu téma az, hogy most, hogy közeledik a halottak napja, miért érint meg ennyire bennünket ez az időszak, sok 10 év után is akár, és hogyan vált ennyire tabuvá mai napság a gyász, vagy ilyen volt ez korábban is, vagy mi nem vagyunk az a típusú nép, aki ezt könnyedén, vagy könnyedebben tudja venni, vagy másképp tud ránézni, mint például az indiaiak?
3: Régebben ugye a családi rendszer működésének része volt a születésről és a halállal való találkozás, tehát hogy amikor együtt éltek a generációk, több generáció élt együtt, akkor valahogyan nem volt kérdés, hogy a gyerekek ebbe beleszületnek, és szinte a szemük előtt történtek a születések, megbetegedések és az elhalálozás. Tehát, hogy mindaz, hogy mit tehetünk, mit mondhatunk, vagy nem mondhatunk, vagy hogyan kell egyszerűen támogatólag jelen lenni egy veszteség folyamatban, igazából így a hétköznapok részévé vált, és igazából anélkül, hogy tudták volna, ezt így megtanulták, és ugye már így azért jó pár 10 éve, ahogyan így az egészségügy is egyre inkább intézményessé vált, kikerültek az otthonfalai közül a megbetegedők, illetve a halálesetek, és valahogyan elkezdődött egy ilyen távolodás is magától a veszteségtől. És ez ugye a tabúvá válást magyarázza, másrésztről pedig ugye azért az ünnepek, akár az évfordulók, akár a közelgő halottak napja is, mind-mind lehetnek olyan alkalmak, amik újra valahogyan fájdalmasabbá tudják tenni az emlékezést is, mert hogy azért én is így édesanyám elvesztését megélve azt látom így a saját gyászomban is, hogy a intenzitás az, ami csökkent, tehát a fájdalom intenzitása és a hiány intenzitása az, ami az évekkel csökken, én 4 éve vesztettem előtt, de hogy azért ott marad egy hiányzó fájdalomdarab, egy hiány az ember szívében is, és lesznek alkalmak, amikor jobban elérzékenyülünk. Talán ilyen az emlékezés is, illetve a halottak napja körüli időszak is, ami azért elsősorban talán azok számára a legfájóbb, akik az első pár évet töltik így az elvesztett szerettük, vagy akár társállatuk nélkül.
2: A közelgő halottak napjával kapcsolatban az ember próbálja magát valahogyan vigasztalni, vagy fogalmazunk úgy, hogy keretek közé tenni, akkor ilyenkor sokkal inkább megengedjük magunknak a gyászt, sokkal inkább megengedjük magunknak a könnyeket, az érzelmeket, az illetőnek az említését, emlegetését. Megnézegetjük a fényképeket, még azok is, akik nem szeretik nézegetni, mert nem akarják feltépni a saját sebeiket. Ez miért van?
3: Közelből nagyon fontosak ezek a rítusok, amit te is mondtál, mert talán a fényképek nézegetése, a közös kedves történetek felelevenítése, valahogyan ezek az ismertebb kapcsolódási és emlékezési pontok. És az, hogy ilyenkor elérzékenyülünk, nyugodtan megengedhetjük magunknak azt, hogy ezek az érzések kifejezésre kerülhessenek. Sokszor ugye megijedünk a könnyektől, megijedünk attól, hogyha elsírjuk magunkat, de hogy a könnyek és a sírás nagyon, nagyon felszabadító és megkönnyebbülést hozó tud lenni, és hogy én arra próbálok biztatni mindenkit, hogy a közelgő ünnepek alkalmával is próbálja megengedni saját magának, hogy úgy élje meg az emlékezést, ahogy ön a számára leginkább belülről fakadó. Lehet erről a családban is beszélgetni, de azt is el lehet mondani, ha én egyedül szeretnék magammal emlékezni magamban. És nagyon fontos, hogy találjunk olyan kapaszkodókat, amik biztonságot tudnak adni számunkra azokban a helyzetekben, hogyha azt érezzük, hogy nagyon elérzékenyülnénk. Mondhatnám úgy is, hogy megtalálni azokat a kapaszkodókat, amik érzelmileg tudnak szabályozni bennünket, akár hogyha mondjuk ott van a fejünkben, hogyha elérzékenyülünk, hogy mondjuk ki tudnánk felhívni, aki meg tud nyugtatni, vagy akár egy jó leső sétát, akkor ilyenkor beiktatunk a szabadban, vagy hogy le tudjuk ilyenkor írni egy naplóba, vagy kiírjuk magunkból azokat az érzéseket, vagy gondolatokat, Tehát, hogy mindenkinek más segít, az a fontos, hogy tudjuk, hogy számunkra mi az, ami segíthet ilyenkor, vagy hogyan tudjuk saját magunkat érzelmileg megnyugtatni, akár egy mindfulness gyakorlattal. Nagyon sokféle eszköz van, de hogy nyugodtan, mert hogy sokszor azért nem merünk így belemenni akár az érzések megélésébe is, mert hogy félünk, hogy mi fog történni, és nagyon sokszor az első ünnepektől, alkalmaktól is azért tartunk, és azért félünk tőlük, mert nem tudjuk, hogy mit váltanak ki. De hogyha vannak ilyen kapaszkodóink, azok tudnak biztonságot adni.
2: Zsolt, végezetül egy olyan kérdés, amire szerintem minden ember keresi a választ. Ugye azt szoktuk mondani, hogy nekik már könnyebb, ők már jó helyen vannak, és igazából ilyenkor az ember magát sajnálja, mert hogy ő itt marad, és nem láthatja többet a másikat. Én ezzel gyakran vitatkozom magamban is, meg amikor elhangzik körülöttem, vagy a környezetemben is, mert ez nem olyan önsajnálat. És egyébként nekem az önsajnálat kifejezéssel is vannak averzióim, fenntartásaim, mert miért ne érezhetnék magam iránt nem úgy sajnálatot, hogy az ember sajnálkozik maga fölött, hanem hogy együtt érzek magammal. Miért ne validálhatnám azt, hogy nekem most rossz mélyen vagyok? Főleg, hogyha mondjuk egy gyászról, egy veszteségről beszélünk. Ez valóban így van, hogy az ember ilyenkor azt sajnál, hogy nem találkozik többet a másikkal? Vagy meg lehet nevezni azt egyáltalán, hogy ilyenkor tulajdonképpen mitől annyira pokolian szomorú az ember?
3: Sok minden van ebben, amit említettél is. Tehát, hogy ott van egyrészt az, hogy összerezzenünk és félünk, hogy hogyan lesz ez így tovább nélküle. Hogy én ezt hogyan fogom megoldani, túlélni. De ott van ebben az is, hogy elvesztünk egy biztonságot. És mellette újra kell saját magunkat is definiálni. És nagyon fontos, hogy önegyüttérzők tudunk-e lenni ezekben a helyzetekben saját magunkkal, mert hogy az önegyüttérzés és akár a reziliencia is mellette nagyon sokat tud abban segíteni, hogy mondjuk egy gyász folyamatban mennyire tudunk rugalmasan magában a folyamatban haladni, vagy mennyire válik akár komplikáltá, lakadtá a gyász. De hogy nagyon fontos az, hogy magunkkal is próbáljunk önegyüttérzők lenni, és hogy próbáljuk újra megtalálni és kilakítani azt a saját magunk biztonságát, ami ilyenkor elveszett. Mindig azt szoktam mondani, hogy gondoljunk ilyenkor arra, hogy lehet, hogy fizikailag ők már nincsenek velünk, de hogy nagyon sok minden olyan mozdulatban, gondolatban, akár cselekedeteinkben, vagy mindabban, amivé általuk a velük való kapcsolódásban váltunk, azok mind-mind velünk maradnak. És igen, egy-két gondolatban még azokra a klisékre is, amiket mondtál, hogy nagyon sokszor ugye azért mondunk olyan klisés gondolatokat, mert nem tudunk máshogyan kapcsolódni. De hogy ilyen helyzetekben nyugodtan mondjuk meg a környezetünknek, hogy nekünk mire lenne szükségünk, és ne azt mondjuk, hogy nagyon szép kort élt meg, vagy fiatalok vagytok, hanem sokszor a jelenlét, a melléállás, vagy az, hogy nem tudom, hogy mit érzel, de el tudom képzelni, mennyire nehéz lehet neked, vagy csak a legalapvetőbb dolgokra gondolva, vigyünk át egy ebédet, vagy bármit, amivel tényleg a legalapvetőbb szükségletekben tudjuk őket segíteni. És még egy gondolat, hogy ugye azt mondják, hogy 99%-ban ugye a veszteség már nem megváltoztatható, de hogy a gyászolónak mindig marad 1% esélye arra, hogy ő maga is tudjon saját magáért tenni a veszteségben és a gyászban, és hogy lehetősége legyen, hogy kihúzza azt a sötétítőt az élete ablaka elől, ami lehetővé teszi, hogy bejöjjön az életfénye is újra felragyogjon a nap.
2: Nagy Zsolt volt a műsor vendége, pszichológus és haladó gyászfeldolgozás módszer specialista, akivel az október 16-án második alkalommal megrendezésre kerülő országos szakmai gyászkonferenciáról, illetve a Gyásztörténetek veszteségből növekedés című könyvéről, és ennek kapcsán beszélgettünk gyászról, a közeledő halottak napjára gondolva és ahhoz kapcsolódva. Zsolt, köszönjük szépen az idődet.
3: Nagyon szépen köszönöm én is a beszélgetést, Petra.

0: A Manna délelőtt hamarosan folytatódik itt a 98.6 Manna FM-en életörömzenékkel, de előtte még jönnek a legfrissebb hírek.
1: Manna Morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az őszi napfényvirágnak már a neve is igen megkapó, noha jelző egy kicsit megtévesztő lehet, mert virágzásuk már nyáron, július végén, augusztus elején megkezdődik, és egészen októberig tart. Ami viszont a napfényt illeti, virágaik valóban többnyire a sárga, valamely sötétebb, világosabb árnyalatában pompáznak, de lényegében a citromsárgától a narancssárgán át a vörösig, pirosig terjed a paletta. A tudományos elnevezésükben a helénium a görög mitológia szerinti, a trójai háborút akaratlanul kiváltó Helenára, Zeus és Léda szépséges lányára utal. Angol szász nyelvterületeken Heléna virágjának is hívják. Nemesített, a kertészetekben kapható, régóta töretlenül népszerű fajtái számos változatban léteznek. Kedveltségük egyik oka éppen a változatosság, a másik, hogy heteken át gazdagon ontják jellegzetes virágaikat, a középen kúpszerűen kiemelkedő vacokkal és az azt gallérszerűen körülölelő kissé lefelé hajló szirmokkal. Népszerűek a méhek, poszméhek és lepkék körében. Könnyen nevelhető növények, a napos helyet szeretik, a talajjal szemben sincsenek különösebb igényeik, pusztán, hogy üde, tápdús, jó vízelvezetésű legyen, s ha mindez megvan, igen hálásak. Önállóan, szoliterként is ültethetőek, de díszfüvekkel, zsájákkal, mélybalzsamokkal, napszemvilágokkal együtt telepítve csak fokozhatjuk a hatást. Fajtai közül nehéz lenne csak egyet kiemelni, hiszen a Biedermeier vagy a Double Trouble is szemedgyönyörködtető.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
4: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Napos, száraz időre számíthatunk, folytatódnak a franciaországi diáktüntetések. Több pályázatot is hirdetett a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Ma van az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik a magyarság. 177 éve, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak. Ma és holnap hallgatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A testület elnöke elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre jelentkezők zárt ülésen ismertetik pályázatukat. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, hogy kiket terjesztenek az Országgyűlés elé. Több száz drónnal támadták az ukránok a moszkvai régiót. Egy ember meghalt, hatan megsebesültek. Az éjjeli légi csapásokban 650 drónt lőttek ki, a főváros több mint 100 célozta. Moszkvában mind a négy repülőtéren felfüggesztették ideiglenesen a gépek indítását és fogadását. Hajnalban orosz légi csapás érte a Dnyipro folyó hídját, öten megsebesültek a dél-ukrajnai Zaporizsjában. Tegnap délután pedig Ukrajna második legnagyobb városát támadta az orosz hadsereg. Harkivban legkevesebb öten meghaltak, 53-an megsebesültek. Tovább folytatódnak a franciaországi diák tüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben. A fiatalok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. A demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. A francia oktatási miniszter közölte, a céljuk az, hogy szerdától fokozatosan mindenhol újrainduljon a tanítás. A megmozdulásokban eddig 190 diák sérült meg, és több mint 5000 fiatalt vettek őrizetbe. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. A felhívásra szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, ausztriai és kárpátaljai székhelyű szervezetek jelentkezhetnek. Mindkét kiírásra november 6-áig lehet benyújtani a kérelmeket a nemzetpolitikai informatikai rendszerben.
1: Időjárás.
5: Ma is napos, fátyolfelhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Élet.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Beauty Time.
0: Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
2: Kipróbálni Manna.
3: Hogyan hat az igazi pihentető alvás a szépségünkre, és hogyan hat a fogyókúránkra, vagy az életmódváltásunkra, hogyan hat a fogyásra, a súlyvesztésre a pihenés, az alvás. Tudom, hogy rengeteget beszélünk az alvásról itt a Manna délelőttben, de azért ez a vesszőparipám, mert én magam is az a típus vagyok, aki nagyon-nagyon rossz fej tud lenni, és bedagad a bokája, és rettenetesen fáradt, és alig tud normálisan beszélni és gondolkodni, ami nálam azért elég nagy probléma, hogyha nem alszom ki magam. Ez gyerekkorom óta így van, és azt tudom, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Ráadásul, aki migrénre hajlamos, mi ugyanúgy, mint én például, annak külön nem jó az, hogyha nem alszik eleget, és bizony a fogyáshoz aludni kell, úgyhogy aki hízékony, az különösen figyeljen most. Minél fáradtabb valaki, annál kevesebb zsírt éget el a szervezete, így nem tud sikeres lenni a fogyókúra, viszont hogyan lesz sikeres? Hát azt tudni kell, hogy a fogyást roppant mértékben lelassítja a fáradtság érzet. Egy szakértő el is mondta azt, hogy hogyan lehet megbirkózni ezzel a problémával. Valószínűleg nagyon előkelő helyen áll a kívánság listáján a legtöbb embernek a fogyás, hogy a magáncipelt súlytabletet le tudja dobni, akár azért, mert egészségesebb szeretne lenni, akár azért, mert csinosabb szeretne lenni, akár azért, hogy jól mutasson a kedvenc ruhájában, vagy jól mutasson a kedvenc fehérneműjében, vagy fürdőruhájában, jó időben nyáron a strandon, ősszel-télen a fürdőkben, vagy a gyógyvizeknél, nyilván minden cél ebben jelenik meg, és akkor ennek a kombinációja még például az, amikor valaki nem csak azért szeretne lefogyni, hogy csinosabb legyen, hanem azért, hogy egészségesebb is legyen, és a kettő kombinációja szerintem az a legpraktikusabb. Nagyon sokan viszont nem gondolnak abba bele, hogy mitől lesz, vagy lehet éppen sikeres a fogyókúra, és nem veszik figyelembe azt, hogy az étrend módosítás és a mozgás mellé a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, nem sima pihenés, alvás mennyisége pontosan ugyanolyan fontos, mint az étrend módosítás és a mozgás. Érdemes megfigyelni például, hogy ki hány órát alszik egy nap, nagyon szomorú tény, de amennyiben a javasolt 8 óra alvás nincs meg, már is egy lépéssel közelebb vagyunk az elhízáshoz, vagy a fogyásra való képtelenséghez. Ha tehát bárki felismeri magát ezekben a sorokban, vagy ez alatt, a kis rovat alatt, akkor nyilván keletkezik benne egy érzés, hogy én is azok közé tartozom, akik megfogadják, hogy lefogynak, változtatnak ezért azért amazért, és aztán egyszer csak szépen ez így valahogy útközben elmúlik, vagy valami milyen módon nem sikerül. A téma szakértője a Szomnocenter, az Alvászavar Központ, az, akik csokorba gyűjtötték a legfontosabb tudnivalókat a fogyás és az alvás összefüggésében. Nagyon fontos, hogy este mindenki időben nyugovóra térjen. Szerintem ezt tudjuk, csak valahogy gyerekkorunk után elkezdünk ezen ellen lázadni, és aztán már sokkal-sokkal idősebb korunkban találjuk ezt fontosnak. Aki nem fekszik le időben aludni, nagyobb valószínűséggel nyúl újabb étel után, mert az ébrenléthez enni kell, amire az egyébként normális esetben már kevésbé van szükség, ami pedig megint csak megnehezíti az alvást. Aki pedig alvás helyett késő estig filmet néz, minden bizonnyal megéhezik, még több kalóriát visz be, ami szintén a hízáshoz, nem a fogyáshoz járul hozzá. Érdemes tudni, hogy a jó alvás nem csak pihentető és energiával tölt fel, hanem a kalória égetésért is sokat tesz. A szervezet ugyanis a megfelelő pihenés után indítja be ezt a fontos folyamatot. A szervezet ekkor képes ezt megtenni. Akik kipihentebbek, jobban alszanak, azoknál az anyagcsere is hatékonyabb, így könnyebben szabadulnak meg a súlyfeleslektől. Hasonló a helyzet a zsírégetéssel magával is, a fogyókúra ugyanis mindig azoknál működik jobban, akik kellő időt szánnak a jó alvásra. Ennek oka, hogy aki rendszeresen 8 órát alszik, vagy 9-et éjszaka, nyugodtan bevihet a szervezetébe ugyanannyi kalóriát, mint aki csak 6 órát pihent. Egyértelműen ez előbbinél lesz sikeres a fogyás. A fogyással szorosan össze

Mosabb a túlevése, aki viszont kellően pihent, az a kevésbé fordul elő, hogy kontroll nélkül falatozik, nem csábul el olyan könnyen, sokkal jobban tudja szabályozni, hogy mennyi ételre is van igazából szüksége. Szóval ezért is a szépségünk, és az esztétikai szempontok miatt is nagyon fontos aludni, de elsősorban az egészségi állapotunk miatt.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Egy nagyon könnyű, de nagyon finom édességet fogunk már megtanulni elkészíteni. Gyerekekkel is együtt tudjuk csinálni, tehát annyira könnyű, hogyha valaki kezdő szakács, vagy cukrász, vagy konyhatündérő is nagyon könnyen meg tudja csinálni. Úgy hívják ezt, hogy palacsintafánk, ami tulajdonképpen egy kicsit hasonlít a csörögefánkra, és igazából csak a nevében fánk, mert egyébként egy ilyen kis alaktalan felhő, ami nagyon finom ugyan, de mégis csak egy kis alaktalan felhő. Igazából egy edényben elég csak összemixelni egy sűrű palacsintatésztát, és aztán kisütni olajban, és akkor nézzük, hogy mi minden kell hozzá. Hát gyakorlatilag az kell hozzá, ami a palacsintatésztához, 250 ml tej, és ilyenkor egyébként érdemes a lehető legzsírosabb tejet választani, mert attól lesz olyan igazán krémes a tészta. Egy pici csipet só, az mindig kell, ugye két tojás, két evőkanál porcukor, 150 g finom liszt és bő olaj a sütéshez. Egyébként, hogyha kisebb átmérőjű az edény, akkor kevesebb olajjal is magas olajszintet tudunk elérni. A tálaláshoz kell majd még két evőkanál porcukor, de egyébként bele lehet mártani olvasztott csokiba is, majd el fogom mondani. Szóval, aki szereti a palacsintát és a fánkot is, akkor ez a palacsintafánk igazából azoknak való. A palacsintafánk a két klasszikus kedvenc ötvözete, amit egyszerűen és gyorsan el lehet készíteni. Egészen kevés kis alapanyagra van szükség, hogy ezt az imént már elmondtam, egy kis sütés, és utána ott vannak ezek a pihapuha fánk golyók, amik igazából mondom még egyszer, hogyha nagyon ügyesek vagyunk, és mondjuk fagyiskanállal mérjük bele ezeket, vagy potyantjuk bele a forró olajba, akkor egyformábbak és gombócosabb fazonúak lesznek, de egyébként felhők szerintem. És amikor kisültek ezek a kis golyók, vagy felhők, akkor onnantól kezdve már lehet válogatni, hogy csinálunk belőle egy ilyen bounty-szerű finomságot, és olvasztott csokiba belemáltjuk, és utána belehempergetjük a kókuszreszelékbe. Adhatunk mellé fagylaltot, adhatunk mellé lekvárt is, reszelhetünk rá csokoládét, és abban hempergetjük meg, vagy csinálhatunk egy kis kakaós szórást hozzá, szóval nagyon sok mindennel, és nagyon sokféleképpen fogyasztható, még úgy is nagyon finom, hogyha az ember egy pohár desszertet csinál belőle, és pudingra teszi rá, vagy pudingot önt rá, amikor ezt tesszük először a pohárba. Szóval, hogy hogyan készül a tejet, felforraljuk a cukorral és a sóval, hozzáadagoljuk a lisztet 3-4 liszt részletben. Egy botmixerrel érdemes elkészíteni, így a legegyszerűbb, aztán a tojásokat is hozzáadjuk egyesével, óvatosan, hogy ne legyen belőle tojásrántotta, homogénre turmixoljuk, és akkor már elkezdjük melegíteni az olajat, nagyjából 150-160 fokosra, és aztán két olajba, a forró olajba mártott evőkanál segítségével tudjuk beleformázni ezeket a tojás alakú, inkább tojás formájú golyókat, nem teljesen szabályos golyókat, de mondom, hogyha pottyan, akkor meg felhő lesz belőle. A lényeg az az, hogy pár perc alatt kisül, ropogós lesz, ha túl lágy lenne a tészta, és szétesik az első a teszt sütésnél, akkor érdemes keverni még egy-egy evőkanál lisztet, vagy egy-két evőkanál lisztet a tésztával, várni 5 percet, amíg megissza a nedvességet a liszt, és aztán egy jó kis átkever és után ebből a picit sűrűbb tésztából tudjuk majd folytatni a sütést. Tálaláskor megszórjuk porcukorral, és gyakorlatilag ennyi, kész is van. Mondom még egyszer, igazából ez a palacsinta fánk tökéletes választás akkor, amikor az ember egy gyors és egyszerű édességre vágyik, amit nem csak porcukorral tudunk dúsítani, hogyha valami extrát szeretnénk mellé, hanem egyéb más dolgokkal is. Egyébként, hogyha kikeverünk egy finom mascarpone és krémet, mascarpone joghurt vagy mascarpone tej, ezt egy kis édesítővel vagy cukorral kikeverjük, és ebbe teszünk egy kis kakaóport és kókuszreszeléket, akkor lesz hozzá egy bounty krém, amiben csak belemártjuk és úgy esszük. Tehát nem kell ilyen nagyon elegánsan csinálni, hanem ez gyakorlatilag egy édesség tapaszt lesz onnantól kezdve, de ugyanígy lehet mártogatni egy vaníliasodóba, ugyanígy lehet mártogatni egy borsodóba, ugyanúgy lehet mártogatni simán lekvárba például, vagy megmondom őszintén, egy bögre tejbe, úgyis nagyon-nagyon finom egészségünkre.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Érdemes tudni, hogy a légkondicionáló nem csak nyáron hasznos, és hogyha télen használjuk, akkor télen nem csak a fűtés miatt hasznos. Van egy funkció, amit nagyon kevesen ismernek a légkondikkal kapcsolatban, viszont óriási segítség lehet ilyenkor. Télidőben, vagy a hűvösebb napokon, akár ősszel, akár pedig még a hűvös tavaszban. Ez a bizonyos dry mód. A dry mód szerepével nem vagyunk igazán tisztában, szerintem nagyon kevesen tudják, hogy ilyen létezik. Ez a funkció jelentős különbséget hozhat a légkondicionáló teljesítményének optimalizálásában és a levegő minőségének a javításában is, és ez a lényeges pont benne. Ez a bizonyos dry mód, amiről beszélünk. Miért fontos ez, és mi ez a mód? Ez a száraz vagy dry mód egy olyan funkció, ami kifejezetten a levegő páratartalmának a csökkentésére szolgál anélkül, hogy túlzottan lehűteni a helységet. Még ugye a legtöbben a hűtési vagy fűtési üzemmódot használják, csak erre használják. A légkondicionáló berendezést, a dry mód különösen hasznos azokban a napokban, amikor nem a hőség, hanem sokkal inkább a magas páratartalom okozza a legnagyobb kellemetlenséget, és így bizony nem csak téli időben, ősszel vagy a hűvösebb tavaszi napokon, hanem a nyári és stabilan és sokáig tartó nedves időben is segíteni tud. A dry mód bekapcsolásával a légkondicionáló működése a felesleges nedvesség eltávolítására összpontosít, ezáltal kellemesebb, hűvösebb és sokkal kevésbé nyomasztó légkört teremt. Hol is található a dry gomb? Hát ez az opció általában egy vagy több cseppecske ikonként szerepel a távirányító mondjuk, vagy a gépen, illetve a dry szóval van jelölve. A legtöbb légkondicionáló négy fő üzemmódot kínál, az egyik a cool, vagyis a hűtés, a heat, vagyis a fűtés, a fan, fannak írva, ez a ventilátor, és a dry, vagyis a száraz üzemmód. No, hogy mi ennek az előnye? Egy nagyobb hőérzeti komfort. A magas páratartalom a meleget még inkább elviselhetetlenné teszi. A dry mód bekapcsolásával csökken a páratartalom, így sokkal hűvösebb és szárazabb környezetben lehet tartózkodni anélkül, hogy túlzottan lehűtenénk a helységet. Segíteni képes ez a mód az egészségügyi problémák megelőzésében, mert hogy a magas páratartalom ugye kedvez a penésznek, a poratkáknak és egyéb allergének megjelenésének, amik károsíthatják az egészséget. A dry mód a légkondicionálón képes csökkenteni a páratartalmat, így aztán egy sokkal egészségesebb környezetet teremt. Aztán ott van az energia megtakarítás, ami ugye szintén egy nagyon fontos szempont, mert hogy ez a mód kevesebb energiát fogyaszt, mint a hűtési üzemmód, mivel nem szükséges jelentős mértékben csökkenteni a hőmérsékletet. Ez alacsonyabb áramfogyasztást és kedvezőbb villanyszámlát eredményez. Aztán ott van az otthonunk védelme, ugye a páratartalom szabályozása megakadályozza a páralecsapódást az ablakokon, a falakon, megóvja ezzel az épület szerkezetét, valamint a bútorok és a háztartási eszközök élettartamát, ráadásul még a ruháinkat is, hiszen hogyha folyamatosan nyírkos párás a levegő, a ruháink dohosak, büdösek lesznek, és tönkre is megy az anyag. A dry mód aktiválásakor a légkondicionáló kondenzációs folyamat segítségével vonja ki a felesleges nedvességet a levegőből, az elkapott víz a készülékből kifelé távozik, miközben pedig a berendezés stabil hőmérsékletet tart fenn, anélkül, hogy intenzíven hűtene. Ez jelentősen csökkenti a nyomasztást, a meleg érzetet a párás környezetben, vagy egyszerűen csak hideg időben a párásságot a helyiségben, egy sokkal kényelmesebb és kellemesebb légkört teremt. Érdemes a dry módot használni párás, de nem forró napokon, ha a kényelmetlenséget inkább a magas páratartalom okozza, de érdemes a zárt vagy rosszul szellőző helységekben, pincékben, fürdőszobákban, vagy olyan helységekben használni, ahol könnyen felhalmozódik a nedvesség, vagy esetleg, hogyha háztartási helységben, ahol ruhát szárítunk, van egy légkondi, akkor ott aztán pláne. De mondom még egyszer, hideg időben, ősszel, hűvös tavaszi napokon, amikor nedves a levegő, és a szellőztetünk, nedves lesz a szoba levegője, vagy ott szárítunk ruhát, akkor is érdemes a dry funkciót használni.

A mai állatbarát rovatban itt a 98.5 Manna FM-en a mannapköziben az oxánsavról lesz szó. Szalai Adél írása kutyabarát.hu-ról egy nagyon fontos gyűjtemény, úgyhogy tessék figyelni gazdik, mert hogy ez a bizonyos oxánsav táplálékokban természetesen előforduló vegyület, de csak bizonyos táplálékokban. Egészséges kutyusok számára alapvetően nem okoz gondot, bizonyos esetekben mégis érdemes lehet odafigyelni rá. Az oxánsav ugyanis megköti a szervezetben a kalciumot. Az így létrejövő kalcium oxalát kristályok pedig felhalmozódhatnak a vesében és vesekövet képezhetnek. Normál esetben ez nem történik meg, és a kalcium oxalát kiürül a szervezetből, de vesebetegség és vesekő képződése hajlamos, illetve idősebb kutyák esetében érdemes erre mindenképpen odafigyelni. Ha a kutya diagnosztizált bármely vesét is érintő betegséggel és vesediétán van, akkor csak bizonyos mennyiségű oxánsav fogyasztása megengedett. A kalcium és az oxánsav szoros kapcsolatának a másik kóros hatása lehet a kalcium kivonódása a csontokból. Ez abban az esetben fordulhat elő, hogyha a kutya étrendje kalciumban szegény, vagy túl sok oxánsavat fogyaszt a kutya. Ezért is mindig figyelni kell a megfelelő kalcium bevitelre, ez rendkívül fontos számos élettani folyamat miatt, de sajnos sok kutya kalciumban szegényen táplálkozik. Érdemes évente egyszer vértérképen megnézetni, hogy megfelelő a kutya kalcium szintje, ezzel elejét vehetjük számos megbetegedésnek, például a csontritkulásnak is. A leghíresebb oxánsav forrás talán a spenót és más leveles zöldségek, ilyen a mángold vagy a cékla zöldje. Ezek az antioxidánsokban és fitotápanyagokban gazdag zöldségek azok, amik számos hasznos tápanyagot tartalmaznak, de magas oxalát tartalmuk van, és emiatt érdemes egy kicsit csínyen bánni velük. A fodros kell, a vizitorma, a fejes saláta, a rukkola és egy csomó más zöld leveles zöldség tele van hasznos tápanyagokkal, de jelentősen alacsonyabb az oxalát tartalmuk. A zöld leveleken kívül azonban nem az oxánsav egyetlen forrásai ezek. Az érintett kutyák esetében, ahol oda kell figyelni a bevitelre, érdemes az alábbi élelmiszereket is csak mértékkel fogyasztani. Ilyen például az édesburgonya, a fekete bab, a fehér bab, a cékla, a barna rizs, a hajdina, a földi mogyoró, és ide értjük a mogyoróvajat is. De például a kukorica, a búza és a szója is magas oxalát tartalmú élelmiszer. Mindig tessék figyelni a kalcium bevitelre, különösen akkor, hogyha a kutya sok oxánsav tartalmú ételt fogyaszt, például, hogyha földön mogyoró vajból készült nasink van, vagy magas gabona tartalmú tápot eszik. A kalcium természetes forrás a csontos hús nyersen, a tofu, a tojásé és az egész hal, a szardinia vagy a szárított kis halak. És ha már a kalcium bevitelről volt szó, akkor erről is néhány szót a kutyákkal összefüggésben. Olyan kérdés ez, amivel még a legtapasztaltabb kutyatartók és tenyésztők sincsenek teljesen tisztában, úgyhogy nézzük meg, hogy az állatorvos szerint mi az igazság, mit javasol a legfrissebb szakirodalom. A nagy testű fajták kölykei felnőtt korukra a születési súlyuk 80-szorosát is elérhetik. Az óriási növekedési erély ásványi elemekben, vitaminokban, tápláló anyagokban gazdag eleséget igényel, és mivel a körükben igazán gyakoriak a csontrendszer örökletes betegségei, sokan úgy vélik, hogy a minél több annál jobb elvet követve csonterősítő készítménnyel fejelik meg a kutya étrendjét. A nagy testű kutyakölyök 6 hónapos koráig nem képes a szükségletéhez igazítani a bélből felszívódó kalcium mennyiségét, emiatt a túlzott kalcium és ásványi anyag bevitelt mindenképpen kerülni kell, tehát ne adjunk külön csonterősítő tablettát a nagy testű kölyök kutyának 6 hónapos koráig. A prémium minőségű tápok előre elkészítve optimális arányban, azaz 1:1-hez tartalmazzák a kalciumot és a foszfort. A nagy tápanyagigény ellenére ma már érdemes arra is figyelni, hogy a túletetés is gondot okoz, jó minőségű, teljes értékű táppal kell felnevelni a kiskutyát, de nagyon oda kell figyelni az adagolásra. Mindig nézzük meg a táp csomagolásán az adott korhoz és testsúlyhoz tartozó adagot, és annál egy grammal se etessük többet. Hogyha pedig multivitamin vagy vitamintablettát vagy kalciumpótlást szeretnénk, akkor érdemes konzultálni mindenképpen az állatorvossal.

0: 98.6 Manna FM, életörömzene, és azok között is a legeslegfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
0: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel, talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyíratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi eleme is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérő virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolid virágszínének köszönhetően jól társítható akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
5: Belépőddel Ótis Mercit nyerhet! 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok! Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban!
6: Mediterrán hangulat a Duna közelében! Találja meg új otthonát a 20. kerületben! Most ajándékgépesített konyhával! avicogroup.hu
7: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Avis Autó kölcsönző.
8: Benzingőzajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
9: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfümkínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
0: Reklám hangzott el.
10: Napos, száraz időre számíthatunk, folytatódnak a franciaországi diák tüntetések. Több pályázatot is hirdetett a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Ma van az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik a magyarság. 177 éve, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak. Ma és holnap hallgatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A testület elnöke elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre jelentkezők zárt ülésen ismertetik pályázatukat. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, hogy kiket terjesztenek az Országgyűlés elé. Több száz drónnal támadták az ukránok a moszkvai régiót, egy ember meghalt, hatan megsebesültek. Az éjjeli légi csapásokban 650 drónt lőttek ki, a főváros több mint 100 célozta. Moszkvában mind a négy repülőtéren felfüggesztették ideiglenesen a gépek indítását és fogadását. Hajnalban orosz légi csapás érte a Dnipro folyó hídját, öten megsebesültek a dél-ukrajnai Zaporizsjában. Tegnap délután pedig Ukrajna második legnagyobb városát támadta az orosz hadsereg. Harkivban legkevesebb öten meghaltak, 53-an megsebesültek. Tovább folytatódnak a franciaországi diák tüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben. A fiatalok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. A demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. A francia oktatási miniszter közölte, a céljuk az, hogy szerdától fokozatosan mindenhol újrainduljon a tanítás. A megmozdulásokban eddig 190 diák sérült meg, és több mint 5000 fiatalt vettek őrizetbe. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. A felhívásra szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, ausztriai és kárpátaljai székhelyi szervezetek jelentkezhetnek. Mindkét kiírásra november 6-áig lehet benyújtani a kérelmeket a nemzetpolitikai informatikai rendszerben.
1: Időjárás.
10: Ma is napos, fátyolfelhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a zenei finomságok órája.

Különlegesen finom zenék és muzsikák között most jön egy újabb olyan kedvenc, amiről azt hiszem elmondhatom, hogy egészen biztos nem csak az én nagy kedvencem, bár azt gondolom, hogy én el vagyok kényeztetve, hogy csupa ilyen finomságról beszélhetek. Ez a dal egy 1970-ben született Badfinger dalnak az 1994-es feldolgozása Mariah Carey-től, a Without You, amit egyébként eredetileg a Badfinger tagjai Peter Hamm és Tom Evans írtak, és egy nagyon szomorú és nagyon tragikus és mégis fájdalmasan gyönyörű dal született ebből a fájdalmasan gyönyörű történetből, ami nem is feltétlenül csak a szerelem vagy annak elvesztése vagy egy szakítás fájdalmáról szól, hanem arról is, hogy hogyan tudja összeroppantani az embernek a lelkét az, hogyha egy dal, egy zene, egy lemez, amiben minden munkát, minden érzelmet, minden emlékét és a teljes önvalóját beleteszi, egyszer csak elhullik egy kiadónak a csődje miatt. Mert hogy a történet az erről szól, de nyilván ez analógiában működik a mi életünkben is. Hányszor fordult elő? Szerintem mindannyiunkkal már legalább egyszer, hogy mindent beletettünk, hogy mindent beleadtunk, és valaki másnak a hibája miatt. Az a dolog, amiért küzdöttünk, amiben mindent beletettünk, és mindent beleadtunk, egyszer csak elhullott, és gyakorlatilag majd, hogy nem semmivé vált, legalábbis a mi életünket tekintve. Mert hogy ennek a dalnak a történetében a csavar az mégiscsak az, hogy bár a két eredeti szerző sosem kapta meg a jogdíját, sosem tapasztalta meg ennek a dalnak a sikerét, mert öngyilkosak lettek azok után, hogy a kiadó, amikor anyagi zűrzavarba került a Beatles feloszlása után, mert hogy őket, a Badfingert, vagyis Peter Hammett és Tom Evans-t a Beatles Apple kiadó szerződtette le, de amikor a Beatles feloszlott, akkor gyakorlatilag úgy megrecsent maga a kiadó is, hogy 1973-ban meg is szűnt, és az ebből eredő jogi zűrzavar megakadályozta Peter Hammett és Tom Evans-t, hogy megkapják a jogdíjukat a Without You után, és ez mindkettőjükre olyan mély érzelmi hatást gyakorolt, hogy Peter Hamm 1975-ben, Tom Evans pedig 1983-ban lett öngyilkos emiatt. A dal megmaradt, így emlékezni tudunk rájuk is, Peter Hammre és Tom Evansre, mondom sokatszor, és a nevüket, hogy jegyezzük meg, vagyis a Badfingerre, akik 1970-ben megírták ezt a dalt. Tulajdonképpen két dalból született meg ez az egy dal, amit aztán 94-ben Mariah Carey óriási sikerrel feldolgozott, mert hogy imádta a dal gyerekkorában, meghallotta egy étteremben, és azt mondta, hogy neki ezt meg kell csinálnia újra a saját verziójában. Azt érdemes tudni még a dalról, hogy ahogy mondtam, ugye ez két dal fúziója. Peter Hamm írt egy dalt, az If It's Love címűt, de érezte, hogy hiányzik belőle egy erős refrén. Tom Evansnek pedig ugyanígy volt egy saját önállóan elkészített dala, aminek a refrénje az volt, hogy Can't Live If Living Is Without You. Hogy nem akarok élni, hogyha ez az élet nélküled van, mondjuk így nem szép fordításban, de nem talált rá versszakokat. Tehát megvolt a refrén az egyik helyen, Tom Evansnél, és megvolt maga a dal, ugye a versszakok Peter Hamnél, és így aztán, mint a kulcs és a zárja, megszületett a Without You című dal, amit aztán 1994-ben Mariah Carey feldolgozott az ő saját értelmezésében, egyébként gyönyörűen, és a videoklip is gyönyörű, elkészítette, és óriási siker lett ez a ballada. Egyébként Paul McCartney, aki a Badfingert támogatta, és néhány számokat producerelte is, azt mondta, hogy ez minden idők legerőteljesebb és legérzelmesebb dala. És nem mellesleg, emlékezvén a Badfingerre, és az ő tragédiájukat, mégiscsak valahogyan nem hiába valóvá téve a Without You című dalt több mint 150 előadó dolgozta fel, köztük ugye már említett Mariah Carey, akinek a verzióját most meg is fogjuk hallgatni, és az amerikai slágerlistákon csúcsra is járatta a dalt, de ott volt még közöttük a 150 előadó között, aki feldolgozta a Without You-t, Shirley Bassey, Engelbert Humperdinck, Johnny Mathis, a Heart, az Air Supply és Glen Campbell is, de most mi az 1994-es Mariah Carey féle változatot fogjuk hallani.

A következő zenei finomság egy igazán extra hangú hölgy, aki a maga klasszikus külsejével is hódított annak idején, amikor megjelent a popzenei palettán, úgy hívják őt, hogy Duffy, vagyis Amy Ann Duffy, a becsületes nevén Bangorban, Gwynedd-ben, Wales-ben született 1984-ben, és tulajdonképpen a Mercy volt az a dal, amivel megérkezett hozzá az ismertség és a világhír. A Rock Fairy című 2008-ban megjelent bemutatkozó albumáról származik ez a dal. A szülei John Duffy és Joyce Smith, Duffy Nathanben nevelkedett, és amikor 10 éves volt, akkor a szülei elváltak, így aztán ő egy másik városban, Letterstonba költözött az anyukájával és a nővéreivel. 2003-ban kezdett csak el zenélni a Wolf Factor nevű tehetségkutató versenyen, ahol második lett, ott elindult. Addig ő egyébként énekelgetett, és dalokat is írt, zenét is szerzett, meg szöveget is írt, de igazából nem kezdett el azon gondolkodni, hogy belőle mikor lehetne énekesnő, legalábbis ahogyan ezt az interjúkban elmondja. 2008-ban jelent meg a Rock Fairy, és 2010-ben az Endlessly, ez volt a pályafutása alatt a két nagy lemez. Aztán 2011-ben bejelentette, hogy szünetet tart. Na de hogyha visszaugrunk egy kicsit az időben, akkor a Warwick Avenue-hoz kell ugranunk. Ez volt a másik nagy siker, és ezt fogjuk mi meghallgatni. Egyébként szerintem nagyon hasonlít Emilia Clarke-ra, ugye Kalesszire. A külseje, a haja, az arca. Az a különös füstös, rekettes mély hangja pedig nagyon különlegessé teszi őt, és abszolút felismerhetővé is. A Warwick Avenue az Nyugat-Londonban, Maida Vale-ben található, és Duffy azt mesélte el a The Sun-ban adott interjújában 2008. februárjában, hogy igazából nem is tudom megmagyarázni, hogy honnan jött a Warwick Avenue, csak kétszer voltam ott, a kettő közül egyszer véletlenül. Leszálltam annál a megállónál, és úgy meglepett a név, rácsodálkoztam, és aztán másnap elkezdtünk dalokat írni, és valahogy ez úgy jött. Azt mondta aztán később a Daily Star-ban, ugyanebben az évben, csak májusban, hogy a Warwick Avenue-n vannak dalszövegek bizonyos exekről, de nem fogom a dalt egyetlen személyre húzni, nem fogok benne megjelölni senkit, de az egészen biztos, hogy nagyon furcsa volt először nyilvánosan hallani, mert amikor megírtam, úgy éreztem, hogy kihoztam magamból a saját rendszeremből mindent, amit ez bent tartott, vagy ezekkel kapcsolatban, amit bent tartottam, de amikor ott voltam, és néztem a videó klipet, amikor ez elkészült, akkor egy kicsit ideges lettem, és egy kicsit félelmetes is volt, és a semmiből jött ez az érzés. Dalokat írna nagyon furcsa, olyan, mintha vérrel írnál a falra, hogy mindenki lássa, és konkrétan látja is mindenki, és ráadásul most bár idézőjelben, de igazi vér, mert a saját személyes érzelmeit törnek elő. Akkor is, amikor megírod a dalt, és akkor is, amikor hallod a dalt. Sokan írtak annak idején ennek a dalnak a kapcsán, hogy mennyire azonosulni tudnak vele, hogy milyen erősen érzik ugyanazt, amit én, hogy hányszor voltak ilyen helyzetben. Amikor azt kívánod, hogy bárcsak lenne egy képzeletbeli hely, és ezt ábrázolja Warwick Avenue ebben a dalban, ahol megállhatnál, ahova odahívhatnálak, és megkérhetnélek, hogy most az életben egyszer ne hazudj nekem, hanem mondd el az igazat. Azt hiszed, hogy szeretsz, de nem szeretsz, és teljesen össze vagyok zavarodva. Szabad akarok lenni, megbántottál, és minden együtt töltött nap után szomorú vagyok, és jobbat kívánok, mert azt gondolom, hogy jobb jár nekem, mint valaki, aki bánt, és nem mond igazat. Szóval, hogy csupa nehézség ez a dal, és nagyon erős szívfájdalmat is takar, pontosan ezért tudtak vele olyan nagyon sokan azonosulni, különösen a fiatal lányok, de azt gondolom, hogy a szerelem az soha nem korfüggő, és nem függő, hanem az ember, akár férfi, akár nő, egészen biztos, hogy volt már olyan helyzetben, amikor saját maga tette magát egy csapdába azáltal, hogy olyan valakibe volt szerelmes, nyilván akaratán kívül, hiszen ezt nem lehet irányítani, aki nem viszonozta ezt, vagy nem úgy viszonozta, hogy ez méltó lett volna az emberhez. Erről szól nagyjából a Warwick Avenue, szerintem mindannyian tudjuk pontosan, hogy miről van szó. Jön Duffy, itt a zenei finomságok között, most a Manna FM-en.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája. Most már.

98.6 Manna FM zenei finomságai között most jön egy újabb James Bond film, és annak a legendás, sőt azt mondják, hogy ez eddig legsikeresebb főcímdala. Ez az a James Bond film, amiben először szerepelt James Bondként Sir Roger Moore, ahol is a hölgy főszerepet Jane Seymour játszotta, és aminek a Live and Let Die című dal lett a főcímdala, amit Paul McCartney és a Wings, az ő saját együttese adott elő. Ez volt az ő saját rock együttese, amit egyébként nagyon sokszor gúnyolódás célpontjaként ismertek és apostrofáltak. Az Ultimate Classic Rock viszont a 70-es évek leginkább meg nem értett együttesének nevezte őket. Sokat kritizálták Linda McCartney-t és ugye Paul McCartney feleségét, hogy a zenei tudás hiányában játszik egy furcsa hangszeren, amit egy ujjal nyomkod, de ez konkrétan egy Electone nevű hangszer volt, amely valójában egyszerre csak egy hangot tud lejátszani, és ezért egy ujjal használta és működtette Linda McCartney. Ami a dalt illeti, ez volt a címadó dala ennek a bizonyos James Bond filmnek, az azonos című James Bond filmnek, ami az Élni és élni hagyniból lett egy furcsa kis trükkel kicsavarva egy nagyon frappáns James Bond film cím, hogy Élni és halni hagyni, de Élni és halni igazából ez a magyar címe. És ez lett a dalnak is. A címe, a Wings társalapítója és az eredeti dobosa, Danny Seivel nyilatkozott erről a dalról, úgyhogy mindenki nagyszerűnek tartott, hogy valamilyen módon kapcsolódhatnak a James Bond legendához, és azt mondja, hogy élénken emlékszem, mit mondott nekünk Paul pár héttel a felvétel elkészítése előtt, ugyanis felkérték őt, hogy írja meg a témát, ő nagyon lelkes volt, hogy a következő James Bond film az ő nevéhez is kötődhet majd, elküldték neki a forgatókönyvet, hogy olvassa el, ez egy vasárnap este volt, leült, azt mondta, hogy oké, gyorsan el is olvasom. Egy este alatt elolvasta, és a következő napon már ott voltak a házában, elmondta a zenekar tagjainak, hogy miről szól a film nagyjából, és hogy előző este elolvasta a forgatókönyvet, leült az zongorához, és azt mondta hangosan, meséli tovább Danny Seivel, hogy James Bond, da-da-da-da-da-da-dum-dum, elkezdett játszani a zongorán, és 10 percen belül megvolt, és kész volt a Live and Let Die. Azt mondta a dobos, hogy még ő maga is a mai napig nem hiszi el, hogy ezt ő élőben láthatta. Életem végéig emlékezni fogok rá, hogy milyen az, amikor valakiben ennyi tehetség van, és ennyire rá tud kapcsolódni valamire, hogy leül, és 10 perc alatt kész van egy legendás filmnek, a legendás főcímdala. Amikor megkapta ilyen Fleming regényéből az egyik példányt Paul McCartney, akkor azt mondta, hogy onnantól kezdve nem is volt kérdés, hogy ez a dal, ez kelleni fog nekem is, és nekik is, mert ez egy nagyon nyilvánvaló szemszögből megközelített film, a témáját tekintve, és a dal maga is. Nagyon fontos az, hogy folyamatosan csak az járt a fejemben, meséli Paul McCartney egyébként egy Mojo magazinnak adott interjúban, hogy amikor fiatalabb voltál, azt kellett mondanod, hogy élni és élni hagyni, de most már másképp kell gondolkodnunk erről. Nagyjából ez volt az, ami elindította a fejében azt a gondolatmenetet, amiből aztán megszületett a dal és a dal szöveg is. A Guns N' Roses 1991-ben a Use Your Illusion 1-es albumon feldolgozta, Shannon Hoon a Blind Melonból énekelte a vokált, és aztán amikor ezt játszották koncerteken, óriás sikere volt, mindig. McCartneynek egyébként egy James Bondos kapcsolata volt, ez Albert Broccoli, aki számos James Bond filmnek és egyéb filmnek a producere is volt, és őt ismerte valaki az Apple Recordsnál, aki azt mondta, hogy ők azt szeretnék, hogy a Diamonds Are Forever-hez készítsen Paul McCartney egy főcímdalt, de szerződéses problémák miatt meghiúsult, és aztán a következő filmhez tudták őt kapcsolni, úgyhogy így született meg ez a legendás dal. Egy kevésbé legendás és kevésbé sikeres zenekartól, ami a Wings volt, de egy legendás énekestől, Paul McCartney-tól. Ez a Live and Let Die, Paul McCartney és a Wings előadásában, itt a zenei finomságok között a Mannán.

98.5 Manna FM zenei finomságai között most egy olyan dal következik, ami szerintem a világon mindenki ismer. 1987-től datálhatjuk a Jeke Jeke című dalát Morikanténak, ami nem csak az afrikai zenét emelte meg és tette egészen népszerűvé globálisan, hanem Morikanténak az afrikai világhoz, illetve Gineához és a griotokhoz kötődő hagyományát is egészen más megvilágításba helyezte. Ez a dal tulajdonképpen egy nagy követ volt a zenei világban is, illetve a kulturális jelentőségét tekintve is, megismertette ezt a kultúrát a távolabbi kontinensen élőkkel, az amerikaiakkal, az európaiakkal, és mindenki úgy ismerte meg ezt a kultúrát, ezt a zenét, a nyelvet, vagy magát Morikantét is, hogy közben táncolt a zenére. Nagyon sok modernkori DJ feldolgozta a 90-es években, és aztán a 2000-es években is rendre hozzányúltak, és a refrént és a szöveget megtartva társítottak és alakítottak hozzá indizenét, akár transz, egy kicsit ugye ezt a transzcendens vonalat is meglovagolva azáltal, hogy a Jeke Jeke önmagában is hordoz egy kis transzcendentális, egy kis lélekhez szóló, a szívritmushoz hasonló, az afrikai természeti népeknek a természetben, akár mondjuk a tűz körül, hogy elképzeljük, hogy táncolnak, ezt a fajta egészen erőteljesen a természethez kapcsolódó, a lélekhez kapcsolódó táncát, ritmusát felidéző zenét. Egyébként, hogyha magát a dalt vizsgáljuk meg jobban egy kicsit, akkor az egészen biztos egyrészt, ahogy mondtam, hogy kulcs szerepe volt abban, hogy megismerjék globálisan az afrikai népzenét. Innentől kezdve ez konkrétan az afrikai kultúra büszkeségének és ünnepének a szimbólumává vált, a Jeke Jeke című dal. Számtalan zenészt inspirált a kontinensen, azon túl is, ahogy én ezt már mondtam, DJ-ket is. Nem volt olyan házi buli a 90-es években, a 2000-es években, sőt megkockáztatom, még most is nagyon sok olyan buli van, ahol a Jeke Jeke megszólal így vagy úgy, ilyen vagy olyan formában. Számos művész újraértelmezte és újra keverte az évek során. Martin Solveig a dal 2011-es remixével bemutatta a Jeke Jekét a hallgatók új generációjának, úgyhogy újra és újra tovább erősítik a zenészek a feldolgozásokkal azt, hogy ez egy időtlen klasszikus státusszal bír már, mint maga a dal. A Jeke Jeke, mint jelentés, az azt jelenti, hogy a nemes vagy a nagyság, és ez a nyugat-afrikai mandinka nép nyelvén szól, malinke nyelven énekel, az afrikai kultúra rugalmasságának és az erejének egy nagyon erőteljes bizonyítéka. A dalszöveg az egységről, az örömről és a boldogság kereséséről szól, amire egyébként óriási nagy szüksége van a ma emberének is. Úgyhogy érdemes lesz így figyelni majd ezt a dalt, hogy hogyan hívja elő belőlünk azt a ritmust, amit talán elfelejtettünk. Talán túlzás azt mondani, bár szerintem egyébként nem, hogy amit az anyamékben megszoktunk, a ringatózást, az édesanya lépésének a ritmusát, az édesanya szív dobogásának a ritmusát, ahogyan pumpálja az anyuka szíve a vért, ez mind hallható az anyamékben, és ott tulajdonképpen van egy ritmus, vagy ritmusok, és igen, ritmusok sorozata, amiben mondhatjuk, hogy már önmagában születhetne egy dal, de ez, ahogyan elkészült, a Jeke Jeke, a ritmikusságával, az ismétlődésével, a már-már meditatív jellegével, ez mind konkrétan ezt hívja elő belőlünk, ezért is egy örökérvényű és egy örökértékű dal. Morikanté dala, aki Francia Guineában született, és tőle is sajnos 2020-ban kellett elbúcsúzni. Az édesapja és az édesanyja is zenészek voltak, az apukáját El Hadji Jelly Fondé Kanténak hívták, őt is meg lehet találni a zenei világban. Fatoma Kamisiko énekesnő volt az anyukája, és ők voltak Guine egyik legismertebb griot énekes családja. Morikanté maga mali és guineai származású, és miután a guineai mandinka griot hagyomány szerint nevelték fel, aminek ott nagyon-nagyon komoly jelentősége van, ezért elküldték 7 évesen Maliba, és ott megtanult a korán nevű hangszeren játszani. Ez egy hárfához hasonló felépítésű nyugat-afrikai pengetős hangszer. Valószínűleg Guinea-Bissau-ból vagy Gambiából, illetve Szenegából származhat, és már a 15. században is játszottak rajta, úgyhogy ez egy nagyon fontos és nagyon komoly momentum, egy
egy kiskorú zenész életében, hogy ezen megtanul játszani. Nagyon fontos hanghagyományokat is megtanítottak Morikanténak ott kicsi korában, 7 évesen, és ezek mind szükségesek voltak ahhoz, hogy ő igazi griot legyen, és ezt a zenét hordja magában, és ezt a zenét tudja nekünk később, aztán generációkkal később átadni. Úgyhogy most meg is hallgatjuk, hogy mindezt miért mondtam én el ekkora nagy pátosszal, mert valóban ilyen varázslat ez a dal. Morikanté és a Jeke-Jeke itt a Zenei Finomságok között a Mannán.

0: 98.6 Manna FM életörömzene is az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerült magával vinni mindenkinek valami érdekeset, újdonságot, hasznosat. Tudtam segíteni a gyásszal kapcsolatban. Holnap találkozunk. Isten értesse a születésnaposokat, legyen nagy a torta, sok az ajándék, a névnaposokról se feledkezzünk meg. És addig is, ami a legfontosabb, ahogy mindig is, ahogyan azt Janikovszky Éva is írta, hogy mosolyogni tessék. Puszi.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos, száraz időre számíthatunk, tovább folytatódnak az egyeztetések a kamat stop szükségességéről. A palesztinok és az izraeliek békés jövője mellett emelt szót az ENSZ főtitkár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ma van az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik a magyarság. 177 éve 1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Miután nincs megállapodás, így a kamatstop változatlan feltételek mellett egyelőre fennmarad. A palesztinok és az izraeliek békés jövője mellett emelt szót az ENSZ főtitkár a 3 évvel ezelőtti Hamas támadás 3. évfordulója előtt. Antonio Guterres a gázai lakosoknak szánt humanitárius segélyek növelését szorgalmazta és tartós tűzszünetet sürgetett. A szélsőséges Hamas-palesztin szervezet tagjai 2023. október 7-én több mint 1200 embert öltek meg Izrael területén, és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. Izrael megtorlásul háborút indított, és a Hamas teljes lefegyverzését tűzte ki célul. Több száz drónnal támadták az ukránok a moszkvai régiót. Egy ember meghalt, hatan megsebesültek. Az éjjeli légi csapásokban 650 drónt lőttek ki, a főváros több mint 100 célozta. Moszkvában mind a 4 repülőtéren felfüggesztették ideiglenesen a gépek indítását és fogadását. Hajnalban orosz légi csapás érte a Dnyipro folyó hídját, 5-en megsebesültek a dél-ukrajnai Záporizsjában. Tegnap délután pedig Ukrajna második legnagyobb városát támadta az orosz hadsereg. Harkivban legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. A felhívásra szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, ausztriai és kárpátaljai székhelyű szervezetek jelentkezhetnek. Mindkét kiírásra november 6-áig lehet benyújtani a kérelmeket a nemzetpolitikai informatikai rendszerben.
1: Időjárás.
3: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában vendégem dr. Topor Erika, okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész, aki időről időre visszatér hozzánk, és egyik korábbi műsorunkban ígértük azt a hallgatóinknak, hogy a mélylegelőkről fogunk beszélgetni, és most eljött az ideje, hogy akkor ezt a témát is behozzuk adásba. Ugye, ha egy virágzó rét mellett elsétálunk, akkor elsősorban csak a színeket szoktuk látni, vagy az illatokat érezzük, pedig a növények között egész kis világ működik, méhek, lepkék, más rovarok is ugye itt keresnek táplálékot. No, de hogy mi pontosan a mélylegelő, akkor ezt meg fogjuk tudni mindjárt Erikától. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok neked és a hallgatóknak. Hát a mélylegelő az most egy ilyen kardinális kérdés lett itt Magyarországon is, de egyébként Európai Uniós szinten, meg világviszonylatban, mert nem tudom, hogy itt a hallgatók, vagy te is akár olvastad a híreket, hogy például Kínában már ugye nincsenek legyek, meg nincsenek méhek.
1: Ijesztő,
2: meg,
1: amúgy,
2: tehát, hogy a, gyakorlatilag a rovar populáció annyira lecsökkent a környezetszennyezésnek, meg hát az emberi egyéb tevékenységeknek hála, meg hát mondjuk a felelőtlen kertgazdálkodásnak, meg mezőgazdaságnak hála, hogy egész ilyen ökoszisztémák kezdenek el fölborulni, és most ezt egyébként át lehetne vinni egy tengeri irányba, mert a tengerek ökoszisztémái is ugye elkezdett felborulni, de maradva így a mélylegelőknél, minden olyan felületet, ami rovar beporzásra alkalmas, és ezt most szándékosan ilyen leegyszerűsítve mondom, azt mélylegelőnek tudunk hívni. Ez lehet egy okosan összerakott díszkert, amibe beporzásra alkalmas növények vannak, majd erről is beszélünk, hogy attól, hogy valami angol kert és csili-vili és gyönyörű és, és habos-babos csillámpón is, az nem biztos, hogy mélylegelőnek alkalmas, mert a virágok formája nem biztos, hogy erre kompatibilis, illetve lehet ezt vadvirágos réteg, hát ugye meg most, amit itt Budapest szinten is ugye látunk már, meg egyre több nagyvárosban, hogy vannak ilyen beporzó barát felületek, amire ugye a köznép ugye mondja azt, hogy gyom, vagy gyomos, miért nem vágják le, de valójában az egy ökoszisztéma visszaépítési folyamatnak a része.
1: Ezt mesterségesen hozzák létre a nagyvárosokban?
2: Alapvetően most már igen. Tehát amikor mi voltunk gyerekek, az természetesen tegnap volt.
1: Az pontosan így
2: ezt
1: van.
2: Ezt csak mondom így a hallgatóknak, hogy mi mindannyian elmúltunk 18-ak, csak egy párszor már, de ez részletkérdés. A mi időnkben ugye még voltak ilyen elhagyott nagyobb felületek városon belül is, árokpartok, olyan parkok, ami nem ez a mesterséges jellegű part, hanem mondjuk így, hogy ilyen rétesedő, ilyen mezőnek kinéző felületekből sokkal több volt. Én a 16. kerületben nőttem föl, pont egy ilyen volt velünk szembe. Most már az is egy díszgyepes, rendesen burkolt árokpartos, tehát hogy ezek a felületek alapvetően megszűntek, vagy többnyire elkezdtek megszűnni, és most van az, hogy így visszavadítják ezeket a területeket, ha nem is mindet, és ezekkel lehet egyébként város szinten találkozni, de ez is olyan, hogy akár ezt be kell telepíteni vadvirág keverékkel, tehát hogy ez nem úgy van, hogy gondol egyet a közterület tulajdonosa, és azt mondja, hogy hát innentől kezdve akkor nem nyírom csak a füvet, hanem amögött van egy ilyen tudatos folyamat, hogy bevetik például vadvirágokkal, amiben egy nyári, két nyári évelő vadvirágok vannak, amiknek ugye egy elnyújtott kelési, csírázási ideje is van, tehát attól, hogy ez nem lesz így rögtön kész, mint egy díszkert, idővel ez egy nagyon jó beporzó rovarbarát felület lesz.
1: Tehát akkor ilyen helyeken, mondjuk te önkormányzatoknál, ott, ha jól tudom, mindenhol van is amúgy kertész, de kell egy olyan szakember legyen a közterületeknél, ugye közterületeseknél, aki erre figyel, és akinek erre van tudása, vagy ehhez van tudása.
2: Igen, igen, hát vannak ezek az úgynevezett Green City mérnökök is, mint én is, hogy sok-sok évvel ezelőtt ugye megjelent ez a hát mondjuk így, hogy mozgalom gyakorlatilag, hogy zöldíteni a városokat, de ez ugyanúgy város szinten is igaz, hogy valamelyest azért ehhez érteni kell, tehát ez tényleg nem úgy működik, hogy magára hagyom és majd valami csoda történik, de ez magánkertben is ugyanígy igaz, hogy persze nyilván hagyhatunk így gyomosodni, de akkor abból parlagfű lesz, meg minden egyéb olyan gyom, ami nem feltétlenül jó, tehát mondjuk inkább az invazívban van kategóriában van, viszont ha ezt okosan irányítottan csináljuk, akkor ez nem csak ökológiai értelemben lesz jó, hanem egy gyönyörű, szép biodiversz kert is lehet.
1: Ha régen, hogyha erre nem figyeltek különösebben, mégis működött a rendszer?
2: Én azt gondolom, hogy igen, de nem azért, mert kevesebb volt a vegyszer. Mert ugye most itt lehetne azt mondani, hogy mert most sokkal többet használunk. Azért itt régen is voltak olyanok, hogy hát én még a nagypapám idejéből is emlékszem, hogy ilyen 20 napos várakozási idős készítményekkel dolgozott akár a kertben, amikor olyan időszak volt, most direkt szernevet vagy hatóanyagot nem mondok, de régen is léteztek. Sőt, régen sokkal inkább jellemző volt az, hogy voltak ilyen elfekvő készletek otthon, hogy így leportörölték, hogy ó, jó lesz ez még, a szavatosság ideje meg már bátran lejárt 20 évvel ezelőtt, és még mindig felhasználták a kertbe. Azért ez a fajta tudatosság, ez most már jobb az embereknél, hobbi kertész
3: szinten
2: is. De
3: erre már szükség is van egyébként, igen,
2: hát,
3: a mai világban.
2: Igen, a kényszer az nagy úr. De én azt látom, hogy el lehet ezen az úton indulni szépen, és vissza lehet ezeket fordítani. Nagyon jó nemzetközi és magyar példák is vannak rá, ugye beszéltünk már Miyawaki mini erdőkről is. Az is ennek egyfajta más nyilván a funkciója, de ugyanez a fajta világ, hogy egy kicsit ilyen erdősítünk, zöld felületet növelünk, ökoszisztémát bővítünk, ha lehet így fogalmazni.
3: Hozzunk egy életöröm zenét, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem ebben az órában dr. Topor Erika, okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész. Témánk pedig a mélegelők. Ugye a zene előtti blogban beszéltünk arról, hogy mi is ez a mélegelő, miért fontos, miért kell, hogy legyen mindenképpen a természetben, illetve beszéljünk egy picit kérlek arról is, hogy a házi méheken kívül milyen beporzókkal lehet itt találkozni, ha néhány percre megállunk mondjuk egy ilyen virágfolt mellett.
2: Érdekes, hogy mindenki ugye azt mondja, hogy méh barátkert. És itt ugye a klasszikus, tényleg ilyen házi méhekre gondol mindenki, de például vannak ilyen nagyon cuki kis szőrösek, mint a pöszörlegyek.
1: Ó, nem is hallottam róla.
2: Ugye?

0: hogyha ezek az elemek mindannyian benne vannak, és ahogy például, amit ugye az elején az adásnak mondtam, hogy nem minden virág megfelelő arra, hogy az beporzó barát legyen. Most kicsit ilyen kis pajzán humorként, de talán így érthető lesz, hogy emlékszünk ezekre a rakott szoknyás időkre, ugye, kedves férfi hallgatók. Amikor ugye megpróbálnak bebújni abba a rakott szoknya alá. Mm. Na, a méhecske ugyanígy van, meg a lepkék is a pödör nyelvükkel, hogy amikor egy ilyen nagyon telt virágú, nagyon flikflakkosba akarnak így bebújni, hogy elérjék végre a porzót, bibét, hát nekik sem a kedvencük. Tehát azért valamelyest a csőszoknyával ők is boldogabbak lennének, ha most így lehet egy kicsit ilyen huncut lenni itt a reggeli órákba, de az
1: de így abszolút érthetővé tetted a dolgot. Igen,
0: és ugye a nemesítés abba megy el, amit ugye a gyümölcsöknél is látunk, hogy nagy legyen, szép legyen, csillogjon, villogjon, polcon tartható, vázatartós legyen, és közben meg a természet meg abba menne, hogy a legegyszerűbbe. Könnyen hozzáférhető. Na most itt válik szét a kertészetnek az az ága, amikor valóban diverz és fenntartható kertet tervezünk, vagy csak szépet. Mert attól, hogy valami tényleg ilyen flikfakkos, unikornisos, tényleg nagyon szép, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a rovarok szájszerve szempontjából jó lesz.
1: Na de ezt például, hogyha egy laikus valaki mondjuk nem egy kertésszel beszélget erről, tehát hogy nem kertészt hív ahhoz, hogy megtervezze a kertét, hanem úgy dönt, hogy na ő majd ezt megcsinálja, és elmegy virágboltba, bárhova, ahol megveszi a virágokat, ő honnan tudhatja, hogy vagy szükséges tudnia annak az adott embernek, aki ott dolgozik, neki fontos lenne tudnia például ezeket a dolgokat?
0: Hát, ha most nagyon gonosz akarnék lenni, azt mondom, hogy ha elmegy valaki egy kertészetbe, akkor elvárná azt, hogy az, aki ott a pult mögött áll, akkor az megkérdezze. De én nekem az a tapasztalatom, hogy voltam áruházvezető kertészetben, és nekem ez egy ilyen szörnyű tapasztalatom volt sajnos, hogyha úgy jött oda a vásárló, hogy ez jó lesz északi fekvésű, hideg, nem tudom, agyagos talajra. Jó. Tehát, hogy elmentünk sajnos ebbe az irányban már a kereskedelem és nem a szakmaiság irányába, de ha tényleg jó szemünk van hozzá, akkor azt tudom mondani, hogy visszakanyarodva megint itt a kis pikírt humoromra, hogy ne a rakott szoknyás virágokat keressük, ami ilyen nagyon bonyolult, hanem olyat, ami egy kicsit a régi fajták, tehát ez az egyszerű, egyszerű színvilág, egyszerű virágforma, abból is vannak gyönyörűek, tehát gyönyörű kertet lehet létrehozni autentikus virágformákból, nem kell ahhoz a legmodernebb telt virágút, úgynevezett ilyen pleniflórákat megvásárolni, mert a rovar porzás szempontjából ez egy másodlagos dolog, hogy a növény mennyire csinos az emberi szemnek, illetve nem véletlenül írtam én is egy lepkebarát, meg mélybarát kertes könyvet már. Annak is például egy adott fejezeteiben arról szól, hogyha én mondjuk be akarom vonzani a barna medve lepkét a kertbe, ami egyébként egy tök cuki lepke, de 50 négyzetkilométer a territoriális területe, tehát nagyon ritka.
1: Aha.
0: És simán át lehet vele menni fűnyíróval rajta, mert hogy annyira beleolvad a természetbe, viszont egy angol pázsiton nem fog megjelenni. Mert neki tipikusan az olyan ilyen gyepalkotókra van szüksége, mondjuk, mint a fehérhere, a pásztortáska, a pitypank például. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, hogy sokszor a tápnövény, mint olyan, kell ahhoz, hogy az adott rovart bevonzuk. Pávaszemes, lepke, nyári, orgona tipikus esete.
1: Annyira összetett tudást igényel a kertészet, hogy teljesen le vagyok döbbenve. Tehát, hogy itt most csak néhány olyan dolgot felsoroltál, csak most, amiket én biztos nem ismernék fel.
0: Lehet egyébként, ez egy nagyon áttekinthető dolog, ha az ember úgy beleássa magát, illetve ha már itt kitértem egy kicsit a kert és társnövény dologra, gondoljunk bele, hogy oda csábítjuk akárcsak egy ilyen vágatlan május esetében ugye az összes beporzónkat. És itt most ugye gondoljunk a méhekre, lepkékre, mindenfélére. Vagy hát az már említett pöszörlegyekre, csak
1: pöször,
0: hogy valami
1: légy, ezt fel
0: kis
1: kell
0: cukit mondjak. Egyébként nagyon, nagyon tündérien néz ki. Akkor azt sem árt tudni, hogy kell nekik itatóhely, kell nekik pihenőhely, búvóhely a kertbe. Tehát most gondolj bele, hogy járja a méhecske, mondjuk maximum 35-40 fokig szaladgálnak a kertben a méhecskék. Utána ők már nem dolgoznak. Mert már túl magas a hőfok nekik, és nem tudják megfelelően ugye önmagukat hűteni. És olyankor nekik pihenőhelyre van szükségük. A pillangók

0: Ugyanezek, tehát 45 fokos nyári kánikulában nem nagyon látsz pillangót. Igen. Mert olyankor ők bemennek a pihenő növényre. Na most, ha nekem nincsenek cserjék a kertbe, ahol ők tudnak pihenni, ahol szeretnek
1: akkor nem
0: pihenni,
1: maradnak meg majd.
0: Akkor nem maradnak meg, mert csak kaja van. Ez olyan, mint az all-inclusive szálloda, amiből hiányzik a wellness részleg. Ha nincsen itató, megint el fog menni, mert nincs meg minden életkörülmény hozzá, és akkor még nem is kevertem be a szaporodási kedvenc növényüket.
1: Na akkor innen fogjuk folytatni, jó? A szaporodási kedvenc növényektől a zene és a hírek után maradjanak velünk.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem dr. Topor Erika, okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész. A mélylegelőkről beszélgetünk, és itt érdekesebbnél érdekesebb információkhoz juthattunk, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy segíts nekem a párosodásnál.
2: Hát igen, most már ugye beszélgetünk itt a rakott szoknyáról és a pödörnyelvről, akkor most már eljutottunk végre az ágyig. Hát az összes beporzó rovar ugyanúgy működik, mint mi emberek, hogyha ha mi az első szám a kaja, a fajfenntartás, tehát hogy ugyanazok a prioritásaink vannak. Na most a rovarok esetében is igaz az, hogy vannak növények, amiket ők szeretnek, ezt érési táplálkozásnak nevezik, tehát amikor a hernyóból imágó, tehát magyarán pillangó lesz, hogy leegyszerűsítsem a dolgot. És akkor vannak nekik olyan helyek, amiről már ugye megint csak beszéltünk, hogy pihenőhely, és vannak olyanok, ahol kifejezetten ők a szerelmi életüket élik. Na most ahhoz, hogy a kertembe bevonzam ezeket a rovarokat, mind a három kell. Most ugye említettem itt a fecskefarkú pillangót, ugye, meg a pávaszemes lepkét, a nyári orgona, neki a tápnövénye. Tehát amin ő szeret eszegetni.
1: Aha.
2: Az azért ilyen, mert a virága és az ő szájszerve tökéletesen kompatibilis, pont azt az ízvilágot szereti, ezt tudjuk, hogy hogy van. Utána jön a nyári meleg, és ő azt mondja, hogy pihenni megy, azt viszont már nem a nyári orgonán csinálja, hanem mondjuk a török magyarón. Mondjuk pont ez a két lepkefaj olyan, ami szeret szaporodni is a török magyarón, de vannak olyan rovarok, aminek egy például egy harmadik növényre van ahhoz szüksége, hogy a szerelmi életét megélje.
1: Tehát akkor adott rovar csak olyan helyen marad meg, ahol mind a három terület megvan számára?
2: Igen, az esetek nagy többségében igen. Igen.
1: Azért az eléggé, hogy is mondjam, kizárja azt, hogy sok helyen legyenek, nem?
2: Igen, és ezért van az, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak a városiak, mert például a méheknek most van egy, képzelj el, egy ilyen klasszikus út közepén lévő, kialakított ilyen beporzó barát felületet, de nincs víz. Hol iszik a méhecske? Ugye? Tehát ezek ilyen összefüggő dolgok. Hol tud megpihenni?
1: Ami a vakik, azok úgy vannak kialakítva, hogy ott lehetőségük van. Aha.
2: Hát igen, és ezért érdekes az, amikor párhuzamot vonunk már, hogy van mi a vaki mini erdő is, van beporzó barát felület is, van park, ahol van egy szökőkút és társai, az onnantól kezdve együtt tud, szimbiózisba tud már működni. De hogyha csak így lehajtok egy ilyen kaszálatlan felületet az aszfalt kellős közepére, akkor túl meleg lesz, szárasság lesz, nem tudnak a nap elől elbújni, tehát akkor ugye megint ugyanazokat a kérdéseket kell feszegetni, amit itt végig beszéltünk, hogy az élet körülmények se feltétlenül adottak a betelepülésükhöz.
1: Tegyük fel, hogy minden adott, és van egy gyönyörű mélegelőm. Honnan tudom laikusként, hogy ez tökéletesen jól működik, vagy tökéletesen ezt felejtsük el, mert semmi sem tökéletes, de hogy mondjuk jól működik az a mélegelő.
2: Ehhez mondanék egy ilyen nagyon régi történet, vagy hát annyira nem régi, nagyjából hogy 10 éve voltak nálam Erdélyből gyógynövénytermesztők, és azt kell tudni a kertemről, hogy nekem gyógynövényfajta gyűjteményem van. Ez az ország egyik legnagyobb ilyen fajta gyűjteménye, és azért jöttek, hogy tanulmányozzák a menta fajtákat, mert van nagyjából 40 fajta mentám.
1: Wow.
2: És amikor jöttek, akkor azok teli bevirágoztak, és én mondtam nekik, hogy most itt álljunk meg, és nézzük meg, és számoljuk meg, hogy hány fajta beporzó és ragadozó rovar van rajta. És ott álltak, és azt mondták, hogy hol? Hát mondom, a virágokon. És perceknek kellett eltelni ahhoz, hogy az egy-egy ember már elkezdje tudni látni, ami maga előtt van. Ha. Mert én hallottam a döngicsélést, ők nem is hallották. Nem látták a rovarokat. Tehát ez amikor azt mondod, hogy honnan tudom, hogy jól működik, vissza kell lassulni a természethez, megállni a közepén, vagy megállni mellette, és csak az itt és mostban el kell kezdeni figyelni. Tehát ez ugyanaz, mint amikor az ember félfüllel mondjuk koncertet hallgat, és közben dolgozik, és nem tudom, jogszabályokat olvas, mint én tegnap este, vagy azt mondom, hogy odaülök, nézem, figyelem, ahogy a zongoristának billen a billentyűn az ujja, vagy ahogy a cintányérhoz már emeli ugye az ütőt a zenész, akkor az egy teljesen más összhangot eredményez, meg élményt a zenehallgatásban. Ugyanez a rovarok is, hogyha csak így félfüllel szaladgálunk a városba, akkor nem fogjuk őket észrevenni. De amikor ott megállunk, és azt mondjuk, hogy mutasd meg magad természet, akkor meg fogunk érkezni oda, hogy látni fogjuk. És onnantól, hogy látjuk benne a rovarokat, járják, akkor jól dolgoztunk.
1: Tehát akkor magyarul egyetlen egy fontos dolog van, hogy visszalassuljunk a természethez, ahhoz, hogyha tudni szeretnénk azt, hogy jól működik-e a mélylegelőnk, és rendben van-e minden vele.
2: Alapvetően igen.
1: Nem is olyan nagy feladat amúgy, vagy nem is, tehát hogy ez tényleg egy annyira alap dolog lenne, azt gondolom az embernek, csak pont ez a legnehezebb számunkra, teszem hozzá a felgyorsult világunkba.
2: Hát ezt mindenképpen, és tényleg azt szoktam erre mondani, hogyha valaki végre a természettel összhangban el tud kezdeni működni, akkor tér vissza abba az emberi mi voltjába, amiben valójában a napunkat élnünk kellene. És nem akármilyen furán hangzik, mondom ezt cégvezetőként, az, amikor 10 másodpercenként csörög a telefon, 5-en bekopognak, hogy segítsek, meg mit tudom én, az nem normális. És így telnek nyilván mindegyikünknek a napjai, a tied is, az enyém is, a hallgatóké is, vagy akár úgy, hogy ül benne a munkahelyen, és csippan megállás nélkül valamelyik csetablak, meg az e-mailek ömlenek be. De ebből nagyon nehéz visszavenni. De nem lehetetlen egyébként. Ezt egy közparkkal is meg lehet csinálni, hogy beül az ember, és nem kell hozzá Margit-szigetre kimenni, hanem tényleg az, hogy kiülünk a társasház előtt a, nem tudom én, a kerítés szélére, igen, és csak nézünk. Ezt hívják egyébként meditációban az egyhegyű figyelemnek, amikor csak úgy vagyunk, és mondjuk így, hogy véleményezés és egyéb plusz hozzáadott gondolatok nélkül csak szemlélődünk. És ezt a szemlélődő jelenlétet kellene nekünk újra megtanulni.
1: Ez is azért nagyon-nagyon nagy feladat, azt gondolom az ember számára, hogy ezt főleg a nagyvárosban élő emberek számára, de egy mondat erejéig még így a zene előtt, hogy rengeteg olyan ház van Budapesten, ahol egyébként nagyon szép belső udvarok vannak, nagyon szép, tele van zölddel, meg olyan, tehát hogy virágokkal, Ferencvárosban voltam több ilyen szép udvarok, van egy ilyen rendezvénysorozat, azt hiszem, és akkor benéztünk, el voltam ájulva, hogy ezek a régi bérházaknak a belső udvarát milyen gyönyörűen meg tudják csinálni. Tényleg rengeteg virág, rengeteg zöld fák, a legjobb érzés oda kiülni szerintem. Na de most zenét hozunk, bocsáss meg, látom, valamit szerettél volna mondani, de lejárt itt az időnk, úgyhogy zene után folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész, a mélegelőkről beszélgetünk, és éppen mondta itt Erika zene alatt, hogy néha egy kicsit így elkalandozunk, de én azt gondolom, hogy én is, mint tényleg teljesen laikusként, olyan sok információt kaphatok még az elkalandozások kapcsán is, hiszen egy nagyvárosban élünk, ahol nagyon nehéz megalkotni azt a fajta természetközeliséget, amiben egyébként születtünk, vagy amit mondjuk már 40 kilométerre Budapesttől az emberek élnek, ahogyan élnek. Tehát borzasztóan nehéz. És nyilván ezek a mesterségesen megalkotott kis, legyen az Miyawaki erdő, vagy akár, hogy a kis kertünket gondozgassuk, vagy megcsináljuk olyanra, hogy az rendben legyen, jó legyen, mélegelők legyenek benne, arra legyen alkalmas. Ez óriási feladat ezt megtanulnunk, és megalkotnunk.
2: Nem is csak megtanulni tudod, meg megalkotni, nehéz feladat valójában jól megcsinálni. Uh-huh. Megcsinálni bárhogy lehet, tehát hogy azt tudjuk jól, hogy ahogy a 10 millió focihoz értők országa vagyunk, az gyakorlatilag kertész vonatkozásban is most jelenleg igaz. Inkább az a nehéz, hogy úgy vásároljunk például növényt, hogy ne engedjünk a fogyasztói társadalomnak a nyomásának, mert még azt mondom neked, hogy még én is úgy vagyok néha, hogy valamit annyira megkíván a szemem, uh-huh. hogy fú, az de jó lenne, és közben minden porcikám tiltakozik ellene, mert az eszem is mondja neki, hogy homokon nem lesz jó, nevedd meg, és hús, beugrik a csomagtartóba. Tehát, hogy jó, nekem ez egyfajta ilyen szakmai perverzió, mert így legalább amikor az ügyfeleim mondják, hogy neki is olyan kell, akkor tudom mondani, hogy ne. Mert hogy nálam is, ha meghal, akkor nálad biztos, tehát hogy ebben van egyfajta ilyen szakmai kíváncsiság is, de ezt ezért nehéz csinálni, mert közben meg ugyanaz a világ van, mint a, majd egyszer erről is valószínűleg beszélni fogunk, a biostimulások világáról, hogy vedd meg, és mindent is használjál a kertbe. Ez a növényi vonatkozásban is így van, nagyon nehéz laikusként, például amikor látja az ember, hogy ilyen vattacukor színű növények vannak, és a valóságban sokkal visszafogottabb, de hát már ugye tudjuk, hogy a grafikában a nyomdafesték már mindent elbír, AI alapon, meg ugye hát bármit az, hogy már vetőmagot lehet olyanból is venni, ami nem is létezik, tehát hogy elképesztő egyébként a kínálat.
1: És akkor, hogyha már itt tartunk, így a műsorunk végén egy kis gyakorlati tanáccsal is lássuk el, kérlek, a hallgatóinkat a mélegelők szempontjából, hogy milyen virágokat, mit kell, most vegyünk egy Budapest, nem tudom, agglomerációjába egy kisebb kertes házat, hogy mi az, amire figyelnie kell, amilyen virágmagokat meg kell vásárolnia ahhoz, hogy neki jó legyen a kis kertje, és a mélegelőkre alkalmas.
2: Onnan indulunk növényvásárlásnál, hogy milyen a talaj. Milyen a helyi kitettség? Most itt például én Dabas Érd vonatkozásában rengeteg kertet terveztem már az elmúlt évek során, hát ugye 23 éve csinálom. Ott például olyan mészköves és ilyen köves, sziklás felületek vannak betonkeményen, hogy arra is speciális magkeverékek vannak. Tehát, hogyha nem ismerjük a talajt, akkor gyakorlatilag nem hogy növényt, de vetőmagot sem érdemes venni. Nagyon egyszerű a tézis. Kimegyünk a helyi erdőbe, és elővesszük szépen a növényhatározót.
1: Aha.
2: És akkor egy kicsit megvan a kirándulás, meg a vissza a természetben életérzés is, tehát ha tényleg nulláról indulunk, akkor induljunk el, hogy nagy valószínűség ott is hasonló a környezet, hasonló a talaj, és hogy ott mi fordul elő. Tehát akarhatunk mi kamillát, de ha a kertünk talaja nem alkalmas mondjuk a kamilla termesztéshez, akkor felesleges rá pénzt kiadni. De mondjuk a pipacsok ránk jellemzőek, és most pont valaki írta nekem, nem is tudom, hogy talán epszékfű, vagy mi volt a téma, és mondtam neki, hogy nálunk az egyetlen jellemző. Mert nem olyan a talaj. Aha. Homokon az epszékfű az mondjuk pont van, de ő egy teljesen más növényt azonosított be a kép alapján. Tehát, hogy már a talajtól indulunk. Uh-huh. És akkor az, hogy utána már a kertünk valójában milyen állapotban van, mikroklíma, páratartalom, kitettség, szélirány, egyebek, az már csak egy ilyen plusz. De ha a talaj nem stimmel, és mondjuk mészkerülő növényt ültetünk messzes talajba, akkor gyakorlatilag megint csak ott vagyunk, hogy kezdhetjük előről.
1: Tehát akkor magyarul tehetünk, ha ezeket mind nem vesszük végig, akkor még rosszabbat is tehetünk. A
2: hát a pénztárcánknak biztos.
1: Pénztárcánknak is, meg hát nyilván sikerélménye sincs az embernek, meg nem is szép, ugye, tehát nem az a cél, hogy, valami rosszat tegyünk a saját kis kertünkbe.
2: Igen, illetve amire így nagyon fölhívnám a figyelmet, és ez mondjuk az utóbbi pár évnek egyébként a tapasztalata, és ezt a tervezőasztalon látjuk mi tervezők is, hogy ugye a 60-as években kiadták a kertészeti könyveket, akkor keletkezett egyébként a legtöbb. És mindegyikbe írják ugye a növények alaphabitusát, meg igényeit, hogy mondjuk fénykedvelő, vagy félárnyéki árnyék is a többi. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ami a 60-as években napfénykedvelő volt, az már az esetek többségében például félárnyéki. És nem azért, mert megváltoztak az ő szokásai, hanem az, hogy a környezetben már annyira erős például az UV-sugárzás, hogy mondjuk napégése lesz a növénynek. Tehát ami árnyékba, félárnyékba van egy ilyen könyvbe írva, azt inkább árnyék, amit napra írnak, és most nem a sziklakertiekről beszélek, bár ott is tudnék ilyen jó példát mondani, ami ilyen ellen példa már, de amit napra írnak, azzal is legyünk óvatosak, mert az már nem a tűző nap, hanem a napozott ágyás. Tehát ezeket is érdemes egyébként figyelni.
1: Tehát mindenképpen, hogyha valaki szeretné a kertjét szépen megcsinálni, meg szeretné, hogy minden rendben legyen, akkor elsősorban kertészt kell megkeresni, aki segít megtervezni.
2: Igen, tájépítészt vagy kertészmérnököt érdemes, igen.
1: És akkor elmondom azt is a hallgatóknak, mert előző adásunkban, amikor itt voltál, akkor azt hiszem, akkor is említettük, hogy várunk kérdéseket. Hitek, tévhitek témában csináltunk egy adást korábban, vissza is lehet hallgatni, egyébként megtalálják a honlapunkon, Spotify-on, iTunes-on is elérik. Tehát a kertészkedésben milyen hitek és tévhitek vannak, és várunk minden olyan kérdést, ami elgondolkodtatja a hallgatókat, hogy vajon ez igaz, vagy nem igaz, vagy ő ezt jól tudja, vagy nem tudja jól, és majd fogunk ennek is szentelni egy adást Erikával, akkor ezeket a kérdéseket majd megválaszoljuk. A Facebookon várjuk, tehát Messenger üzenetben a mannafm.hu oldalon Messengerbe küldjék el a kérdéseket. Köszönöm szépen, Erika, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos száraz időre számíthatunk, nőtt az ipari termelés, közölte a KSH. A Hamas soha semmiféle hatalmat nem gyakorolhat a gázai övezetben, mondta az izraeli kormányfő. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Idén először fordult elő, hogy két egymást követő hónapban is nőtt az ipari termelés, közölte a KSH. Az ipar augusztusi teljesítménye az egy évvel korábbit 8,7%-kal, a júliusit 1%-kal haladta meg. Az ágazat teljesítményét főleg a járműgyártás, valamint a számítógép elektronikai, optikai termékgyártás növelte. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Miután nincs megállapodás, így a kamatstop változatlan feltételek mellett egyelőre fennmarad. Fokozza a készenlétet az izraeli hadsereg a 3 évvel ezelőtti Hamas támadás évfordulója alkalmából tartandó megemlékezések előtt. Az izraeli védelmi miniszter az intézkedést azzal indokolta, hogy a hírszerzés szerint a Hamas támadásokat és merényleteket tervez izraeli katonák ellen. Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő tegnap a hivatalos jeruzsálemi megemlékezésen kijelentette: a Hamas soha semmiféle hatalmat nem gyakorolhat a gázai övezetben. 2023. október 7-én a szélsőséges Hamas-Palesztin szervezet tagjai 1200 embert öltek meg Izrael területén, és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. Izrael megtorlásul háborút indított, és a Hamas teljes lefegyverzését tűzte ki célul. Több száz drónnal támadták az ukránok a moszkvai régiót. Egy ember meghalt, hatan megsebesültek. Az éjjeli légicsapásokban 650 drónt lőttek ki, a főváros több mint 100 célozta. Moszkvában mind a 4 repülőtéren felfüggesztették ideiglenesen a gépek indítását és fogadását. Hajnalban orosz légicsapás érte a Dnyipro folyó hídját, 5 megsebesültek a dél-ukrajnai Zaporizsjában. Tegnap délután pedig Ukrajna második legnagyobb városát támadta az orosz hadsereg. Harkivban legkevesebb 5 meghaltak, 53-an megsebesültek. Baleset miatt késnek a vonatok a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon. A Jászberényi út vasúti átjárójában a Nyírség-Kraszna Intercity egy kis teherautóval ütközött, emiatt a helyszínelés végéig Rákos és Rákoshegy között csak az egyik vágányon közlekedhetnek vonatok. Ugyancsak késnek a vonatok a Veszprémi fővonalon, mert Hajmáskér és Pétfürdő között meghibásodott a biztosító berendezés. A fővonalon közlekedő Bakony Intercity és a Göcsei Intercity esetében 20-30 perces késésre kell számítani.
0: Időjárás.
3: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vannak pillanatok, amikor pontosan érezzük, hogy valamin változtatnunk kellene, mégis nehéz megtenni az első lépést. Máskor az élethoz olyan fordulatot, amely után újra ki kell találnunk, hogy hogyan tovább. De mitől lesz egy nehéz tapasztalatból felismerés, és a felismerésből valódi változás? Molnár Mónika, a Főnix útja című könyve önismeretről, változásról és újrakezdésről indít beszélgetést, gyomrosokat, gondolatébresztőket és kényelmetlen igazságokat ígérve. Központi gondolata pedig egy olyan mondat, amelyben kapaszkodhatunk, de amellyel akár vitatkozhatunk is. Minden érted történik. Vendégem ebben az órában Molnár Mónika, önismereti tréner, coach, író, akivel a könyv mögötti személyes történetekről és ennek a mondatnak a jelentéséről is beszélgetünk. Mi volt az a személyes élmény, induljunk onnan kérlek, vagy fordulópont, úgy is mondhatnám, amiből elindult ez a könyv? Mikor érezted azt először, hogy mindazt, amit te átéltél, felismertél, szeretnéd másokkal is megosztani?
2: Hát az eredeti történet az nagyjából körülbelül ilyen 10 évvel ezelőtt indult. Mint általában az emberek nagy többségében, nekem is egy személyes krízis volt az, ami engem elindított az önismereti utamon. Ez magánéleti krízis volt, mellette pedig egyfajta megrekedtség a saját életemben, tehát nem láttam azt, hogy merre van az arra. És hát barátokon keresztül eljutottam egy önismereti tréningre, akkor még az önismeretnek a fogalmát egyáltalán még definiálni se tudtam volna. És innen indult el a történet, amikor elkezdtem azzal foglalkozni, hogy megértsem a saját működésemet, a mintáimat, hogy miért hozok úgy döntéseket, ahogy miért reagálok adott helyzetekben, adott személyekre úgy, ahogy. Nagyon izgalmas volt ez az út, ami azóta is tart, és hát nagyjából most már szerintem több mint 3 évvel ezelőtt indult el a személyes brandem, a True Self Brand, amivel az volt a célom első körben, hogy a social médiában olyan tartalmakat tegyek közzé, videós tartalmakat, amelyben olyan gondolatok szerepelnek, amelyekkel vagy én már a saját életem kapcsán találkoztam, és engem nagyon motiváltak, elindítottak a gondolkozás útján, vagy esetleg olyan inspiráló gondolatokat másoktól, más szerzőktől, akik engem is szintén ugyanerre késztettek. És úgy voltam vele, hogy ha már legalább van egy ember, aki ezekből a gondolatokból erőt merít, vagy kapaszkodott, akkor már megérte, és hát ebből sokkal nagyobb történet nőtte ki magát, aminek ugye az első könyvem is valahol egyfajta komoly mérföldköve.
1: Volt olyan pillanat, amikor azt érezted, hogy feladod, úgymond, vagy megállsz ezen az önismereti úton, vagy eleged van, és nem bírsz tovább lépni? Ezt azért is kérdezem, mert nyilván ha valaki elindul ezen az úton, érik, ahogy te is mondod, és írtad is, ugye a gyomrosok jönnek, különböző gondolatébresztő, úgymond történések az ember életében, és van, aki akkor azt mondja, hogy jó, én ezt tovább nem bírom.
2: Az a szép az önismereti útban, és ez egy személyes tapasztalat, illetve látom másoknál is, hogy ugye amit mindenképpen az elején fontos elmondani, az önismereti út az nem lineáris. Tehát ezeket úgy kell elképzelni, mint egyfajta hullámhegyeket, hullámvölgyeket. Néha tényleg, amikor sikerül megfejlődnünk egy-egy dolgot, sikerül szokást törnünk, akkor tényleg azt érezzük, hogy ide nekünk az oroszlánt is, tehát bárminek neki mehetünk az életben, és nyilván vannak olyan felismerések, amik igencsak fájdalmasak. Tehát szembenézni olyan működésekkel, olyan dolgokkal, rálátni a vakfoltjainkra, azokra a történetekre, hogy megértem, hogy ohó, tehát ezt a dolgot akkor ebből a mintából hozom. Tehát, hogy ez innen érkezik. Most már látom, most már tudom, most már látom az összefüggéseket, ezek tényleg nem egyszerű és eléggé kihívásos történetek. Nekem is volt ilyen, és ami a másik része az önismereti útnak, hogy ennek soha nincs vége. Tehát folyamatosan, ez egy folyamatos munka, viszont amiért jó, és amiért nem volt bennem ilyen, hogy megállok ezen az úton, az az, hogy rövidülnek azok a szakaszok, amikor az ember mélyen van. És amikor megkérdezik tőlem azt, hogy de mi történik ugye ebben a folyamatban. Mert hogy sokan azt várják, akik még nem indultak el rajta, sokan azt várják, hogy akkor innentől kezdve minden Kánaán, és mosolygunk 0-24-ben, és boldogok vagyunk, és egyébek. Hát ilyen nem lesz. Viszont az van, hogy amikor az ember mélyebben van, vagy egy kihívást jelentő helyzetben találja magát, akkor sokkal könnyebben áll fel belőle. Már vannak neki eszközei, már vannak neki módszerei arra, hogy hogyan fog ezzel megküzdeni, hogyan fog ebből kijönni, és végső soron elkezdi látni az értékeit és az erőforrásait. Ami egy elképesztő dolog, tehát már nem az lesz a kérdés, hogy ebből hogyan állok fel, hanem az, hogy mikor.
1: Akkor innen ettől a gondolattól folytatjuk, a zene után tartsanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Molnár Mónika önismereti tréner, coach, író a vendégem, akinek az első könyvéről, a Főnix útja című könyvéről beszélgetünk, ami önismeretről, változásról szól, igazságokat is ígérve, központi gondolat, egy olyan mondat, amiben mindannyian belekapaszkodhatunk, de mivel akár vitatkozhatunk is, a minden érted történik. Meg ugye azt is mondhatjuk, hogy ahhoz, hogy valami kimozdítson minket egy bizonyos pontról, általában azt szokták mondani, ugye, hogy a jó történések, a vidám és a boldog történetek, amik így történnek így az életünkben, azok nem igazán késztetik az embert kimozdulásra, viszont hogyha valami fájdalmasabb, valami rosszabb dolog történik, akkor az ember ugye megáll, és kénytelen megnézni, hogy ez miért történt. Tehát valójában azok a fájdalmas történések, amik így az életünk során érnek bennünket, ezek tanulásra késztetik az embert.
2: Ahogy említetted az elején is a bemutatkozóban, a minden értem történik, mint egyfajta nekem hitvallásommá vált már az életemben, és igyekszem mindenkinek, minél több embernek ezt átadni, mert valójában tényleg minden

0: amit nem szeret, amiben nem tud növekedni, amiben nem tud fejlődni. Tehát az emberek azt gondolják, hogy jó, még akkor egy kicsit kitartok, és még kibírom, tehát ezt a kibíromat, igen, ezt belénk nevelték.
1: Igen, igen.
0: Viszont ennek mindig az a vége, és mosolyogok, amikor azt mondja, hogy nem baj, de még egy kicsit kibírom. De hogy én kibírom, és mosolyogok mindig, mert tudom, hogy nem. Tehát ilyenkor azt szoktam mondani, hogy oké, hát még nem fáj eléggé, de majd fog. Mert mindig megtörténik az a pont, amikor már eléggé fáj, amikor eléggé, és az élet nem fog benne hagyni senkit egy olyan helyzetben, ami számára méltatlan, és ami nem jó. Az, hogy megtanulunk-e menet közben figyelni a jelekre, hallgatni a belső hangunkra, az intuíciónkra, megtanulunk-e tényleg nemet mondani, határokat húzni az életünkbe, erről szól az önismeret. Tehát én mérhetetlenül hiszek abba, hogy mindenkinek megvannak azok az erőforrásai, ami neki ahhoz kell, hogy jól legyen, vagy jobban legyen az adott helyzetéből, és ehhez tud eszközöket és segítséget adni maga az önismereti út, vagy akár ugye a gyomrosok is, amiket gyomrosként hívom azokat a kényelmetlen igazságokat, amiket hát nem szeretünk hallani, viszont pontosan ezek azok a dolgok, amik hozzá tudnak segíteni ahhoz, hogy elinduljunk az úton, és ránézzek arra, amire valószínűleg nem szeretnék ránézni.
1: Neked volt egyébként olyan tapasztalatod, amiben mondjuk jóval később fedeztél fel valamilyen értéket, vagy akár lehetőséget? Tehát tegyük fel, újra meg újra visszarakta eléd az élet ugyanazt a szituációt, ugyanazt a történetet, és nem vetted észre, és majd amikor nem tudom, 8-adjára, 11-ére visszajött, akkor fedezted fel benne akár a lehetőséget, az értéket.
0: Abszolút, és ezekben a folyamatokban a mai napig benne vagyok, és azt gondolom, hogy mindig lesz olyan. Mert tényleg, tehát ennek nincs vége. Tehát, igen, az egyik dolgot az ember megfejlőd, és olyan, mint hogyha tudod, potyognak ki a csontra ezek a szekrényből, tehát egyik kim van mögötte másik három. Tehát, hogy mindig van hova fejlődnünk, és nekem is például, hogyha valami konkrétumot kell említenem, akkor az nálam mondjuk egy nagyon-nagyon erős megfelelési kényszer, amiben nagyon sokat fejlődtem már, és még mindig van mit.
1: Hát ugye azt mondják, hogy az ember holtáig tanul, tehát hogy valószínű, hogy a személyiségünket azt tényleg utolsó percig úgymond fejlesztjük, meg utolsó percig ráébredünk dolgokra.
0: Hát nem leszünk készen soha.
1: Igen.
0: Valóban, tehát. És ez az útnak maga az egésznek a legszebb része, hogy tényleg megengedni magunknak azt, hogy ne legyünk készen, mert nem leszünk soha, és ezáltal tudjuk tényleg csökkenteni azokat a fajta elvárásokat magunkkal szembe, amiket tudatosan vagy tudattalanul is támasztunk. Tehát megengedni azt, hogy most van egy állapotom, most ez van, most látok dolgokat, most nem, és eldönteni, tehát visszaszerezni az irányítást az életem felett, hogy döntést hozhatok arról, hogy szeretnék-e jobban lenni, szeretnék-e másképp élni, szeretnék-e változásokat az életemben, tehát ezt el tudom dönteni, és eldönthetem.
1: És talán ez a legnehezebb, a megengedés a mai 21. századi ember számára az, hogy megengedje magának bármit is, legyen az bármi, de tényleg. Tehát, hogy olyan szinten tudja elengedni magát, hogy megengedjen magának. És akkor Mónika ír, most megengedjük magunknak, hogy megálljunk. Életörömzene legfrissebb hírek után pedig folytatjuk a beszélgetést.
2: Abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még, új dallam, hát ez micsoda.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
2: A Főnix útja című könyv szerzőjével beszélgetek, Molnár Mónikával, aki önismereti tréner, coach, író. Október 3-án lesz a könyv bemutató egyébként, amire szeretettel várunk mindenkit. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy milyen nehéz a ma emberének a megengedés. Nem is az, hogy elengedés, hanem sokkal inkább a megengedés.
3: Igen, igen. Én is ezt látom, és egy nagyon fontos mérföldkőnek érzem az egész önismereti úton, hogy, mert oké, tehát valahol azt látom, hogy rendben van, elkezdjük, ugye mindig egyfajta ilyen ásás szimbolikájával szoktam szemléltetni, hogy elkezdünk ásni, tehát veszük szépen a kis gumikesztyűt, ásó a kézbe, és akkor megnézzük, hogy milyen mély a nyúl ürege. És elkezdődik, és akkor elkezdek látni dolgok. Aztán utána felismerem, aztán utána elkezdem összekötni a mintákat. Jé, hát ez ezért történt. Aztán utána ezeket elkezdem elfogadni, és az elfogadás helyett én tényleg sokkal jobban szeretem a megengedni szót. Mert az elfogadás az ez egy kis trükkös történet, mert hogyha elfogadom, akkor jóvá is hagyom, hogy az ott van. Viszont a megengedéssel csak igazából annyit mondok, hogy oké, most ez az állapot van, tisztában vagyok vele, tudatosítottam. Innentől kezdve eldönthetem, hogy maradok-e ebben, vagy teszek azért valamit, hogy ez megváltozzon.
2: Igen, hogyha mondjuk ezt egy ilyen kis csomónak nézzük, mondjuk így azt a testünkbe, vagy a személyiségünkbe, akkor ez, én azt gondolom, hogy ebben ez így feloldódik. Tehát, mert hogy megadjuk a lehetőséget neki, hogy akár erre elinduljon, vagy hogy kioldozódjon ez a kis csomó, most ezt így tudom szemléltetni, amit így éppen gondolok erről.
3: Igen, nagyon, nagyon jó ez a kép is, amit most mondtál, mert azt látom, hogy elképesztően nagy, tehát ugye az emberek nagy többsége, magamat is beleértem ide, bántjuk magunkat.
2: Igen, igen.
3: Okoljuk, hibáztatjuk, bántjuk magunkat, és tényleg belegondolva, hogy naponta tényleg hány, több tízezer gondolatunk van, és ezt egyszer kiskálázni, kilistázni, Excel táblázatba rendezni, tehát és képzeljük el, hogy ebből mennyi lenne a bántás önmagunk felé.
2: Rengeteg.
3: Vagy hibáztatom magam, rengeteg.
2: Igen, igen.
3: És ugye a test az ezt mind tárolja. Tehát valahol én a fizikai megbetegedésekre is, nekem is ez tanulópénz volt a saját példámon keresztül, a fizikai megbetegedésekre is úgy tekintek, mint egyfajta jelzésre. Oké, mit nem láttam, mivel nem vagyok hajlandó foglalkozni, mire nem néztem rá, mit halogatok, mert valahol a testnek a jelzései az egyfajta végső stádium. Tehát
2: igen.
3: Így tekintek rá.
2: Ugye a könyvedben is elég részletesen írsz egyébként erről, hogy a betegségekről, amik történtek veled, és hogy ebből te hogyan jössz ki. A könyvet egyébként majd október 3-án lesz a bemutató, a könyvbemutató, de majd mindjárt hozunk erről is néhány részletet természetesen, és utána lesz elérhető, ugye, megvásárolható a könyv.
3: Ez így igaz. Természetesen a kiadó a Good Life Books-nak az oldalán már, már most előjegyezhető, illetve meg lehet majd onnan is rendelni, és a helyszínen is meg lehet majd természetesen vásárolni a kiadó standjánál, és hát ott várunk majd mindenkit egy nagyon izgalmas beszélgetéssel délután 3-tól magáról a könyvről, tehát ez lesz a könyv első hivatalos bemutatója.
2: És akkor térjünk is rá, hogy ugye miért éppen a Főnix lett a cím központi alakja? Mit jelent ez számodra, ez a visszatalálni önmagunkhoz, felfedezni magunkban valakit, akit mondjuk addig nem ismertünk, egyfajta újjászületés?
3: Az utóbbi, tehát az újjászületés szimbóluma, mint olyan. Nekem van is egy, hát már nagyon régóta egy főnix tetoválásom a lábamon, amit igazából akkor készítettem el, amikor nekem is konkrétan egy újjászületést hozott az életem, vagyis hát újjászülettem abból az állapotomból, amiben voltam, ami tényleg egy magánéleti és mindennemű teljes káosz volt, És akkor ugye a Phoenix, mint egy legendás madár, nagyon, nagyon szerettem ugye ezt a szimbólumot, és nekem ez mindig azt jelképezte, hogy bár ugye tűzben ég el maga a madár, és a hamvaiból képes újjáéledni, és az, amit én tapasztaltam, hogy valahol az egész életünk az egy ilyen körforgás ebben, tehát megfejlődünk valamit, lezárunk egy-egy korszakot, búcsúzunk emberektől, tovább megyünk, akár ugye a fizikai térben is, valahol máshová új életet kezdünk, új szakaszt az életünkben, és valahol ezt látom, tehát az egész Phoenix motívum mögött, és amiért nagyon szeretem, hogy tényleg reményt ad arra, illetve biztosítékot, hogy rendben van, igen, most van itt egy nehéz fázis, és nyilván itt fel kell égetni utakat, vagyis a Phoenix tekintetében pedig ugye saját magunknak egy-egy állapotát, fázisát, de hogy ezt követően sokkal erősebben és sokkal, sokkal ügyesebben kell életre egy teljesen új élet, már megfejlődött dolgokkal, már új tudással, már tapasztalással, sokkal erősebben. És nekem mindig is ez a Phoenix motívum volt egyfajta ilyen központi szerep az életemben, pont emiatt, hogy bármi is történjék, abból mindig fel lehet állni.
2: Hát igen, és ez pontosan így van. Bármi történik, abból bármikor fel lehet állni. Jövünk vissza, hozunk egy kis életörömzenét, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM

0: Action. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: A Főnix útja című könyv szerzőjével beszélgetek ebben az órában. Molnár Mónika önismereti tréner, coach. Nagyon sok mindenről szó esett ugye itt az iménti blokkokban. Ha most visszatekintesz az előző életedre, de nyilván az újjászületésed pillanata előtti életedre, akkor hogyan látod az akkori önmagadat? Egyáltalán mi az, amit ki tudsz-e még emelni bármit abból az énedből?
2: Hát ma már el tudom azt mondani, hogy elképesztő hála van bennem. Uh-huh. Hogy ezek a dolgok megtörténtek. Nagyon sokáig tényleg egy óriási keresztnek éreztem. Amikor írtam a könyvet, nagyon sokszor kellett magamat valahogy visszahelyezni abba az állapotba, ami már ugye nincs, mert egyszerűen már nem úgy látom a dolgokat, már más szemléletmóddal vagyok, már nyilván ugye nem fáj annyira az, ami fájt korábban, és ehhez volt egy nagyon izgalmas eszközöm, ugyanis vannak olyan dalok, amik régen, amikor még nagyon a padlón voltam, uh-huh. akkor ott voltak velem, és hát én a zenével hoztam vissza ezeket az állapotokat, legalábbis emlékképekként, uh-huh. és amikor írtam a könyvet, akkor, és szükségem volt erre, akkor mindig ezeket a zeneszámokat hallgattam, csak azért, mert hát ugye emlékszik, tehát az idegrendszer az emlékszik. Igen. És elképesztően visszahozta azokat az emlékképeket.
1: De azért, mert akartad, igen.
2: Hitelesen szerettem volna ugye krónikát adni arról az állapotról és azokról a pillanatokról, és ugye ez a jó az önismereti útban tulajdonképpen, hogy oké, tehát megvan a gyógyulás, mint olyan, de hogy ezeket a dolgokat vissza lehet idézni, de hogy az önismereti úton már a megfejlődés után, tehát nincs visszaút. Ez a jó benne. Tehát már nem tudsz visszamenni egy olyan állapotba, ami régen volt. Tehát abból te már kiléptél, az már egy, élhetünk a főnix szimbolikájával, az már egy új madár. Tehát, hogy már nincs visszaút, tehát nem tudod azt mondani az önismereti úton, hogy oké, ezt most már erről is írok a könyvben, ugye van ez az unsee, ugye angol kifejezésből egy nagyon-nagyon leíró kifejezés, már nem tudod nem meglátottá tenni a dolgokat. Tehát nem tudod nem látni azt, amit egyszer már felismertél, és összekötötted. És nekem ez volt a lényeg, hogy egyrészt visszamenjek, tehát hitelesen tudjak írni mindarról, amiben benne voltam, hogy érződjön az, hogy tényleg, tehát az ember miből képes felállni és erősen az egész életét újjáépíteni.
1: Egyébként, amit mondtál az imént, hogy most már, ha eszed bejut, vagy ha visszagondolsz az előző életedre, akkor akkor hálával töltenek, hogy azok minden, ami megtörtént veled, ezért hálás vagy. Azért ehhez egy nagyon-nagyon hosszú út kell szerintem, hogy az ember eljusson oda, hogy őszintén hálát érezzen azért, azokért a bántásokért, legyen az bármi, abúzálás, bármi, ami előtte történt, hogy ezt úgy tud feldolgozni, hogy azt mond, hogy én ezért hálás vagyok, mert ez segített nekem.
2: Valóban, tehát ehhez kell, nekem is benne van tényleg 10 év kőkemény belső munka. Ezzel segítőkkel, elképesztő olyan kihívásokkal az életben, amit végig csináltam, és ma már tényleg erőforrásként tekintek rá. De van egy pillanat az ember életében, amikor azt érzi, hogy na most a helyemen vagyok, és nekem ez az egész munka, amit most csinálok, tehát az önismereti út, a személyiségfejlesztés, a tréningek, az, hogy segítőként kísérhetem mások folyamatait. Nekem pontosan ez volt az, amikor azt éreztem, hogy na most megérkeztem. És ide viszont nem tudtam. Tehát látom azt, hogy minden egyes dolog, ami nekem az életemben történt, az azért volt, hogy engem onnan kimozdítson. Mert nem voltam jó helyen. Mert olyan helyen voltam, ahol bántottak, olyan helyen voltam, ahol nekem rengetegszer fájt, ahol rengeteg veszteségem volt, ahol én egész egyszerűen én nem tudtam növekedni, nem tudtam fejlődni, csak folyamatosan veszítettem magamból. Tehát az élet megmutatta ezeken a történések által, hogy hello, hello, Móni, figyelj már oda, tehát ez nem jó. De neked innen menned kell. És ugye tehát eszméletlen 12 évet mondtam volna azt, hogy kidobtam az ablakon, de már nem dobtam ki az ablakon, hanem ez volt a tanulópénz.
1: Ez a szép, tehát egyébként, hogy újra tudtad írni magadba ennek a történetnek a jelentését, és szerintem ez a legfontosabb.
2: Ezek a dolgok, ezek valamiért okkal, és nagyon sokszor csak tényleg sokkal évekkel, vagy akár évtizedekkel később értjük meg, hogy ez miért történt.
1: Igen.
2: Mert ebből ma én rengeteget tudok erőforrásként hasznosítani, és ugyanúgy mások szolgálatába állítani. És őszintén, hitelesen tudok arról mesélni, hogy igen, voltam itt, láttam, éreztem, tapasztaltam, és ebből ki lehet jönni, és ebből fel lehet épülni. És mivel végigcsináltam ezt a folyamatot, nem az van, hogy ilyen tankönyvszerű, lexikális tudással próbálom elmondani, hogy akkor a definíció szerint ennek ez így kéne lennie, hanem benne voltam.
1: Tapasztalat, igen.
2: Igen.
1: Szokták kérdezni azt, hogy csinálnál bármit másként, hogyha visszanézel?
2: Nem.
1: Na és ez a szép, igen, tehát hogy a rengeteg megpróbáltatás, a rengeteg probléma, a rengeteg nehézség, mindaz ugye, ezt ahogy beszéltünk is eddig erről, hogy ez teljesen, ezért ma már hálás vagy, és nem csinálnál semmit másként, hiszen hogyha ha visszamennél és másként csinálnál, akkor nem ugyanaz az ember lennél, és ez abszolút így van, igen.
2: Pontosan, és elképesztően jó érzés az, amikor tényleg az ember megérkezik abba a helyre, illetve abba akár a hivatásba, abba, amit szeret, és valami elképesztő nyugalom veszi körül, és tényleg, tehát ha az ember, nem, hát ne is fogalmazunk úgy, hogy ha nem legyen az, hogy amikor az ember megérkezik ebbe az állapotába, akkor ezt ugyanúgy, ahogy az élet megpróbálta őt kimozdítani kihívásos helyzeteken keresztül a rosszból, vagy abból, ami nem szolgálta őt, ugyanúgy az élet elkezdi elé a lehetőségeket oda teríteni, és mutatni, és hát igen, jó helyen vagy, tehát itt van, tehát ez az, amiért te erre a világra születtél, szóval ez egy elképesztő erő, és én abban mérhetetlenül hiszek, hogy ez mindenkinek megvan, és mindenkiben ott van, és képes arra, hogy ő ezt magában meglássa.
1: Ez pontosan így van, és még annyi kérdésem lenne, de én azt mondom, hogy ezt folytatni fogjuk majd október 3-án, ahova várunk egyébként mindenkit nagy szeretettel a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, ami ugye a Hung Expo-n lesz, és délután 3 órától lesz a beszélgetés, minden értet történik, a Főnix útja című könyvről beszélgetünk Mónikával. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, és tényleg az a baj, hogy itt a rádióban mindig véges ugye az idő, zenélni is kell néha, zenét is kell a hallgatóknak adnunk, úgyhogy itt most ezt le kell zárnunk, de akkor 3-án folytatjuk, és köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Molnár Mónika önismereti tréner, coach, író volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Az aradi vértanúkra emlékezik ma a magyarság. Dróntámadásért 2 hajót Bulgária partjainál a Fekete-tengeren. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Nemzeti gyásznap van. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az országház előtti Kossuth téren katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd fél árbócra eresztették a nemzeti lobogót. A közelmúltban őrizetbe vett volt kormánypárti politikusok szabadon bocsátását követelte a Fidesz és a KDNP vezetője a Batthyány Örökmécsesnél tartott közös megemlékezésen. Bóka János kijelentette, kiáll közösségük tagjai mellett, akkor is, ha nem Aradon tartják őket fogva, hanem Cegléden, Kecskeméten vagy Szegeden. Már csaknem 23 ezer szülő kérte az úgynevezett bölcsődei támogatást, több mint 20 ezer esetben már a támogatói okiratot is kiállították, közölte a Magyar Államkincstár. A program a kisgyermekes szülők visszatérését segíti a munkaerőpiacra a kevésbé fejlett régiókban. Gyermekenként 50 ezer forint igényelhető, ennél magasabb összeget, 65 ezer forintot kaphatnak az egyedülállók, illetve tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő, valamint sajátos nevelési igényű gyermeket nevelők. Dróntámadásban elsüllyedt egy kereskedelmi hajó a Fekete-tengeren Bulgária partjainál, egy másik hajó megrongálódott. Helyi források szerint az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt, a hatóságok kutató és mentő akciót indítottak. Rumen Radev bolgár miniszterelnök az ügyben rendkívüli tanácskozást hívott össze. Magyar Péter miniszterelnök hazánk teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát. Fokozza a készenlétet az izraeli hadsereg a 3 évvel ezelőtti Hamas támadás évfordulója előtt. 2023. október 7-én a szélsőséges Hamas-Palesztin szervezet tagjai 1200 embert öltek meg Izrael területén és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. Izrael megtorlásul háborút indított és a Hamas teljes lefegyverzését tűzte ki célul. Az izraeli védelmi miniszter az intézkedést azzal indokolta, hogy a hírszerzés szerint a Hamas támadásokat és merényleteket tervez izraeli katonák ellen. Benjamin Netanyahu, izraeli kormányfő tegnap a hivatalos jeruzsálemi megemlékezésen kijelentette, a Hamas soha semmiféle hatalmat nem gyakorolhat a gázai övezetben.
0: Időjárás.
1: A nap további részében sok napsütésre számíthatunk, a szél északnyugaton megélénkülhet. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 6-15 fok valószínű. Csütörtökig hasonlóan derült száraz idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Nagy üdv mindenkinek, hello, már is indul a Manna délután. Kedden is itt vagyunk egymásnak, remélhetőleg a mikrofonnál István Dániel. Jó munkát vagy jó pihenést, hogyha abból jut. Mi belevágunk, már is időutazunk, 2002-be és 12-be megyünk, az akkor is slágerista vezetőkért, mindjárt jön a Swedish House Mafia vagy a Maroon 5. Aztán majd lesz egy csókos óránk is, hogyha itt tetszik, hiszen a csók, mint olyan kerül elő a haddalban, amit bekészítettem. Nyilván Prince-től jön a klasszikus, a Kiss, de itt lesz majd Seal és a Batman betétdal, a Chris Amorose. Az utolsó órában pedig majd az óra sztárjai szórakoztatnak minket, Gwen Stefani és a Red Hot Chili Peppers. Mindjárt mondom a pontosabb részleteket. Jó szórakozás nekünk, már is jön Parov Stellar és a Sun.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. 0-77-098-os SMS és Viber számunk már abszolút aktív. Ide lehet küldeni a közlekedési információkat. Hogy valakinek lenne egyébként nagy élménye, hogy azt mondom, hogy 2002 az életéből, vagy 2012-ből azt is ossza meg velünk, hiszen már is ez a két állomásunk az időutazásban. Az első frissebb évből érkezik majd a Maroon 5, Robbie Williams, illetőleg a Blue egy-egy dala, későbbről pedig majd például a Swedish House Mafia. Hát 2002-ben egyébként vezették be az eurót, az Európai Unió hivatalos valutáját, ami 12 országban váltotta fel a korábbi nemzeti valutákat, illetőleg ekkor indultak el Magyarországon a valóságshowk, mind a való világ, mind pedig a Big Brother. Hát a Big Brother húzta be a nyerőbb kártyákat, arra emlékszünk egyébként sokkal többen, később aztán a való világ ért meg egyébként több szériát. Érdekes módon egyébként össze is mosták a kettőt, már az RTL-en azt hiszem, hogy Való Világ Power by Big Brother néven futott a műsor egy időben. Maga a Big Brother ház Kőbányán, a Budapest Nemzetközi Vásárközpont területén 2002 nyarán felépített könnyű szerkezetes épület volt. A második széria után egyébként még sokáig állt, és miután kiderült, hogy a műsor folytatása elmarad, lebontották. Az első két széria során a nézők élő internetes közvetítést is láthattak a házból. Hát a második széria az már nem volt olyan sikerős, mint ugye a Pongó meg a Párkányi Évi által felvezetett első évad. No, de fókuszáljunk a zenékre, már is a Maroon 5 érkezik, akik egyébként a legnagyobb sikereiket pont ebben az évben érték el Songs About Jane albummal. Eredetileg egyébként Karas Flowers néven kezdték el a pályafutásukat, és aztán változtatták a nevüket Maroon 5-ra, ezzel egyébként megágyazva olyan sikereknek, mint a This Love. Hát ha valaki megnézi egyébként a This Love videoklipét, akkor ott még Adam Levine teljesen másképpen nézett ki, mint manapság, akkor még nem emlegették igazi alfa hímként, azóta viszont ilyen pozícióban is tündököl, már is a She Will Be Loved érkezik. Aztán majd Robbie Williams is egy ritkábban hallott dal tőle, a Come On Down. Hát Robbie egyébként szinte évente jár Magyarországon, tavaly is fantasztikus koncertet adott, azt lehet tudni, hogyha a turnéra indul és beiktatja Budapestet, akkor ott teltházas népsereg várja, ez a mai napig így van. Egyébként, ha valaki szeretné tudni, hogy mi volt Robbie Williams távozásának háttere a Take That együttesből, vagy magáról Robbie Williamsről értesülne, akkor a streaming szolgáltatókon már több részes dokumentumfilmben nézheti meg a búcsú okát. Azóta egyébként már abszolút kibékült Robbie Williams és a Take That megmaradó néhány tagja, főleg Gary Barlow, vele rúgták össze a port, már közös dalt is készítettek, és volt közös fellépés is, hogy szent a béke egyébként a tagok között, az egykori tagok között. Hát, hogy a Blue-val mi a helyzet, azt nem tudom, ők egyébként egy nagyon sikeres angol fiú együttes, Lee Ryan, Anthony Costa, Duncan James és Simon Webb érkeznek majd 2002-ből. Két évvel korábban alakultak, és három stúdióalbumot adtak ki 16 kislemezzel, olyan sztárokkal dolgoztak együtt a karrierük során, mint Elton John vagy Stevie Wonder, és aztán többször fel is oszlottak, pontosan ennek fényében volt igazi meglepetés 2011, amikor az Eurovíziós dalversenyen ők képviselték az Egyesült Királyságot Düsseldorfban az I Can című dalukkal. Mindjárt még a legnagyobb sikerek egyike érkezik az Eltonnal közös Sorry Seems to Be the Hardest Word, de egyelőre a Maroon 5-val indulunk. Itt van a She Will Be Loved 2002-ből, a 98.6 Manna FM-en.

98.6 FM életöröm zenéken. Nagyon bírom az időutazós órát, hiszen három dallal úgy el tudunk kapni egy aktuális hangulatot, hogy tényleg az emberből így illatok, ízek, élmények pattognak ki. Ha így vannak ezzel a Manna FM hallgatói is, akkor várom, hogy mik ezek az élmények, majd most 2012-ből. SMS számunk 0677986, különben csütörtökig érdemes kiélvezni a jó időt, ott majd jön egy váltás, akkor csökken a nappali hőmérséklet és csapadékot is ígérnek. Jövő héttől már nagyjából olyan október közepének megfelelő időjárásra számíthatunk, alig érjük majd el a 20 fokot. Na de most irány 2012, akkor nyári olimpiai játékoktól volt hangos a nyár, július 27 és augusztus 12-e között rendezték meg ezt a nagy-britanniai Londonban. Hát hivatalosan ez volt a 30. újkori olimpia, de ha nem számoljuk hozzá a világháborúk miatt elmaradt olimpiákat, akkor tulajdonképpen a 27. volt. London lett ezzel az első város, amely háromszor rendezhetett újkori nyári olimpiát, mivel korábban 1908-ban és 48-ban is a sportesemény házigazdája volt. Hát ennyit mankóként a hónunk alá, mindig szeretek mondani némi információt az aktuális évből, hogy el tudjuk magunkat helyezni az időben, hiszen azért 2012 sem manapság volt. No, de a zenéke is ez a cím egyébként, ezekkel talán még hatékonyabban tudunk utazni. Már is ez a Swedish House Mafia, a Zanzibar, illetve a Carly Rae Jepsen Good Time-ja. Hát a Swedish House Mafia

Ja, 2012-ben már olyannyira működött, hogy az eredetileg 4 taggal indult formációról le is kocolt Erik Pritz, valószínűleg ő úgy a szóló karrierére akart koncentrálni, egyébként be is rúgta a diszkok falát annak idején a Pink Floyd Another Brick in the Wall feldolgozásával, a maradék 3 tag pedig abszolút sikeresen tolta a Swedish House Mafia név alatt, az együttes egyébként szupergrupnak számít, 2008-ban alakultak meg Stockholmban, olyan nagy sikerű számaik voltak, mint a Don't You Worry Child, vagy a Miami to Ibiza, vagy ez a amit én bekészítettem a Save the World, és aztán saját bevallások szerint feloszlottak. Hát a hármasból egyébként duóként még többen együttműködtek meg szólóban is, és hát mindenkit megleptek, amikor néhány éve visszatértek így a Swedish House Mafia Weekenddel közösen a Motor Flame-mel, úgyhogy szerintem ők léteznek azért a mai napig. Aztán majd a Zanzibar érkezik, aki 99 óta működő könnyűzenei formáció. Hát a legenda szerint ugye a fiúk már korábban megvoltak a Zanzibarban, és aztán ők úgy mesélik az alakulásuk történetét, hogy Terecskei Rita akkor még rendőrként megállította őket egy szondáztatásra, és akkor ott összeismerkedtek, és eldöntötték, hogy bizony, mert kiderült, hogy Ritának jó hangja van, hogy együtt szeretnének dolgozni, és hát a mai napig aktívak egyébként, nemrégiben jubileumot ültek, és ennek égisze alatt még egy új dallal is jelentkeztek. Így volt ez 2012-ben is, az újra nyárban érkezik majd tőlük, és aztán a végére egy kanadai kishölgy, Carly Rae Jepsen, aki egyébként gyerekkora óta már trenírozta magát, mint énekes, és hát kint a kinti Megasztárban, Kanadában, a Canadian Idolban indult el, döntős is lett egyébként, nem ő nyerte a versenyt, hanem csak idézőjelesen a negyedik lett. Ezt annak fényében mondom, hogy csak, hogy igazából azt se tudjuk, hogy ki nyerte meg azt a szériát, de a legtöbbre Carly Rae Jepsen vitte. Azóta is egyébként aktív, több zenéje már reklámok, filmbetétdalaként hallható. Már is érkezik tőle a Good Times egy együttműködés 2012-ből, de egyelőre nem kisebb fába vágjuk a fejszénket, mint hogy megmentsük a világot. Már is jön a Save the World, itt a 98 pontatlan neve.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Mindjárt jön a Temple City, egy felvétel ezzel egyébként egy megállás nélküli zenei blokk startol majd el a program ajánlatok után. Apropó program, érdemes egyébként ma is nagy sétákat tenni munka után, hiszen ki kell élvezni még az utolsó őszi napsugarakat, még fel lehet tölteni a D-vitamin készleteket. Erre már pénteken annyira nem lesz lehetőség, hiszen remélhetőleg első érkezik majd, és picit bezuhan a maximum hőmérséklet, de csütörtökig marad még a késői nyár. Már is jön a Temple City.
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Bár sosem tesszük hozzá a nevéhez, hogy tér, az Oktogon így is a belváros talán legfontosabb és legforgalmasabb terep. 2022-ben ünnepelte 150. születésnapját, mert 1872-ben töltötték fel azt a méretes gödröt, ami addig a helyén volt, írja a Vilav Budapest. Az Oktogon szó jelentése egyébként 8 szög, és azért kapta a 6. kerületben az Andrássy út és a Nagykörút kereszteződésében található tér ezt a nevet, mert 8 szög alakú. A várostervezők elsősorban a barokk meg a klasszicista időszakban előszeretettel alkalmazták ezt a geometriai formát, így nem csoda, hogy nem az Oktogon az egyetlen 8 szög alakú tér. Európa szerte számos van, Spanyolországtól Franciaországon át Németországig, sőt van Európán kívül is, például Új-Zélandon. Arról, hogy az Oktogon helyén legyen egy tér, már 1870-ben megszületett a döntés, és ez összefüggött azzal, hogy párizsi mintára terveztek egy elegáns és előkelő nagyvárosi sugárutat, amit napjainkban Andrássy útként ismerünk és emlegetünk. A mából visszatekintve kissé hihetetlenül hangzik, de ebben az időben Terézvárosnak ez a része, ha nem is volt lakatlan, de viszonylag kevesen éltek errefelé, inkább ipari terület volt, gyárakkal és üzemekkel, meg olyan beszédes utcanevekkel, mint például Vas utca, Szeg utca, Kőműves utca, vagy éppen Gyár utca. Az építőknek nagy szerencséjük volt. Ahhoz, hogy az Oktogon megszülessen, nem volt szükség bontásra, vagy nagyobb átalakításra. A pontos megtervezést követően mindössze egy hatalmas gödröt kellett betemetni, ami addig a tér helyén állt. Nagyrészt meszes gödör volt, de korábban használták zöldségtermesztésre is. A tér tervét Skalnicki Antal és Koch Henrik tervezte meg. A négy oldalát, ahol az utak futnak, nyitottra tervezték, a másik négyre pedig épületeket. Bár minden építkezést a Közmunkák Tanácsa felügyelt és intézett, az Oktogon épületeinek megszületésébe bevonták a magántőkét is. Ösztönzésképpen a beruházók 15 évre teljes, a következő 15-re pedig részleges adókedvezményt adtak. A lelkesedés 1873-ra hagyott talább, köszönhetően annak, hogy gazdasági válság ütötte fel a fejét, melynek hatására a magánbefektetők 1876-ra elálltak az üzlettől, bár addigra a négy saroképület már állt. Az akkor még üres szomszédos telket ekkor bérbe adták, azzal a kikötéssel, hogy 1884-ig ezeken is állnia kell egy-egy épületnek. Az Oktogon 1875-re felépült palotáiban lakások voltak, az aljukban pedig üzleteiségek, melyek között volt kávézó, cukrászat, varrógép és kerékpár volt, valamint egy cselédközvetítő is. Ahogy fejlődött Budapest és Terézváros, úgy lett egyre fontosabb pont ezeken belül az Oktogon. Eleinte 8 szög térnek nevezték, majd 1920-ban kapta meg az Oktogon nevet, amit azonban 36-ban elvettek tőle, és akkor Mussolini térnek nevezték át. 1945-ben ugyan visszakapta az Oktogon nevet, de csak pár évre. 1950-től egészen a rendszerváltásig ez volt a november 7-e tér. 90-től ismét Oktogonként hivatkozunk rá. Miután az Andrássy út elkészült, majd pedig megépült a Kisföld alatti, és kialakításra került a Nagykörút, az Oktogon szerepe és helyzete megerősödött. A körúti villamos közlekedés, a 4-es-6-os 1887-ben indult el, és fokozatosan fejlődött. A jelenlegi állapotába 1959-re jutott.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Pillanatokon belül az emberi kommunikáció egyik manifestált művelete érkezik majd. Ez a hivatalos verzió. Egyszerűen annyit tudok mondani, hogy csókos dalok jönnek majd. Hát bizony, ez egy szép dolog, ugye a szerelem eleje, kezdete, közben egy elég gyakran folytatott tevékenység, úgyhogy megihlette a könnyű zenei előadókat is. Prince-nek, Seal-nek, a Sixpence Under Richard-nek, de egyébként még Billy Myers-nek és Jason Derulo-nak is van ide passzoló témája. Őket fogom majd a következő óra elején csokorba, ami már is indul a Little Big Town-nal.

0: Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni, arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Elektromos fűtőpanel.
4: Igen. Nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás.
4: Igen. Nordart.hu.
3: 5 év csere garancia.
4: Igen. Nordart.hu.
3: Rendeljünk.
4: Igen. Nordart.hu.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
7: Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fényparkjában.
8: Halló? Én? Letúj profilkép.
7: Az Óbudai szigeten?
8: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
7: Aurabay.hu.
9: Autódaru, Kosvéber.
10: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
11: Belépőddel Ótis Mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
2: Reklám hangzott el.
12: Folytatódik a napos, száraz idő. Két egymást követő hónapban nőtt az ipari termelés. Dróntámadásért két hajót Bulgária partjainál a Fekete-tengeren. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Idén először fordult elő, hogy két egymást követő hónapban is nőtt az ipari termelés, közölte a KSH. Az ipar augusztusi teljesítménye az egy évvel korábbit 8,7%-kal, a júliusit 1%-kal haladta meg. Az ágazatot a járműgyártás, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termékgyártás húzta. A választások előtt két hónap alatt kétszer annyi támogatásról döntött saját hatáskörében Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, mint tavaly egész évben, közölték a kormány.hu oldalon. Tavaly 1,8 milliárd Idén április 12-ig 3,6 milliárd forintot ítélt oda, és 2025 óta csaknem 6000 támogatási döntés köthető a nevéhez. A múlt héten letartóztatott volt minisztert azzal gyanúsítják, hogy több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amelyből a Fidesz választási kampányát finanszírozták. A Tisza frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalhat Kapirnyák Tibor országgyűlési képviselő ügyéről, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azért kezdeményezte a megbeszélést, hogy egyértelművé tegyék, mi elfogadható a párt közösségében és mi nem. Kapirnyák Tiborról az országgyűlés élőkörnyezetért felelős bizottságának Tiszás alelnökéről olyan külföldön készült fotók jelentek meg, amelyeken elejtett egzotikus állatokkal, köztük oroszlánnal pózol. Dróntámadásban elsüllyedt egy kereskedelmi hajó a Fekete-tengeren Bulgária partjainál, egy másik hajó megrongálódott. Helyi források szerint az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt, a hatóságok kutató és mentő akciót indítottak. Rumen Radev bolgár miniszterelnök az ügyben rendkívüli tanácskozást hívott össze. Magyar Péter miniszterelnök hazánk teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát. Francis Haugen részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda a díjat. Az obszervatórium egy fényérzékelőkkel felszerelt óriási jégtömb, amelynek segítségével észlelni lehet a távoli világegyetem nagy energiájú folyamataiból származó neutrinókat.
1: Időjárás.
12: Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható. Csütörtökön néhány fokkal hűvösebb levegő érkezik, és esőre, záporra, zivatarra is készülni kell.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
13: A mikrofonnál István Dániel, nagy üdv mindenkinek, már is indítom az újabb órát, nagyon hálás témánk lesz az első körben. A csók, mint olyan, kerül előtérbe, ugye hát mindannyiunk életének meghatározó része, vannak vadabbak, vannak kevésbé vadabbak, vannak puszik, van az eszkimó puszi, úgyhogy elég komoly a téma, nem véletlenül ihlette meg az előadókat is. Prince klasszikusa érkezik majd a Kiss, de itt lesz a Batman betétdel, a Seal-től a Kiss from Rose, hat csókos téma érkezik, ahogy tetszik, de egyelőre indulunk a Little Big Town-nal, már is szól a Batman.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel, 0-77-1986-at, ez pedig az SMS és Viber számunk, ide várom a közlekedési információkat. Hát most már 3 óra is elmúlt, hogy a korábbi a munkavégzés, akkor abszolút aktuális lehet ez, vagy nagyon sokan egyébként egész nap minket hallgatnak az autóban, hiszen ez a munkájuk. Mi a helyzet a kifelé vezető utakon? Erre vagyok kíváncsi, várom az üzeneteket, hogy aztán továbbadhassam a többieknek. Miközben egyébként nagyon hálás témánk lesz, a csók mint olyan kerül előtérben, hat előadó nyilvánul majd meg a témában. Hát gondolom, hogy mindannyian túlestünk ezen. Főleg az lenne az izgalmas, hogy kinek melyik volt az első, akár az óvis, vagy az igazi. Bár igazából adjuk az igazit, az elsőt várom, jó? Hogyha valakinek megvan a pontos élmény, hogy mi volt az első csók az életében, akkor azt is küldheti az SMS számunkra 0-77-1986-at. És hogy adunk egy hivatalos keretet is a dolognak, én egyébként utána néztem, azt írják, hogy a csók az ajkak összeérintése valamivel, tehát még az sincs kitételve, vagy egy másik ajakkal. A csókokkal foglalkozó tudománya filematológia. A csókolozás feltehetőleg egyébként egy tanult viselkedés, több emlős állatnál is előfordul. Az embereknél nem minden kultúrában van szokásban. Ahogy mondtam az elején, az eszkimó és maori kultúrákban például az orrokat dörzsölik össze helyette. No, már is bölcsebbek vagyunk ezzel az információval. Prince érkezik már is hozzánk, és a Kiss az egyik nagy-nagy sikere. Hát Prince talán nem kell bemutatni, Oscar, Golden Globe és 7-szer Grammy-díjas amerikai zenész, énekes és dalszövegíró, több mint 3 évtizedig volt meghatározó alakja a popzenének. Ami talán kevesen tudnak, hogy hozzá köthető Sinéad O'Connor egyik legnagyobb sikere a Nothing Compares to You, vagy a Bangles féle Manic Monday is, úgyhogy nem félt egyébként a tehetségével más előadókat is segíteni. Aztán majd őt hamarosan Seal váltja, aki hosszú idők után tért vissza nem olyan régiben idén a magyar fővárosba. Az énekes dalszerző utoljára 15 éve járt egyébként Magyarországon, és aztán most július 30-án tért vissza az MVM Dome-ba. Hát pályafutása során világszerte több mint 30 millió albumot adott el, dalai több mint 1 milliárd streamelést értek el, és 4 Grammy díjat, 3 Brit Awardot, 2 Ivor Novello díjat és egy MTV VMA díjat nyert. A populáris kultúra sokoldalú és meghatározó alakjaként vált ismerté. Talán az első átütő sikere, amivel mindannyian megismertük a nevét, az a Crazy volt, és aztán utána jött ugye a Batman film, aminek a betét dalát ő énekelte, hát akkor a csapból is az a dal folyt, és a mai napig nagyon szeretjük, én is ezt készítettem be, hiszen a Kiss From Rose abszolút nekünk témába vág, ez egyébként a Billboard Hot 100-as lista első helyére került, és amikor megjelent az év felvétele, valamint az év dala Grammy díjakat is bezsebelte Sealnek. A végére pedig majd érkezik a Sixpence Not Richer, és a Kiss Me, ez is több sorozatban, filmben volt hallható, az együttes 3. albumán látott napvilágot még 97 végén. A She's All That filmben volt többek között fellelhető meg a Dawson és a haverokban is. A Sixpence énekesnője Lee Nash egy interjúban egyébként elmondta, hogy Matt a gitárosuk a tengeren túl írta a dalt elég kemény Dylan Thomas versek hatása alatt. Egy kicsit más volt, mint minden addigi, egy kicsit sötétebb. Gyakorlatilag a dal születése után első éjjel már játszottuk is, nyilatkozta az énekesnő. Hát úgy tűnik, hogy nem kell túl nagy faxni egy-egy jó dal megírásához. Ez a dal például így készült el. Úgyhogy csók minden mennyiségben. Indulunk Prince-ével.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel és csókokkal, csókos dalok szólnak, az előbb a Sixpence, Tom the Richery, itt volt a Kiss Me, és hát ugye közben azt kérdeztem a Manna FM hallgatóitól, hogy kinek mi az első emlékezetes csókja, többnyire egyébként ovi sztorik érkeztek, Eszter Dávidot írta még a kis csoportos korában, legalábbis ha jól emlékszik anyukája, akkor az volt az első csókja. Judit írt az első igaziról, az neki egyébként hát viszonylag későn, hetedikes korában történt egy akkori házi buli végén. Hát ha valakiben még maradt ezzel kapcsolatban történet, akkor ossza meg velünk a 077-1986-ra. Jöhetnek az üzenetek, miközben egyébként újabb csók dalok érkeznek, Jason Derulo és a Kiss the Sky, itt lesz Billy Myers és a Kiss the Rain, és aztán majd egy hazai formáció, a Klub 54 és a Csak egy csók. Hát a Klub 54 egyébként a mai napig aktív, engem meglepett ez a dolog, ugye Gallus Niki az énekesnő, ő egyébként nemrégiben a TV2 műsorában is szerepelt, és onnan gondolom, hogy aktívak, hogy láttam az egyik vagy TikTok, vagy Instagram videón, hogy abszolút járják a világba, hát a vidéki városokat. Idén nyáron is egy csomó koncertet adtak, és nagyjából ilyen retróban tolják a régi nagy slágereket. Ilyen volt például a Csak egy csók, ami majd harmadikként érkezik. Őket megelőzi már is Jason Derulo, aki szintén egy fergeteges koncerttel mozgatta meg a budapesti rajongókat. Szilesz hasonlóan, ő egyébként a Budapest Parkban lépett fel. Az amerikai énekes a legismertebb slágereivel, látványos koreográfiákkal és energikus előadással szórakoztatta a több ezer rajongót. Egy szerda este volt egyébként, amikor fellépett Jason Derulo a Budapest Parkban. A koncerten felcsendült többek között a Watch Us Say, a Talk Dirty, a Beagle és a Savage Love című sláger is. A produkciót látványos fénytechnika és dinamikus táncbetétek tették még emlékezetesebbé. A közönség az este folyamán végig aktívan együtt énekelt és táncolt az előadóval, aki egyébként ismét bebizonyította, hogy miért számít a nemzetközi popzene egyik legnépszerűbb sztárjának. A budapesti fellépése egyébként a 2026-os turné egyik kiemelt állomása volt. Azt hiszem, hogy ez a turné azóta is tart. Aztán majd Billy Myers érkezik a 90-es évek végéről. Hát ő ilyen egyslágeres előadó volt, egyébként alapvetően nem, csak ez az egysláger vitte valamire. Hát ez nem véletlen, egyébként elég komoly fickó írta ezt a bizonyos dalt.

előtt, úgy hívják, hogy Desmond Child, aki számtalan slágert ütött már nyélbe. Amit lehet tudni Billy Myers-ről, hogy eléggé kalandos volt a sorsa, még mielőtt a könnyű zenében kötött volna ki, volt nővér és biztosítási ügynök is, Peter Harris lemezproducer fedezte fel egy klubban, aztán nem sokkal az első találkozásuk után Meyer elkezdett anyagot írni debütáló albumához, a Growing Pains-hez, ez 97-es korong volt, az albumot, ahogy mondtam, Desmond Child készítette, az album első kislemeze a Kiss the Rain, a topuszas sláger lett, Myers aztán 97-ben le is szerződött a Universal Records céggel, egyébként ezzel a slágerrel ő is szerepelt a Dawson és a haverokban, a Sixpence None the Richer-hez hasonlóan, a Pains 97-ben aranylemes státuszt ért el, és aztán jött a következő korong, a Vertigo 2000-ben, ott egyébként már egy picit váltott a stílusára, ott ötvözte a pop jazz-t a világzene meghatározó attitűdjeivel, és ez már nem is szólt akkorát egyébként, mint az első nagy album rajta a Kiss the Rain-nel. Szóval ők érkeznek, Jason Derulo és a Kiss the Sky, Billy Myers és a Kiss the Rain, és aztán majd a Klub 54 és a Csak egy csók, itt a 98 pontat Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó, ez az őszi idő, én nagyon bírom. Este azért már hűvös van, kardigános, meg a hajnalok is egy picit csípnek, de hát napközben 23-24 fok, elég komoly egyébként a hő ingadozás is, de hát ez jellemző erre a hónapra. Váltás jön majd pénteken, de majd erről is beszélünk bővebben. Egyelőre fókuszáljunk a zenére, ami megállás nélkül érkezik majd a programajánlatok után. Kökény Attilával folytatjuk.
1: Rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Nálunk is egyre népszerűbbek a pumpapályák, amiket elsősorban bringákra fejlesztettek, de gördeszkával, rollerrel vagy görkorcsolyával is használhatóak. Budapesten 2021-22 óta gombamód szaporodik a számuk, a legújabb a Budaparton nyitott meg, a Világ Budapest összegyűjtött még néhányat. Kezdjük rögtön a legújabbal, ami a 14. kerületi Budaparton nyílt. A pumpapálya végül is egy bringás ügyességi pálya, és a neve onnan jön, hogy ezen a zárt hepehupás döntött kanyaros körpályán nem kell tekerni a pedált, hanem a saját testsúlyod folyamatos fellemozgatásával. Ez a pumpálás. Haladunk előre. Aki jól pumpál, az akár végtelen köröket is futhat. A Budaparton kialakított pálya árnyas, zöld környezetben található, és nem közvetlenül a lakóépületek mellett. Mint kezdő, mint profi bringásoknak ajánlott, sőt, ha úgy vesszük, az egész család számára kikapcsolódást jelenthet. A következő a Szilas Aktív Park. Az újpesti Szabadidő Parkban természetesen van pumpapálya, amit még 2023-ban adtak át, 25 végén pedig megújították. Korszerűbb lett és több lett benne a hullám meg a kanyar. A hely ázsióját növeli, hogy idén ez a pálya volt a helyszíne a Pannon Pump Track kupasorozat 6. fordulójának, valamint a 4. Pump Track országos bajnokságnak is. A 13. kerületben is lehet pumpálni. A Róbert Károly körút és a Hajdú utca találkozásánál egy magántelken, egy irodaház telkén is létesült pumpapálya, amit közhasználatra szántak, így bárki használhatja bármilyen guruló sporteszközzel. Idén nyár elején adták át, vagyis még ez is egészen friss. Az első pumpapályát, angolul pump tracket, egyébként az Egyesült Államokban, Boulder városában létesítették 2004-ben, és egy profi hegyi kerékpáros tervezte meg, nem véletlenül. A 2000-es években a hegyi kerékpárosok fejéből pattant ki az ötlet, hogy szükség lenne ilyen speciális pályákra, de a pumpapályák előzményei közé sorolhatjuk a 70-es és 80-as évek BMX és görkori pályáit is. 2023 ősze óta a 15. kerületben Újpalotán is találunk pumpapályát, amit a Kőrakás Park egyik kihasználatlan részén alakítottak ki, és mindjárt nem is egyet, nagy előnye a Kőrakás parki fejlesztésnek, hogy külön pumpapályája van a kisebb gyerekeknek, illetve a nagyobbaknak és a felnőtteknek. Ugyanakkor mindkét pályán kötelező, ahogy az összes többi pályán is, bukó, sisak és védőfelszerelés használata. A 16. kerületi pumpapályát, a Hermina Bringa Parkot 2022-ben adták át, és amit fontos tudni róla, ez az ország legnagyobb pumpapályája, összesen 1500 négyzetméter területű. Ezek után nem meglepő, ez a város legnépszerűbb pumpapályája. Fontos előnyei még, hogy közvetlenül a Bringa út mellett található, illetve hogy a főpálya mellett egy távolugró pálya is található itt. A Cseperi pályát a Darudombot 2023 nyarán adták át, a Duna utcában, a skatepark mellett található. A pálya több alternatív útvonalból áll, attól függően, hogy milyen szinten állunk, mert úgy lett kialakítva, hogy a különböző nehézségi szintek szinte mindegyikére használható legyen. A profik épp úgy jól érezhetik magukat itt, mint a kezdők. Szóval bringára vagy pumpára fel, a főváros bőven kínál erre az új sporttevékenységre is lehetőségeket.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Még egy teljes órát együtt töltetünk, remélem, hogy számíthatok mindenki figyelmére. Hát hiba lenne kihagyni egyébként a következő 60 percet, hiszen az óra sztárjai szórakoztatnak minket. Ők mindig ketten jönnek és három dallal érkeznek. Gwen Stefanival is így lesz ez, ugye No Doubt egykori énekes, most szólóban muzsikál majd, és itt lesz a Red Hot Chili Peppers is három slágerrel. Az óra pedig Eva Max-szel startol.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Benzingőzajongók. Október 10 Neon Nights. Start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day. Start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
1: Reklám hangzott el.
6: Folytatódik a napos, száraz idő. Januártól jön a vagyonadó. Fokozza a készenlétet az izraeli hadsereg a terrortámadás évfordulója miatt. Köszöntöm a hallgatókat. Takács Erika vagyok.
7: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Januártól bevezetik a vagyonadót, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az 1 milliárd forint feletti vagyonrész után 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetni. A vagyonadó az ingatlanokra, befektetésekre és céges részesedésekre, valamint a külföldön vagy vagyonkezelőnél tartott vagyonra is kiterjed. A vagyonadót évente egyszer önbevallással kell megfizetni, először 2027. augusztus végéig. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és két évtizede működtető koncesszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. A Tisza frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalhat Kapirnyák Tibor országgyűlési képviselő ügyéről, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azért kezdeményezte a megbeszélést, hogy egyértelművé tegyék, mi elfogadható a párt közösségében és mi nem. Kapirnyák Tiborról, az országgyűlés élőkörnyezetért felelős bizottságának Tiszás alelnökéről olyan külföldön készült fotók jelentek meg, amelyeken elejtett egzotikus állatokkal, köztük oroszlánnal pózol. Fokozza a készenlétet az izraeli hadsereg a 3 évvel ezelőtti Hamasz támadás évfordulója előtt. 2023. október 7-én a szélsőséges Hamasz-Palesztin szervezet tagjai 1200 embert öltek meg Izrael területén és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. Izrael megtorlásul háborút indított, és a Hamasz teljes lefegyverzését tűzte ki célul. Francis Haugen részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda a díjat. Az obszervatórium egy fényérzékelőkkel felszerelt óriási jégtömb, amelynek segítségével észlelni lehet a távoli világegyetem nagy energiájú folyamataiból származó neutrinókat.
7: Időjárás.
6: Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Manna délután.
8: És akkor indulunk, meg voltak az információk, egyelőre marad a jó idő, ez is jó hír, meg az is, hogy jönnek az óra sztárjai, ők mindig ketten érkeznek, megpróbálom összefoglalni majd a karrierjüket, és aztán utána sokkal beszédesebb lesz az a három sláger, amit választok tőlük. Gwen Stefani főszerepben, most a szóló karrieréből érkezik majd három darab, itt lesz például a The Sweet Escape, vagy az újabbak közül a Let Me Reintroduce Myself, és aztán majd a Red Hot Chili Peppers is olyan bomba slágerrel indul az ő ármasuk, mint az Aeroplane. Az én nevem István Daniel, a szó pedig már is Éva Maxi, ő indítja az órát, jön a Million Dollar Baby.
7: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

98.6 Manna FM örömre hangol. SMS-ünk 0677 nézem ám. Jó tett az a felém, hogy autóban hallgattok, várom a közlekedési információkat. Mindjárt három dallal az óra egyik sztárja érkezik. Gwendoline René Stefani, igen, röviden nevén Gwen Stefani, amerikai énekesnő, dalszerző, divattervező és színész, ezt talán kevesen tudják róla. Először a No Doubt énekesnője volt, majd 2004-ben kezdett szóló karrierbe, később divattervezéssel kezdett foglalkozni, ma már saját divat kollekcióval is rendelkezik. A kaliforniai Fullertonban született különben, és Anaheimben nőtt fel, római katolikus családban. Édesapja Dennis Stefani, olasz származású amerikai, a Yamaha cég marketing vezérigazgatója, édesanyja pedig Patty Flynn, ő ír és kód eredetű, könyvelőként dolgozott azelőtt, hogy háztartásbeli lett. Gwen szülei a Bob Dylan és Emmylou Harris által képviselt folkzene rajongói voltak, három tesója is van különben az énekesnőnek, bátyja Eric, húga Jill és öcse Todd. Eric kezdetben a No Doubt billentyűse volt, de aztán ott hagyta a csapatot, hogy a Simpson család című animációs film stábjában dolgozhasson. Gwen családjából a nők többsége varrónő volt, és nagyrészt vagy ő, vagy pedig az édesanyja készítette a fellépő ruháit. Gyermekként Gwen zenei érdeklődése a musicalek irányába mutatott, kedvencei között ott volt az Evita is a muzsika hangja. Első színpadi előadására egy tehetségkutató verseny alatt került sor egy középiskolában, ahol az I Have Confidence-t énekelte a muzsika hangjából. Tizenévesként többek között takarítóként dolgozott egy fagylaltozóban és egy nagyáruház sminkosztályán. Aztán 87-ben leérettségizett a kaliforniai egyetem Fullertoni kampuszán, és ott is kezdett el tanulni. Testvére Eric megkérte, hogy csatlakozzon az együtteséhez. Ekkor Gwen igent mondott, a csapat első énekese különben John Spence volt, aki Gwennel osztotta meg a vokálokat. 87-ben ő aztán kilépett a formációból és sajnos az életből is. A tragédia után Stefani összetartotta a No Doubtot és biztatta őket, hogy a nehéz idők ellenére is tartsanak ki. Végül 1991-ben a csapat aláírt egy lemezszerződést. A No Doubt 92-ben adta ki első bemutatkozó lemezét. Az album az újszerű ska-pop hangzása miatt nem lett túl sikeres, mivel abban az időszakban a grunge stílus hódított. 95-ben viszont jött a második album, a Bacon Street Collection, és nem sokkal ezután piacra is dobták a harmadik korongjukat, Tragic Kingdom címmel. A két lemezen három évet dolgoztak. Ebben az időszakban a csapat majdnem fölbomlott az énekesnő és csapattársa Tony Kennel szakítása miatt. A szakítás több dalt is inspirált, amit Gwen írta a Tragic Kingdomra, a Don't Speak, a Sunday Morning és a Hey You is a tönkrement kapcsolatukat dolgozza fel. Az albumról végül öt kis lemezt adtak ki, ebből a Don't Speak 96-ban az USA-ban a legjátszottabb dal lett. Stefani otthagyta a főiskolát egy szemeszterre, hogy a Tragic Kingdommal turnézzon, de nem is tért vissza, amikor a turné 2,5 év múlva befejeződött. Az albumból végül több mint 16 millió fogyott, és több Grammy jelölést is kapott. 2000-ben jelent meg a kevésbé sikeres negyedik nagylemezük, a Return of Saturn címmel, ami a Tragic Kingdomon hallható New Wave hangzást követte. A dalok szövegei főleg Stefani viharos kapcsolatára összpontosítanak, a Bush frontemberével, Gavin Rossdale-el, valamint döntésképtelenségére a karrier és az anyaság között. A csapat 2001-es albumán a Rocksteady-n a New Wave hangzásukat már reggae és dance stílussal tarkították, erről az albumról a Hey Baby és az Underneath It All című számokért Grammy díjat kaptak, 2003-ban aztán válogatás albummal jelentkeztek, és újra piacra dobták az It's My Life feldolgozását. Aztán jött a szóró karrier, hát abból is válogattam, mindjárt a Sweet Escape érkezik, aztán hogy itt lesz egy igazából frissebbnek mondható dal, a Let Me Introduce Myself, a kettő között pedig a True Babe, Gwen Stefani hármasában a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életörömzenéke, mindjárt jön a Red Hot Chili Peppers, ők az óra másik sztárja, van hazai vonatkozás is a csapattagoknál, majd ezt is elmondom, csak közben hadd ajánlom mindenki figyelmébe az SMS számunkat, ez a 0677986-on elérhető, ide várom a közlekedési információkat, abszolút drive time van, már tart a hazafelé vezető út, hogyha valakinek van infója Budapestről és a kifelé vezető utakról, küldje el nekünk, azt szívesen veszem. Többször koncertezett egyébként a Red Hot Chili Peppers a fővárosban, néhány éve nem is olyan régiben, és az sokkal korábban, ugye, amikor először jártak Budapesten, akkor is óriási sikert arattak. A tagok először egy magyar zenekar koncertjén tűntek fel váratlanul, egy másik nap pedig a frontember Anthony Kiedis ölelt át egy elkeseredett gaszló bloggert a belvárosban, hogy megvigasztalja, mindez jó néhány évvel ezelőtt. De ezt kevesen tudják, hogy magyar gyökerekkel is rendelkeznek a csapattagjai. A Red Hot Chili Peppers a kaliforniai életérzés megtestesítője, ugye pedig Flea még csak nem is Amerikában, hanem Melbourne-ben született 1962-ben, méghozzá Michael Peter Balzariként. A családfáról nem mérhetőek el részletes adatok, de annyi biztos, egyik nagyapja magyar volt, aki az első világháború elől menekült ki Ausztráliába. Emellett még írvér is csörgedezik az ereiben. Mindössze 4 éves volt, amikor szülei elváltak, ezután került át Los Angelesbe anyjával, aki egy jazzzenésszel költözött össze. Első koncertjüket 83-ban tartották, mindösszesen csak 30 ember előtt, de ekkor még nem Red Hot Chili Peppers volt a nevük, hanem Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem. Szép rövid név volt az is. A Rolling Stone ezt is beválasztotta minden idők legrosszabb banda nevei közé. Pont ilyen zenét akartunk játszani, amely egyszerre fenséges és kaotikus, mondta Anthony, aki 33 év távlatából is tisztán emlékszik az első koncertjükre. 3/4-es kordbársony köntös volt rajtam, és egy rékító narancssárga vadássapka. Fura módon teljesen józan voltam. A sokáig drog problémákkal küzdő Kiedis évek óta propagálja az egészséges életmódot, ráadásul 2008-ban elkötelezett vegán lett. Az egyik nagy állatvédő szervezet, a PETA, ezt követően meg is választotta őt a világ legszexibb vegetáriánus férfiának. Nem sokkal azután, hogy vegán lettem, láttam egy dokumentumfilmet arról, miként bánnak a marhákkal az üzemi farmokon, és ez végleg megpecsételte az elhatározásomat, nyilatkozta. Kiedis emellett nagy híve a Vipassana meditációnak és követője a kabbalának is. Egyébként hiába tűnik úgy, hogy Flea basszerrel a kezében született, valójában nem ez volt az első hangszere, tehetséges jazz trombitásként indult, erről váltott később a basszusgitárra, amúgy a mai napig képzi magát. 2008-ban beiratkozott a Dél-Kaliforniai Egyetem zeneiskolájába, hogy elmélyüljön kicsit a zeneelméletben, és újra elővegye a trombitát. A csapat két tagja, Flea és Kiedis, a gimiben lettek jó barátok, és már ekkor is kaphatóak voltak az őrültségekre. Egy időben például az volt az egyik fő szórakozásuk, hogy épületek tetejéről ugráltak be az úszómedencébe. Ez vezetett oda, hogy Kiedis 15 évesen súlyos hátsérülést szenvedett, ugyanis rosszul mérte fel az irányt egy 5 emeletes épületről, és pár centivel elvétette a vizet. A baleset miatt a mai napig vannak olykor fájdalmai. Nem vagyok Will Ferrell, Chad Smith pólóján többször is ez a felirat virított, miközben dobolt a koncerteken. A Red Hot Chili Peppers dobosa így reagált arra a közvélekedésre, miszerint kísértetiesen hasonlít a nála csak nem 6 évvel fiatalabb Will Ferrellre. Az ügy aztán tovább gyűrűzött egészen addig, hogy a komikus 2014-ben kihívta Smith-t egy top párbajra, hogy eszes mindenkorra döntsék el, ki a nagyobb dobos. Végül össze is hozták a párbajt Jimmy Fallon talk show-jában, több mint 300 000 dollárt kalapozva össze ezzel a hülyéskedésükkel egy rák központnak. Úgyhogy jó gyerekek ők. 83 óta ott vannak már a könnyű zene irában, úgyhogy volt miből válogatni, ők is 3 dallal érkeznek. Jön az Aeroplane, elsőként a számára az Under the Bridge, a végére pedig az újabbak közül a Poster Child, a Red Hot Chili Peppers 3-asban, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM életörömzenékkel. Van programom, bőven, meg a főváros is kínál egy csomót, így ősz közepére mindjárt ezek is érkeznek. Aztán majd Tommy is indít egy megállás nélküli zenefolyamot. Róla annyit lehet tudni egyébként, hogy egy tehetséges fiatal londoni gitáros producer, aki egyébként néhány éve kezdte el csak feltölteni a zenét a SoundCloudra, és hát egész népes rajongó táborra tett szert, köszönhetően például ennek a dalnak. Már is szól az itt Run Through Me.
1: Igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Villa Budapest. A főváros egyik legrégebbi művész mozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel, a centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthon adó épület már 1895 óta áll a Kossuth-Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénzarisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A Fényes Kávéház helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926 november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estéruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az est fényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta. A nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM élet öröm zenékkel. Bomba keddünk volt, jó lesz a szerda is, majd jövök holnap kettőtől. Viszont most búcsúzom, jó szórakozást kívánok az élet öröm zenékhez, azok viszont maradnak. István Dániel pedig holnap remélhetőleg találkozik mindenkivel kettőkor. Legalábbis én jövök, mert hogy én vagyok István Dániel.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként. Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk. Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az írisz is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mélylila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilmok szomszédságába.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Elektromos fűtőpanel.
6: Igen. Nordart.hu.
5: Gyors és ingyenes kiszállítás.
6: Igen. Nordart.hu.
5: 5 év csere garancia.
6: Igen. Nordart.hu.
5: Rendeljünk.
6: Igen. Nordart.hu.
7: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
8: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Reklám hangzott el.
10: Folytatódik a napos, száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a Kata részleteiről. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a Kata. A kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. A jövőben ők is évi 60 millió forintig tudják igénybe venni az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást. A tervezeteket jövő szerdáig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az Érdi Tető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és két évtizede működtető konceszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. A választások előtt két hónap alatt kétszer annyi támogatásról döntött saját hatáskörében Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, mint tavaly egész évben, közölték a kormány.hu oldalon. Tavaly 1,8 milliárd, idén április 12-ig 3,6 milliárd forintot ítélt oda, és 2025 óta csaknem 6000 támogatási döntés köthető a nevéhez. A múlt héten letartóztatott volt minisztert azzal gyanúsítják, hogy több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amelyből a Fidesz választási kampányát finanszírozták. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a nyugat-angliai Fairford légitámaszpontnál történt másfél héttel ezelőtti incidens miatt. A 22 éves férfit terrorcselekmény előkészítésével gyanúsítják. Korábban 5 embert fogtak el, miután 3 furgonnal érkeztek éjszaka az amerikai légierő által használt bázishoz. Az Egyesült Államok azóta kivonta onnan nehéz bombázóit.
1: Időjárás.
10: Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható.
1: Manna Hits. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: I've come to the garden alone.
2: What an awesome privilege to come to you to introduce my song Come to the Garden.
3: Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom nektek a Come to the Garden című dalomat. Ez egy hatalmas inspiráció az életemben. Miközben készítettem, arra gondoltam, hogy milyen lenne Istennel sétálni egy csodálatos kertben. Tisztán hallanám a szavait, és kézzel fogható lenne a jelenléte. Úgy érezném azokban a percekben, hogy csak velem törődik. Amikor meghallod ezt a dalt, emlékeztessen arra, hogy a nehéz időkben is veled van a te Istened, és vezet téged, hogyha megengeded neki. Imádkozom, hogy ez a dal bátorítás legyen az életedben.
2: If you allow him to, he will encourage you. I pray that you will listen to the song and let it be an encouragement to you in your life.

0: Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az ideled almát az Amerikai Egyesült Államokban nemesítették 1926-ban a Jonathan és a Wagener fajták keresztezésével, ám kereskedelmi forgalomba, így hazánkba is, csak néhány évtized múltán került. Világszerte és Magyarországon is a mai napig népszerű, bár jelentősége kissé csökkent. Fáj a fiatalon középerős, termőre fordulás után mérsékelt növekedési erejű. Ágrendszere eleinte feltörő, később szétterülő. Koronája minden nehézség nélkül nevelhető, a termőre fordulással egyidejűleg a korona szinte saját magát felépíti. Kiválóan metszhető, alakítható. Középkorai, elhúzódó virágzása miatt ritkán szenved

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Folytatódik a napos, száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a Katar részleteiről. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata. A kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók eghózási kedvezménye. A jövőben ők is évi 60 millió forintig tudják igénybe venni az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást. A tervezeteket jövő szerdáig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető koncesszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. A választások előtt 2 hónap alatt 2-szer annyi támogatásról döntött saját hatáskörében Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, mint tavaly egész évben, közölték a kormány.hu oldalon. Tavaly 1,8 milliárd, idén április 12-ig 3,6 milliárd forintot ítélt oda, és 2025 óta csaknem 6000 támogatási döntés köthető a nevéhez. A múlt héten letartóztatott volt minisztert azzal gyanúsítják, hogy több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amelyből a Fidesz választási kampányát finanszírozták. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a nyugat-angliai Fairford légitámaszpontnál történt 1,5 héttel ezelőtti incidens miatt. A 22 éves férfit terrorcselekmény előkészítésével gyanúsítják. Korábban 5 embert fogtak el, miután 3 furgonnal érkeztek éjszaka az amerikai légierő által használt bázishoz. Az Egyesült Államok azóta kivonta onnan nehéz bombázóit.
0: Időjárás.
3: Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható.
0: Élet, öröm, zene.

0: 9. Ez a Manna 7. A zenei élet mannasztikus oldala.
1: I'm Katie Nicole.
2: And I'm Mike Weaver from Big Daddy Weave. And this is the story behind our new song, God is in this story. Jesus name, I pray
1: that I break through. Our new song is about God taking the broken things.
3: Az új dalunk arról szól, hogy Isten egyszerűen elveszi, bekötözi és meggyógyítja az életünk azon részeit, ahol megsebesültünk. Nem tudom, hogy mi zajlik most az életedben, de azt tudom, hogy győzedelmes Istenünk van, akivel minden csatát megnyerhetsz, és veled együtt viseli el, és hordozza a sérüléseid fájdalmát. És ami még fontos, hogy ő nem mond le egyikünkről sem.
2: God's in the midst of whatever it is that you're going through right now, and he's able to turn it around and use it all for your good.

0: Eden.
1: Manna morzsa. Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
2: Ez volt a Manna morzsa. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
3: Életörömzene.
2: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fényparkjában.
6: Halló? Én? Letúj profilkép.
5: Az Óbudai szigeten?
6: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
4: Aurabay.hu.
7: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
8: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
9: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Reklám hangzott el.
10: Folytatódik a napos, száraz idő. Döntöttek a vagyonadó és a Kata részleteiről. Rekord szárazság jellemezte az év első 9 hónapját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a Kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. Az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki, jelentette ki a miniszterelnök a Nemzeti Gyásznapon tartott központi ünnepségen Gyulán. Magyar Péter úgy fogalmazott, a 177 évvel ezelőtt kivégzett mártírok áldozatát azt teszi igazán nagyjá és nemessé, hogy egy olyan szabad hazáért haltak meg, amelyet ők már nem láthattak. A kormányfő hozzátette, hogy az 1848-49-es forradalom és az azt követő események Magyarország történetének szerves részét képezik, amelynek öröksége nem egyetlen politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté. Közösen folytatja a határon átnyúló Zaláta Dravica gázmező fejlesztését Magyarország és Horvátország, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Zágrában a horvát gazdasági tárca vezetőjével tárgyalt arról is, hogy a két ország tovább növelné a földgáz szállítási kapacitást. Orbán Anita külügyminiszter szintén Zágrában találkozott horvát kollégájával, akivel a közlekedési kapcsolatok továbbfejlesztése mellett az uniós költségvetésről, az agráriumról és az EU bővítésről is egyeztettek. Már készül a Velencei tóról szóló törvénytervezete, amelynek kidolgozásába a helyieket és a szakmai szervezeteket is bevonják, közölte az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára Gárdonyban a tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória szerint sem karszt, sem ivóvizet nem használnának, a lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csak nem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta.
2: Időjárás.
10: Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Tudásból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. Egy különleges epizód a mai, kedves régi és kedvenc, egyik kedvenc kollégám és barátom, Puc Attila.
1: Sziasztok!
0: A vendégünk, hello!
2: Szia Attila!
0: Aki tévés szakember és szerkesztő és műsorvezető és makett és terepasztal zseni és kis modellvonatokkal is foglalkozik, de leginkább itt most neki azért van helye nálunk, mert szakácskönyvrajongó és szakácskönyveket is gyűjt.
1: Bizony,
0: úgyhogy ha már a könyvekről beszélünk ebben a podcastban, akkor erre fogjuk kihegyezni ezt a beszélgetést, de nyilván beszélgetünk arról is, hogy te hogy állsz a könyvekkel, mert hogy ezért te nagyon sokat olvastál, Attikám, Isten hozott nálunk.
1: Sziasztok, sziasztok. De sok mindent elmondtál, igen, a szakácskönyv, az érdekes dolog, hogy ez a Bőségkosara című műsorból is adódik egy picikét.
0: Főzős piacolós műsor.
1: Meg az, hogy én bírom a retrót, és hogy igazából szeretem a retró szakácskönyveket, nagy bolha piaci
0: álló vagyok. Te is analóg vagy.
1: Igen, ezt a jelzőt szeretem én is használni, igen, hogy analóg vagyok bekötve az élethez. Nem mindenbe, hát most például meg lett az első okos locsoló berendezésem, hogy csak nyissak egy zárójelet. Igen, wifi-ről indítatom mi egymást, de a könyvekre analóg vagyok, a feleségemnek van e-bookja, nekem nem, én a papírt szeretem a kezembe fogni.
0: Az a jó, nem? Lapozni.
1: Ez ilyen nézőpont kérdés, én ezt szeretem. Ő meg azt szereti.
2: Többen vagyunk így. Én vegyes vagyok, mert én olvasok e-bookot is, és rendes könyvet is. Nyilván időnként kényelmesebb e-bookot
1: biztos.
2: Olvasni.
1: Igen, de ott inkább az újdonságok, amikor én beszéltem, ugye a szakácskönyvek, meg mindenféle, nem csak szakács, hanem gasztrotörténeti, gasztro,
0: igen, mert nagyon sok olyan szakácskönyvet, tehát mondjuk, a Váncsának a néhány évvel ezelőtt nézzük, hát az, vagy megjelent újra a Katóka szakácskönyve, hát abban sztorik vannak.
1: Bizony.
0: Vagy életérzés van, abban a régi idők megjelennek gyakorlatilag, mint hogyha egy film játszódna.
2: A receptek egyébként is szerintem egy kortörténetet úgy elmesélnek.
1: Bizony, hogyne. Igen, van olyan könyv, például egy kelet-európai szakácskönyv, és van benne NDK konyha. Német Demokratikus Köztársaság konyhája, meg jugoszláv konyha, ilyenek is vannak. Szóval mind érdekes, meg mind történelem, persze. Meg ha visszamegyünk, vannak ezek, amiket nagyon szeretek gyűjteni, kis forintos füzetecskék voltak régen, sokkal merül.
0: A rakétaregény sorozat, meg olyas, a zsebkönyvben.
2: Nem, van az egy forintos. Vagy egy pengős.
1: Én csak a gasztóra hegyezem ki az egészet. Tehát a konzervből készétel, konzervből frissen, mirelitből frissen, tojásételek ABC-je.
0: Tehát amikor csak ilyenek. És tiszta ételek, sütemények.
1: És ott van egy mindig, például konzervből frisset, az ott mindig van egy konzervgyári előszó, hogy a népgazdaság milyen jó, hogy leveszi a háziasszonyok terhéről a vállat, és odaadja a készítményt.
0: Hogyan ebből csak,
1: bocsánat, igen, pont. Na, és hogy megmutatja, ez is egy kor dokumentum, ez is igazából mi volt akkor és hogy volt. És ezeket tök jó olvasgatni.
0: Mikor kezdtél el szakácskönyvet nézegetni?
1: Nagyon régen.
0: De főzős is vagy.
1: Én inkább sütős. Leves, azt nem sokat tudok, inkább sütni. És abban is inkább az almás pite, az a verhetetlen.
0: Hát ez a klasszik. Meg szendvics készítésben vagy még sztár, azt mondjuk el a hallgatóknak.
1: Nem, csak néha kiteszem, hogy mivel várom a feleségemet, hogy a föl kell reggel az ágyból. Milyen saláta kompozíció vagy picikét, az ugye beindítja a reggelt.
0: Semmi szóval kérdez. Első szakácskönyvek.
1: Hát az a főzőiskola volt, azt hiszem.
0: Nem fiatal, a Horváth Ilona?
1: Nem, az anyukának megvolt.
0: Mindenkinek
1: volt. Megvolt az egy, és nem is ő írta, azt tudod, vagy, hogy volt valami, hogy ez nem, az valaki szerkesztette, csak az ő nevével adta ki. Tehát van egy ilyen legendája, majd utána nézek. Ez egy ilyen szürke műbőrbe kötött, elől ilyen átlátszó folyamat kötött. Horváth Ilona, igen, hát ez egy klasszikus, azt nem, az minden konyhába ott kell.
0: És a Lajos Mari Hemző Károlyra emlékeztek? A 99.
1: Az egyikük fotózta, másik pedig írta.
0: 99, mit tudom én, szárnyas recept, 99 étel.
1: Az nagyon 80-as évek, hogy voltak ott, igen, az ételek tálalva, meg
0: de vagy,
1: a körítés.
0: És akkor most mutatom a kezembe, hogy vagy ennyi megjelent. Bizony, 50 centinyi, egyébként vékony, de nagy méretű, tehát különleges formátumú, sok-sok fotóval.
1: És mindig 99.
0: Igen.
1: Nem, imádom az olyanokat, amikor valakit ez indul Olaszországba, éjszakon a délre, és végig gasztok kirándul az egészet. Elmondja a sztorit, hogy mi történt, és mindig az adott régiónak egy-egy receptjét, főétel, leves, és látnak a hallgatók a Petra arcát, ez olyan is nagy olasz van, az életérzés. Szerintem benne még van egy ilyen túra egyszer, hogy elindul majd a pasiával délről, vagy éjszakon délre, aztán megírja az ő szakácskönyvét.
0: Igen. Szóval, megesszük Olaszországot. Egyszer már megettem Bretagne-t. Arról van egy fotós sorozata.
1: Az könnyű kaja volt?
0: Mindenféle volt. Uh-huh. volt olyan pékség finomságok sora, hogy kigurul a könnyed. Uh-huh. Volt a klasszikus kagylófehérboros mártás, sült krumpli,
2: sajt.
0: Az. Volt sok sajt is, igen, de volt a különleges
2: penészes sajtok hazája
0: is.
1: És könnyű fehérborok.
0: És ha már itt tartunk a penészes sajtoknál, akkor áldozzunk néhány percet Puc Attila barátom és kollégám sajtimádatának és a büdös sajt történetnek, ami a családi legendáriumban.
1: Büdös túró. Büdös túró, megboldogult taposom receptje volt, mondom Ildikónak is. Venni kell egy tök egyszerű...
0: De ez a receptnek, hogy a büdös túró.
1: Tök egyszerű fél neked kilós túrót. Beteszed a hűtőbe, és elfelejted egy 8 hónapig. Ennyi. Azaz magát megcsinálja bent az acskóban. És nagyon... ugye a sajtevésnél is, mint oly minden más az életben, mindig minden fejben dől el, nem? Igen. Ez nem büdös az a sajt, az illatos az a sajt.
0: Például egy izgalmas és érett.
1: Pápusztait bírod?
2: Bírom.
1: Petra?
0: Én soha az életemben nem ettem.
1: De azért, mert nem vissza a lélek, vagy miért?
0: Nem tudom miért, valahogy sose ettem, de a Kata barátnőm, aki olyan, mint egy madeira csipke, tehát olyan szép, magas, nátszál, vékony, csoda a csaj.
1: Imádja.
0: És tömeg és teressége alatt pápusztai tevet. Tehát én ilyen ellenmondást még, hogy ezt a nagyon büdös valamit eszi egy ilyen gyönyörű.
1: De mert a fejedbe kell eldönteni.
0: Tudom, hát
2: egyébként
0: egyszer...
2: a tényleg, hogyha el tudsz vonatkoztatni a fejedben az illatától, uh-huh, amihez nyilván az orrod egy idő után hozzászokik, uh-huh, és akkor nem érzed úgy sem, hogy az büdös, de az nem büdös, annak van egy jellegzetes illata, az íze, az viszont semmihez se hasonlítható, és tényleg
0: nem
2: lehet leírni, azt meg kell kóstolni.
1: A franciák nem sokat irigyelnek tőlünk, ez az egyik.
2: Igen.
1: A pápusztai sajt, mert ez neki, ott van Roquefort, ott van mindenféle rúzsal élő sajt, stb.
0: Hát mi nem próbálják meg a pápusztait?
1: Nem tudom, mert ez mind a Roquefort, és az a barlang kellett, a juhász ott vette véletlenül a sajtot, és ugye visszament, megtalálta, megpenészedve, és akkor megkóstolt, de finom, az kellett. Nyilván bele csinálnak mondjuk is márvány sajt néven, de az igazi az ott készül. Az igazi Roquefort az ott készül.
2: A Roquefort az Roquefort, kész.
1: Így van.
2: Na,
1: a szóval... pápusztai pedig az igazi Csermajor. Pápusztai. Csermajori, most azt hiszem tangazdaságként üzemel, ott készül. Csak ez is óriási drága lett, de ez a picike kis darab az megírja. Na majd akkor egyszer adásba hozok be neked, jó? De akkor itt tényleg.
0: Megesszük, jó. Hát ezt a jackfruitot, amivel nagyon büdös, azt is kipróbáltam egyszer. Hát hogyha azt meg tudtam enni, akkor meg tudom enni a pápusztait is, nem?
2: Igen. Meg fogod tudni enni.
1: És igen. Már
0: majd arra gondolok, hogy a hévízi gyógyvízbe ülök, és az a büdös, nem a sajt.
1: Így van.
0: És nem ha minden fejben dől el.
1: Már csak egy lépés a svéd rohasztott halkonzerv.
0: Azt soha. Azt én nem fogom.
1: Én sem kóstoltam még.
2: Petra, meg szokta kérdezni, de most akkor én teszem fel ezt a kérdést, hogy mi volt az a gyerekkorod első könyvélménye, amire így vissza tudsz emlékezni, és ami olyan meghatározó volt a te életedben.
1: Amire visszatok, ez egy szovjet szerzőnek volt a könyv, a Vízhang titka. Nem tudom, megvan-e, egy nagyon szép kis gyerekkori szerelemről szól, nyilván két pionyír között, egy úttörő, vagy egy úttörő és egy úttörő fiú között, amikor együtt mentek fel valahova, ami úttörőtávol játszódott a Fekete-tenger mentén, akkor szólt a vízhang, és akkor a kislány összeveszett, hogy eltűnt, nem tudom, és a fiúnak egyedül nem szólalt meg a vízhang, és akkor ennek a titkát kutatta, de mindeközben ott voltunk a tengeren, vitorláztak. A vízhang titka, ez az, ami nekem ami nagyon-nagyon emléke, nagyon benne van már, utána a következő szintén fiatalon olvasott Tatai Sándor Puskák és Galambok.
2: Azt én is olvastam.
1: Ami és amikor megyek mindig Tatabányára, és fölnézek a turulszoborra, akkor ez is benne volt.
2: Igen,
1: a
2: könyvben. Igen, én ugyanígy vagyok.
1: A mostanában a hírbe hozott Mici Mackót is szerettem. De igazából ez a szovjet szerző volt, nem tudom sajnos a szerző nevét, egy sorozat, már tudok olvasni, sorozatban jelent meg. Azt tudom, ott fönn volt szépen írással, kézes lejövő, már tudok olvasni, és az volt, és az olyan kicsit olyan szomorú volt a vége, hogy borús is volt az ég, a vízhang sem működött, a lány sem volt ott, és
2: a... Nekem a vízhanggal kapcsolatban van egy történet, én a Balaton felvidéken nőttem fel, és hát ugye nagyon sokat beszéltek a környezetemben is, meg az iskolában is a tihanyi vízhangról. Uh-huh. és emlékszem rá, hogy én még óvodás voltam, amikor a szüleim mondták, hogy na, akkor elmegyünk Tihanyba, és akkor meghallgatjuk a visszhangot, de hát már akkor se volt visszhang.
1: Beépítették azért, nem?
2: Hogy... Igen, igen. És hát mindenképpen, ugye szerettem volna azt a visszhangot hallani, és hát nem volt visszhang, úgyhogy én retteltesen el voltam keseredve, és akkor ott sírtam a Tihanyi templom mellett, hogy hát akkor minek jöttünk el ide, hogyha nincsen visszhang, mert hogy ezt nekem megígérték, hogy én ott ezt a visszhangot meghallgathatom.
1: Nincs, az nincs.
0: És aztán az már nincs. Menni valahova, volt visszhang?
2: Hát van egy-kettő hely, ugye, ahol lehet visszhangot hallani, meg visszhangozni tulajdonképpen, de hát az mégsem a Tihanyi Echo. Uh-huh. Igen. De a hozzád Attila kérdésem az, hogy ha nem szakácskönyvet olvasol, akkor mit olvasol?
1: Én most éppen egy nagyon szomorú történetet nem is nagyon tudom folytatni, de folytatom kell. Murinai Angéla. Mert kíváncsi vagyok rá, Murinai Angéla, mond az a név valamit, nemrégiben lett írónő, azóta remek könyvei voltak, újra föltámad a szél, ő 16-ban elveszítette az egyik 17 éves gyerekét Máltán, elszívta a tenger. És ezt írta meg 4 év múlva, volt benne a Friderikusznál, és stb. És amikor megtudtam, hogy ő az, akkor megvettem a könyvét, sőt, a kanapéba le is riportoztam őt, egy teljesen más kamcsán, és ő elkezdte életét feldolgozni, és elkezdett könyveket, blogból indult. Én szeretem a mai történeteket, illetve nagyon-nagyon szeretem azokat, és a gyerekeim már néha már nevetnek is ezen, ami Berlinről és a berlini megosztottság idején játszódó valós történetek, uh-huh. Tehát a Berlin, aki meg fővárosa, akkor minden, ami ott játszódik egy ilyen megosztott városban. 87-ben voltam először 17 évesen Berlinben, amikor így arcul csapott a fal, hogy mi az a fal, nem tudom, voltatok-e úgy, hogy még állt a fal Berlinben.
2: Én többször átmentem. Na. Ide-oda.
1: Na, aztán 85-ben én is, és akkor rá, ugye Sziget a Vöröstengerben megtaláltuk, hogy mi az a Nyugat-Berlin, de hogy az egész, hogy mit okozott ott, milyen sztorik voltak.
2: Sőt, nekem két unokatestvérem börtönben is volt, amiatt, hogy ők át akartak menni. Na,
1: igen, ezek a sztorik.
2: Igen.
1: Tehát a korunk történelme, tehát én, hogy mondjam, én nem annyira klasszikus fogyasztó vagyok, hanem Eldézsi Zoltánnak jelent meg egy könyve, ő a Napló riportere, illetve első könyve, egy ilyen könnyed krimit ígérnek, hanál a lakókocsival, és ott van a könyve szekrényemen, de ott van egy norvég szerzőnek a könyve, azt még nem kezdtem el, a Válás címe, sok jót olvastam, egy válás különböző szempontból, a végén az olvasó nem tudja, kinek van igaza, tehát ilyen velünk is előfordulható, tehát sok mindent, ha az időm engedi, akkor igyekszem sok mindent, már azért van némi restanciám, tehát nem olyan tempóban sikerül olvasni, ahogy szeretnék, de igyekszem.
0: A gyerekeknek volt kedvence?
1: A lányom, ő nagyon ráállt, ők ugye mind a ketten már szinte csak angolul olvasnak, ugye.
0: De mikor picik voltak? Mi volt az első, amit olvastál nekik?
1: Hát, amit első, amit úgy olvastam nekik, az nem, mi diafilmeztünk sokat, azt olvastam. Tehát ebben az országban megmondott a diafilm kultúra, azt még tekergettem nekik. Úgy kimondottam mesét, ha mondtam, akkor fejbe mondtam, de a diafilmre az összes klasszikus végigjött. Aha. Az jó volt. Pedig akkor már volt DVD, már volt minden, de mégsem ugyanaz, hogy

0: melyik a legizgalmasabb, amikor az ember föllapoz egy piacon szakácskönyvet, és talál benne kézzel írott recepteket. És nekem már rengeteg ilyenem van, mert a feleségem nagyanyja, meg a déd nagyanyjának is megvan, és ezeket kvázi nem kiadni, hanem ilyen reprintben megcsinálni, és odaadni egy-két barátnak, hogy, és abból sütni, mert ott, amikor a gyöngy betűvel levette,
1: igen, az olcsó János. Különösen finom.
0: Igen, meg az, hogy milyen szép betűkkel írtak, igen. Meg ezek a nagyon-nagyon takarékos
1: sütik. De te is írsz magadnak?
0: Nem, írok magamnak, nem. De rengeteg ilyen kézzelt receptet találtam, és az tök, az teljesen más.
1: Szakácskönyvekben?
0: Igen, egy-kettőben, igen, meg ezeket így...
1: Megsárgult, elvékonyozott
0: kis igen, és ezekre vigyázni. Tudod, ilyen füzetecske volt ezek, füzetecskék volt, sőt volt, amit elkértem, befotóztam. Szóval ez megint egy ilyen személyes történetek egy-egy recept, nem? Hogy...
1: Hát meg ez még a mi Atlantisunknak egy-egy darabja, ami más vihetőben van.
0: De azért még ezt igyekszünk felhozni, nem?
2: Meg arról is nem csak ugye egy korkép, hanem egyszerűen az akkori ízlést is megmutatja,
0: meg
2: illetve meg a szükséglet.
0: Miből
2: igen,
0: lehetett, mit csinálni?
2: Igen, amiről ugye ma szeretnék visszavezetni a mai fiatal házi asszonyokat, hogy tulajdonképpen nincs hulladék a konyhában, meg nem kellene ugye szemétben nagyon-nagyon sok minden élelmiszert kidobálni, csak egy kicsit oda kéne figyelni, illetve ugye az újrahasznosítást megtanulni. De ma nincs, akitől megtanulják, mert...
0: Ott a YouTube-ban, csak már az egyének, hogy tudata legyen, hogy erre kíváncsi legyen.
1: Egyetlen felmerüljön abban, hogy érdemes gazdaságosan főzni a konyhában, és egy nyomó dolog van, amit nem kell kidobni.
0: Visszatérnek azért
1: ez egyek. A főzővizét, a krumplinak a főzővizét, a nokedli szaggatásból, vagy a strapacska szaggatásból a főzővizet nem kell kidobni, szóval...
0: A házilag füstölt csonka vizét nem kell kidobni. Nem a gyorspárcoló
2: típusú beszélünk.
0: Úgyhogy, na és ha már szakácskönyv, meg itt a szezonja, hadd mondjak nektek, nem tudom, Bíró Lajos neve megvan
2: elve. Igen.
0: Én sokat forgattam, mert ugye elvégén tévés is vagyok, és az első ilyen konyhásból csináltuk, és életre szóló recept ötletet kaptam tőle, és ezt most átadom nektek. Lecsócogtatok csinálni?
2: Igen.
0: Elmondtam, mit kell. Eleve keressél fonnyadt paprikát, vagy vedd meg a paprikát, és hagyd kinn a konyhaasztalon, hogy fonnyadjon meg. Olyat, amit már nem venné meg, de semmi, csak a víz távozik belőle. És hogyha fonnyadt paprikával csinálsz lecsót, az sokkal tömörebb, sokkal töményebb az egész, mert a víz. Ha friss, hersegő paprikával csinál lecsót, az a víz kifő, szinte főtt paprika lesz az egész. És éppen ezért jó a piacon olyan paprikát venni, ami már egy fonnyadt, sokáig volt a napon, semmi baja nincsen, nem szendvics mellé teszed, mert nyilván másképp néz ki, de lecsóba tökös. A Bíró megmondta, ezt így kell csinálni, és azóta én ezt mindig így csinálom, és iszonyatos ilyen eszencia van a lecsóban.
1: Konkrétan a különbség.
0: Hogy?
1: Konkrétan éreztetek.
0: Nagyon.
2: Hát mert koncentrálózik az íz.
0: A víz távozik, azt nincs időd abban, igen, és a lecsó azt inkább sütik. A lecsó inkább a paprikáról szól, mint a paradicsomról.
2: Igen.
0: De és a sütik, az egy ilyen, és mondom, tehát egy ilyen nagyon ráncos bőrűre kell a paprikát hagyni, hadd dolgozom benne, távozzon a víz, és utána szépen neki.
1: Öreg bőrszerű a héja.
0: Kóstoljon meg, kóstoljátok meg, mennyivel jobb.
2: Ha kellene most mondjuk a hallgatók részére ajánlanod egy könyvet, szakácskönyvet. Amiből úgy gondolod, hogy sokak tudnának főzni, akkor melyik lenne az?
0: Ugye, a szerzővel leszek gondban, mert Nagy Szovjet Fazék a címe. Nagy Szovjet Fazék, azt elmondom, ő egy, hát hol máshova, egy Berni Benigált oroszról szól. Mindjárt eszembe jut, de Petra
1: Zágos. Vladimir Kaminer.
0: Vladimir Kaminer, így van, és ő rengeteg, az összes könyvét olvastam. Na, a Nagy Szovjet Fazék az igazából elmondja, hogyan élnek az oroszok Berlinben, és hogy ugyanúgy megtartották a szokásaikat, és miket főznek, és tel is tele vannak receptekkel. Nagyon-nagyon velünk élő a dolog, nagyon-nagyon most játszódó a dolog, mert sok agyárok belül, mert tényleg tele van oroszokkal, és hogy van külön orosz bolt, mert minden. Ezt a szakácsot ajánlom, ez nem csak receptgyűjtemény, hanem egyfajta életérzés, és akik választottak egy teljesen más világot, kimentek oda, és Nagy Szovjet Fazék, és az összes, azt hiszem, úgymond, hogy tagállamok, tehát az egykori Szovjetunió tagállamaiból hoz egy-egy példát. Tehát ez egy micsoda Szovjetunió volt, tehát mekkora unió volt, hány tagállama volt. Na, és nagyon érdekes, hogy Vladimir Kaminer, köszönöm. És még rengeteg ilyen gasztrokönyve van, őt ajánlanám.
1: Van egy nagy kedvencem, amikor egyszer kint készítettünk bőségkosara felvételt a Bosnyák téri piacon, akkor én ott kóstoltam hermelint, úgyhogy most el kell, hogy mondd, hogy ezt hogyan készítjük. Ami nem

0: Nem meg van mi a Hermelin
1: nem a kis cuki állatról van szó, no.
0: Csesörözőbe, hogyha mész, vagy mentek, ugye, például Csehországban a csörözés teljesen más.
2: Rengeteget jártam csesörözőbe, csak akkor nem így ismerem.
0: Na, hát ez az a kamember sajt.
2: Ja, jó,
0: az
2: okay,
0: a Hermelin is.
2: Okay,
0: más, meg Otto Penyec a Vizihula néven emlegetett.
2: Okay,
0: ugye? Hát a szafarádi, a krinolin, ami benne van az edzetes ja. Videó. Na, hát a Hermelin az veszel, ugye, hát akkor megvan ez a...
2: Meg,
0: akkor kedves hallgatónak elmondjuk, hogy veszel kerek kamember sajtokat, azokat hosszába félbevágod, egy keresztbe félbevágod, és elkezded rétegezni. Akkor alul a sajt, rengeteg fokhagyma, paprika, nem piros olaj, hanem erős pista, vagy az édes, a másik, ami nem annyira erős. Édes Anna. Majd akkor kezded előről. És szépen sajt, fokhagyma, és rétegezed fel. És a végén nem olívaolajja, mert az nagyon az egy ilyen nagyon markáns ízű valami, az oliva, hanem egyszer étolajja föltöltöd, és hagyod a hűtőbe, beteszed. És akkor szép a fokhagyma, elkezd dolgozni.
1: Mennyi ideig dolgozik ott?
0: Hát azért ennek egy 5-6 nap kell, hogy ez tökéletes legyen.
1: Egy hét,
0: és ezt a csehek, ezt olyan szépen eszik sör mellé. A csekonyha...
1: De rákenik valamire, vagy
0: nem, ki van téve? Ki van téve, és még hagymát is, de percetes hagymával távolja.
2: Én most már beugrik, mert akkor a uflekóba ettem először ilyet. Igen.
0: Na az ufleku az, ahova soha többet nem mennék, mert csak azért, mert nem lenne az a turista helyeket, ott volt az, képzeljétek el, hogy ugye persze el kell az uflekút megnézzük Prágába, de hogy mikrózott, grillezett bordát kaptam, amikor egy eleve megrillezett cuccot megmikróznak, azt érzed.
2: Persze.
0: Szóval egy ilyen turista lehúzás valami, és rögtön jött a rövid.
2: Én nekem az uflekuról a 1970-es évek, 80-as évek eleje élményeim vannak. Akkor még egy kicsit más volt az uflekú.
0: Nem más lehet.
2: Úgyhogy füstös volt, úgy nézett ki, mint egy müncheni sörbár, hatalmas padok, hosszú asztalok voltak, mindenki mindenkivel beszélgetett, és egyszerűen ilyen hatalmas nagy korsokban hozták ki a barna sört, úgyhogy nagyon-nagyon jó emlékeim vannak.
0: Na, az egy más idő volt.
2: Igen.
1: Pucikám, nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél.
0: Elistelt.
1: De veled kell még? Igen. Na. Erre látod? Milyen jó kajáról beszélni.
0: Hát beszéltünk mindenről, ja.
2: Igen.
0: De nem baj.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen, hogy jöttél, és azt szeretnénk kérni, hogy majd valamikor még egyet.
0: Nagyon szívesen.
1: Beszélgessünk majd, és egyébként pedig boldog születésnapot.
0: Hát köszönöm
2: boldog
0: szépen.
2: Születésnapot.
0: Na,
1: egyél valami finomat ma.
0: Jó, köszönöm.
1: Vagy inkább sokat. A mai epizód vendége volt Puc Attila, barátom és kollégám, aki tévés és rádiós szakember, a Bőség Kosara című főzős és piacolós műsornak a házigazdája, szerkesztő, műsorvezetője, plusz szakácskönyv szakértő és gyűjtő, vele beszélgettünk ma.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM-en.
4: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta, pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978 februárjában felrobbantották, de csak az egyik a nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a föld eltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.
0: Programajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Autódarú, Kossweber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kossweber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kossweber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kossweber Kft. Magasban a legjobb.
5: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el.
7: Folytatódik a napos, száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a kata részleteiről. Rekord szárazság jellemezte az év első 9 hónapját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. Azonnali vizsgálatot követel a KDNP a Nemzetbiztonsági Bizottságtól az MVVH elnökének egyik kijelentése miatt. Unger Anna nemrég az egyik kereskedelmi televízió műsorában arról beszélt, hogy tudomása szerint a központi nyomozó főügyészség megfigyelte Sezták Miklóst. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint azonban a képviselőt az akkor még érvényben lévő mentelmi joga miatt semmilyen módon nem lehetett volna megfigyelni. Szigorítaná a kormány a Balaton és a Fertőtó partmenti beépítésének szabályait. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, megkezdték a balatoni építési szabályzat átfogó felülvizsgálatát, hogy megvédjék a még természetes vízpartokat, nádasokat és strandokat. A tervek szerint megakadályoznák újabb lakóparkok építését a tópart szabad területein, és egyes korábban kiemelté nyilvánított beruházások státuszát is visszavonnák, tette hozzá Vitézi Dávid. A szükséges törvénymódosításokat a tervek szerint még az idén benyújtják. Már készül a Velencei tóról szóló törvénytervezete, amelynek kidolgozásába a helyieket és a szakmai szervezeteket is bevonják, közölte az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára Gárdonyban a tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória szerint sem karszt, sem ivóvizet nem használnának, a lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csaknem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta. Szerdán is napos fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható. Csütörtökön néhány fokkal hűvösebb levegő érkezik, és esőre, záporra, zivatarra is készülni kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember, akiről egyébként azt is érdemes tudni, hogy saját irodája van, és utaztat is, tehát ez ilyen szempontból is meg lehet őt keresni. És most is nyilván, mivel utazási rovatunkat hallják a hallgatóink, így egy csodálatos desztinációt hoztunk, a Maldív-szigetekről fogunk beszélgetni. 2-3 héttel ezelőtt tért haza Szilvi, ugye kint voltak 19 napot ezen a csoda helyen, és gyorsan mielőtt a Szilvit köszöntenénk, csak aki még így nem hallott volna úgy igazából, nyilván hallott a Maldív-szigetekről, de hogy nincs olyan mélyebb tudása róla, csak néhány információt muszáj így a bevezetőbe elmondanom, hogy ugye ez az Indiai-óceán gyöngyszeme, hogyha jól tudom, és lenyűgöző természeti szépségeivel, hófehér homokos partjával csábítja igazából oda a turistákat, gazdasága nagyrészt a turizmus és a halászatra épül, és az ország éghajlatváltozása egyik leginkább veszélyeztetett térsége egyébként ez maga az ország, és az utóbbi években számos infrastruktúrális fejlesztésen ment keresztül, erről is fogunk beszélni többek között, például ugye repülőtéri terminál is épült, illetve nyitottak egy új terminált is. Szervusz Szilvi, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt!
1: No, hát ennyit így dióhéjban, nyilván nagyon sok mindent lehetne így elmondani még a Maldív-szigetekről. Az biztos, hogy gyönyörű és csodálatos, ugye láthattam, ami kint voltatok, töltöttetek fel fotókat, tényleg lenyűgöző, egyszerűen nem lehet ezt máshogy mondani. Ha kimondom a Maldív-szigetek, azt szerintem a hallgatóink többségének az jut eszébe, hogy hát ez egy elérhetetlen hely.
2: Hát ezt cáfolom. Ma már egyrészt nem csak a resort hotelek, ugye az üdülőszállók vannak, hanem vannak a vendégházak, amelyet helyiek vezetnek, és ezek a lakószigeteken vannak, ezek a vendégházak. Nyilván nem akkorák, mint egy szálloda. 4-6, maximum 10 szobásak, vadonatújak, mert nem olyan régen kölcsönöket folyósította a kormány a helyieknek, hogy nekik is meglegyen a saját üzletük, és itt ugyanolyan gyönyörű szép az óceán, ugyanolyan szép a növényzet, ugyanúgy járnak oda a speedbótok, tehát elérhetőek ezek a szigetek, és a töredékért tudunk ott nyaralni. Azt is tudjuk, hogy most már nem csak nagyobb légitársaságokkal, hanem az úgynevezett fapados légitársaságokkal is el tudunk oda menni, akiknek az árai lényegesen alacsonyabbak, de mindenképpen alacsonyabbak. Hát lehet, hogy nem annyira komfortos, nem tudunk filmet nézni, de hát majd viszünk a telefonunkon filmet.
1: Hát valamit úgy, valamiért, igen.
2: Igen, de ugyanúgy ételfelszolgálás van, és az árak olcsóbbak. Tehát ugye a két legfontosabb eleme az utazási csomagnak, a szállás és a kijutás. Tehát itt azért nagyon komoly, súlyos százezreket lehet spórolni. Tehát ide is lehet menni nyaralni a vendégházakba, ahogy mondtam, illetve ez a legújabb, hogy most már a korábbi szokásoktól eltérően háznál is fogadnak embereket, ami egy nagyon-nagyon új dolog. Ezek ugye icipici szigetek, olyanok, mint egy-egy kis falu.
1: Uh-huh. Tehát ez olyasmi, picit, mint az Airbnb, ez a háznál fogadás? Vagy hogy képzeljük el?
2: Tulajdonképpen a rendszer maga olyan, de...
1: Nem így nevezik, igen. Tehát,
2: nem
1: hogy
2: így
1: valaki
2: nevezik,
1: az,
2: persze.
1: Tehát ott
2: persze.
1: Él, vagy van, mit tudom, egy kétszintes ház, felső részében él a tulaj, és akkor az alsó részt kiadja?
2: Hát kiadnak így, mondjuk egy-egy szobát, igen. Hát nyilván akik erre nyitottak.
1: Persze,
2: olyan nagyon kétszintes házak nincsenek, inkább csak kis házacskák vannak, de ha mondjuk van egy felesleges szoba, akkor, és fiatalok például erre nyitottak, akkor mehetnek oda is, és tényleg a helyiek főznek rájuk, tehát azért mondom, hogy ez aztán végképp egy költségkímélő.
1: Hát azt gondolom, a töredéke egy nagyobb szállodai szobának.
2: Igen, messze-messze a töredéke.
1: Most ti ugye júliusban voltatok kint. Jól mondom, ugye július,
2: július
1: igen.
2: Július vége, július eleje.
1: Így van. Gyából, az időjárás, ott, tehát ez a másik, amit mindig gondolok, hogy ott 45 fok van, meg 50 fok, az hogy lehet kibírni?
2: Jobban ki lehet bírni, mint nálunk, ott most tél van, vagy hát legalábbis nem is tudom, a déli féltekei rész, ami ugye átnyúlik, az mondjuk úgy tél van.
1: Igen.
2: Jobban ki lehet bírni, mert mindig jár a szél, tehát ez az óceáni szelek, szellők mindig fújnak, és az meg párásabb is, nem az a beállt száraz meleg, mint ami nálunk van. Úgyhogy tulajdonképpen ez jobban bírható, csalóka is, mert szénné ég az ember úgy, hogy nem is veszi észre, mert nincs melege. Most ott kint az esős évszak van. Uh-huh. Két évszak van csak, a száraz és az esős, bár ez is megbolondult az időjárás, ők is mondják, tehát ahogy régen gyakorlatilag kőbevésve volt, hogy ugye december egészen márciusig a teljesen napsütéses, nincs egy felhő, semmi, hát most már azért kicsit keszekusza az időjárás is. Most ilyenkor az esős évszakban azért vannak rendesen zuhik, de jön-megy.
1: Ez ilyen hirtelen leeső?
2: Igen, vagy uh-huh. egy nap többször is, négyszer-ötször, de jön és elmegy, mint 10-15 perc belül. Azért volt egy-egy nagyobb vihar is, most hál' Istennek éjszaka volt. És ezt mondjuk figyelembe kell venni, tehát ha a mostani időszakban megyünk, amikor esélyesebb, hogy sokkal...
1: Tehát mondjuk augusztusban ez még most...
2: Igen, hogy adott esetben, ha mondjuk nem éjjel van a vihar, hanem nappal, és eltart két napig, vagy ilyesmi helyzetek vannak, tehát mindig, én ezt szoktam javasolni, tartalékoljunk, egy plusz napunk legyen. Mert ha beszorulunk ide a szigetekre, semmi el nem indul, se hidroplán, se speedboat, semmi ki nem visz onnan minket, és ha nem hagytunk legalább egy napot, egy biztonsági napot, akkor bizony ott maradunk. Tehát lemaradunk a járatunkról, nem jutunk el a fővárosba, ugye Maléba vagy Hulhumálira a repülőtér szigetre, és akkor lemaradunk. Tehát esélyesebb ilyenkor ebben az időjárásban, ebben az időszakban.
1: Szilvi, most megállunk egy pillanatra, pontosabban néhány perc erejéig jön egy életörömzene, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk önök is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember. Témánk pedig a Maldív szigetek. Erről a csodálatos desztinációról beszélgetünk. Nem régen tért haza Szilvia egy hosszabb útról. Ugye 19 napig voltak a Maldív szigeteken. Ugye te most, ezt nagyon fontos elmondanunk, hogy ez egy szervezett sajtó út volt, amin te most voltál.
2: Hát nem, ez egy szakmai meghívás.
1: Kollégáim
2: hívtak meg, igen.
1: Ugye ez a, tehát nagyon sok, tehát több szállodát is meg tudtál nézni, tehát több helyre elvittek, tehát innentől kezdve azt gondolom abszolút releváns tapasztalatokkal bírsz, amit meg tudunk osztani így a hallgatókkal. Rengetegen, akik utaznak, ugye nagyon sokan osztogatnak meg különböző kis információkat, hogy jaj, itt voltam, amott voltam, és jaj, de csodálatos, és mi az, aminek higgyünk? Te szoktad-e nézni ezeket most nevezzük influencerek vagy celebek által megosztott szövegeket, hogy mennyire relevánsak azok a tapasztalatok, azok a tapasztalások, amiket ott olvashatunk, mondjuk ahhoz képest, tehát egy picit súlyozzuk, és most nem leszólva senkit, tehát ezt nagyon fontos elmondanom, csak nyilván én szeretném, hogyha már itt a Manna FM-ben beszélgetünk bármilyen desztinációról is, hogy olyan információkat adjunk, ami valós, tényszerű és igaz.
2: Igen, valóban vannak ezek a csoportok, több is, például a Maldív-szigetekhez kapcsolódóan is. Említette az influencereket, vagy hírességeket, akik kint vannak, hát az élménybeszámolónak elmegy, de szakmai információkat azért nem igen tartalmaz. Ezekkel a csoportokkal sincsen semmi baj, tehát a közösségi média, hogy működik, az egy jó dolog, de nagyrészt én is ott azt látom, hogy valaki egyszer kiment valahová, és akkor úgy gondolja, hogy már szakértője a helyszínnek, ez nem így van, de hogyha ezekben a csoportokban van mondjuk valaki, mert ilyet is láttam, konkrétan mondjuk a vendégházakkal kapcsolatos csoportoknál, aki kint él évek óta, az ő szava az viszont mérvadó, tehát helyismerete van, kapcsolatai vannak, és az ő hozzászólásaira mondjuk tényleg adnék. Tehát ez fontos, tehát eligazodni kint az országban, és van úgymond áru ismerete, tehát ismeri ezeket a vendégházakat, és tudja ajánlani, hogy kinek mi az igénye, annak megfelelően. Azért mondom, több ilyen szakmai csoport van, aztán van olyan, ami nem a vendégházakról, hanem konkrétan vagy a rezortokról, vagy szigetekről, helyszínekről. Ott is látom, hogy van benne egy-egy szakember. Azt mondom, hogy az ő véleménye mindenképpen mérvadó. Tehát aki ezzel foglalkozik, utazás szervezéssel, konkrétan mondjuk a desztinációval, akkor ő biztosan mélyebb ismeretei vannak, tehát ez mérvadó, azt mondom. De egy-egy hozzászólást azt tekintsünk inkább élménybeszámolónak, de az nem tekinthető hitelesnek olyan szempontból, hogy most erre aztán mérget veszek, és azerint fogom intézni.
1: Akkor, ha most már túl vagyunk, a beutazásról is beszéljünk egy picit, hogy milyen feltételekkel lehet beutazni, van-e bármi olyan, nem tudom, szigorítás az elmúlt időszakban, vagy olyan különös intézkedés, ami mondjuk más, mint más szigetekre való beutazásnál?
2: Hát megszűntek ezek az erős elvárások, ugye a Covid után, viszont maradtak, itt is van egy olyan, az IMUGA nevezető oldalon kell kitölteni, hogy hát meg kell adni, hogy
1: hova megyünk,
2: aha, mennyi időre, a szállásokat meg kell adni, a gépet meg kell adni, amivel megyünk, a járatszámot, csak beérkezéskor régen, amikor ugye voltak ezek a keményebb idők, akkor kimenetelkor is, és tényleg, hogy napra pontosan stimmeljen, erre nagyon odafigyeltek, tehát ha valami nem úgy stimmelt, kidobta a rendszer, tehát hogy valamit kifelejtettél. Mint esetünkben, hogy ugye megy az ember több szállodába, most is be kellett írni, tehát hogy hova megyek, elérhetőségem, van-e kinti címem, tehát ilyeneket kérdeznek. Erre kapunk egy kódot, amit be kell mutatni.

0: Már reptér, említettem a bevezetőben, hogy új terminál épült, vagy új terminált húztak fel, én nem is tudom, hogy mondjam. Mesélj erről is egy picit, kérlek, hogy ez mikor, ez már nyitva van, oda már érkeznek kis repülők.
1: Igen, múlt hónap 26-án nyílt meg a csodálatos új terminálja a Maldív-szigeteknek.
0: Most meg ez azért volt szükség, mert olyan nagy a turizmus, tehát aha.
1: Igen, óriási. Most elérte a évközben a 2 millió főt, ami nagyon-nagyon sok, tehát egy pici országról beszélünk. Igen. Azért. És óriási az érdeklődés, rengetegen vannak, és volt, hogy ha olyankor érkeztünk, hogy egyszerre bejött 3 gép, hát akkor ilyen hihetetlen hosszú sorokat kellett végigállni, és elég egyszerű módszerekkel érkeztettek be, szóval olyan egyszerű volt ez a kis reptér, nem erre készült, nem ilyen forgalomra, senki nem tudta, hogy ilyen népszerű lesz, és hát nyilván ez egy óriási beruházás nekik, csodaszép, gyönyörű, tehát sajnos nem voltunk már ott, pár nappal később nyitották meg, azóta láttam róla filmeket, csodálatos, és hát nagyon kellett is. Nagyon nagy.
0: De ez egy nagy repülőtér rá. Egyébként? Vagy hogy képzeljük el, hogy vagy, hát vagy inkább még egy kisebb épült oda?
1: Nem, ez ugyanott a leszállópálya mellett épült. Ez a sziget, ugye Hul Humalé, ez régen egy ezt feltöltötték, tehát megelőzték a természetet magát egy pár ezer évvel, ez egy lagúna volt, feltöltötték, és csak a szélén volt egy kifutópálya, ennyi volt, ahova lehetett érkezni, még az egy igen. Jó pár évvel ezelőtt. De szépen látták, hogy hát itt valamit csinálni kell, mert óriás az érdeklődés, feltöltötték Hul Humalét, és most már egy kisváros is van mögötte. És ugyanitt van a terminál, tehát nem csak ez, hanem a hidroplánoknak a terminálja is. Tehát itt egymás mellett vannak, és akkor viszik az utasokat, ugye, hiszen a legtöbben vagy speedboattal, vagy hidroplánnal mennek tovább. Az csodálatosan új, az is egy felúj, egy vadonatúj terminálja van, és átmennek oda, onnan indulnak a ilyen-olyan-amolyan szigetekre, mennek tovább, ugye, és csodálatosan szép, most már ez is, tehát a nagygépes terminál is új.
0: Akárhogy nézzük, ahogy beszélsz róla, mindig vissza behúszik ez a gondolat, hogy hát akárhogy van, de azért ez egy ilyen luxus környezet. Tehát valójában elérhető kevesebb pénzből is a luxus, mondhatnánk ezt így a Maldív-szigeteken? Hogyha az ember jól szervezi az útját, és olyan szállás választ, olyan repülőteret, és jól megszervezi nyilván.
1: Hát a luxus az azért, az luxus, tehát ugye annak ára van, és pont most ez egy érdekes volt, hogy írtam, és most írok róla egy egész magazint készítünk, és most írom éppen a címlap sztorit ebbe, hogy a luxus árnyalatai is azért, tehát az 5 csillagnak a különböző fokozatai, mert most azért belekóstoltunk itt az ultraluxus kategóriába is, tehát azt is láthattuk. Hát azért az komoly pénzbe kerül, szóval.
0: És egyébként vannak, tehát az ultra luxus kategóriában is úgy láttátok, vagy azt tapasztaltátok, hogy vannak vendégek?
1: Igen, igen. Óriási az érdeklődés. Különböző jellemzően ilyen csomagokat árulnak a hotelek, a resort hotelek. Benne van a transfer, tehát vagy a speedbótos, hát inkább csak a speedbótos szokták belerakni, mert azért a hidroplános repülés az elég húzós, tehát azt azért nagyrészt ki kell fizetni, ha csak nem mondom, tényleg olyan utas van, aki mindegy.
0: Meg tudja, igen.
1: Igen. Csomagot állítanak össze, és akkor a transfer, és ilyen mindenféle luxus szolgáltatások, tehát a spától kezdve, nem tudom én, ugye hát a szomeliértől kezdve, a minden butler szervizig.
0: Bocsáss meg, most beléd folytom a szót. Életörömzene legfrissebb hírek, és ezt követően innen fogjuk folytatni. Maradjanak velünk!

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. A nap

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: A Maldív-szigetekre utazunk ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember segítségével. Hát csodálatos desztinációról van szó, ugye nemrégen tért haza Szilvi, 19 napot tölthettek kint, meglátogattak rengeteg luxus szállodát, és éppen ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy az ilyen ultraluxus helyeken, hogy mi minden van, és hogy ilyen csomagot állítanak össze ugye az odaérkezőknek. Mik vannak még ebben a csomagban, vagy mi az, amit te még tapasztaltál, láttál ott ebben az ultraluxus kategóriában?
2: Most volt szerencsém egy olyat látni az egyik szállodában, teljesen külön tudnak beérkezni egy ilyen mint egy kis, nem is tudom, mint egy kis város, tehát teljesen külön tudnak beérkezni a celebek ilyen jaktokkal, tehát ilyen méregdrága jaktal, tehát teljesen külön kezelendő, és ezért külön szigetnek is kezelik a, hogy mondjam, technikailag. Aha. Tehát most sokatszorra nyerték el ez a szálloda a legjobb magánsziget, vagy milyen címet. Ez olyan, hogy 3000 négyzetméteres területen van, több villa, és királyi családok járnak oda, a szaudi királyi család. Kérdezték tőlem, hogy hát ismerem-e őket, mert ők szoktak jönni. Hát ma hogy ne ismerném, minden hétvégén találkozunk a piacon. Tehát ilyenek, ilyen nagyon-nagyon gazdag emberek, legyen a sportoló, színész, ők kibérlik ilyenkor, és saját...
1: Az egész szigetet?
2: Tehát ne, ezt a részét,
1: igen.
2: Annak minősül, mert...
1: Már úgy értem, hogy ezt a három, ezt, igen, amit mondtál, ezt
2: igen,
1: a
2: kicsit, igen. Van egy 65 négyzetméteres medence hozzá, külön étterem, természetesen külön személyzet, mindenféle személyzet, és a családdal érkező dajkák, vagy nevelőnők, vagy testőrök, nekik is van külön épületek vannak, az lezárható kerítéssel, tehát amikor már eljön az este, vagy nem tudom mi, akkor ők külön tudnak ott tartózni, privát beach természetesen.
1: Nagyon érdekes, hogy tudják ezt fenntartani, nagyon elgondolkodtató, hogy olyan sűrűn, tehát folyamatosan egész évben van, ki tudják ezt adni, tehát hogy vannak rá érdeklődők, mert azért egy ilyet fenntartani, azt gondolom, hogy nem egy olcsó mulatság.
2: Nem egy olcsó mulatság, viszont amikor így kiveszik, akkor hosszabb időre szokták kivenni. Aha. Tehát ezt több hotelben is meglátogattuk, ezt az ilyen ultraluxus részlegét, ami ugye már nem csak villa, nem csak vízivilla, nem csak vízivilla csúszdával, nem csak többszintes vízivilla csúszdával, hanem
1: van
2: külön.
1: Van még tovább.
2: Igen, ilyen teljesen, és csak ők, és teljesen elszeparálva. Három hónapig szoktak ott lenni például.
1: Aha, mondjuk az úgy érthető, igen.
2: Három hónapig, de hát olyan áron, hogy hát...
1: Hát ott hagynak több budai villa árát, mondhatnánk, igen, így is. Tehát, hogy le akarjuk fordítani magyar...
2: Biztos, hogy így van.
1: Forintosítani akarjuk.
2: Simán ki tudják fizetni. Van rá igény, és akkor hosszabb időre lefoglalják, nyilván van egy olyan bevétel, ami már megéri nekik.
1: Persze. Nyilván ez ki van kalkulálva értelemszerűen, csak az elképzelhetetlen innen nézve, igen.
2: Meg itt is ugye az egyszerű luxus kategória, ugye, ott is azért úgy van kitalálva az az ár, hogy minden, amit fogyasztasz, ingyen, idézőjelben ingyen, ugye a minibár, a pezsgők, a borhűtőben, a gyümölcsöktől, a nem tudom én még minden.
1: Az azért benne van
2: valahol. Hogy fedezi az, amit fizetsz érte, igen, természetesen.
1: Egészen biztos, igen. Ide főként olyanoknak ajánlod, vagy ajánlhatjuk mondjuk a Maldív-szigetek kinyaralást, akik úgymond ez a semmit sem akarok csinálni, csak fürödni, napozni, ennyi, és jókat enni, inni, vagy itt azért lehetnek olyan kulturális élmények, lehet olyan, nem tudom, kirándulásokat tenni, vannak olyan dolgok, amik miatt mondjuk az aktívabb nyaralás szeretőknek is ajánlható.
2: Mindenféleképpen az első szálloda, ahol most voltunk, ők például az egyik csomagjuk olyan, hogy minden napra program. Ők a fejükbe vették, hogy megismertetik a Maldív kultúrát, tehát tánccsoportok jönnek, ilyen dobszolóval jönnek csoportok, hajóroncsokat, ilyesmit látogatnak meg, a vízivilágot, az élővilágot, kimennek cápákkal úszni, tudni kell, hogy ezek a cápák nem veszélyesek.
1: Aha, tehát, most fel is akadt a szemem, nem látták a hallgatók.
2: Delfinekkel, cápákkal ki lehet menni úszni, tehát az élővilág, este kimenni, megnézni a naplementét és a csillagok alatt, tehát ilyen programok. Nyilván sportprogramok, tehát snorkelezés, búvárkodás, legtöbb helyen ugye búvárvizsgát lehet tenni, ki lehet menni búvárkodni. Tehát olyan vizekre.
1: Aha.
2: Olyan vizekre, ahol szörfösök is járnak, tehát bizonyos időszakban, bizonyos szigetekre, ugye itt is vannak a már korábban többször említettem mikroklímák, tehát amikor jönnek, most erről fúj a szél, arról fúj a szél, ott magyarázgatták, és nagyon hevesek, akkor a szörfösök paradicsoma, vannak ilyen helyek kifejezetten. Tehát akik a sportolás miatt
1: igen,
2: jönnek.
1: Igen, igen.
2: Úgyhogy van mit csinálni, bőven nagyon sokan kijárnak halászni. Hm. Tehát mélytengeri horgászat például, halászat, és mi is voltunk itt így hajóval. Tehát van mit csinálni, de tény, hogy a természethez kapcsolódó tevékenységek vannak, olyan óriási kulturális örökségek, nem mondanám, hogy vannak, tehát a fővárosban vannak régi épületek, régi temető, tehát vannak, de annyira régiek nincs, mint ha mondjuk elmegyünk Indiába, vagy
1: igen, ilyesmi. Igen. És az ajánlod, vagy szükséges-e mondjuk autóbérlés, vagy van-e rá lehetőség, vagy ez ott hogy működik? Nem.
2: Nem. A autók a fővárosban járnak, tehát most már jó néhány éve össze van kötve a reptérsziget Hulhumalé és Malé a főváros egy híddal.
1: Igen.
2: Ott lehet autóval közlekedni, ami nagyon jó, tehát régen csak csónakkal tudtunk átmenni a fővárosba, vagy hajóval, ami x időnként ment, mint hogy jön a hév, és akkor felszállsz. De most már lehet hajóval, vagy autóval is, vannak taxik, nagyon-nagyon kevés személyautó van, inkább motorral járnak.
1: De akkor ez jó, mert a levegő is tisztább, meg úgy egyáltalán.
2: Igen. És korlátozzák a sebességet is, mert így is rettentően túlzsúfolt a főváros, és most láttam, hogy 6 szigetet fognak összekötni, ott megkérdeztem, tehát a fővárost összekötik még 6 szigettel, és mindegyiknek meg lesz a maga funkciója. Mondjuk akármilyen hivatal itt lesz, nem tudom mi ott lesz, úgyhogy össze lesz kötve most már 6 sziget itt a főváros körül.
1: Aha, és ez egyébként időben ez bejár, tehát hogy nem egy olyan, nincs olyan távolságok akkor, hogy tehát hogyha nem tudom, az egyik hivatal egyik szigeten, a másik hivatal a másik szigeten, és valaki el akar intézni mondjuk 2 dolgot, akkor a fővárosból az
2: nem olyan vészes.
1: Nem vészes.
2: Tehát, mint hogyha Pesten közlekednél, tehát aha, még akkora se. Tehát a főváros maga az olyan, mint mondjuk 2 kerület. Tehát akkor az
1: és
2: egész...
1: zsúfolt? Tehát tumultus van?
2: Igen, hát egyébként is az volt. Tehát rettenetesen túlzsúfolt volt, és most azt tapasztaltam, hogy az ezt könnyíteni hivatott Hulhumalé már az is. Tehát lényegesen nagyobb volt a tömeg, rengeteg a motor, emeletes buszt beállítottak, mert fölépítettek egy ilyen 20 emeletes épületekből álló lakótelepet. Ugye jönnek az emberek a kisebb szigetekről, mert itt koncentrálódik az oktatás java, hát jobbak az egészségügyi
1: ellátás. Itthon is ez van, ugye Budapestre koncentrálódik.
2: Tehát most van az a városiasodás, hogy úgy mondjam, hogy feljönnek, noha minden atollnak megvan a maga fővárosa. Tehát olyan, mint nálunk a megyék, és akkor megy a székhely, ott is van ilyen főnökség, nem tudom mi, de más a főváros. Tehát ugye mindenkit vonz a főváros, és egyre több jönnek, most már 200 000 élnek a fővárosban. És az egész lakosság 600 000. Tehát ez az úgymond falusi, óceáni falusi életformát azért váltja fel egyre inkább a városi. És mondom, Hulhumalé is rettenetesen zsúfolt. Az utcák sokkal zajosabbak voltak, ugye este van egy kicsit hűvösebb, kijönnek, tehát ott sokkal zsúfoltam, mint volt, mit tudom, 2-3 éve, mikor voltam.
1: Szilvi, most újra megállunk egy zene erejéig, de innen fogjuk folytatni a beszélgetést, tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szám.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember. A Maldív-szigetekről beszélgetünk. Csodálatos desztináció. Ugye nemrégen volt ott Szilvi, 19 napot töltött ott, tehát bőven van információ. Több szállodát is meglátogathatott, illetve hát körbejárta igazából a Maldív-szigeteket, mondhatnánk így is. Nyilván nem először volt ott. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mennyire zsúfolt a főváros, meg a kisebb megyeszékhelyek is, úgymond, tehát idézőjelben megyeszékhelyek, és ez nyilván nem csak nyáron, mivel hogy ott ugye azért, mint ahogy mondtad is, inkább két évszak van legfőképpen, tehát valószínű, hogy ez hosszabb távon is ilyen. Hát de ez tartja el őket? Tehát, hogy igazából turizmusból élnek, nem?
2: Hát nagy részt igen. Turizmusból.
1: Ugye most a fenntarthatóság, a környezetvédelem, az egész világon ugye egy óriási nagy kérdés, és mindannyian foglalkozunk vele. Itt Maldív-szigeteken erre mennyire figyelnek oda, hiszen hogyha ilyen erős fejlesztések vannak, akár infrastruktúrálisan, ugye, mint ahogy mondtuk, óriási tumultuson egyre több a turista, hogyan tudják ezt ott megoldani, illetve ez egy fontos szempont egyáltalán, hogy odafigyeljenek?
2: Abszolút fontos szempont, és minden resort hotel is a weboldalán külön jegyzi, hogy mik azok a tevékenységek, hogy ezekre mind odafigyel. Nagyon kevés helyen látunk most már műanyag palackot. Tehát van saját maguk feldolgozzák például, ha nem tudnak elég vizet mondjuk az esőből nyerni, akkor az óceánnak a vizét sótalanítják, újra mindenféle ásványokkal ellátják, és azt lehet inni, az bármikor elérhető a szállodákban, hogy kapnak egy üveget, és egyrészt hát nyilván kapják a vizet.
1: Igen.
2: De hogy ők maguk is oda mehetnek a vízért bármikor, tehát ilyesmire is odafigyelnek. A konyhai hulladékot, azt arra is odafigyelnek, hogy mi hova kerül. Tehát komposztálják. Nagyon sok saját kiskertje van ezeknek a szállodáknak, úgy gazdálkodnak, hogy próbálnak minél többet megtermelni, noha csak egy minimális része alkalmas ezeknek a szigeteknek mezőgazdasági termelésre. De olyat is láttunk, hogy ilyen műfénnyel termesztettek növényeket, és felhasználják a konyhájukba. Tehát ilyen is volt, hogy ilyen kis polcokon. Erre is odafigyelnek, a csatornavizet tisztítják, tehát nem kerülhet csak új be.
1: Tehát ez egy elsődleges szempont igazából.
2: Abszolút elsődleges szempont, igen, tehát ezekre odafigyelnek. A koralloknak a védelme, hát ez egy nagyon-nagyon kiemelt dolog, és minden sziget más és más, hogy mennyire gazdag az a korallvilág, ami elérhető mondjuk a part közelében, vagy hogy mekkora a sziget maga, igen. Ugye, hiszen úgy alakultak ki, hogy a korallosodás, és akkor azon belül feltöltődik, hogy mennyire, de hát ezekre is ugye nagyon kell vigyázni, ez a legnagyobb kincsük, tehát a természet. Hogy erre hogy vigyáznak, előadásokat tartanak többször a magukban, a szállodákban, hogy hogyan lehet közlekedni, mik azok a ilyen kis csatornák, ahogy lehet a korallok között, megmutatják, 1, 2, 3, 4 ilyen út van, fölötte úszni csak akkor, ha dagály van, ne sérüljenek, hiszen ezek több száz éve alakultak ki. Korall visszatelepítések vannak, tengerbiológussal beszéltünk kint, aki konkrétan ezt csinálja, és telepítik vissza a korallokat, amennyire csak tudják. Minél gazdagabb legyen. Úgyhogy abszolút kiemelt fontosságú ez a téma, igen.
1: És tehát, hogy azt most mondod, hogy oké, felkészítik, minden turistát felkészítenek erre? Vagy ezt ezért úgy nem árt mindenképpen utána olvasni, hogyha valaki nem szervezetten utazik, de hogy erre például figyeljenek?
2: Hát magukban a szállodákban van erre ember, aki ezzel foglalkozik, és egyrészt a készülékeken, tévékészülékeken is ugye ezt látni lehet, illetve ilyen előadást tartanak, ahogy mondtam is, hogy akkor le kell ülni, és azt meg kell nézni, hogy ezen a szigeten konkrétan mi a helyzet, merre vannak a korallok, hogy és mint, hogy kell rávigyázni, stb. Tehát erre odafigyelnek, igen.
1: Igen, meg hát ugye erről már beszéltünk, külön erről volt műsorunk is, azt hiszem, hogy milyen fontos, hogy ha valóban elutazunk, akkor ott vegyük figyelembe az ottani szokásokat, ott mert hogy nem mindenhol úgy van minden, ahogy mondjuk itthon nálunk, tehát ezeket be kell tartani.
2: Hát mindenféleképpen ezeket a szokásokat, de hát ez alapvető.
1: Ezt nem lehet eleget hangsúlyozni.
2: Ezt nem lehet eleget hangsúlyozni, ha szakember indít el valakit, akkor az ő dolga.
1: Igen.
2: Felkészíteni valakit, hogy mi az, amivel ott találkozni fog. Ugye itt beszéltünk a lakószigetekről. A lakószigetek, ez az ország muszlim vallású 100%-ban. Tehát ott a nők még most is ilyen fekete kendő a hajukon, igen, hosszú ruha, úgy járnak, megvannak a kijelölt bikini beach-ek, ugye nem a resort hotelekről beszélünk, hanem a lakószigetekről, és onnan nem lehet, csak ott lehet bikinibe lenni, fürdőruhába lenni, ha kijövünk, ezek ugye falu közösségek, akkor nem jövünk ki rövid nadrágba, short nadrágba, újatlan trikó lehetőleg, hanem vállat, térdet takaró ruházatban. Úgyhogy igen, ezekre oda kell figyelni. Mi megyünk oda, tiszteljük meg őket azzal, hogy figyelembe vesszük a szokásaikat.
1: Abszolút. Most ugye egy augusztus eleje van igazából, még mondhatjuk azt, igen. Így december végéig még ajánlod a Maldív-szigeteket utazásra, vagy inkább majd tavasszal újra?
2: Hát én mindig ajánlom a Maldív-szigeteket.
1: Minden hallgatónk menjen el, bárcsak megtehetné mindenki, ez a csodálatos.
2: Ahogy beszéltünk is róla, ez egyre inkább elérhető. Igen. Tehát én szívesen, ha valakit érdekel, segítek ebben, tehát van kint rengeteg ismerős a szakmában, mindenféle szállástípusban, és a repjegyfoglalásban is segítek, ha esetleg tudok, igen, bárkinek, hogy el tudják érni, ki tudjanak menni legalább egyszer az életben. Tehát megéri, csodálatos tényleg. Most ez az esősebb évszak, ahogy mondtam, egy-egy zuhét jelent, ilyen van. Van, hogy többé-kevésbé hullámzóbb az óceán, ugye jobban fújnak a szelek, de hát mi is most nagyon sokat voltunk vizen, és semmi probléma nem volt. Szerencsénk volt ezzel az éjszakai viharral, tehát ilyen van, de attól még ki lehet menni.
1: Hát én nagyon bízom, hogy minél többen utaznak ki a jövőben tényleg a Maldív-szigetekre, és akkor, hogy a Szilvi is mondta, tehát téged meg lehet keresni akár személyesen is, hol tudnak elérni a hallgatók, azt mondjuk el akkor.
2: A tripandtravelagency.com weboldalon.
1: Ott van, gondolom, e-mail cím, meg minden.
2: Van ahol minden elérhetőség.
1: Tehát, hogyha, és nyilván nem csak a Maldív-szigetekről, hiszen Szilvi már volt többször itt ugye a Mannában, meg még bízom benne, még nagyon-nagyon sokszor visszajön, és beszélünk különböző desztinációkról, tehát nyilván nem csak a Maldív-szigetekre való utazásban tud segíteni, hanem valójában bárhová így a világon. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sátántangó. Tar Béla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Krasznahorkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a napos, száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a Katar részleteiről. Kamember sajtot hívott vissza a forgalomból a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. A Fidesz közölte, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert azok szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatják. A KDNP frakció szerint a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a katarendszerben adózók is rosszul járnak. Már csaknem 23 ezer szülő kérte az úgynevezett bölcsődei támogatást, több mint 20 ezer esetben már a támogatói okiratot is kiállították, közölte a Magyar Államkincstár. A program a kisgyermekes szülők visszatérését segíti a munkaerőpiacra a kevésbé fejlett régiókban. Gyermekenként 50 ezer forint igényelhető, ennél magasabb összeget 65 ezer forintot kaphatnak az egyedülállók, illetve tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő, valamint sajátos nevelési igényű gyermeket nevelők. Tovább folytatódtak a franciaországi diák tüntetések. Az állami fenntartású középiskolák negyedében nincs tanítás. A szakszervezetek mára országos tiltakozó napot hirdettek, ennek részeként 450 ezer demonstráló vonult az utcára. A diákszervezetek több állami forrást követelnek az iskoláknak, és kifogásolják a túlzsúfoltságot és a tanárhiányt is. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a nyugat-angliai Fairford légitámaszpontnál történt 1,5 héttel ezelőtti incidens miatt. A 22 éves férfit terrorcselekmény előkészítésével gyanúsítják. Korábban 5 embert fogtak el, miután 3 furgonnal érkeztek éjszaka az amerikai légierő által használt bázishoz. Az Egyesült Államok azóta kivonta onnan nehéz bombázóit. Mikrobiológiai szennyeződés miatt Kamember Bertán sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos, október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján.
0: Időjárás.
2: Szerdán is napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Témánk ebben az órában, hogy vajon mik a legnagyobb hibák, amit elkövetnek az eladók jelenleg itt 2026 második felében az ingatlan piacon. Mennyiért hirdessem meg a lakásomat? Elég vajon néhány fotó, vagy számít az is, hogy hogyan mutatom meg? Mit tegyek, ha a vevő jó ajánlatot ad, de én érzelmileg még mondjuk nem állok készen az eladásra? Ilyen kérdéseket fogunk körbejárni vendégemmel, Movik Gabriellával, aki ingatlan coach vezetője, tulajdonosa, pontosabban az ingatlan coach vezetője, tulajdonosa és ingatlanpiaci szakértő. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, nagyon köszönöm a meghívást, és alig várom, hogy az ingatlan piacról beszélhessek neked.
1: No, hát ugye úgy indítottam, hogy mik a legnagyobb hibák, amiket most elkövetnek így 2026 második felében. Nyilván feltételezem, ezt nem lehet ilyen fél évre redukálni, vagy egy ilyen bizonyos időszakra bezsugorítani, hogy ebben az időszakban, de hogyha így megnézzük mondjuk az elmúlt egy-két évet, és amiben most vagyunk, akkor fel tudsz-e sorolni így gombnyomásra 3-4 olyan hibát, amit szinte mindenki, nyilván nem általánosítva, de legtöbben elkövetnek.
2: Akár 10-et is fel tudok sorolni, hogyha délutánig maradunk, de megígérem, hogy törekszem a 3-ra szorítani. Igazából amit talán a legfontosabb, vagy a legnagyobb hiba, az a túlárazás, vagy hogy túlárazottan teszem a piacra rögtön, hisz mindenki ragaszkodik a saját ingatlanához, mindenkinek szokták mondani a magyarok, hogy a szomszéd fűje mindig zöldebb, de valahogy az ingatlan árakban ez nem látszik, mert az ő ingatlanuk mindig drágább, mint a szomszéd. Én nem tudom, hogy ezt tapasztaltad.
1: Igen, abszolút.
2: Ugye,
1: igen.
2: Hogyha a szomszédnéni eladta tavaly X-ért, akkor a miénk az biztos X plusz 20%, és hogy...
1: Mert mi több pénzt tettünk vele, mert miénk ilyen, olyan, amolyan.
2: Így van.
1: Mindig van magyarázat.
2: Persze, a jacuzzi, akkor az erkélyen a virágok, plusz még az a festés a fürdőszobába, amit 3 éve tettünk. Nem, igazából nem is szeretem azt mondani, hogy hibáznak az eladók, inkább azt, hogy megfontolatlanok, vagy nem gondolják át előre azt, hogy az ingatlanunk a legnagyobb vagyonunk, és hogy nem feltétlenül kell nekiállni rögtön egyedül, hanem szakértőt kérdezni meg, hogy most milyenek az ingatlan piaci helyzetek, most milyenek az árak, illetve milyen legyen a stratégia, vagy ingatlan piaci szakértőre bízni egy jó ingatlanosra, vagy ha ő próbálja meg egyedül, akkor is nagyon jól felkészülni. Jelen pillanatban az ingatlan piac az nem feltétlenül az eladóknak kedvez, hisz az elmúlt évben olyan nagy volt az ár emelkedés, hogy az idei év már egy ilyen megtorpanás, egy csendesedést veszünk észre, sőt, ugye már feljebb jelen pillanatban nem kúsznak az árak. Viszont...
1: Mondjuk ez nem nagy baj, mert szerintem, de majd erről is majd beszélünk, bocsánat.
2: Igen, igen. Viszont a kereslet az sokkal kisebb. A kínálat meg nagyobb, mint a tavaly. Így most jelen pillanatban inkább a vevők vannak pozícióba. Az eladók pedig, akik most teszik a piacra az ingatlanukat, lehet, hogy nem nézik át, hogy mondjuk ilyen típusból hány oldalnyi van fent, és felteszik még egynek. És most, hogyha felteszünk 100 eladó ingatlan mellé még egyet, ugyanolyan kondíciókkal, vagy egy picit drágábban, mert miért ne az enyémet választanak, akkor valószínűleg bent ragad a piacon. És az első pár hét a legfontosabb egy ingatlan eladás történelmében.
1: Miért az első pár hét a legfontosabb?
2: Ugye vannak már jelen pillanatban érdeklődők a piacon. Ők az újdonság erejét várják, az új lakásokat, amik bekerülnek a piacra. Na most az első benyomás itt is számít. Vegyük azt, hogy én most keresek egy kétszobás, első kerületi, fiatal építésű lakást, és várom, hogy az amellett, amit megnéztem, egy új piacra kerüljön. Felteszi egy tulajdonos rossz képekkel, vagy iPhone-os képekkel, vagy nem olyan szöveggel, ami nem írja bele, hogy mondjuk van garázs, vagy parkolási lehetőség, és egy olyan áron, ami nem a valóságot, hanem inkább az álmokat tükrözi, akkor én megkapom, mint kereső, és az első benyomásom az, hogy nem jók a képek, nem tudom, hogy van-e hozzá garázs, és drága. Na most az első benyomást felülírni hetek, hónapok alatt nem feltétlenül ez sikeres, hisz ha 2 hét múlva ránézek, és még mindig ott van ugyanennyiért, akkor mindig meg megerősödik bennem. Ha 1 hónap múlva lejjebb viszi a tulajdonos egy picit az árát, hát gondoltam, hogy nem kell senkinek. Szóval a pszichológia és az eladás technika az itt nagyon fontos egy ingatlannál, hisz a legnagyobb vagyonunk, és milliók múlhatnak azon, hogy hogyan kerül piacra egy ingatlan.
1: Most jön egy rövid szünet, életörömzene, és innen folytatjuk a beszélgetést Movik Gabriellával.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Movik Gabriella az ingatlan coach vezetője, tulajdonosa, ingatlanpiaci szakértő. Vendégem ebben az órában, és témánk pedig, hogy mik azok a legnagyobb hibák, amiket elkövetnek az eladók. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk túlértékeli, vagy éppen alulértékeli a hirdetést az adott eladó, aki el szeretné adni az ingatlanát. Ilyenkor, amikor mondjuk rosszul teszi ki a hirdetést adott ember.
2: Hát szuboptimálisan,
1: aha,
2: igen.
1: Akkor arra még mindig van lehetőség, imád, ha rájön, vagy valaki felhívja rá a figyelmét, hogy letörli, és akkor egy normálisabb, egy jobb fotókkal, több információval teszi fel adott hirdetést. Nyilván ez is egy megoldás, igen.
2: Rengeteg tapasztalatom van erre, úgyhogy jó is, hogy ezt mondod, mert nagyon sokszor van az, hogy már ott van a piacon, és akkor kérdezik, hogy mit csináljunk, mert több hónap eltelt, és nem tudta eladni saját maga, és akkor fordul ingatlan közvetítőhöz. Ez egy kicsit már, hogy mondjam, nem mondom, hogy teljesen késő, de talán jobb lett volna az elején, de nem baj, mert így is van mit tenni, mert egy jó ingatlan közvetítő ilyenkor megnézi, hogy mi volt eddig a piacon, hogy mi a kereslet, hogy mi a kínálat abban a kerületben, hogy ezeket az típusú lakásokat mennyiért keresik, optimalizálja az árat, és esetleg a lakást is. Ilyenkor jön képbe egy home staging, vagy volt olyan, hogy csak azt javasoltam a tulajnak, hogy fessünk ki, és ezeket a bútorokat vigyük innen ki, és körülbelül egy 400 ezer forint ráfordítás, profi képek, videók, jó szöveg, jó árpozícionálás és kiemelés az interneten, ez hozott neki plusz 2 millió forintot. Az, amit nem ment el addig úgy, hogy ő hirdette, rá egy hónapra plusz 2 millióért ment el, mint hogy egy ingatlan közvetítő adta el.
1: Nagyon jót tesz nyilván egy ilyen esetben ingatlan eladásnál, hogyha egy ingatlan közvetítőt bíz meg az eladó. Mégis nagyon sok hirdetésnél, ha valaki most az ingatlan.com jut eszembe, mert az talán ez a legnagyobb
2: ilyen
1: oldal.
2: Igen, az a vezető ingatlan portál.
1: Így van. Tehát, hogyha valaki ingatlan, akkor beüti, hogy ingatlan.com, ott rászűr, és akkor olvassa a hirdetéseket. És nagyon sok hirdetésnél ott van a végén, hogy ingatlan közvetítők kérem, ne keressenek.
2: Kimélyenek.
1: Kimélyenek, igen. Tehát, hogy és ugyanakkor meg ez az egyik, és most a másik probléma, vagy nem is tudom, kérdés részemről, hogy ugyanakkor meg nagyon sokszor van az, hogy ingatlan közvetítő, ha én kiírom, hogy mit, és akkor az ingatlan közvetítő letagadja, úgy keresi meg az eladót, hogy ő XY, de nem mondja el a telefonhívásnál, hogy ő igazából egy ingatlan közvetítő. Tehát ezek óriási nagy hibák, nem, amit a szakma elkövet?
2: Igen, sajnos... Sajnos nem tudok az egész szakmáért felelősséget vállalni, de ettől függetlenül egy magára adó, folyamatosan fejlődő, ügyfeleit tiszteletben tartó ingatlanos ilyet nem csinál. Hanem van olyan, hogy felhívok úgy egy embert az ingatlan.com-ról, hogy nem ismerjük még egymást, de szépen bemutatkozok, elmondom, hogy ki vagyok, mit szeretnék, hogy lehet egy win-win helyzet, hogy ő is eladja az ingatlanát, én is keresek pénzt, mert pénzért dolgozom, és sőt, van, amikor néha tényleg így felhívok egy-egy embert, és elmondom neki, hogy szerintem nagyon jó ez az ingatlan, pontosan tudom, hogy melyik házban van, és ugye az ön ingatlanának az erőssége az a ház, úgyhogy tegyen ki képet a házról is, könyörgöm. És azért, mert kap egy ilyen tippet, vagy egy ilyen jó tanácsot, ezért utána, hogyha ingatlan közvetítőhöz fordul, engem hív vissza. Azt gondolom, hogy igen, a hideghívások ideje lassan lejár, illetve ezek a kamuzások, ezek biztos, hogy nem az ingatlan közvetítőknek valók, vagy az ingatlan piacra valók, és már tehát nagyon sok jó ingatlan közvetítő van ma Magyarországon, és arra felemegy a szakma, hogy az ingatlan közvetítők őszinték, korrektek, segítőkészek, és hozzáadott értéket tudnak adni, nem csak feldobják az ingatlan portálokra a hirdetést.
1: Hát nyilván ez valahol saját érdekük, vagy érdeketek is az, hogy minőségi munkát végezzenek ugye az ingatlan szakértők, és bár mondod, hogy nyilván nem tudsz felelősséget vállalni a teljes szakmáért, ez egyértelmű, de én mindig azt gondolom, hogy egy-egy ember is, hogyha elindít egy pozitív irányt, akkor az nagyon sokat tud számítani.
2: Igen, én 21 éve ingatlan közvetítek, és törekszem tényleg arra, hogy jó felé vigyem a szakmát, és azt gondolom, hogy 100 ingatlan közvetítőből 20 az, aki megél ebből a szakmából. A 80 az, akiről te most beszélsz.
1: Tartunk egy rövid szünetet, életörömzene legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM.

0: kalandos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Movik Gabriellával, az ingatlan coach vezetőjével, tulajdonosával, valamint ingatlanpiaci szakértővel beszélgetünk arról, hogy mik a legnagyobb hibák, amit elkövetnek az eladók az ingatlan piacon. Ugye beszéltünk arról, hogy legtöbb esetben túlárazott ingatlanokról van szó, de mi a helyzet az alacsony árral, ha valaki alul értékeli a saját ingatlanát?
2: Hú, az lehet egy nagyon jó stratégia. Bár ha alul értékeli, az is nagyon szomorú, mert nagyon sokszor hallom, hogy mondják az ügyfelek, hogy ne viccelj már, feltettem a netre, és egy nap alatt elment. Ilyenkor azt kell mondjam, hogy igen, ügyes vagy, de közben meg azt gondolom, hogy biztos, hogy áron alul adtad el. Tehát az az ingatlan, ami egy nap alatt el kell úgy, hogy nincs a tulajdonosnak ügyfélköre, tehát elmehet úgy egy ingatlanosnál, hogy tudom, hogy ezt keresi, oda viszem az ügyfelet, és megvan a deal, de ha nincs egy ügyfélköre a tulajdonosnak, és csak felteszi a netre, és rögtön hívják rá 10, akkor ez egy alulárazott ingatlan, akkor könyörgöm, vegye le, és tegye fel új árral egy kicsit magasabban, mert ne kótya vetjél el, és remélem, hogy nem kenyérre kell, ne tegyük ki alacsonyabb áron, mint a piac.
1: Az AI mennyire segíti a ti munkátokat? Itt most azért jutott ez eszembe, hogy akár egy ilyen gyors felmérést készít a mesterséges intelligencia, hogy adott környéken, adott négyzetméter milyen áron eladható.
2: Jó, hát én az épületeknek a szerelmese vagyok, és vannak olyan kerületek, mint például az első kerület, az ötödik kerület, vagy vidéken is vannak olyan települések, ami egymás mellett vannak, de nem lehet általános négyzetméter árat venni. Tehát ez az elkótyavetjélés lehetősége van benne akkor, hogyha egy villaházat panel négyzetméter áron teszünk fel, mert egy utcában vannak.
1: És ilyen előfordul?
2: Sajnos igen. Tehát, hogy egy átlagos négyzetméter ár jó kiindulási pont, de egy villaépület teljesen más, hogy árazódik. Sőt, még egy villaépületben egy lakás, ami földszinti és sötét, az teljesen más négyzetméter áron van, mint a fenti penthouse, vagy a fenti nagy erkélyes, világos, gyönyörű panorámával rendelkező ingatlan. Nyilván, ha a földszinti meglátja a felső négyzetméter árát, akkor úgy teszi fel, és reménykedik, na ez a túlárazás. De hogyha a fenti indul ki az alsóból, vagy a középből, akkor az elkótyavetjélés.
1: És ez hogyan, tehát meg tudod győzni az eladót? Vagy meg kell győzni egyáltalán? Vagy milyen kommunikációs technika?
2: Felvilágosítani kell. Aha. Én nem szeretem a meggyőzés szót, mert talán ilyen manipulációra hajaz, és mi nem manipulálunk szerintem, hanem törekszem mindig arra, hogy felvilágosítsam, hogy milyen ingatlanokat adtam el. Tehát milyen ingatlanok vannak ebben a kategóriában, miket akarnak a vevők itt, mennyiért keresnek, szerintem mennyiért lehet eladni most, mennyiért lehet ezt az ingatlant fél év múlva eladni, hogyha tudunk várni fél évet, és stratégiát fűzünk rá, és szépen piacra tesszük profi fotókkal, profi videóval, profi szöveggel, alaprajzzal, és nem feltét, tehát hogy nem akkor van vége, amikor felteszem az ingatlan.com-ra mondjuk, hanem az folyamatosan elő kell legyen, cserélni kell a képeket, hogy folyamatosan oda menjen az érdeklődők elé.
1: Mesterséges intelligenciára nem adtál végül
2: bocsánat,
1: is választ.
2: Mesterséges intelligencia.
1: Hogy használjátok ti, vagy?
2: Természetesen az ingatlan közvetítők is használják, és nagyon szerencse, hogy van nekünk egy ilyen, de hogy ez békjó is, mert van, aki átesik a ló másik oldalára nyilván, és már ilyen nagyon sok mesterséges intelligenciával elkészített képet látunk fent. Én ezt abszolút nem szeretem. Szeretem, hogyha tükrözi a valóságot a kép, hisz magának is munkát csinál, hisz feltesz egy kacsalábon forgó palotát, és oda megyek, és nem az vár, és rögtön csalódik csalódok, és ha még jó árérték arányban van, akkor is a csalódás volt az első érzésem. Így tényleg az ingatlan közvetítőket arra bíztatom, hogy óvatosan a mesterséges intelligenciával, a tulajdonosokat pedig azt, hogyha esetleg a saját ingatlanukat akarják ezzel feltuningolni, akkor azt is úgy tegyék, hogy azért még a reális viszonyokat tükrözze. Szövegeket nagyon jól lehet írni vele, lehet ugye lefordítani könnyen a mesterséges intelligenciával, tehát nagyon sokat segíti a munkánkat, de óvatosan kell vele bánni, mert nem helyettesíti, hanem segíti a munkánkat.
1: Persze, hogyha az ember tudja jól használni, ez nagyon fontos. Életörömzene következik, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Action. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Movik Gabriellával beszélgetünk ebben az órában, ugye mik azok a legnagyobb hibák, amit az ingatlan piacon az eladók elkövetnek, és a mesterséges intelligencia használatánál hagytuk abba, és nekem is van egy ilyen élményem, hogy egyik ismerősöm rakott ki egy hirdetést, hogy lakás eladó, és néztem, hogy úristen, milyen gyönyörű lakása van, ezt nem is láttam. És ő mondjuk jó fej volt, mert odaírta, hogy ilyet lehet csinálni, tehát hogy ezt a mesterséges intelligencia által generált fotók, és utána meg lehetett látni a lakás eredeti, tehát azt, amilyen állapotban, meg nem is az állapot, hanem ahogy kinéz az ingatlan, vagy a lakás, viszont nagyon sokan nem írják oda, hogy AI által, és ez tényleg, ez azért is becsapás, hiszen ha oda megyek, mint vevő, és kiderül, hogy köszönő viszonyban nincs.
2: Igen, ez nagyon kellemetlen.
1: Azzal, amit láttam a fotókon. Tehát ilyen szempontból a fotó, mondhatjuk azt, hogy a fotó az egyik, hát nyilván az ár. Pontosabban ezt inkább nem mondom, hanem kérdezem, hogy a fotó az ár, vagy mi az, ami szerinted így a vevőt első körben megfogja egy hirdetésnél?
2: A hitelesség és a harmónia, hogy a fotó, a videó, az alaprajz, a szöveg, az egy jó termékre sugalljon. Tehát ez marketing, ugyanúgy, mint ahogy bármi mást eladunk, nem csak a krém, hanem a doboza is fontos. A tálalás, ugye bármennyire is finom az a húsleves, hogyha egy műanyag edénybe tesszük, nem jó. Tehát az egész így, hogy a megfelelő helyen legyen azon a portálon. Hogy előttem elém jöjjön a hirdetés mindenféle social médián, hogy elém jöjjön ott, ahol én vagyok, hogy megtaláljon az a hirdetés, megtalálja a célcsoportját, mert ugye nagyon fontos az, hogy hiába teszek fel egy golf apartmant egy budapesti olcsó lakások csoportba, mert nem érdekel senkit, vagy kiröhögik a hirdetés. Tehát azt máshol kell hirdetni, és ezt a tulajdonos sajnos nem tudja. És nem is tudhatja, és nem ez az ő szakmája. Így én arra bíztatok tényleg mindenkit, hogy profira bízzák, és akkor, hogyha ezt az egészet összeharmonizálják, és úgy lép a piacra az ingatlan, hogy ez fel van készítve, mármint az érdeklődők fogadására, megvannak a profi fotók, megvan a profi videó, megvan egy olyan leírás, amiben ki van emelve az előnye, de akár bele lehet tenni a hátrányt is, hisz mindenhol van hátrány, és a vevő, mikor elragadtatva van egy ingatlantól, utána rögtön keresi a hátrányt is, hogy biztonságosan tudjon dönteni. Nagyon sokszor én elmondom, hogy igen, ez az előnye az ingatlannak, és ez a hátránya, és nagyon sokszor ez az, ami segít a döntésbe, hisz ha tudom, hogy mi a hátránya, akkor utána tudom, hogy biztonságosan tudok dönteni, és nincs olyan rejtett hibája, ami mondjuk ami után átverve érzem magam, ha utána jövök rá.
1: Ugye itt említetted, hogy a social felületeken is, tehát hogy nem csak ingatlan portálokon, hanem a social felületeken is legyen ez úgymond elől, tehát hogyha az érdeklődők könnyen megtalálják. Itt mennyire, hogy is fogalmazzak, mennyire jelent problémát, ismerjük a social felületeket mindannyian, a kommentelő bázis, akik mondjuk szétszednek adott ingatlanokat, igen. Ez mennyire viheti el rossz vagy jó irányba?
2: Én nagyon örülök neki, mikor alá kommentelnek bárki.
1: És
2: jót vagy rossz, hát előre viszi igazából, és jó, tudom, hogy kapok hideget, meleget egy-egy hirdetésnél, de előrébb viszi a hideg is. És az, akinek ez az ingatlan fog kelleni, meglátja, és ő fel fog hívni rá. Számtalanszor volt az, hogy valami polgárpukasztó áron tettünk ki egy-egy kisebb lakást, és ezért is mondom, hogy a négyzetméter ár megtévesztő lehet, hisz most egy 20 négyzetméteres belvárosi ingatlan 40 millió alatt, ami nem föld alatt van, az nincsen, és hogy 40 millió felett kiraksz egy 20 négyzetméteres kis lakást, és a négyzetméter ára az az egekben van, és mindenki kiszámolja, Jézusom, és akkor írják be, hogy úristen, ilyen négyzetméter áron ilyet lehet venni, meg olyat, de ez nem csak egy ingatlan, hanem ez egy jó lokáció, ez egy könnyen kiadható befektetés is. Igazából a kisebb lakásoknak mindig magasabb a négyzetmétere. Nem tudják a kommentelők, hogy milyen gyönyörű házban van. Lehet, hogy hogy egy Ybl Miklós által tervezett András úti történelmi csodapalotában van.
1: De mondjuk, ha ezt odaírod a leírásba, akkor...
2: Ha odaírom, persze, igen. Csak nem olvassák sokszor, ja, hanem igen, kiszámolják igen, a négyzetméter árat, és akkor utána kommentálnak, hogy és amúgy én ezeken mulatgatok.
1: Igen, egyébként ez egy óriási nagy hiba, ezt mondom a hallgatóknak, aki esetleg ingatlant elad vagy vesz, hogy nem olvassák el, és ez nem csak az ingatlan hirdetéseknél, hanem mindennél valahogy jellemző ez a felületesség, hogy megnézzük négyzetméter, hány négyzetméter, mi az ára, 2-3 fotót, és már megy a kritika ezerrel, és már, szóval, hogy olvassuk el, nézzük meg, hívjuk fel, kérdezzük meg, utána természetesen, ha úgy ítéljük meg, és mindenképpen szeretnénk, akkor lehet kritizálni, ezzel nincsen semmi baj, csak ne így ilyen felületesen első blikre.
2: Hát igen, ez egy ilyen népbetegség igazából, nem csak ingatlanokra, hanem szerintem mindenre, ha bármit felteszünk, amúgy erről a kis beszélgetésünkről is egy kis videó majd a social médiámra fel lesz töltve, és oda is kapok majd biztos hideget, meleget, de hogy ezzel nem érdemes foglalkozni. Igen. Te egészséges szinten.
1: Igen. Budapest, csak Budapestre korlátozódik a te munkád, vagy országosan, vagy akár országos határokat átlépve is?
2: Igen, igazából, mivel 21 éve ezt csinálom, ezért Budapestet utcáról utcára ismerem, és hogy ezt nagyon-nagyon szeretem, legfőképpen az ügyfeleimet szolgálom ki, és hogyha ők Budapesten szeretnének ebben a kerületben, vagy abban a kerületben vásárolni, akkor én ott találom meg nekik, vagy ott adom el nekik az otthonukat. Nagyon sok ingatlan közvetítővel dolgozom együtt, és azt gondolom, hogy az ingatlan közvetítés jövője az együttműködés. Ezért, hogyha valaki éppen Újpesten szeretne vásárolni, akkor tudom, hogy kihez kell fordulni, melyik a legjobb ingatlan közvetítő a kerületben, és vele együtt szolgálom ki az ügyfelemet, így Budapestet tényleg le tudom fedni, illetve 8 lány dolgozunk az irodában, és mindenkinek megvan az a szakértelme, hogy melyik kerületben a legjobb. A vidék pedig nálam a Balaton a Riviera, szóval nincs az a balatoni megbízást, amit én ne vállalnék el, mert már maga az út oda le, illetve hogy ott lehetek úgymond munkagyanánt, az már nekem egy öröm, illetve mivel golfozom, ezért golfapartmanokat árulok, és a golfapartmanra pedig olyan ügyfél jön, aki európai golfapartmant szeretne, nem feltétlenül csak Magyarországon, őket is, ahogy tudom, kiszolgálom.
1: Ugye azt mondtam, hogy az ingatlan coach vezetője, tulajdonosa. Nagyon sok ingatlan szakértővel, ingatlanossal beszélgettem, ingatlan coachsal még nem. Még gyorsan egy a beszélgetésünk végén kérlek, ez a coach, ez azt jelenti, mint amikor valaki coachként dolgozik, csak te így az ingatlan eladása, vagy az ingatlan szakértelmeddel együtt csinálod ezt?
2: Ugye 11 éve van saját cégem, és mikor megnyitottam, akkor nem akartam még egy ingatlan irodát, akartam egy picit különlegességet belevinni, és a coach az a szemléletünk, ahogy hozzáállunk az egész ingatlan közvetítéshez. És hogyha valaki felhív, vagy bejön az irodába egy konzultációra, akkor ez nekünk nem, hogy mondjam, fáradtság, hogy segítünk neki az ingatlan céljaiban. Nagyon sokszor elmondják, hogy hol vannak most, milyen helyzetben, mikor akarnak lépni, hova akarnak lépni, csinálunk egy célkitűzést, hogy mikor fogunk eljutni abba az álomotthonba. Nagyon sokan befektetésként tekintenek az ingatlanra, és akkor egy olyan célkitűzést állítunk, hogy mondjuk nyugdíjas korukba 3 kicsi lakásból éljenek, vagy annak a kiadásából éljenek, és hogy ez a coaching, egy beszélgetés, egy kötetlen beszélgetés az ingatlanpiaci helyzetről. Azért ingatlan coach lett a cégünk neve, mert ezzel a szemlélettel képviseljük az ingatlan közvetítőket a piacon.
1: Tehát nem csak az ingatlant, az épületet, hanem nyilván az embert, a szándékot is nézitek.
2: Igen. Sőt, inkább azt.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
2: Én is nagyon köszönöm a meghívást.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Movik Gabriella, az ingatlan coach vezetője, tulajdonosa, ingatlanpiaci szakértő volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

cserje, hashtag semmi, nekem fene. Nem érdekel mi a szándék, a cipőmben nem jártál még. Befogom a fülembe, hazudsz, pa-pa-pa-pa, kapjál, ha tudsz. Most

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Folytatódik a napos, száraz idő. Döntöttek a vagyonadó és a kata részleteiről. Kamember sajtot hívott vissza a forgalomból a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. A földi kiszolgáló személyzet sztrájkja miatt csaknem 140 járatot törölnek pénteken a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren. A szakszervezetek a belga kormány nyugdíjreformja és a túlórákat érintő szabályozása ellen tiltakoznak. A munkabeszüntetés leginkább a Brussels Airlines-t érinti, a vállalat járatainak 40%-a nem indul. A fennakadásokról, illetve a változásokról a légitársaságok honlapján lehet tájékozódni. Ismét erőszakba torkoltak a francia mintára megszervezett diák tüntetések Liège-ben. A belga nagyvárosban több mint 1000 tanuló vonult utcára az iskolák elhanyagolt állapota, valamint a diákok túlterheltsége miatt. A tiltakozók úttorlaszokat emeltek, több ablakot betörtek, valamint gyújtogattak és összecsaptak a rendőrökkel. A fiatalokat vízágyú és könnygáz bevetésével próbálták megfékezni. Több mint 20 rendőr könnyebben megsérült. A városban június óta gyakoriak a hasonló demonstrációk. A rendőrök már több tucatnyi tüntetőt őrizetbe vettek, köztük 17 kiskorút. Francis Haugen részecskefizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda a díjat. Az obszervatórium egy fényérzékelőkkel felszerelt óriási jégtömb, amelynek segítségével észlelni lehet a távoli világegyetem nagy energiájú folyamataiból származó neutrinókat. Mikrobiológiai szennyeződés miatt Kamember Bertán sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos, október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján.
0: Időjárás.
3: Szerdán is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
4: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hi, this is Meredith Malden, and this is a little behind the song story about the song called Home.
2: And his arms are open wide, he's inviting me.
1: When I was a little girl, my father passed away when I was
3: Még kislány voltam, amikor apukám meghalt, és csak néhány évvel ezelőtt kezdtem el anyukámmal beszélgetni róla. Akkor lettem képes arra, hogy többet tudjak édesapámról. Egy alkalommal anya elmesélte nekem, hogy néhány évvel a halála előtt apám kíváncsiságból elment egy férfiakból álló biblia tanulmányozó csoportba, és ott találkozott az úrral, és rögtön meg is tért. És nem volt utána más vágya, csak az, hogy mindenkinek elmesélje, hogy milyen csodálatos Jézus. Aztán kapott egy kijelentést is arról, hogy mindannyian beléphetünk a kegyelem trónjához. Ez a dal arról szól, hogy Jézus már odaadta nekünk a belépőt a mennyekbe, a kegyelem trónusához.

0: Ez a Manna Hit.
1: Made for more. This song, it's been really special.
2: Nagyon különleges volt számomra és a családom számára az elmúlt év. Egy éve megvan a telefonomban ez a demo, és újra és újra lejátszuk otthon, mert imádom, és teljesen más, mint eddig bármi. Szinte követeli, hogy énekelj rá. Egyszerűen imádom a szöveget, ahol csak azt tudom, hogy én ki vagyok, mert pontosan tudom, hogy te ki vagy. Ez a dal az identitásról és annak ismeretéről szól, hogy ki vagy az Úrban. És annak a tudata, hogy ki vagy az Úrban, és amikor ismered az Urat, aki kezdi felfedni, hogy ki az igazi éned és a hivatásod, a szöveg, ami túl van az üdvösségen, rájössz, hogy ez csak a kezded. Kicsit vicces dolog ezt mondani, mert a kereszt és a feltámadás lényege az, hogy tudod, hogy mindez már befejeződött, és ő feltámad, de mégis olyan, mintha egy új életet kezdenénk, úgyhogy benne élhetünk az Istenben, vele együtt, és kipróbálhatunk az Úrral egy teljesen új világot. Megpróbáltunk egy másik szöveget is írni a dalhoz, de az nem volt annyira erőteljes és mély. Úgy éreztem, csak újra és újra el akarom énekelni a dalt. Amikor azon gondolkodtam, hogy szeretném felvenni ezt a dalt, határozottan Jenre gondoltam, mert ez olyan, mint Jen egész élete, és az életének az üzenete, amiről hallom beszélni. Minden csak is az identitás kérdése, és annak tudata, hogy ki vagy az Úrban. Tartottam tőle, hogy eléggé kedveli-e majd a dalt, de azt mondta igen.
1: I'm just glad that she loves it enough, that she said yes.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: Atyám, köszönöm, hogy segítesz nekünk megérteni ezt a nagyon egyszerű, de mégis nagyon szükséges üzenetet a szánk és kimondott szavaink fontosságáról. Jézus nevében. Amen. Gondolkozás, száj, hangulat és hozzáállás. Mindenkinek vannak gondolatai, de hogy mihez kezdünk velük, az nagyon fontos. Ami a fejünkben van, az a szánkon jön ki. A szívből szól a száj. A szavainkkal felvidíthatjuk, vagy le is hangolhatjuk magunkat. A szavainkkal felvidíthatunk másokat, de gyakran le is hangolhatjuk őket. Most szeretnék kérdezni valamit tőletek. És egy percre gondolkozzatok el rajta. Tényleg elhisszük? Valóban elhisszük, amit az Isten igéje mond a szavak erejéről? Nem hiszem. Sokat tanulmányoztam ezt az életem során. És az elmúlt 2 évben nagyon sokat foglalkoztam ezzel. És sok könyvet olvastam a beszédről. A példabeszédekben szinte mindent aláhúztam, újra aláhúztam, megcsillagoztam, és kiszíneztem sárgával, rózsaszínnel, kékkel, ami a szájról szól. És még most sem hiszem, hogy teljesen értem ezt. Csak tudom, sok információt szereztem. Egyik-másik kijelentés volt számomra, de úgy hiszem, még több kijelentésre van szükségünk a szavak erejéről. Azt mondja a példabeszédek 18:21, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Nézzük meg az ige többi részét is. Élet és halál van a nyelv hatalmában. És a következőt figyeljétek, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi, és vagy halált, vagy életet eszünk. Ez szó szerint azt jelenti, hogy megesszük a szavainkat. Vagy halált eszünk, vagy életet. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Elme, száj, hangulatok és viselkedés mind összefüggnek. A problémánk az elménkben kezdődik, és a megoldás is ott található. Meg kell tanulnunk úgy gondolkozni, mint ahogyan Isten teszi, és úgy kell beszélnünk, ahogyan ő. Gondolkozz, beszélj, és cselekedj úgy, ahogy Isten. A legtöbb problémánk a rossz hangulatunkból ered, amiről egy másik alkalommal fogunk beszélni. A legtöbb problémánk a rossz hangulattal, a rossz gondolkodásmódból és a rossz szavakból fakadnak. Nos, hadd nyugtassalak meg benneteket, hölgyek, és hadd mondjam azt, hogy az érzelmi hullámzásaink időnként a lüke hormonok miatt vannak, amik épp hiányoznak, vagy túl sok van belőlük, meg a kémiai anyagok egyensúly hiánya miatt. De azért ne akarjunk mindent a menstruációra fogni. Valakitől hallottam a következőket, elfelejtettem, ki volt, de közülünk valaki. És azt mondta, ha egy nő rosszul viselkedik, az a menstruáció miatt van. Ha pedig egy férfi, az egyszerűen bűn. Tehát nekünk van egy olyan kifogásunk, ami nekik nincs. Többé nem szabad erre hivatkoznunk. Köszönöm ezt a 3 gyenge kis bátorítást, ami valahonnan arról jött. Jobban prédikálok, mint ami látszik rajtatok. Szeretném, ha tudnátok. Egy Mózes 1:1-3. Kezdetben elkészítette Isten, megformálta, megteremtette a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt. Nos, nem hisszük, hogy Isten pusztának teremtette a földet, hanem történt valami az első és a második vers között, amiről itt a Biblia nem beszél. Valamiféle katasztrófa. Sok tudós úgy véli, hogy ekkor vetették le a sátánt a mennyből. És Ekkortól tartózkodik a Földön. De a második versben most újra megjelenik Isten, és azt olvassuk, a Föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Nos, képzeljétek el, hogy minden egy óriási káosz. Lehet, hogy illik a kép valamelyikőtök életére. Régen minden jól ment. Majd történt valami katasztrófa az életedben. Rossz házasság, bántalmazás, csalódás, egy álom bukása. Vagy beteg lettél az állandó munkától. Lehet, hogy sok minden történt, és most káosz van az életedben. Úgy érzed magad, mint Ezékiel, amikor egy száraz csontokkal teli völgyben volt. De az Isten szelleme. Nézzük meg, mi történt ezután. Akkor ezt mondta Isten. Legyen világosság. Isten nem azt mondta, hogy mekkora káosz. Ezt soha nem hozzuk helyre. Annyira elszomorítasz, mert nagyszerű életet adtam neked, és nézd meg, mit csináltál vele. Akármilyen káoszt lát Isten, azt mondja, legyen világosság. Tudod miért? Mert a világosság mindig legyőzi a sötétséget, az élet pedig a halált. Pozitív szavak legyőzik az életünk negatív körülményeit. Egy fegyver van a szádban, és fogalmad sincs, hogy mennyire erőteljes. Nem csoda, hogy szinte a nap 24 órájában kísértést érzünk, hogy ostobaságokat beszéljünk. Csak figyeld meg legközelebb, hogy milyen nehéz nem kimondani semmi ostobaságot, amikor valami idegesít. Olyan ez, hogy... Amen! Ha nyomás alatt vagyunk, és meglátunk valakit, rögtön eszünkbe jut egy gondolat, egy ötlet, egy ítélet. És kiszalad a szánkon. Felkelünk reggel, nem érezzük jól magunkat, és kiszalad a szánkon. Jóval tudjuk legyőzni a rosszat. Micsoda hatalmas alapelv ez az Isten igéjében. Róma 12:21, ez az ige megváltoztatta az életemet. Úgy hiszem, ezt az igét használta Isten. Ezzel segített nekem engedelmeskedni, amikor kérte, hogy viseljem gondját az apámnak, aki gyermekkoromban 15 évig molesztált, és tulajdonképpen módszeresen megerőszakolt, vagy 200-szor. Aztán Isten azt kérte, hogy bocsássak meg neki, és gondoskodjam róla a haláláig, mert Isten szerint a rossz jóval győzhető le. Jóval győzheted le a gonoszt. Káosz van az életedben? Akkor a legjobb, amit tehetsz, hogy annyi jót teszel másokkal, amennyit csak tudsz, és minden lehetőséget megragadsz erre, mert ez az egyetlen módja, hogy visszafizesd a gonosznak mindazt, amit veled tett, hogy mindenért megfizess, amit ellopott tőled. Ha jól bánsz az emberekkel, jól bánsz az emberekkel, jól bánsz az emberekkel. Úgy hiszem, ez az egyik leghatalmasabb titok a Bibliában, hogy mi jóval győzzük le a rosszat. Ezért mondja a Biblia, hogy imádkozz az ellenségeidért. Amikor valaki megbánt, a legjobb dolog az, ha imádkozol érte, és jóval fizetsz a gonoszért. A mélység felett sötétség volt. Isten nem kezdett a káoszról beszélni, hanem azt mondta, legyen világosság. Jól teszed, ha minden reggel ébredéskor, még mielőtt a lábad a földre tennéd, azt mondod, legyen világosság. Mert a világosság legyőzi a sötétséget. Az élet legyőzi a halált. Isten használni akarja a szádat. De a sátán is. A Szent Szellem vár, hogy megváltoztassa az életedet, és valóra váltsa az álmaidat. Megadja a szíved kívánságait, és hatalmasan használjon téged Istenért. A Szent Szellem vár, hogy megtapasztald az örömöt, amit Jézus a halálával szerzett meg neked. Oda kell adnunk Istennek a szánkat. Megtért a te szád? Isten megkérdezte ezt tőlem sok évvel ezelőtt. Sokat utaztam, prédikáltam, tettem a dolgomat, és sokat tudtam az ígéről, de Isten megkérdezte tőlem egyik nap. Megtért a te szád? Úgy beszélsz, mint aki megtért? Lehet, hogy vasárnap reggel úgy beszélsz, mint aki megtért, de hogyan beszélsz hétfőn reggel? Az Ezékiel 37 egy erőteljes fejezet, főleg az első 10 vers, és most nem fogjuk fellapozni, de az történt, hogy Ezékiel körbenézett, és egy egész völgyni halott száraz csontot látott. Sokszor voltam így az életemben. És biztos, hogy ti is. Amikor az emberek ellenem fordultak, vagy elmentem egy rutin vizsgálatra, és kiderült, hogy mellrákom van, és a többi, és a többi, és a többi. Olyan dolgok, amikor egyes embereknek sokat segítettél. Mindenfélét megtettél értük, majd amikor a leginkább szükséged lett volna rájuk, akkor ellened fordultak. Ez mind a halott, száraz csont kategória. És Isten azt mondta neki, emberfia, életre kell nekem még ezek a csontok? Megváltozik a káosz az életünkben? Visszakapjuk, amit elveszítettünk. Életre kelnek ezek a csontok. És ő bölcsen válaszolt, azt mondta, ó Uram, csak te tudod. Jó válasz. Istenem, tőled függ. Számomra túl nagy ez a káosz. Csak te tudod. Isten pedig azt mondta nekik, figyeljetek, profétálj a csontokról. Mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Majd kibújok a bőrömből, amikor ezt hallom. Értitek, hogy mit mond itt Isten? Az életedben lévő káosz megváltozhatna, ha elkezdenéd az Úr igéjét szólni az életed felett. És többé nem az lenne, hogy csak vasárnap mondasz jó dolgokat, aztán hétfőn meg ostobaságot, kedden valami még nagyobb ostobaságot, szerdán meg még annál is rosszabbat, majd csütörtökön, amikor Sallyvel ebédelsz, akkor a legnagyobb ostobaságot. Inkább légy egy akaraton Sallyvel. Ha ketten a földön egy akaraton vagytok. Profétálj ezeknek a csontoknak. Ha elmondhatnám nektek, bár igazából én sem tudom, hogy az életem során hány hónapon keresztül imádkoztam reggelente, vagy épp a kocsimat vezetve, vagy ezekben a hotelszobákban, hétről hétre, évről évre. És az Isten igéjét profétáltam. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Megbocsájtok neked. Isten megadja az erőt, hogy megtegyem. Nem fogok megsértődni. Nem fogok sérelmekkel teli életet élni. Megelégedett leszek. Megelégedett leszek. Profétáld az Isten igéjét az életedre, és többé ne arról beszélj, hogy mit gondolsz, és hogyan érzel. Nos, jobban teszitek, ha jövőre is eljöttök. Mert akkor fogok kiadni egy könyvet, amelynek az a címe, hogy Érzések. Borzasztóan fontos észrevennünk, ha az érzéseink irányítanak minket. Érzem, érzem, érzem, nem érzem, gondolom, gondolom, gondolom, akarom, gondolom, érzem. És aztán nem értjük, miért egy merő káosz az életünk. Zsoltárok 103:20. Egy kicsit megakadtunk ezen? Oké, a Zsoltárok 103:20 azt mondja, áldjátok, szeretettel és hálával dicsérjétek az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok az ő igéjére. Tudjátok, mit mond ez? Hogy az angyalok, és mindannyiunk mellett vannak angyalok, akik segítenek nekünk az életben. Hányan hiszitek, hogy vannak angyalok, akik segítenek az életben, és szerintem egy kicsit többet kellene gondolnunk erre. Tudom, hogy nekem többet kellene. Tegnap este, ahogy ott ültem lent, egy percre becsuktam a szememet, és arra gondoltam, amikor ide feljövök a színpadra, az angyalok is velem jönnek. Egy kicsit többet kellene gondolnunk erre. Emlékszem egy emberre egy főnixi alkalmon, aki teljesen hitetlenül jött el, elkísérte a feleségét, mert ez volt a születésnapi ajándéka a számára. És a dicsőítés alatt Isten megnyitotta a szellemi szemeit. A férfinek fogalma sem volt, hogy mi történik vele. Elkezdett zokogni és sírni. A felesége meg megkérdezte, hogy neked meg mi bajod van, mert a férfi nem az a típus volt, aki ilyeneket csinál. Azt mondta, nem látod őt, nem látod őt, nem látod őt. A nő megkérdezte, kit kéne látni? Azt felelte, amikor Joyce kijött, és dicsőítés alatt ott állt oldalt, azok a fehérbe öltözött emberek is vele jöttek. Először azt hittem, a kórus az, de amikor felment a színpadra prédikálni, három közülük, a legnagyobbak, vele mentek, és félkörben megálltak körülötte. És amikor Joyce kinyitotta a száját, és elkezdett beszélni, kivonták a kardjukat, és így álltak. Én nem láttam, csak ő, egy hitetlen, aki aztán meg is tért. Vannak angyalaink. De az ige azt mondja, és most figyeljetek, ők az Isten igéjére hallgatnak. Nem értitek. Ők az Isten igéjére hallgatnak. Ha azt mondom, bármihez kezdek az életben, ez egy káosz, soha nem történik velem jó, akkor biztos, hogy az angyalaim valahogy így csinálnak. Mi örülnénk ám, ha adnál nekünk valami tennivalót. Nem tudom, hogy az angyalok elálmosodnak-e, de vajon adsz nekik tennivalót, vagy már teljesen elunták magukat? Ha azonban azt mondom, minden, amihez hozzáérek, az sikeres lesz, akkor hirtelen felállnak, és azt mondják, gyerünk, munkára! Hú! Befejezed végre, hogy a körülményeidről beszélj meg arról, hogy mit gondolsz, és hogy mit érzel, és befejezed, hogy azt mondd, amit mindenki más mondott neked az életben, vagy amit a világ mond neked. Befejezed, hogy azt mondd, amit a barátaid mondanak, és elkezded végre azt mondani, amit Isten mond. Elmondhatom nektek, hogy teljes szívvel hiszek ebben. Úgy értem, teljes lényemmel hiszem ezt. Hogy az Isten igéje egy fegyver. A 2 Korintus 10 azt mondja, hogy a fegyvereink nem testi fegyverek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Harcban állunk, és vannak fegyvereink, vannak erősségeink is, és az Isten adta fegyverek ledöntik ezeket. És a fegyver, amit ő ad nekünk, az a lélek kardja, az Isten igéje, ami elhagyja a szánkat. Talán dr. Caroline Leaf elmondja nekünk, hogy mi történik, ha pozitív dolgokat beszélünk. Úgy értem tudományos szempontból, hogy mi történik a lényünkben, amikor negatív dolgokat mondunk, összevetve azzal, amikor pozitívakat beszélünk. Ha hisszük az Isten igéjét, akkor el kell kezdenünk azt is beszélni. Én minden reggeli imámban elmondom, hogy megfelelően étkezem, jól nézek ki, jól érzem magamat, és pont annyi a súlyom, ami Isten szerint megfelelő. Minden nap elmondom ezt, minden reggel, amikor imádkozom. Megfelelően étkezem, jól nézek ki, jól érzem magamat, és pont annyi a súlyom, ami Isten szerint megfelelő. És én már sok-sok évet teszem ezt. Te mit mondogatsz? Ki nem állhatom a külsőmet? Kövérnek és lamposnak érzem magam. Meglepődnél, ha tudnád, hogy miket mondok időnként. És őszintén elmondhatom, hogy úgy értem, tudom, hogy Isten kegyelme miatt vagyok itt. Az emberek állandóan azt kérdezik tőlem, hogy mi a te részed a sikeredben. Sokszor belefáradok, hogy erre próbáljak válaszolni. Mert igen, az Isten kegyelme az elsődleges. De azt is tudjuk, hogy vannak dolgok, amikkel hátráltathatjuk az Isten tervét az életünkben, és vannak dolgok, amelyekkel előmozdíthatjuk azt az életünkben. John Maxwell azt mondta ma reggel, hogy mindenkinek van rendeltetése, hogy Isten mindenkit elhívott valamiféle nagyságra az életben. Lehet, hogy a világ legnagyszerűbb szülőjévé, vagy a legnagyszerűbb üzletemberévé, de azt mondta, hogy kevesen érik el ezt a teljes potenciált. Szerintem az egyik legszomorúbb dolog a világon az, hogy milyen kevés ember olvassa a Bibliát, és teszi azt, ami benne áll. Pedig így tudna Isten mindazzá válni ő bennük és általuk, amit megígért. Én bátorítalak benneteket, hogy vásároljátok meg a mai tanítás felvételét, és hetente legalább egyszer hallgassátok meg, amíg teljesen meg nem unjátok, hogy a beszédről tanítok. Akkor tegyétek félre, hanyagoljátok egy hónapig, majd megint vegyétek elő, és kezdjétek előről. Mert ha nem értjük meg ezt, akkor nem fog teljesülni az életünkben Isten tökéletes terve. Az angyalaink nem hallgatnak a panaszkodásunkra, a pletykáinkra, kritikáinkra és a negativitásunkra. Ők Isten igéjére figyelnek. Ha énekeljük, megvalljuk, olvassuk és imádkozzuk az igét, szeretnünk kell az Isten igéjét. Adsz tennivalót az angyalaidnak? Van itt néhány figyelemre méltó ige, amiket gyorsan megnézünk. Még sok dolgom van ma. Példabeszédek 10:14. A bölcsek tudást halmoznak fel az elméjükben és a szívükben, a bolondot pedig hamar romlásba viszi a szája. Példabeszédek 13:3. Aki vigyáz a szájára, megtartja életét, aki feltátja a száját, arra romlás vár. Példabeszédek 18:6-7. Az ostoba ajka perpatvart okoz, és szája vereséget idéz elő. Az ostobának saját szája a romlása, és ajka önmagának a csapdája. Példabeszédek 21:23. Aki vigyáz a szájára és a nyelvére, életét őrzi meg a nyomorúságtól. Ha tapsoltok, akkor tényleg tapsoljatok, ne csak úgy immelemmal. Mivel tudtam, hogy ma erről fogok tanítani, elkezdtem figyelni, és készítettem egy listát mindazokról a buta dolgokról, amiket az emberek mondani szoktak. Az első az, elegem van ebből. Teljesen kikészít. Belebetegszem. Elegem van. Kikészülök. Elegem van, és kikészülök ettől. Kikészülök. Kikészülök tőled. Kikészít a forgalom. Kikészít a munkám. Kikészít, hogy mindig takarítanom kell. Kikészít az állandó mosogatás. Kikészülök, kikészülök, kikészülök. Kikészítesz. Az is kikészít engem. A gyerekeim megőrítenek. Az anyósom megőrít. A szomszédom megőrít. Úgy érzem, mindjárt megőrülök. Ó, Istenem, miért ilyen zavaros az életem? De bízom az Úrban, hogy megsegít. Utálom ezt a házat. Utálom a munkámat. Utálom a testemet. Utálom a hajamat. Utálok mindig bevásárolni. Utálok mindig füvet vágni. Most már kikészülök, elegem van, megörülök, és utálok mindent. Oké, Uram, segítened kell. Még mindig itt vagyok. És ebbe belehalok. Te kikészítesz engem. És itt van egy nagyon ostoba mondat. Halálra nevettem magamat. Úgy nevettem, hogy majd meghaltam. Hadd kérdezzek valamit. Ha úgy élünk le 20, 40, 50, néhányan, akár 60 évet is, hogy így beszélünk. Akkor kapizsgálja valaki, hogy miért van annyi probléma az életünkben? Kikészülünk, elegünk van, megőrülünk és belehalunk. Segíts, Jézus! Köszönöm. Tudjátok, amikor egy igazán jót nevetek, akkor én felfrissülök. Úgy érzem, mintha egy friss szél fújt volna át rajtam. Úgy értem, életerőt nyerek belőle. Hát nem furcsa, hogy soha senki nem mondja, úgy nevettem, hogy egészen megteltem élettel. És ez csodálatos volt. Nem, mi azt mondjuk, úgy nevettem, majd meghaltam. Miért vagyunk mi ennyire negatívak? Mi történne, ha száműznénk, az elegem van, kikészülök kifejezést a szótárunkból? Csak ezt az egyet, az, hogy elegem van, kikészülök, és akkor nem kérdezzük majd Istent, hogy vajon miért készültünk ki? Nos, azért, mert hetente vagy 500-szor mondod azt, hogy kikészülsz.
0: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna itt. Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
1: Folytatódik a napos száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a kata részleteiről. Rekord szárazság jellemezte az év első 9 hónapját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók ekhózási kedvezménye. Megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jöhet létre a Magyar Nemzeti Bankon belül, megerősítenék a felügyelőbizottság ellenőrzési funkcióit, illetve változnának a testület megválasztásának és működésének egyes szabályai is. Nyilvánosságra hozta a kormány és a kínai CATL akkumulátorgyár 2022-ben megkötött beruházási szándéknyilatkozatát a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt közölte, a dokumentumban 80%-os adócsökkentésről, közvetlen pénzügyi támogatásról és úgynevezett VIP státuszról írnak a beruházás kapcsán. A politikus szerint emellett a helyi adóbevételekről is lemondott volna az állam a külföldi multi javára. A debreceni önkormányzat szerint nem kapott egyedi adókedvezményt a CATL. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető koncesszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csak nem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta. Szerdán is napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel, a főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres október 6-a. 177 éve a mai nap az aradi vértanúk napja, az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján végezték ki őket. A bukás után kerültek osztrák fogságba. A nemzeti vértanúk a következők: Aulf Lajos, Damjanich János, Dezsőfi Arisztid, Kisernő, Knézics Károly, Lakner György, Lázár Vilmos ezredes, Leiningen Westerburg Károly, Nagy Sándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsei Károly. 1891-ben a mai napon született Kalocsai Kálmán, orvos, egyetemi tanár, eszperantó, író és nyelvész. 1920-tól nyugdíjazásáig a László kórházban dolgozott. Orvosi szakíróként főleg a fertőző betegségekkel foglalkozott, a diftériával és karláttal, ezek szérumterápiájával, majd a brucellózissal, dizentériával, hastífusszal. Közben hosszú évekig volt a Literatúra Mondó című eszperantó lap főszerkesztője, és jelentős műfordítói tevékenységet végzett. Eszperantóra fordította például Petőfi Sándor János vitézét és Madách Imre az ember tragédiáját. 1849-ben Pesten végezték ki gróf Batthyány Lajos államférfit, a mai napon Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét. 1870. június 9-én temethették el nyilvános tiszteletadással, majd 1874. május 26-án helyezték el a kerepesi temető mauzóleumában. Ugyanezen a napon végezték ki, ahogy mondtam már, Aradon a Magyar Honvédség 12 tábornokát és egy ezredesét. 100 éve Budapesten avatták fel a Batthyány örökmécsest 1926-ban, amely a szabadság jelképe volt. Valaha itt volt a hírhet új épület árka, és mellette helyezkedett el a legsötétebb börtönök egyike. 1849. októberében itt őrizték, majd az árokba lőtték főbe gróf Batthyány Lajost, az első független felelős magyar kormány miniszterelnökét. 1905-ben vetették fel a fővárosi vezetésben, hogy a kivégzés helyén örökké égő lámpát állítsanak fel. A kiírt pályázatot Pogány Móric építész nyerte, aki obeliszket tervezett, felső részében Rács mögött égő örökmécsessel. A megvalósítás az első világháború miatt elmaradt. 1925-ben újra felmerült az emlékmű létesítésének ötlete, Pogány Móricztól új tervjavaslatot kértek, és az általa készített változatok közül a klasszicizáló, egyszerű talapzatra helyezett lámpa mellett döntöttek. Az emlékművet a Bátori utca és a Hold utca kereszteződésénél egy kistér közepén az utolsó, még élő 48-as honvéd Lebó István jelenlétében avatták fel az államvezetői. 153 éve született Rózsahegyi Kálmán színész, színészpedagógus a mai napon, apja Rózsahegyi Ödön is színész volt. 1900 és 35 között a Nemzeti Színház tagja volt, 23-tól az örökös tagja. Feleségével, Hevesi Angélával alapította magánszíni iskoláját. 85 éve hunyt el Kabos Gyula színész, komikus. Kabos kezdetekben táncos komikus volt, majd komikus lett, és a legnagyobb magyar nevettetővé vált. A 30-as évek elejétől a magyar filmgyártás egyik legtöbbet foglalkoztatott művésze volt, és ezzel párhuzamosan a főváros legjobb prózai együtteseiben játszott. Híres szájcsücsörítő grimaszával és jellegzetes dadogásával óriási sikereket aratott. Test és lelki sebeket hordozó kisemberei szívszorító őszinteséget és kedves ügyefogyottságot sugároztak. 1929-ben a fővárosi Operett Színház igazgatója lett, de vállalkozása nem járt sikerrel, óriási adósságot halmozott fel. 1939-ben a fasizmus elől az Egyesült Államokba emigrált, ahol alkalmi fellépéseivel szórakoztatta a magyar közösséget. Legnépszerűbb filmjei a Hipolita laká és a Meseautó. Földi maradványait 1996-ban a budapesti Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra. És 116 éve hunyt el Laki Adolf, ötvös művész, a Szent Korona javítója, aki szétosztotta vagyonát. Apja mellett tanulta egyébként mesterségét, részt vett a 48-49-es szabadságharcban, melynek bukása után Párizsban élt. 1855-ben vett át apja üzletét Pesten, a Szervita téren. Később, az 1867. évi koronázáskor ő javította a Szent István koronát, és készítette a koronázási ajándék dísz szekrényeit.

0: Budapest Update.
1: Szokás szerint ilyenkor összefoglalom, amit Budapestről olvastam, például arról is, hogy jelentősen növelni a Budapesten szolgáló rendőrök számát a kormány, miközben az elmúlt hónapok több nagy visszhangú erőszakos esete is ráirányította a figyelmet a fővárosi közbiztonságra. Ennek kérdése a fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülésén is napirendre készült, ahol a miniszterelnök arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy a kormány jelentősen növelni a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőrök számát. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint ennek egyik módja az lehet, hogy a minisztériumokban jelenleg portaszolgálatot ellátó rendőröket más típusú őrzésvédelemmel váltják ki, így az érintett állományt közterületi és más rendőri feladatokra lehetne átcsoportosítani. A bejelentést megelőzően a budapesti rendőrfőkapitányság már a nyáron átfogó közrendvédelmi akciókat indított a főváros több pontján. Az első 30 napban a rendőrök 11.167 embert igazoltattak, 252 embert fogtak el, további 195-öt pedig előállítottak. A BRFK szerint az ellenőrzések helyszíneit bűnügyi és közbiztonsági adatok, rendőri tapasztalatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján választották ki. Az intézkedések többek között rablásokhoz, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekhez, garázdasághoz, lopásokhoz és közlekedési szabálysértésekhez kapcsolódtak. A főváros frekventált éjszakai negyedeiben jelenleg is megerősített rendőri jelenléttel dolgoznak, 2025-ben pedig a budapesti rendőrök összesen mintegy 1,4 millió munkaórát töltött közterületi szolgálattal. Kutyák és gazdáig népesítették be szombaton Budapest belvárosát. Október 3-án ismét megrendezték a Nagy Falka sétát. A résztvevők a Szent István Bazilikától indultak, majd az Andrássy úton keresztül egészen a Városligetig sétáltak együtt. A menetben több száz négylábú vonult fel gazdájával. Az Állatok Világnapjához kapcsolódó rendezvényt a Wild Dogs és a Noé Állatotthon Alapítvány közösen szervezte. A program célja a közös kutyás élmény mellett az volt, hogy felhívják a figyelmet a felelős állattartásra és az örökbefogadás fontosságára is. A Noé több mint 3 évtizede foglalkozik állatvédelemmel, és jelenleg több mint 1000 védenc ellátásáról gondoskodik. A 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál mutatta be a Varázsló című regényét Colm Toynbee. A 31. Nemzetközi Könyvfesztivál vendége magyarul is megjelentette legújabb regényét, amely Thomas Mann életét dolgozta fel. A szerző a Hungexpon tartott beszélgetésen alkotói módszereiről és a karaktereihez fűződő személyes viszonyáról is vallott. A magyar nyelven is megjelent kötet bemutatóján Forgács András író beszélgetett a szerzővel. A beszélgetés során szóba került, hogy a fogadóirodák szerint az író az esélyes többek között az idei irodalom Nobel-díjra, amelynek nyertesét csütörtökön hirdetik ki. Az író korábban 3-szor szerepelt a Booker-díj rövid listáján, ám a díjat eddig nem nyerte el. Elmondása szerint az első alkalommal sokkoló volt számára a veszteség élmény, ami fontos inspirációt adott a The Master, azaz a Mester című regényéhez, amelyben Harry Jane hasonló érzéseit írta le egy 1895-ös színdarabjának kudarca után. A beszélgetésen elhangzott, hogy a szerző regényei gyakran személyesek és önéletrajzi ihletésűek. A rekordalacsony szintű Dunából 2 második világháborús bomba bukkant fel, a Szabadsághíd és a Margit-sziget környékét is lezárták. A Duna vízállása jelenleg 1 cent is a fővárosnál. Feltehetően 2. világháborús robbanótest került tehát elő, a rendőrség a területet 100 méter sugarú körben kiürítette és lezárta, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A tájékoztatás szerint a feltételezett robbanótestre járókelők bukkantak a Szabadsághídtól körülbelül 100 méterre a Dunaparton. A lezárás érintette a közelben állomásozó hajókat és a sétálóutat is, 50 embernek kellett elhagyni a területet. 2. világháborús bomba bukkant a felszínre a Margit-szigetnél is, a tűzszerész művelet idejére a rendőrség a területet 200 méter sugarú körben kiürítette és bezárta. Közben visszatér Budapestre Slash, az amerikai gitáros legenda tavaly a Guns N' Roses-szal zenélt a Puskás Arénában, 2027. július 14-én pedig 24 után újra saját csapatával a Slash feat. Miles Kennedy and the Conspirators-szel ad koncertet a Budapest Parkban. A Flying Blind World Tour 2027 a jövő februárban megjelenő új lemezt népszerűsíti. A koncertsorozat bejelentésével egy időben megjelentette az album címadó dalát is, a Flying Blindot. A Michael Elvis Basket producerrel rögzített Flying Blind 12 új dalt tartalmaz. A Grammy-díjas gitáros dalszerzőnek Slashnek a Guns N' Roses-szal több mint 100 millió példányban keltek el albumai, bekerült a rock and roll hírességek csarnokába. A Saul Hudson néven 58 éve született zenészt minden idők egyik legnagyobb rockgitárosának tartják. A Time magazin a 2. helyre sorolta Jimi Hendrix után a 10 legjobb gitáros listáján. Legismertebb gitárriffjei a Guns N' Roses Sweet Child O' Mine vagy a Welcome to the Jungle című dalában hallhatóak. Közben új autó ellenőrző rendszer jöhet Budapestre. Budapesten. Jövő évre átalakul a parkolási rendszer Budapesten, amely mellé új típusú ellenőrzést is bevezetnének. Átalakítják a parkolás működést a fővárosban, a fővárosi közlekedés fejlesztések tanácsának csütörtöki döntése nyomán, így a parkolási rendszer és annak bevételei a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülnek. A parkolás egységesítéséhez és egy kézbehelyezéséhez jövő év március 31-ig kormányzati oldalon törvénymódosítás kell, majd a fővárosi közgyűlésnek rendeletet kell alkotnia. A főpolgármesteri hivatal főigazgatója hangsúlyozta, a parkolásból befolyó pénz nem a főváros működési költségeibe kerül be, hanem kizárólag és kifejezetten a fővárosi és a kerületi fenntartású utak felújítására, így kopó réteg cserére, kis korrekciós beavatkozásokra fordítják. A főigazgató szerint az egységes rendszerrel jobban járnak majd a kerületek, hiszen olcsóbb lesz az üzemeltetés, és ettől kezdve több forrás jut út felújításra. Az FKT ülésén elhangzottak szerint a 2026 júliusi parkolási elszámolások arányainak megfelelően kell legalább a kerületeknek ebből a forrásból juttatni, mondta. Nem jön egyelőre viszont a dupla parkolási díj. Átalakítják a parkolás működését, de egyelőre a dupla díjra nem kell számítani. Kis Ambrus, a főpolgármester hivatal főigazgatója hangsúlyozta, az autópálya matrica rendszerhez hasonló lehet majd a fővárosi parkolási ellenőrzés, tehát kamerával felszerelt autóval látnak el a feladatot. Már jelenleg is működik ilyen rendszer Budapest egyes részein, véletlenül ezt vagy ehhez hasonlót terjesztenének ki. A rendszer úgy működik, hogy a jármű haladás közben beolvassa a parkoló autók rendszámait. A nagysebességű infravörös megvilágítással dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben olyan járművet találnak, amely nem rendelkezik az érvényes parkolójeggyel, akkor az adott zónában dolgozó parkolóőrök értesítést kapnak, nem a rendszer adatai nyomán, hanem helyszíni ellenőrzés után szabják ki a bírságot. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. október 6-a van, kedd, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Átalakulhat a BKK, közösen szerveznék Budapest és az agglomeráció közlekedését. Októberben érkezik Budapestre az első új 56 méteres KAF villamos. Falfestmények helyett zöldíteni tűzfalait Erzsébetváros. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Egységes rendszerbe szerveznék Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedését. A tervek szerint a budapesti közlekedési központ a jelenleginél szélesebb, várostérségi feladatokat kapna, és a fővárosi mellett az elővárosi közlekedés összehangolásáért is felelne. A javaslat szerint az országos közlekedési központ tőkeemeléssel 50%-os tulajdonrészt szerezne a BKK-ban, így a társaság, az állam és a főváros közös tulajdonába kerülne. A közlekedési központ új neve BKK, Budapesti Várostérségi Közlekedési Központ ZRT lenne. Az új szervezet feladata lenne egyebek mellett a budapesti és az agglomerációs menetrendek összehangolása, a tarifák integrálása és a közlekedési szolgáltatások megrendelése. A cél az, hogy a busz, hév és vasúti közlekedést a jelenleginél egységesebben lehessen megszervezni Budapest és környéke között. A finanszírozás is átalakulna. A megállapodás szerint az állam és a főváros fele-fele arányban járulna hozzá a közösségi közlekedés költségeihez. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ez 2027-ben mindkét fél részéről 170-170 milliárd forintot jelenthet. Az átalakítás a kormány és a főváros között létrejött szélesebb megállapodás része. A részleteket még ki kell dolgozni, az új várostérségi rendszer kialakításához pedig további állami és fővárosi döntésekre is szükség lesz. Október elején érkezhet Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulos szerelvényt már elkészítették Spanyolországban, ahol a BKK és a BKV szakemberei többnapos műszaki szemlén ellenőrizték a járművet. A vizsgálat során egyebek mellett a kábelezést és a csatlakozásokat, a burkolatok és beépített elemek minőségét, valamint a biztonságos üzemeltetés szempontjából fontos részleteket ellenőrizték. Átvizsgálták az utasteret, a vezetőfülkét és a villamos külső kialakítását is. A Budapestre érkezéssel azonban még nem ér véget az ellenőrzés. A villamosra telephelyi funkcionális és menet közbeni tesztek, valamint futáspróbák várnak, ezután következhet a hatósági vizsga. Forgalomba csak ezek sikeres lezárása után állhat. Az új szerelvény a Budapesten már közlekedő 5 részes KAF villamosok hosszabb 9 modulos változata. A csaknem 56 méteres jármű egyszerre 345 utast szállíthat, és 81 ülőhelyet alakítottak ki rajta. A korábbi kafokhoz képest a karosszérián, az ajtókon és egyes belső burkolatokon is változtattak. Közben már forgalomba állt az új kafflotta 43. járműve is. Az 51 darabos megrendelés további villamosai folyamatosan érkeznek Budapestre, illetve az üzembe helyezés különböző szakaszaiban vannak. Az új járművek forgalomba állításával tovább nő az akadálymentesen használható szerelvények száma. A tervek szerint az alacsonypadlós villamosok aránya 40% fölé emelkedik a budapesti flottában. 5 körözött embert fogtak el a budapesti közösségi közlekedés ellenőrzésein. 5 embert sikerült elfogni szeptemberben az ellenőrzések során Budapesten. A BRFK és a BKK közös akcióiban metró és villamos vonalakat, valamint azok megállóit ellenőrizték. A rendőrök egyebek mellett a 2-es metrón, valamint az 1-es, a 3-as, a 4-es, a 6-os, a 62-es és a 69-es villamos vonalán jelentek meg. Összesen 192 embert igazoltattak, az 5 körözött elfogása mellett pedig megtaláltak egy eltűnés miatt keresett fiatalt is. Garázdaság, illetve egyedi azonosító jellel visszaélés miatt egy-egy embert állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás és köztisztasági szabálysértés miatt helyszíni bírságot is kiszabtak. Az ellenőrzések az autósokra is kiterjedtek. Jogosulatlan buszsáv használat miatt 35 ember kapott helyszíni bírságot. A rendőrök és a BKK munkatársai emellett szúrópróbaszerűen 36 taxist is ellenőriztek, náluk azonban nem találtak szabálytalanságot. A BRFK és a BKK jövőben is folytatja a közös akciókat a fővárosi közösségi közlekedés járatain és megállóiban. Jelentősen átalakulhat a parkolás ellenőrzése Budapesten. A tervek szerint a jelenlegi parkoló őrök munkájának legalább egy részét kamerával felszerelt autók vehetik át az autópálya matricák ellenőrzéséhez hasonló rendszerben. A változás része annak a megállapodásnak, amely szerint egységesítik a budapesti parkolási rendszert. A parkolás működtetése és a díjak beszedése a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülne. Ehhez először törvényt kell módosítani, majd a fővárosi közgyűlésnek is új rendeletet kell alkotnia. A szükséges jogi feltételeket 2027. március 31-éig kell megteremteni. Az új ellenőrzési rendszer célja, hogy a jelenleginél gyorsabban és olcsóbban lehessen ellenőrizni a fizetős parkolóhelyeket. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint kamerával felszerelt autók járhatnák az utcákat, és automatikusan ellenőrizhetnék a parkoló járműveket. Átalakul a parkolási bevételek felhasználása is. A pénzt nem lehetne a főváros általános működési kiadásaira fordítani. A parkolási rendszer fenntartása mellett a fővárosi és a kerületi utak felújítására, például burkolatcserére és kisebb közúti beavatkozásokra költhetnék. A kerületek továbbra is részesednének a bevételekből. A részletszabályok kidolgozása még hátra van, így egyelőre az sem tekinthető véglegesnek, hogy a hagyományos parkolóőrök teljesen eltűnnek-e Budapest utcáiról. A jelenlegi tervek minden esetre a kamerás, automatizált ellenőrzés jelentős kiterjesztésével számolnak. Falfestmények helyett egyre több növény kerülhet az erzsébetvárosi tűzfalakra. A 7. kerületi képviselőtestület támogatta egy új zöld fal program elindítását, amelynek keretében 2027-től a társasházak is támogatást kaphatnak falaik növényesítésére. Erzsébetvárosban eddig több mint 35 tűzfalat díszítettek nagyméretű falfestményekkel. A kerület most változtatna ezen a gyakorlaton, és a következő időszakban inkább új zöld felületek kialakítására fordítana pénzt. A növényekkel befuttatott falaknak a városi környezetre is kedvező hatásuk lehet, árnyékolják és hűtik az épületeket, pároloktatásukkal pedig mérsékelhetik a környezetük hőterhelését. Ez különösen fontos lehet a sűrűn beépített Erzsébetvárosban, amely Budapest egyik legkevesebb zöld felülettel rendelkező kerülete. Az elfogadott javaslat alapján nem csak új zöld falak létrehozásához lehet majd támogatást igényelni, hanem a már elkészült növényfelületek hosszabb távú gondozásához is segítséget nyújtana az önkormányzat. A pályázat pontos feltételeit és a rendelkezésre álló támogatási keretet egyelőre még nem határozták meg. Ezekről az előzetes költségbecslések elkészítése után a következő hetekben születhet majd döntés. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora. A közönség is beleszólhat abba, hogy milyen zenékre induljon újra jövőre a Margit-szigeti zenélő szökőkút. Október 15-éig 50 dal közül lehet választani, a 20 legtöbb szavazatot kapó szám pedig bekerül a megújuló műsorba. A teljes repertoár ugyanakkor nem változik, a már megszokott gyerekdalok és komoly zenei művek továbbra is részei maradnak a programnak. Közben magát a szökőkutat is felújítják, kicserélik a hangfalakat, valamint a multimédiás rendszer legfontosabb elemeit. A munkák befejezése után pedig téliesítik a létesítményt. A Margit-szigeti szökőkút zenés előadásai várhatóan jövő májusban indulnak újra, már a közönség szavazatai alapján összeállított új műsorral. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Egyetlen estén vetítik a budapesti mozik Ozzy Osbourne és a Black Sabbath utolsó koncertjét. Az Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning című koncertfilm a legendás zenekar 2025. július 5-i utolsó koncertjén készült, ahol rajtuk kívül számos világsztár lépett fel a Metallicától a Guns N' Roses-on át a Toolig, Youngbloodon át a Slayerig. A film mindössze egyetlen alkalommal október 28-án kerül a mozikba, melyek között 4 budapesti helyszínt is találunk, írja a Vilav Budapest. A Birminghamből származó Black Sabbath egyike azoknak a zenekaroknak, akik nélkül valószínűleg teljesen máshogy alakult volna a 20. század második felének zenetörténete. Sokan őket tartják a heavy metal megteremtőinek, első 4 lemezük máig hivatkozási alap, de nem csak zeneileg alkottak nagyot, mint jelenség is örökre nyomot hagytak a szórakoztatóiparban. Köszönhetően elsősorban az énekes Ozzy Osbourne-nak, aki később szólóban is számos sikeres lemezt adott ki. Ha valakinek eddig kimaradt volna, érdemes meghallgatni a 70-es Black Sabbath című debütáló albumuk szintén Black Sabbath című első számát, és rögtön megérti, hogy miről is van szó. Az életet évtizedekig finoman szólva is nagy kanállal faló frontembernél 2019-ben diagnosztizáltak Parkinson-kort, állapota folyamatosan romlott, 2025 elejére már lábra sem tudott állni. Ekkor jelentették be, hogy július 5-én még egyszer utoljára elbúcsúznak élőben a közönségtől a birminghami Villa Park stadionban, ráadásul az eredeti felállásban, amire azelőtt 20 évig nem volt példa. Az esemény a Back to the Beginning nevet kapta, ahová számos barátjukat és zenésztársukat is meghívták, akik saját dalaik mellett egy Sabbath feldolgozást is előadtak. A koncert folyam Ozzy szóló dalaival és a Sabbath legnagyobb slágereivel zárult, számos megható pillanattal tüzdelve. Az énekes többször is sikertelenül próbált felállni, még a teste már nem is engedte, szívét, lelkét ugyanúgy kitette a színpadra, ahogy egész korábbi pályafutása alatt. Mindössze 17 nappal az eseményt követően 2025. július 22-én örökre itt hagyott minket. A koncerteket élőben is közvetítették, emellett pedig egy koncertfilm is készült belőle, Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning címmel, melyet mindössze egyetlen alkalommal vetítenek a mozik október 28-án. Idehaza 4 budapesti mozi kapta meg a lehetőséget, a Cinemamom, a Lurdi mozi, a Go Buda mozi, valamint a Pólus mozi. Budapest nem csak a belső kerületekből áll, a külső kerületek ugyanúgy rengeteg felfedezni való értéket rejtenek. Ha nem tudjuk, merre induljunk, jó opció a Budapest kör oldalról ötletet szerezni, ami a főváros körbesétálásának egy lehetséges útvonalát mutatja. Izgalmas lehetőség gyalogosan körbejárni és megismerni Budapestet, a főváros kicsit rejtettebb, távoli arcát. A Budapest kör gyalogos körtúra Budapest körül oldal ötlete a londoni Capital Ringen alapul, ahol szintén számtalan érdekes dolgot találni a város peremén. Az oldal egy lehetséges útvonalat kínál Budapest körbesétálásához, amit nyugodtan teljesítetünk szakaszosan, az pedig tőlünk függ, hogy hol kezdjük. Lényegében bárhonnan indulhatunk, bárhol abba hagyhatjuk, ahonnan egyszerűen hazajutunk. A tömegközlekedésnek és a közbringa rendszernek hála, erre bőven van lehetőségünk. A teljes útvonal 102 kilométer, a gyaloglásunk kívül akár futva vagy biciklizve is megcsinálhatjuk. Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Vilav Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amiben egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett teker. Egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepel, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Sziget-Szent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Sziget-Szent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, terület, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani Bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk, jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hórétek fedi be. A terep néhol nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőjét megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a Királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló Királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a Bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugat természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellérthegytől a többi Buda hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van. Gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé.

0: oda
1: ér. Manna FM, Budapest Update.
2: Nálunk is egyre népszerűbbek a pumpapályák, amiket elsősorban bringákra fejlesztettek, de gördeszkával, rollerrel vagy görkorcsolyával is használhatóak. Budapesten 2021-22 óta gombamód szaporodik a számuk, a legújabb a Budaparton nyitott meg, a Villa Budapest összegyűjtött még néhányat. Kezdjük rögtön a legújabbal, ami a 14. kerületi Budaparton nyílt. A pumpapálya végül is egy bringás ügyességi pálya, és a neve onnan jön, hogy ezen a zárt hepehupás döntött kanyaros körpályán nem kell tekerni a pedált, hanem a saját testsúlyod folyamatos fellemozgatásával. Ez a pumpálás. Haladunk előre. Aki jól pumpál, az akár végtelen köröket is futhat. A Budaparton kialakított pálya árnyas, zöld környezetben található, és nem közvetlenül a lakóépületek mellett. Mind kezdő, mind profi bringásoknak ajánlott, sőt, ha úgy vesszük, az egész család számára kikapcsolódást jelenthet. A következő a Szilas Aktív Park. Az újpesti Szabadidő Parkban természetesen van pumpapálya, amit még 2023-ban adtak át, 25 végén pedig megújították. Korszerűbb lett, és több lett benne a hullám meg a kanyar. A hely ázsióját növeli, hogy idén ez a pálya volt a helyszíne a Pannon Pump Track kupasorozat 6. fordulójának, valamint a 4. Pump Track országos bajnokságnak is. A 13. kerületben is lehet pumpálni, a Róbert Károly körút és a Hajdú utca találkozásánál egy magántelken, egy irodaház telkén is létesült pumpapálya, amit közhasználatra szántak, így bárki használhatja bármilyen guruló sporteszközzel. Idén nyár elején adták át, vagyis még ez is egészen friss. Az első pumpapályát, angolul Pump Track-et egyébként az Egyesült Államokban, Boulder városában létesítették 2004-ben, és egy profi hegyi kerékpáros tervezte meg, nem véletlenül. A 2000-es években a hegyi kerékpárosok fejéből pattant ki az ötlet, hogy szükség lenne ilyen speciális pályákra, de a pumpapályák előzményei közé sorolhatjuk a 70-es és 80-as évek BMX és görkori pályáit is. 2023 ősze óta a 15. kerületben Újpalotán is találunk pumpapályát, amit a Kőrakás Park egyik kihasználatlan részén alakítottak ki, és mindjárt nem is egyet. Nagy előnye a Kőrakás Parki fejlesztésnek, hogy külön pumpapályája van a kisebb gyerekeknek, illetve a nagyobbaknak és a felnőtteknek. Ugyanakkor mindkét pályán kötelező, ahogy az összes többi pályán is, bukó, sisak és védőfelszerelés használata. A 16. kerületi pumpapályát, a Hermina Bringa Parkot 2022-ben adták át, és amit fontos tudni róla, ez az ország legnagyobb pumpapályája, összesen 1500 négyzetméter területű. Ezek után nem meglepő, ez a város legnépszerűbb pumpapályája. Fontos előnyei még, hogy közvetlenül a Bringa út mellett található, illetve hogy a főpálya mellett egy távolugró pálya is található itt. A Cseperi pályát a Darudombot 2023 nyarán adták át, a Duna utcában, a skatepark mellett található. A pálya több alternatív útvonalból áll, attól függően, hogy milyen szinten állunk, mert úgy lett kialakítva, hogy a különböző nehézségi szintek szinte mindegyikére használható legyen. A profik épp úgy jól érezhetik magukat itt, mint a kezdők. Szóval bringára vagy pumpára fel, a főváros bőven kínál erre az új sporttevékenységre is lehetőségeket.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
4: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
5: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Folytatódik a napos száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a Katar részleteiről. Rekord szárazság jellemezte az év első 9 hónapját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghózási kedvezménye. Megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jöhet létre a Magyar Nemzeti Bankon belül, megerősítenék a felügyelőbizottság ellenőrzési funkcióit, illetve változnának a testület megválasztásának és működésének egyes szabályai is. Nyilvánosságra hozta a kormány és a kínai CATL akkumulátorgyár 2022-ben megkötött beruházási szándéknyilatkozatát a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt közölte, a dokumentumban 80%-os adócsökkentésről, közvetlen pénzügyi támogatásról és úgynevezett VIP státuszról írnak a beruházás kapcsán. A politikus szerint emellett a helyi adóbevételekről is lemondott volna az állam a külföldi multi javára. A debreceni önkormányzat szerint nem kapott egyedi adókedvezményt a CATL. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető konceszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csak nem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta. Szerdán is napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
4: Manna FM, Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
1: Manna FM.
4: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: Rádiókafát, Manna FM. Életöröm zene.
1: Neki elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

0: AI a művészetben. Régen csak emberek alkottak, ma már gépek is. A mesterséges intelligencia fest, zenét komponál, sőt regényeket is ír. Ott vannak az AI festmények, amik galériákban lógnak, és a zenék, amiket hallgatunk, anélkül, hogy tudnánk, nem ember írta őket. Persze sokan kérdezik, lehet-e egy gép kreatív? Érezhet-e ihletet? A válasz talán az, hogy az AI nem érzi, csak mintát követ, de néha olyan jól, hogy emberi lesz az eredmény. És bár a gép nem tudja, mi a szerelem vagy a bánat, a mintákból mégis olyan dalokat alkot, amik rólunk szólnak. A művészet így lassan közös játék lesz ember és gép között. Egy új korszak, ahol a kreativitás határai elmosódnak.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendégem a Nagy Zsolt pszichológus és haladó gyászfeldolgozás módszer specialista, akivel az október 16-án megrendezésre kerülő második országos szakmaközi gyászkonferenciáról, illetve az ő saját nemrég megjelent könyvéről, a Gyásztörténetek címűről is beszélgetünk, meg hát nyilván átfogóan azért a gyász feldolgozásáról, feldolgozhatóságáról, hiszen közeledik a halottak napja, és ilyenkor mindig sokkal nehezebb azoknak, akik már veszítettek el számukra fontos ember. Szia Zsolt, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, köszönöm én is a beszélgetést.
1: Kezdjük egy kicsit azzal, akkor most is beszéljünk a konferenciáról, hogy mi történik egy gyászkonferencián, mit jelent az, hogy szakmaközi gyászkonferencia, csak a szakma vesz ezen részt, vagy csak a szakmának hasznos-e ez, illetve mi a különbség az elsőhöz képest most a második gyászkonferenciával kapcsolatban.
2: Igazából a konferencia megálmodásával tavaly volt az első, nekem az volt a célom, hogy egy ilyen szakmaközi párbeszéd tudjon létrejönni mindazok között, akik valahogyan a munkájukban találkoznak a veszteségekkel, de hogy nem csak azok számára nyitottak a konferencia kapui, akik így szakmában dolgozók, hanem bárki, aki így a téma iránt is érdeklődik. És igazából a cél az, hogy minél többet beszéljünk erről a tabu témáról, mert egy az ügy, egy a veszteségekkel és gyászsal való foglalkozás, és hogy létrejöjjön egy olyan szakmai összekapcsolódás, ahol a tudás megosztás egymás támogatása válik így a fontossággá. És a tavalyihoz képest annyi változás van, hogy idén újabb vesztességtörténetek, illetve újabb vesztességtípusok, mint például a meddőség kérdése, vagy akár a válás, vagy a generációs gondolkodásmód, így a veszteségek mentén ezek mind-mind meg fognak jelenni, illetve megjelenik idén két kerekasztal beszélgetés, és az egyik így a munkahelyi veszteségek kapcsán, másik pedig pont a Gyásztörténetek című könyvem kapcsán, így a történeteknek négy szereplője, így a könyvből, így a beszélgetésben részt fog venni.
1: Ha már szóba került a könyv, akkor hamarosan arról is beszélgetünk, mennyire tud intim lenni egy ilyen intim témát feldolgozó konferencia, hiszen már önmagában a szó is azt sejteti, hogy ott sok ember van, és még hogyha a témában jártasak és szakemberek, és ezzel foglalkoznak, ez a specialitásuk, akkor is ez egy nagyon intim dolog, hogy tudjuk mégis a magánügyünket, mondjuk úgy, hogy a nyilvánosság elé, a konferencia nyilvánossága elé tárni, hogy ez segítség legyen, de mégis megmaradjon nekünk úgy, ahogyan azt mi magunkban tartjuk, vagy magunkban megéljük.
2: Ugye lesznek a szakmai előadások, abban nagyon sok szakmai ismerettel gazdagodhatnak a résztvevők, és mellette sokszor egyéni történetek is megjelennek. Én úgy gondolom, hogy én is egy olyan típusú előadó vagyok, hogyha konferencián adok elő, hogy valahogyan a személyes történetek még inkább hidat tudnak képezni a hallgatóság felé, és igazából hiába vagyunk ugye nagyon sok helyzetben jelen szakemberként, a vesztességek és a gyász az egy olyan téma, ami mindannyiunkat érint, akár szeretteink elvesztése révén, akár azoknak az egyéb vesztességeknek is a révén, amik hasonlóan a haláleseti gyászhoz ugyanúgy egy gyász folyamatot indíthatnak el, közel 40 ilyen veszteség van, akár a válás, a gyermek elvesztése, munkahelyváltás, vagy akár az idősebb kori nyugdíjazás is, tehát hogy ezeken a történeteken keresztül én úgy gondolom, hogy a szakmaiság mellett emberi pontokon is tudnak kapcsolódni, akár a résztvevők, akár az előadók, kerekasztal beszélgetők, és hogy ők nagyon, nagyon nyitottak erre, hogy mindazokat a történeteket, amik egyébként a vesztességük mentén egyfajta növekedést hoztak az életükbe, azt sokak számára meg tudják osztani, mert hogy így a könyvnek is egy fontos mondani valója, hogy a veszteségekből igenis lehet növekedni, mert hogy egyfajta értéktisztázás mentén valahogyan átstruktúrálják azt az irányt, amelyre az ember tart az életében, és valahogyan sokkal inkább saját magunkra helyezik a fókuszt egy-egy veszteség után.
1: Miért nem említetted az állatokat? Miért nem említik a kisállataink elvesztését a gyászsal kapcsolatban? Vagy miért említik olyan ritkán?
2: Igazából az egyik kerekasztal résztvevő pont kisállat veszteség mentén fog részt venni így a beszélgetésben, de hogy nagyon jogos így a felvetésed, mert hogy nagyon sokszor ugye ez még ugye nincsen benne szerintem annyira a köztudatban, hogy igenis egy kisállat is ugyanolyan fontos családtag lehet.
1: Mert ez
2: hogy Mert hogy én úgy gondolom, hogy még mindig a gyász körüli tabusítás, az, hogy nem beszélünk róla addig, amíg mi sem válunk érintetti a témában, úgy gondoljuk, hogy elkerül minket, de hogy Jalom mondja pont azt, hogy ahhoz, hogy az életet más szemszögből is tudjuk értékelni, és annak valódi fontosságát meglássuk, foglalkoznunk kell mindenképpen a mulandósággal és a halál kérdésével is. És valahol a konferenciának is, meg a könyvnek is pont ez a célja, hogy olyan témákról beszéljünk, és hogy ezek a témák jobban belekerüljenek akár a köztudatba is, és a gondolkodásmódra is, hogy igenis lehet ezekről beszélni, mert hogy hiába teszünk úgy, mintha nem történt volna meg, az idővel igazából akár egy későbbi nehéz helyzetben, vagy egy későbbi bármilyen veszteség esetén sokkal erősebben fog visszaütni ránk.
1: Nagy Zsolt a vendégem, pszichológus és haladó gyászfeldolgozás módszer specialista. Vele beszélgetünk az immár második alkalommal megrendezésre kerülő országos szakmaközi gyászkonferenciáról, ami október 16-án lesz majd a Lourdes-ban, és hát természetesen Zsolt nemrégiben megjelent könyvéről, a gyásztörténetekről is, illetve hát ennek kapcsolódva egy kicsit a közelgő halottak napjához és minden szentekhez, a gyászról, magáról is hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Nagy Zsolt, pszichológus és haladó gyászfeldolgozás módszer specialista. Beszélgettünk már az október 16-án második alkalommal megrendezésre kerülő országos szakmaközi gyász konferenciáról. Itt lesz Budapesten, a Lourdes-ban, de nem beszéltünk még csak említés szinten a Gyásztörténetek című nemrégiben megjelent könyvedről. Veszteségből növekedés, ez a mottoja vagy alcíme a könyvnek, ami egy pillanatra lehet, hogy fura az embernek, mert hogy amikor egy ilyen kaliberű, mélységű veszteséget élünk át, akkor sokkal inkább azt érezzük, hogy ez egy szívlövés, ami valami furcsa módon nem ölt meg bennünket, de mégis lyukas a szívem és a lelkem, és úgy érzem, hogy örökre így maradok, de hogy te azt állítod, vagy azt mondod, és hát ezt mutatja azért a gyakorlat is, hogy egy ilyen pokoli fájdalomból is lehet növekedés, lehet változás jó irányba, vagy akár valami újnak, vagy valami fajta újnak a születése, vagy valamilyen fajta újjászületés.
2: Igen, ez pontosan így van, ahogy te is mondod. Én is egyébként, amikor ezt a gondolatmenetet akár az egyéni gyászkísérésekben, vagy akár a gyászcsoportjaimban beviszem, hogy egyébként hogyan látják, van-e valami, amire ez a veszteség taníthat bennünket, akkor ott van bennem egy ilyen félelem is, hogy lehet-e ilyet mondani, de hogy akár a saját történetemet is nézve, a saját veszteség történetemet, vagy akár a szakirodalmi új gyászszakaszokra tekintve, igazából nagyon sok olyan kutatás van, ami azt bizonyítja, hogyha a veszteségben valamilyen jelentéstartalmat tudunk adni, akkor az nagyon sokszor könnyebbé teszi a későbbi feldolgozást, és igenis ott van pont az az értéktisztázás, amit a korábbiakban is említettem egy-egy veszteség során, mert hogy a veszteségek azért általában egy tükröt tartanak elénk, amiben nem mindig szeretnénk belenézni, és akaratlanul, de elgondolkodtatnak saját magunk halandóságáról és arról, hogy hogyan és merre is tartok én saját életemben, és mennyire tudok a saját életemnek a főszereplője lenni. Nyilván ezek az átkeretező gondolatok nem a gyász kezdeti szakaszaiban jutnak el így a gyászoló gondolataihoz, hanem leginkább a tudatosulás vagy átdolgozás szakaszokban, amikor már azért az érzelmi feldolgozás is kapott egy teret, és azok a kérdések, gondolatok, akár a mi lett volna, ha vagy miért pont ő, ezek már sok szempontból megválaszolásra kerülnek, de hogy ott van valami új létrejöttének a lehetősége, és én nekem az egy nagyon fontos irányeld így a szemeim előtt, a saját életemben, illetve a szakmai utamon is, hogy dönthetünk úgy, hogy egy-egy nehéz helyzetnek az áldozataivá válunk, és akkor igazából egy-egy szoba sarkában maradunk, és beleburkolózunk a fájdalomba és a vesztességbe, vagy próbálunk annak mentén valamilyen forrást fakasztva tovább menni, tovább élni, és átgondoljuk azt, hogy mi is az, amire ez az adott veszteség taníthat, akár saját magam működésével kapcsolatosan, akár az emberi kapcsolataim tekintetében.
1: Természetesen ezt már végig gondolni is szívfájdító, még akkor is, hogyha az ember nem veszített el még számára olyan fontos emberben. Azt gondolom, hogy elég hamar elérkeznek ezek a pontok, és akkor most nem kell feltétlenül egy nagyszülőről, tehát családtagról, vagy közvetlen hozzátartozóról beszélni, de ott vannak a kisállatok, ugye említettük őket az előző beszélgetésben, ott vannak akár a dédszülők például, és nem is csak halálról beszélgetünk, mert hogy a gyász nagyon sok mindenhez kapcsolódik, erről szó lesz majd ugye ezen a bizonyos október 16-ai gyászkonferencián, viszont a könyvre visszatérve nagyon különleges dolognak tartom azt, hogy ezeket a történeteket meg tudtad úgy jeleníteni, hogy befogadható legyen, hogy érthető legyen, és azok az emberekkel összetudtad ezt hozni, hogy ők ezt az intim belső világot, amit egy gyász jelent, egy veszteség jelent, azt odaadják neked, hogy bekerülhessen a könyvbe.
2: Én ez számomra is nagyon megtisztelő volt, mindaz a bizalom, illetve az a megható légkör, ami egy-egy beszélgetés alkalmával létrejött. Ugye a könyvben 25 személyes egyéni veszteségtörténet és abból való növekedés olvasható. A 25. történet az én személyes növekedés történetem, és hogy pont ez volt a könyv megírásával is a célom, hogy egy picit átkeretezzük mindazt, amit a veszteségekről gondoltunk, átkeretezzük esetleg azok számára, akik most élnek meg valamilyen veszteséget, és új gondolatokat is, esetleg perspektívát és reményt tudjon nyújtani a könyv, átkeretezzük azok számára is valamennyire, akik már túl vannak egy-egy veszteségen, de mondjuk egy más szemszögből szeretnének ránézni, illetve szól a könyv azoknak is, akiknek nincsen jelenleg veszteségük, vagy, hanem csak saját maguk működésével, az életük tudatosításával szeretnének valahogyan egy picit saját magukban mélyülni, vagy közelebb kerülni.
1: Mennyire volt könnyű vagy nehéz ezekkel az alanyokkal megbeszélni azt, hogy ez nyilvánosságra kerül ez a történet? Meg kellett-e őket győzni?
2: Igazából voltak, akiket így, amikor rögtön felkértem, rögtön igent mondtak, sokan így az ismerősi köreimből voltak, akik ismeretlenül jelentkeztek, de hogy mindazok, akikkel leültem beszélgetni, valójában nem igazán volt az kérdés, hogy ők ezt szeretnék-e megosztani velem, illetve a világgal, mert hogy azt éreztem mindegyik beszélgetés során, hogy ezek nagyon megdolgozott történetek, és hogy annyira szépen elindult valamilyen növekedés ennek a veszteségnek a mentén. Szinte minden egyes könyvben szereplő beszélgető társam életében, hogy igazából ők szerették volna így velem együtt ennek a mintáját és ezt a reménykeltést valahogyan továbbadni, és nagyon örülök, mert az olvasói visszajelzésekből is pont legtöbben a reményszót fogalmazzák meg, hogy a könyvet és a történeteket olvasva valahogyan a veszteségekről és a gyászról egy picit másképpen kezdenek el gondolkodni, és próbálják ezt akár így a saját magukra vonatkoztatva is ebből a szemszögből, aspektusból megvizsgálni.
1: A vendégem Nagy Zsolt, pszichológus és haladó gyászfeldolgozás módszer specialista. Az október 16-án második alkalommal megrendezésre kerülő országos szakmaközi gyászkonferenciáról, illetve a nemrégiben megjelent Gyásztörténetek veszteségből növekedés című könyvéről, és ezek kapcsán beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Nagy Zsolt, pszichológus és haladó gyászfeldolgozás módszer specialista. A hamarosan október 16-án megrendezésre kerülő második országos szakmai gyászkonferenciáról és annak kapcsán, illetve nemrégiben megjelent Gyásztörténetek című könyvéről, és hát a könyv kapcsán is a halálról, a gyászról is beszélgetünk. Nagyon érdekes dolog az is, hogy vajon miért tabu téma az, hogy most, hogy közeledik a halottak napja, miért érint meg ennyire bennünket ez az időszak, sok 10 év után is akár, és hogyan vált ennyire tabuvá mai napság a gyász, vagy ilyen volt ez korábban is, vagy mi nem vagyunk az a típusú nép, aki ezt könnyedén, vagy könnyedebben tudja venni, vagy másképp tud ránézni, mint például az indiaiak?
2: Régebben ugye a családi rendszer működésének része volt a születésről és a halállal való találkozás, tehát hogy amikor együtt éltek a generációk, több generáció élt együtt, akkor valahogyan nem volt kérdés, hogy a gyerekek ebbe beleszületnek, és szinte a szemük előtt történtek a születések, megbetegedések és az elhalálozás. Tehát, hogy mindaz, hogy mit tehet,

0: alkalmak, amik újra valahogyan fájdalmasabbá tudják tenni az emlékezést is, mert hogy azért én is így édesanyám elvesztését megélve azt látom így a saját gyászomban is, hogy a intenzitás az, ami csökkent. Tehát a fájdalom intenzitása és a hiány intenzitása az, ami az évekkel csökken. Én 4 éve vesztettem előtt, de hogy azért ott marad egy hiányzó fájdalomdarab, egy hiány az ember szívében is, és lesznek alkalmak, amikor jobban elérzékenyülünk. Talán ilyen az emlékezés is, illetve a halottak napja körüli időszak is, ami azért elsősorban talán azok számára a legfájóbb, akik az első pár évet töltik így az elvesztett szerettük, vagy akár társállatuk nélkül.
1: A közelgő halottak napjával kapcsolatban az ember próbálja magát valahogyan vigasztalni, vagy fogalmazunk úgy, hogy keretek közé tenni, akkor ilyenkor sokkal inkább megengedjük magunknak a gyászt, sokkal inkább megengedjük magunknak a könnyeket, az érzelmeket, az illetőnek az említését, emlegetését. Megnézegetjük a fényképeket, még azok is, akik nem szeretik nézegetni, mert nem akarják feltépni a saját sebeiket. Ez miért van?
0: Közelből nagyon fontosak ezek a rítusok, amit te is mondtál, mert talán a fényképek nézegetése, a közös kedves történetek felelevenítése, valahogyan ezek az ismertebb kapcsolódási és emlékezési pontok. És az, hogy ilyenkor elérzékenyülünk, nyugodtan megengedhetjük magunknak azt, hogy ezek az érzések kifejezésre kerülhessenek. Sokszor ugye megijedünk a könnyektől, megijedünk attól, hogyha elsírjuk magunkat, de hogy a könnyek és a sírás nagyon, nagyon felszabadító és megkönnyebbülést hozó tud lenni, és hogy én arra próbálok biztatni mindenkit, hogy a közelgő ünnepek alkalmával is próbálja megengedni saját magának, hogy úgy élje meg az emlékezést, ahogy ön a számára leginkább belülről fakadó. Lehet erről a családban is beszélgetni, de azt is el lehet mondani, ha én egyedül szeretnék magammal emlékezni magamban, és nagyon fontos, hogy találjunk olyan kapaszkodókat, amik biztonságot tudnak adni számunkra azokban a helyzetekben, hogyha azt érezzük, hogy nagyon elérzékenyülnénk. Mondhatnám úgy is, hogy megtalálni azokat a kapaszkodókat, amik érzelmileg tudnak szabályozni bennünket, akár hogyha mondjuk ott van a fejünkben, hogyha elérzékenyülünk, hogy mondjuk ki tudnánk felhívni, aki meg tud nyugtatni, vagy akár egy jó leső sétát, akkor ilyenkor beiktatunk a szabadban, vagy hogy le tudjuk ilyenkor írni egy naplóba, vagy kiírjuk magunkból azokat az érzéseket, vagy gondolatokat. Tehát, hogy mindenkinek más segít, az a fontos, hogy tudjuk, hogy számunkra mi az, ami segíthet ilyenkor, vagy hogyan tudjuk saját magunkat érzelmileg megnyugtatni, akár egy mindfulness gyakorlattal. Nagyon sokféle eszköz van, de hogy nyugodtan, mert hogy sokszor azért nem merünk így belemenni akár az érzések megélésébe is, mert hogy félünk, hogy mi fog történni, és nagyon sokszor az első ünnepektől, alkalmaktól is azért tartunk, és azért félünk tőlük, mert nem tudjuk, hogy mit váltanak ki. De hogyha vannak ilyen kapaszkodóink, azok tudnak biztonságot adni.
1: Zsolt, végezetül egy olyan kérdés, amire szerintem minden ember keresi a választ. Ugye azt szoktuk mondani, hogy nekik már könnyebb, ők már jó helyen vannak, és igazából ilyenkor az ember magát sajnálja, mert hogy ő itt marad, és nem láthatja többet a másikat. Én ezzel gyakran vitatkozom magamban is, meg amikor elhangzik körülöttem, vagy a környezetemben is, mert ez nem olyan önsajnálat. És egyébként nekem az önsajnálat kifejezéssel is vannak averzióim, fenntartásaim, mert miért ne érezhetnék magam iránt nem úgy sajnálatot, hogy az ember sajnálkozik maga fölött, hanem hogy együtt érzek magammal. Miért ne validálhatnám azt, hogy nekem most rossz, én mélyen vagyok? Főleg, hogyha mondjuk egy gyászról, egy veszteségről beszélünk. Ez valóban így van, hogy az ember ilyenkor azt sajnál, hogy nem találkozik többet a másikkal? Vagy meg lehet nevezni azt egyáltalán, hogy ilyenkor tulajdonképpen mitől annyira pokol ilyen szomorú az ember?
0: Sok minden van ebben, amit említettél is. Tehát, hogy ott van egyrészt az, hogy összerezzenünk és félünk, hogy hogyan lesz ez így tovább nélküle, hogy én ezt hogyan fogom megoldani, túlélni. De ott van ebben az is, hogy elvesztünk egy biztonságot. És mellette újra kell saját magunkat is definiálni, És nagyon fontos, hogy önegyüttérzők tudunk-e lenni ezekben a helyzetekben saját magunkkal, mert hogy az önegyüttérzés és akár a

0: resziliencia is mellette nagyon sokat tud abban segíteni, hogy mondjuk egy gyász folyamatban mennyire tudunk rugalmasan magában a folyamatban haladni, vagy mennyire válik akár komplikált állapottá a gyász. De hogy nagyon fontos az, hogy magunkkal is próbáljunk önegyüttérzők lenni, és hogy próbáljuk újra megtalálni és kilakítani azt a saját magunk biztonságát, ami ilyenkor elveszett. Mindig azt szoktam mondani, hogy gondoljunk ilyenkor arra, hogy lehet, hogy fizikailag ők már nincsenek velünk, de hogy nagyon sok minden olyan mozdulatban, gondolatban, akár cselekedeteinkben, vagy mindabban, amivé általuk a velük való kapcsolódásban váltunk, azok mind-mind velünk maradnak. És igen, egy-két gondolatban még azokra a klisékre is, amiket mondtál, hogy nagyon sokszor ugye azért mondunk olyan klisés gondolatokat, mert nem tudunk máshogyan kapcsolódni. De hogy ilyen helyzetekben nyugodtan mondjuk meg a környezetünknek, hogy nekünk mire lenne szükségünk, és ne azt mondjuk, hogy nagyon szép kort élt meg, vagy fiatalok vagytok, hanem sokszor a jelenlét, a melléállás, vagy az, hogy nem tudom, hogy mit érzel, de el tudom képzelni, mennyire nehéz lehet neked, vagy csak a legalapvetőbb dolgokra gondolva, vigyünk át egy ebédet, vagy bármit, amivel tényleg a legalapvetőbb szükségletekben tudjuk őket segíteni. És még egy gondolat, hogy ugye azt mondják, hogy 99%-ban ugye a veszteség már nem megváltoztatható, de hogy a gyászolónak mindig marad 1% esélye arra, hogy ő maga is tudjon saját magáért tenni a veszteségben és a gyászban, és hogy lehetősége legyen, hogy kihúzza azt a sötétítőt az élete ablaka elől, ami lehetővé teszi, hogy bejöjjön az élet fénye is, újra felragyogjon a nap.
1: Nagy Zsolt volt a műsor vendége, pszichológus és haladó gyászfeldolgozás módszer specialista, akivel az október 16-án második alkalommal megrendezésre kerülő országos szakmai gyászkonferenciáról, illetve a Gyásztörténetek veszteségből növekedés című könyvéről, és ennek kapcsán beszélgettünk gyászról, a közeledő halottak napjára gondolva és ahhoz kapcsolódva. Zsolt, köszönjük szépen az idődet!
0: Nagyon szépen köszönöm én is a beszélgetést, Petra.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogyan hat az igazi pihentető alvás a szépségünkre, és hogyan hat a fogyókúránkra, vagy az életmódváltásunkra, hogyan hat a fogyásra, a súlyvesztésre, a pihenés, az alvás. Tudom, hogy rengeteget beszélünk az alvásról itt a Manna délelőttben, de azért ez a veszőparipám, mert én magam is az a típus vagyok, aki nagyon-nagyon rossz fej tud lenni, és bedagad a bokája, és rettenetesen fáradt, és alig tud normálisan beszélni és gondolkodni, ami nálam azért elég nagy probléma, hogyha nem alszom ki magam. Ez gyerekkorom óta így van, és azt tudom, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Ráadásul, aki migrénre hajlamos, ugyanúgy, mint én például, annak külön nem jó az, hogyha nem alszik eleget, és bizony a fogyáshoz aludni kell, úgyhogy aki hízékony, az különösen figyeljen most. Minél fáradtabb valaki, annál kevesebb zsírt éget el a szervezete, így nem tud sikeres lenni a fogyókúra, viszont hogyan lesz sikeres? Hát azt tudni kell, hogy a fogyást roppant mértékben lelassítja a fáradtság érzet. Egy szakértő el is mondta azt, hogy hogyan lehet megbirkózni ezzel a problémával. Valószínűleg nagyon előkelő helyen áll a kívánság listáján a legtöbb embernek a fogyás, hogy a magán cipelt súlytabletet le tudja dobni, akár azért, mert egészségesebb szeretne lenni, akár azért, mert csinosabb szeretne lenni, akár azért, hogy jól mutasson a kedvenc ruhájában, vagy jól mutasson a kedvenc fehérneműjében, vagy fürdőruhájában, jó időben nyáron a strandon, ősszel-télen a fürdőkben, vagy a gyógyvizeknél, nyilván minden cél ebben jelenik meg, és akkor ennek a kombinációja még például az, amikor valaki nem csak azért szeretne lefogyni, hogy csinosabb legyen, hanem azért, hogy egészségesebb is legyen, és a kettő kombinációja szerintem az a legpraktikusabb. Nagyon sokan viszont nem gondolnak abba bele, hogy mitől lesz, vagy lehet éppen sikeres a fogyókúra, és nem veszik figyelembe azt, hogy az étrend módosítás és a mozgás mellé a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, nem sima pihenés, alvás mennyisége pontosan ugyanolyan fontos, mint az étrend módosítás és a mozgás. Érdemes megfigyelni például, hogy ki hány órát alszik egy nap, nagyon szomorú tény, de amennyiben a javasolt 8 óra alvás nincs meg, már is egy lépéssel közelebb vagyunk az elhízáshoz, vagy a fogyásra való képtelenséghez. Ha tehát bárki felismeri magát ezekben a sorokban, vagy ez alatt, a kis rovat alatt, akkor nyilván keletkezik benne egy érzés, hogy én is azok közé tartozom, akik megfogadják, hogy lefogynak, változtatnak ezért azért amazért, és aztán egyszer csak szépen ez így valahogy útközben elmúlik, vagy valami milyen módon nem sikerül. A téma szakértője a Somnocenter, az Alvászavar Központ, az, akik csokorba gyűjtötték a legfontosabb tudnivalókat a fogyás és az alvás összefüggésében. Nagyon fontos, hogy este mindenki időben nyugovóra térjen. Szerintem ezt tudjuk, csak valahogy gyerekkorunk után elkezdünk ezen ellen lázadni, és aztán már sokkal-sokkal idősebb korunkban találjuk ezt fontosnak. Aki nem fekszik le időben aludni, nagyobb valószínűséggel nyúl újabb étel után, mert az ébrenléthez enni kell, amire az egyébként normális esetben már kevésbé van szükség, ami pedig megint csak megnehezíti az alvást. Aki pedig alvás helyett késő estig filmet néz, minden bizonnyal megéhezik, még több kalóriát visz be, ami szintén a hízáshoz, nem a fogyáshoz járul hozzá. Érdemes tudni, hogy a jó alvás nem csak pihentető és energiával tölt fel, hanem a kalória égetésért is sokat tesz. A szervezet ugyanis a megfelelő pihenés után indítja be ezt a fontos folyamatot. A szervezet ekkor képes ezt megtenni. Akik kipihentebbek, jobban alszanak, azoknál az anyagcsere is hatékonyabb, így könnyebben szabadulnak meg a súlyfeleslektől. Hasonló a helyzet a zsírégetéssel magával is, a fogyókúra ugyanis mindig azoknál működik jobban, akik kellő időt szánnak a jó alvásra. Ennek oka, hogy aki rendszeresen 8 órát alszik, vagy 9-et éjszaka, nyugodtan bevihet a szervezetébe ugyanannyi kalóriát, mint aki csak 6 órát pihent, egyértelműen az előbbinél lesz sikeres a fogyás. A fogyással szorosan összefügg az is, hogy a jó alvásban részesülő emberek kevésbé hajlamosak rossz minőségű silány élelmiszerek fogyasztására, mert nem érzik a kényszert arra, hogy mindenképpen egy nagyon gyorsan a cukorszintet megemelő, finomított szénhidrátot vigyenek be, hogy minél gyorsabban megpörgesse őket az étel, mert annyira fáradtak. Aztán arra is érdemes odafigyelni, hogy aki nem alszik eleget, az többet is eszik, valószínűleg a fáradtságot kompenzálva jóformán öntudatlanul rakosgat több ételt a tányérjára, vagy nasizik szinte folyamatosan, és bizonyos sem járul hozzá a hatékony fogyáshoz, sőt inkább a hízáshoz. A fáradt ember jóval könnyebben elcsábul, hajlamosabb a túlevése, aki viszont kellően pihent, az a kevésbé fordul elő, hogy kontroll nélkül falatozik, nem csábul el olyan könnyen, sokkal jobban tudja szabályozni, hogy mennyi ételre is van igazából szüksége. Szóval ezért is a szépségünk, és az esztétikai szempontok miatt is nagyon fontos aludni, de elsősorban az egészségi állapotunk miatt.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Érdemes tudni, hogy a légkondicionáló nem csak nyáron hasznos, és hogyha télen használjuk, akkor télen nem csak a fűtés miatt hasznos. Van egy funkció, amit nagyon kevesen ismernek a légkondikkal kapcsolatban, viszont óriási segítség lehet ilyenkor. Télidőben, vagy a hűvösebb napokon, akár ősszel, akár pedig még a hűvös tavaszban. Ez a bizonyos dry mód. A dry mód szerepével nem vagyunk igazán tisztában, szerintem nagyon kevesen tudják, hogy ilyen létezik. Ez a funkció jelentős különbséget hozhat a légkondicionáló teljesítményének optimalizálásában és a levegő minőségének a javításában is, és ez a lényeges pont benne. Ez a bizonyos dry mód, amiről beszélünk. Miért fontos ez, és mi ez a mód? Ez a száraz vagy dry mód egy olyan funkció, ami kifejezetten a levegő páratartalmának a csökkentésére szolgál, anélkül, hogy túlzottan lehűteni a helységet. Még ugye a legtöbben a hűtési vagy fűtési üzemmódot használják, csak erre használják a légkondicionáló berendezést. A dry mód különösen hasznos azokban a napokban, amikor nem a hőség, hanem sokkal inkább a magas páratartalom okozza a legnagyobb kellemetlenséget, és így bizony nem csak téli időben, ősszel vagy a hűvösebb tavaszi napokon, hanem a nyári és stabilan és sokáig tartó nedves időben is segíteni tud. A dry mód bekapcsolásával a légkondicionáló működése a felesleges nedvesség eltávolítására összpontosít, ezáltal kellemesebb, hűvösebb és sokkal kevésbé nyomasztó légkört teremt. Hol is található a dry gomb? Hát ez az opció általában egy vagy több cseppecske ikonként szerepel a távirányító mondjuk, vagy a gépen, illetve a dry szóval van jelölve. A legtöbb légkondicionáló négy fő üzemmódot kínál, az egyik a cool, vagyis a hűtés, a heat, vagyis a fűtés, a fannak írva, ez a ventilátor, és a dry, vagyis a száraz üzemmód. No, hogy mi ennek az előnye? Egy nagyobb hőérzeti komfort. A magas páratartalom a meleget még inkább elviselhetetlenné teszi. A dry mód bekapcsolásával csökken a páratartalom, így sokkal hűvösebb és szárazabb környezetben lehet tartózkodni anélkül, hogy túlzottan lehűtenénk a helységet. Segíteni képes ez a mód az egészségügyi problémák megelőzésében, mert hogy a magas páratartalom ugye kedvez a penésznek, a poratkáknak és egyéb allergének megjelenésének, amik károsíthatják az egészséget. A dry mód a légkondicionálón képes csökkenteni a páratartalmat, így aztán egy sokkal egészségesebb környezetet teremt. Aztán ott van az energia megtakarítás, ami ugye szintén egy nagyon fontos szempont, mert hogy ez a mód kevesebb energiát fogyaszt, mint a hűtési üzemmód, mivel nem szükséges jelentős mértékben csökkenteni a hőmérsékletet. Ez alacsonyabb áramfogyasztást és kedvezőbb villanyszámlát eredményez. Aztán ott van az otthonunk védelme, ugye a páratartalom szabályozása megakadályozza a páralecsapódást az ablakokon, a falakon, megóvja ezzel az épület szerkezetét, valamint a bútorok és a háztartási eszközök élettartamát, ráadásul még a ruháinkat is, hiszen hogyha folyamatosan nyírkos párás a levegő, a ruháink dohosak, büdösek lesznek, és tönkre is megy az anyag. A dry mód aktiválásakor a légkondicionáló kondenzációs folyamat segítségével vonja ki a felesleges nedvességet a levegőből, az elkapott víz a készülékből kifelé távozik, miközben pedig a berendezés stabil hőmérsékletet tart fenn, anélkül, hogy intenzíven hűtene. Ez jelentősen csökkenti a nyomasztó meleg érzetet a párás környezetben, vagy egyszerűen csak hideg időben a párásságot a helyiségben, egy sokkal kényelmesebb és kellemesebb légkört teremt. Érdemes a dry módot használni párás, de nem forró napokon, ha a kényelmetlenséget inkább a magas páratartalom okozza, de érdemes a zárt vagy rosszul szellőző helységekben, pincékben, fürdőszobákban, vagy olyan helységekben használni, ahol könnyen felhalmozódik a nedvesség, vagy esetleg, hogyha háztartási helységben, ahol ruhát szárítunk, van egy légkondi, akkor ott aztán pláne. De mondom még egyszer, hideg időben, ősszel, hűvös tavaszi napokon, amikor nedves a levegő, és a szellőztetünk, nedves lesz a szoba levegője, vagy ott szárítunk ruhát, akkor is érdemes a dry funkciót használni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna Morzsa.
2: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával.
1: A legjobb pillanatok.
2: A Köszi Egyesület aktuális őszi programjai, de legfőképpen a Skill Camp tábor. Erről beszélgetünk ma. Szülők, nagyszülők, tessék nagyon figyelni. Itt van velem Peliunis Petra, az Egyesület elnök helyettese. Szia Petra, köszönöm, hogy ránk érsz.
3: Szia, köszi, hogy megmutathatjuk magunkat itt is.
2: Először beszéljünk arról, hogy ez most az őszi szünetre vonatkozó tábor, illetve hogy mit jelent pontosan a Skill Camp tábor.
3: Igen, az őszi szünet elején, október 22-e csütörtök délutánjától, tehát iskola után, tulajdonképpen 16 órától kezdődik a tábor, ez azt jelenti, hogy akkor van egy találkozó is, ahonnan Budapestről közösen el tudjuk vinni a gyerekeket Bliss Csabára, ahol a tábor megvalósul, és vasárnapig tart, ez az 25-éig, és így aztán ez egy kb. 4 napos tábor, 2 teljes nappal, és mindent szeretnénk megmutatni az őszből, amit csak lehetséges, meg az őszi örömekből, és mindent a köszi értékeiből és eddigi élményeiből is. A Skill Camp tábor, ez a köszi táborainak egy új neve, ez a Skill Camp őszi, első őszi tábor. Ez azért kapta ezt a Skill Camp nevet, mert nagyon fontos hangsúlyt szeretnénk helyezni a skillekre, azaz a készségekre, amelyekben a fiataloknak sokszor muszáj fejlődni ahhoz, hogy jól boldoguljanak és kiegyensúlyozottak legyenek a 21. században, és azt látjuk, hogy a legjobb tanárok legjobb szándéka ellenére az iskolákban sokszor kevés idő jut arra, hogy a tananyag mellett ezek a bizonyos élethez szükséges készségek is fejlődjenek, és ezért mi azt tisztük ki célul, hogy ilyen játékos, kis csoportos workshopok formájában, ilyen tréningek formájában megpróbáljuk ezeket fejleszteni, és itt megjelennek olyan szociális skillek is, mint például az önérvényesítés, vagy konfliktuskezelés, vagy a vélemény felvállalása egy nehezebb helyzetben, a magabiztos kommunikáció, de olyan készségek is, mint a saját érzelmek kezelése, a stresszes helyzetek kezelése, az indulatoknak, az indulatokkal való bánásmód, saját indulataimmal való bánásmód, ezek is úgy tűnik, hogy ezek nagyon fontosak a gyerekek, fiatalok számára, és olyan kicsit kognitívabb készségek felé is fordulunk, mint az időgazdálkodás, vagy a tudatos tervezés, vagy a döntéshozatal. Úgyhogy megpróbálunk ilyen gyakorlatias témákban fejleszteni a gyerekeket, de mindezt úgy, hogy közben, ahogyan eddig is, nagyon sokat játszunk, táncolunk, nevetünk, éneklünk, mozgunk, éjszakai túrázunk, tehát nagyon örömteli, élményteli módon.
2: Mennyiben változtatja meg a gyerekeket ez a tábor, mondjuk a képességeket illetően, vagy a személyiségfejlődést illetően, amihez ez egy nagyon jó kiinduló pont?
3: Korábban hozzánk járó gyerekektől mi azt kaptuk vissza, hogy ez a tábor nagyon sokat hozzátett, vagy ezek a táborok nagyon sokat hozzátettek az ő magabiztosságukhoz, ahhoz, hogy a világot egy biztonságos helynek érezzék, magukat fontosnak érezzék ebben a világban, nehéz helyzetekben is legyen miben kapaszkodniuk, és most, hogy még kifejezetten még gyakorlatilasabban szeretnénk ezekhez a készségekhez hozzányúlni, most én azt gondolom, hogy még sokkal kézzelfoghatóbb eszközöket is kapnak ezekben a táborokban.
2: Peliunis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese, műsor mai vendége. A Köszi aktuális őszi táboráról és a különböző programokról is beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Őszi programok a gyerekeknek a Köszi Egyesülettől. Az Egyesület elnök helyettesével Pelionis Petrával beszélgetünk erről. Ugye ez Kékem táborról már elmondtál majdnem minden, de hát azért szokott lenni nálatok más program is. Főleg így évvégén, amikor már az ünnep is közeledik, erről is mesélj kérlek. Illetve az életkori határokról, sajátosságokról, illetve az önkénteskedésről.
2: Igen, kezdeném talán akkor az életkori sajátosságokról, hogy a táborban 10 és 18 év között, tehát 5. osztálytól 12. osztály között várunk gyerekeket, de természetesen sok olyan foglalkozás lesz, ahol kis csoportban lesznek ők, itt életkor szerint osztjuk el a gyerekeket, tehát a velük hasonló életkorban lévőkkel vannak együtt, és akkor ilyen módon több életkori csoportra tervezzük meg a programot is, hogy amit hát akarunk adni, az biztos, hogy az ő szintjükön menjen át. Ez nagyon fontos, és hát akik pedig tartják ezeket a táborokat, ők önkéntesek, egy szuper csapatról beszélhetünk most is. A legkülönbözőbb szakmából érkező felnőttekről van szó, akik némelyikük maguk is volt táborozó korábban a Köszinél, hiszen a Köszinek a története most már 16 évre nyúlik vissza, és hát szabad idejükből óriási lelkesedéssel azt mondhatom, hogy így sokszor saját maguk tervezik meg a programukat, vagy hát együtt csapatban közösen tervezzük meg azt, hogy mi mit gondolunk, hogy mi az, ami legtöbbet tudná most adni a fiataloknak. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy régi, illetve új önkéntesekkel is lehet majd most találkozni ebben a táborban, és azt látjuk, hogy ez a gyerekeknek, fiataloknak is egy nagyon fontos hozadéka a tábornak, hogy náluk idősebb fiatal felnőttekkel vagy felnőttekkel tudnak nagy beszélgetéseket folytatni, őszintén jól kapcsolódni. Most itt nem a szüleik vagy a tanárok papolnak nekik dolgokról, hanem megpróbáljuk a saját élményeinken, a saját megéléseinken keresztül tolmácsolni azt, amit mi is átéltünk a saját életünkben, a saját gyerekkorunkban, és hát ezért aztán így ez az önkéntes csapat nagyon fontos számunkra, és egyáltalán a Köszi önkéntes csapata nagyon fontos, hogy ilyen sokszínű legyen, meg ennyire lelkes legyen, és azt mondhatom, hogy várjuk szeretettel továbbra is az önkénteseket. Most is van sok új jelentkező, ez nagyon jó hír, és úgy tűnik, hogy ez egy olyan forma még mindig, ami érdekli a felnőtt embereket.
1: A felnőtt emberek is kapcsolódnak hozzátok, hiszen az oda látogató és a táborozó gyerekek szüleivel is tartjátok a kapcsolatot nyilván, és azért van itt egy olyan dolog, ami összeköt benneteket, a gyerekeket is, az önkénteseket is, a fiatalokat, régen ugye ifi vezetőnek hívtuk őket, illetve a szülőket is, meg benneteket, akik az Egyesületet életben tartjátok, működtetitek, és ez pedig a hit.
2: Igen, a Köszi, ami 2010 óta létezik, ez egy evangélikus közösségből nőtte magát ki, és most már egy ökumenikus csapatról beszélhetünk, a különböző magyarországi nagyobb egyházakból többből is érkezünk, mi önkéntesek, és ha bár a gyerekek felé ez nem egy feltétel, hogy hívő vagy vallásgyakorló gyerekek érkezzenek, és nem is az a célunk, hogy letoljunk valamit a torkukon, hogy azt kell gondolni, amit mi gondolunk a világról, de mi szeretnénk megmutatni a kereszténységnek ezt a vagány, örömteli oldalát, hogy mit tud ez adni nekünk. Nem kötelező részt venni azokon a programokon, ahol kicsit ilyen elmélyülés van, de azt szoktuk látni, hogy azoknakat a gyerekeket is, akik nem vallásos közegből jönnek, ha más nem, akkor ezek a nagyon pozitív értékek, az a reményteliség, ami bennünk van, az a közösségi érzés, egymás felé való odafordulás, ez megszólítja.
1: Pelionis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese, műsor mai vendége. Vele beszélgetünk az aktualitásokról, magáról, a Köszi Egyesületről, illetve az év végéről, a karácsonyi ünnepről, és a jövő évi tervekről is hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Pelionis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese. Beszéltünk már a Skill Camp táborról, ami közeledik. Ugye október 22-én délután súli után indul, úgyhogy oda még lehet jelentkezni. Nagyon sokat ad a srácoknak ez. Nagyon sok fejlődési lehetőség van benne. A személyiségfejlődés, amiről olyan gyakran beszélgetünk, és nyilván belekezdünk 20-30-50 pluszosan is. Ha ilyenkor kezdődik el egy ilyen közegben, úgy, hogy nem felnőttek, hanem fiatal felnőttek vannak a gyerekek mellett, akikre sokkal könnyebben hallgatnak, akkor ez egy nagyon fontos lépés, mert hogy innentől kezdve tulajdonképpen mondhatjuk, hogy visszatérő csapatok vannak, visszatérő társaság van a köszi táborokban és a köszi programokon, és ti látjátok a fejlődést. Szerintem ez az egyik legfontosabb dolog. Mit tapasztaltok?
2: Azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek, fiatalok nagyon igénylik azt, hogy legyenek ilyen megállók az életben, amikor beszélgetünk az élet nagy kérdéseiről, vagy a helyzetekről, amikbe ők kerülnek, vagy érzésekről, amiket ők átélnek, és hát különösen kamaszkortól, ami ma már hát a 11 pár éves kortól sokszor így be is indul, különösen sok nehézséggel, vagy ilyen belső konfliktussal is néznek szembe a gyerekek, vagy kamaszok, ezt pszichológusként is mondhatom, és hogy itt azt találják meg, hogy ezzel nem maradnak magukra, hogy hasonló nehézségeket élünk meg, hogy ezeket túl lehet élni, hogy nem te vagy a hibás, hogy vannak kapaszkodók, ahova lehet fordulni, hogy ezekről lehet beszélgetni, kinek milyen mélységben van erre igénye. Ez egy ilyen nagyon fontos adalék az életükben, és én azt gondolom, hogy emiatt kötődnek ők be annyira a köszi táboraiba. Úgyhogy nekünk továbbra is az egy nagy cél, hogy minél többen ezt így megéljék, és

0: Instagram oldal nézve érdemes tájékozódni. Mindenképpen a szokásos tavaszi táborunk kerül majd először terítékre, ugye ez ott április tájékán szokott megrendelésre kerülni, és hát a nyári táborok szoktak az év fénypontjai lenni, de egyébként azért gondolkozunk mindenféle olyan táboron kívüli projekten is, amelyen keresztül elérhetjük táboron kívül is a gyerekeket, fiatalokat, akár iskolákkal együttműködve. És hát mindenről pedig a www.koszi.net oldalon lehet olvasni, illetve a Koszinek a Facebook, illetve Instagram oldalán is folyamatosan érdemes nézni a posztokat, mert hogy nagyon sok mindent csinálunk és tervezünk.
1: Pellionis Petra volt a műsor mai vendége, a Köszi Egyesület elnök helyettese, a Köszi programjairól, a közeledő Skill Camp táborról, az önkéntességről és a hitről is beszélgettünk, ami körül öleli magát az Egyesületet és minden programját, illetve a táborokat is. Köszönjük szépen az idődet!
0: Én is köszönöm!
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait!

zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel

0: Minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai állatbarát rovatban itt a 98.6 Manna FM-en, a Mannapköziben az oxánsavról lesz szó. Szalai Adél írása kutyabarát.hu-ról egy nagyon fontos gyűjtemény, úgyhogy tessék figyelni, gazdik, mert hogy ez a bizonyos oxánsav táplálékokban természetesen előforduló vegyület, de csak bizonyos táplálékokban. Egészséges kutyusok számára alapvetően nem okoz gondot, bizonyos esetekben mégis érdemes lehet odafigyelni rá. Az oxánsav ugyanis megköti a szervezetben a kalciumot. Az így létrejövő kalcium oxalát kristályok pedig felhalmozódhatnak a vesében és vesekövet képezhetnek. Normál esetben ez nem történik meg, és a kalcium oxalát kiürül a szervezetből, de vesebetegség és vesekő képződése hajlamos, illetve idősebb kutyák esetében érdemes erre mindenképpen odafigyelni. Ha a kutya diagnosztizált bármely vesét is érintő betegséggel és vesediétán van, akkor csak bizonyos mennyiségű oxánsav fogyasztása megengedett. A kalcium és az oxánsav szoros kapcsolatának a másik kóros hatása lehet a kalcium kivonódása a csontokból. Ez abban az esetben fordulhat elő, hogyha a kutya étrendje kalciumban szegény, vagy túl sok oxánsavat fogyaszt a kutya. Ezért is mindig figyelni kell a megfelelő kalcium bevitelre, ez rendkívül fontos számos élettani folyamat miatt, de sajnos sok kutya kalciumban szegényen táplálkozik. Érdemes évente egyszer vértérképen megnézetni, hogy megfelelő a kutya kalcium szintje, ezzel elejét vehetjük számos megbetegedésnek, például a csontritkulásnak is. A leghíresebb oxánsav forrás talán a spenót és más leveles zöldségek, ilyen a mángold vagy a cékla zöldje. Ezek az antioxidánsokban és fitotápanyagokban gazdag zöldségek azok, amik számos hasznos tápanyagot tartalmaznak, de magas oxalát tartalmuk van, és emiatt érdemes egy kicsit csínyen bánni velük. A fodros kell, a vizitorma, a fejes saláta, a rukkola és egy csomó más zöld leveles zöldség tele van hasznos tápanyagokkal, de jelentősen alacsonyabb az oxalát tartalmuk. A zöld leveleken kívül azonban nem az oxánsav egyetlen forrásai ezek. Az érintett kutyák esetében, ahol oda kell figyelni a bevitelre, érdemes az alábbi élelmiszereket is csak mértékkel fogyasztani. Ilyen például az édesburgonya, a fekete baba, a fehér baba, a cékla, a barna rizs, a hajdina, a földi mogyoró, és ide értjük a mogyoróvajat is. De például a kukorica, a búza és a szója is magas oxalát tartalmú élelmiszer. Mindig tessék figyelni a kalcium bevitelre, különösen akkor, hogyha a kutya sok oxánsav tartalmú ételt fogyaszt, például, hogyha földön mogyoró vajból készült nasink van, vagy magas gabona tartalmú tápot eszik. A kalcium természetes forrás a csontos hús nyersen, a tofu, a tojásé és az egész hal, a szardinia vagy a szárított kis halak. És ha már a kalcium bevitelről volt szó, akkor erről is néhány szót a kutyákkal összefüggésben. Olyan kérdés ez, amivel még a legtapasztaltabb kutyatartók és tenyésztők sincsenek teljesen tisztában, úgyhogy nézzük meg, hogy az állatorvos szerint mi az igazság, mit javasol a legfrissebb szakirodalom. A nagy testű fajták kölykei felnőtt korukra a születési súlyuk 80-szorosát is elérhetik. Az óriási növekedési erély ásványi elemekben, vitaminokban, tápláló anyagokban gazdag eleséget igényel, és mivel a körükben igazán gyakoriak a csontrendszer örökletes betegségei, sokan úgy vélik, hogy a minél több annál jobb elvet követve csonterősítő készítménnyel fejelik meg a kutya étrendjét. A nagy testű kutyakölyök 6 hónapos koráig nem képes a szükségletéhez igazítani a bélből felszívódó kalcium mennyiségét, emiatt a túlzott kalcium és ásványi anyag bevitelt mindenképpen kerülni kell, tehát ne adjunk külön csonterősítő tablettát a nagy testű kölyök kutyának 6 hónapos koráig. A prémium minőségű tápok előre elkészítve optimális arányban, azaz 1:1-hez tartalmazzák a kalciumot és a foszfort. A nagy tápanyagigény ellenére ma már érdemes arra is figyelni, hogy a túletetés is gondot okoz, jó minőségű, teljes értékű táppal kell felnevelni a kiskutyát, de nagyon oda kell figyelni az adagolásra. Mindig nézzük meg a táp csomagolásán az adott korhoz és testsúlyhoz tartozó adagot, és annál egy grammal se etessük többet. Hogyha pedig multivitamin vagy vitamintablettát vagy kalciumpótlást szeretnénk, akkor érdemes konzultálni mindenképpen az állatorvossal.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy nagyon könnyű, de nagyon finom édességet fogunk már megtanulni elkészíteni. Gyerekekkel is együtt tudjuk csinálni, tehát annyira könnyű, hogyha valaki kezdő szakács, vagy cukrász, vagy konyhatündérő is nagyon könnyen meg tudja csinálni. Úgy hívják ezt, hogy palacsintafánk. Ami tulajdonképpen egy kicsit hasonlít a csörögefánkra, és igazából csak a nevében fánk, mert egyébként egy ilyen kis alaktalan felhő, ami nagyon finom ugyan, de mégiscsak egy kis alaktalan felhő. Igazából egy edényben elég csak összemixelni egy sűrű palacsintatésztát, és aztán kisütni olajban, és akkor nézzük, hogy mi minden kell hozzá. Hát gyakorlatilag azt kell hozzá, ami a palacsinta tésztához, 250 ml tej, és ilyenkor egyébként érdemes a lehető legzsírosabb tejet választani, mert attól lesz olyan igazán krémes a tészta. Egy pici csipet só, az mindig kell, ugye két tojás, két evőkanál porcukor, 150 g finom liszt és bő olaj a sütéshez. Egyébként, hogyha kisebb átmérőjű az edény, akkor kevesebb olajjal is magas olajszintet tudunk elérni. A tálaláshoz kell majd még két evőkanál porcukor, de egyébként bele lehet mártani olvasztott csokiba is, majd el fogom mondani. Szóval, aki szereti a palacsintát és a fánkot is, akkor ez a palacsintafánk igazából azoknak való. A palacsintafánk a két klasszikus kedvenc ötvözete, amit egyszerűen és gyorsan el lehet készíteni. Egészen kevés kis alapanyagra van szükségünk, hogy ezt az imént már elmondtam. Egy kis sütés, és utána ott vannak ezek a pihapuha fánk golyók, amik igazából mondom még egyszer, hogyha nagyon ügyesek vagyunk, és mondjuk fagyiskanállal mérjük bele ezeket, vagy potyantjuk bele a forró olajba, akkor egyformábbak és gombócosabb fazonúak lesznek, de egyébként felhők szerintem. És amikor kisültek ezek a kis golyók, vagy felhők, akkor onnantól kezdve már lehet válogatni, hogy csinálunk belőle egy ilyen bounty-szerű finomságot, és olvasztott csokiba belemágyjuk, és utána belehempergetjük. A kókuszreszelékbe adhatunk mellé fagylaltot, adhatunk mellé lekvárt is. Reszelhetünk rá csokoládét, és abban hempergetjük meg, vagy csinálhatunk egy kis kakaós szórást hozzá, szóval nagyon sok mindennel, és nagyon sokféleképpen fogyasztható, még úgy is nagyon finom, hogyha ez ember egy pohár desszertet csinál belőle, és pudingra teszi rá, vagy pudingot önt rá, amikor ezt tesszük először a pohárba. Szóval, hogy hogyan készül a tejet, felforraljuk a cukorral és a sóval, hozzáadagoljuk a lisztet 3-4 liszt részletben. Egy botmixerrel érdemes elkészíteni, így a legegyszerűbb, aztán a tojásokat is hozzáadjuk egyesével, óvatosan, hogy ne legyen belőle tojásrántotta, homogénre turmixoljuk, és akkor már elkezdjük melegíteni az olajat, nagyjából 150-160 fokosra, és aztán két olajba, a forró olajba mártott evőkanál segítségével tudjuk beleformázni ezeket a tojás alakú, inkább tojás formájú golyókat, nem teljesen szabályos golyókat, de mondom, hogyha pottyan, akkor meg felhő lesz belőle. A lényeg az, hogy pár perc alatt kisül, ropogós lesz, ha túl lágy lenne a tészta, és szétesik az első a teszt sütésnél, akkor érdemes keverni még egy-egy evőkanál lisztet, vagy egy-két evőkanál lisztet a tésztával, várni 5 percet, amíg megissza a nedvességet a liszt, és aztán egy jó kis átkeverés után ebből a picit sűrűbb tésztából tudjuk majd folytatni a sütést. Tálaláskor megszórjuk porcukorral, és gyakorlatilag ennyi, kész is van. Mondom még egyszer, igazából ez a palacsinta fánk tökéletes választás akkor, amikor az ember egy gyors és egyszerű édességre vágyik, amit nem csak porcukorral tudunk dúsítani, hogyha valami extrát szeretnénk mellé, hanem egyéb más dolgokkal is. Egyébként, hogyha kikeverünk egy finom mascarpone és krémet, mascarpone joghurt, vagy mascarpone tej, ezt egy kis édesítővel vagy cukorral kikeverjük, és ebbe teszünk egy kis kakaóport és kókuszreszeléket, akkor lesz hozzá egy bounty krém, amiben csak belemártjuk és úgy esszük. Tehát nem kell ilyen nagyon elegánsan csinálni, hanem ez gyakorlatilag egy édesség tapaszt lesz onnantól kezdve, de ugyanígy lehet mártogatni egy vaníliasodóba, ugyanígy lehet mártogatni egy borsodóba, ugyanúgy lehet mártogatni simán lekvárba például, vagy megmondom őszintén, egy bögre tejbe, úgyis nagyon-nagyon finom egészségünkre.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mikroműanyagok továbbra is és folyamatosan nagy problémát jelentenek az életünkben. Elképesztő mennyiségű mikroműanyag kerül be a szervezetünkbe. Készült erről több tanulmány is. Úgyhogy érdemes átállni, úgy tűnik, a csapvíz fogyasztása, már ezzel felére csökkenthető a folyadékkal bevitt mikroműanyagok mennyisége. Úgy tűnik, hogy csak nem évi 100 000 mikroműanyag részecskét fogyasztanak el azok, akik napi másfél liter palackozott vizet isznak. A Food Tourism is megírta ezt. A Bécsi Orvostudományi Egyetem tanulmányából derült ki az is, hogy az élethelytől függően a csapvíz fogyasztásával mindez a felére csökkenthető. Ezek a mikroműanyagok nem egyforma méretűek, akad köztük szabad szemmel láthatatlan, és akad köztük például 0,1 000 milliméter nagyságú, de olyan is, amelynek az átmérője eléri az 5 millimétert. A mikroműanyagok emberi szervezetre gyakorolt hatásáról még elég kevés információval rendelkezik az orvostudomány, de feltételezések szerint a krónikus betegségekben szenvedőknek nagyobb kockázatot jelent. Ha bekerül a szervezetbe, vagyis hát maga a mikroműanyag fogyasztása, amit ugye nem szándékosan teszünk, de hát mégiscsak fogyasztásnak nevezhetjük, mint azokra, akiknek egészséges a bélrendszere. Bécsi kutatók szerint a műanyagok fogyasztását muszáj lenne kordában tartani, de ez egy elég bonyolult feladatnak tűnik. A szerzők szerint az ad az aggodalomra igen nagy okot, hogy még azt sem lehet pontosan tudni, hogy honnan származik a szervezetbe jutó műanyagok többsége. Kérdéses persze az is, hogy ezek mennyi idő alatt ürülnek ki, és az is, hogy kiürülnek egyáltalán, és képesek vagyunk-e részben vagy egészben például a megemésztésükre. Az osztrák tudósok úgy vélik, hogy minél gyorsabban el kell kezdeni a mikroműanyagok szervezet gyakorolt hatásainak a tanulmányozását, mert az elfogyasztott mennyiség hihetetlen tempóban emelkedik, és még mindig nagyon kevesen tudunk róla. Tehát úgy tűnik, hogy most egyelőre a cseppvíz, a csapvíz a megoldás. Ami fontos még ezzel kapcsolatban, hogy van egy Fion Ferreira nevű fiú, egy 18 éves ír fiú, aki kitalálta, hogy hogyan lehet eltávolítani a mikroműanyagot a vízből. A környezetvédő ötletével meg is nyerte a Google diákok számára kiírt tudományos pályázatát még 2019-ben, hogy most vele hogyan dolgoznak együtt, arról nem szól a fáma, mert bizony elkezdtek vele az Egyesült Államokban is együtt dolgozni. Még akkor megírta a Google Science Fair pályázatával kapcsolatban a srácnak a történetét a Forbes magazin. Ugye a srác akkor volt 18 éves, hát most már nyilván 21. évében van. Fion Ferreira a neve, ahogy mondtam az imént, és a cég tudományos versenyére, amikor 13 és 18 év közötti diákok jelentkeznek, akkor mindig nagyon nagy a várakozás, hogy melyikük mivel rukkol elő. Mindegyikük a saját kísérletét hozza el, és ezeket mérettetnek meg 50 000 dolláros fődíjért. Cserébe 2011 óta minden évben meghirdetik a pályázatot, és olyan nagy vállalatok támogatják ezt, mint a National Geographic, a Lego, a Virgin Galactic és a Scientific American. A 2019-es kiírást az írországi West Corkban élő srác nyerte meg, Fion, akinek a tudományos ötlete a vízben lévő mikroműanyagok eltávolítását célozza meg, és miután a mikroműanyagok végigmennek a szennyvíz csatornákon, bekerülnek a természetes vizekbe, onnan pedig szűréssel gyakorlatilag lehetetlen eltávolítani ezeket. Ezért veszélyes nagyon, mint amit az imént is elmondtam, mert nem csak a vízben élő állatok szervezetébe kerül be, hanem a miénkbe is. Ő viszont elkészített egy módszert, aminek a segítségével úgy tűnik, hogy ki lehet szűrni. A mikroműanyagot a vízből el lehet távolítani. Ezt a módszert kezdték el fejleszteni az államokban, nyilván ennek köszönhetően, és most már egyre több tudós, idősebbek, fiatalabbak, környezetvédők és biológusok csatlakoztak már a kezdeményezéshez, úgyhogy úgy tűnik, hogy a megoldás már itt van a küszöbön, de addig is, ami fontos, hogy úgy tűnik, hogyha esetleg egy ilyen fordított ozmózisos kis víztisztítónk van otthon, akkor a csapvíz biztosan biztonságosabb, mint a palackozott, ahogyan ezt ugye több cikkben is most már olvasni lehet. Természetesen az egyéni döntés kérdése, hogy ki hogyan vélekedik erről, az biztos, hogyha van friss hír ezzel kapcsolatban, én el fogom mondani, a döntés a tiétek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a napos száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a kata részleteiről. Rekord szárazság jellemezte az év első 9 hónapját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és